0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallják augusztus 17-én hétfőn. A tartalomból először arról szólunk, hogy a Duna ingadozó vízszintje Európa szerte komoly fennakadásokat okoz az atomerőművek működtetésében. Hétfői belpolitikai összefoglalónk szokás szerint 4:48-kor hallható. Nem lesznek szélerőművek a Csallóközben. A hírt Nagy József korábbi környezetvédelmi miniszterrel járjuk körül. Ukrajna a délkeleti offenzíva keretében több száz négyzetkilométernyi területet foglalt vissza, és a környezetvédelmi miniszteri pozíció miatt kialakult ellentétek egyre jobban feszítik az SNS-t. Ezekről a témákról lesz szó a mai reggeliben, melynek szerkesztője Tilajcsik Dóra, a hangmester Zsapka Levente, a híreket pedig minden fél órában Mezőszállási Márktól hallhatják. Most is neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: 8 muszlim ország bírálta Izraelt a gázai béketerv elutasítása miatt. A BBC bírósági segítséget kér Donald Trump családtagjainak meghallgatásához. Az egész országban zivatarokra kell számítani. Jönnek a részletek. A Soitron vállalat cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint a tesztelt közlekedési radarkamerákat külső szereplők távolról irányíthatták volna. A cég szerint a kamerák a belső hálózatra történő csatlakozás után teljesen védelem alatt álltak, külső hozzáférés nem volt lehetséges. A Soitron közölte, hogy kész független biztonsági auditnak is alávetni magát. Az ügy előzménye, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal kiberbiztonsági aggályokat vetett fel a berendezésekkel kapcsolatban, és orosz eredetű alkatrészeket is vizsgált a Belügyminisztérium által beszerzett kamerákban. A brit BBC egy amerikai bírósághoz fordult segítségért, hogy megszerezhesse Donald Trump amerikai elnök családtagjainak vallomásait és dokumentumait. Az ügy az amerikai elnök által indított perhez kapcsolódik, amelyben Trump 10 milliárd dolláros kártérítést követel a brit műsorszolgáltatótól. A BBC szerint Ivanka Trump, Jared Kushner és Donald Trump Jr. fontos információkkal rendelkezhetnek egy 2021-es beszéd szerkesztésével kapcsolatban. Trump korábban azzal vádolta a BBC-t, hogy félrevezetően szerkesztette a beszédét, a csatorna azonban elutasítja a rágalmazás vágyát. 8 muszlim ország külügyminiszterek közös nyilatkozatban bírálta Izraelt, amiért elutasította a gázai övezetre kidolgozott béketervet. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Jordánia, Indonézia, Pakisztán, Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom szerint a döntés veszélyezteti a háború lezárására irányuló erőfeszítéseket. A 15 pontos terv a harcok befejezésével, az izraeli csapatok kivonásával, valamint egy palesztin technokrata testület bevonásával számol. Izrael ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy csak a Hamász lefegyverzése után vonulhat ki a térségből. Több száz migráns tartott tiltakozó akciót a spanyolországi Ceutában, ahol azt követelték a hatóságoktól, hogy biztosítsanak számukra menedékjogot. A résztvevők nem akarnak visszatérni Marokkóba, ahonnan többségük érkezett. A spanyol exklávéban több ezer ember maradt nehéz körülmények között. Sokan a tengerparton vagy a város szélén várakoznak. A helyi egészségügyi dolgozók szerint az ellátórendszer túlterhelt, miközben a kormány azt közölte, hogy az illegálisan érkezők többsége nem maradhat az országban. 80-ra emelkedett a halálos áldozatok száma Zimbabwe északnyugati részén történt komp baleset után. A hajó a Karib tavon borult fel, miután egy nagy hullám elérte a fedélzetet. A hatóságok szerint a komp hivatalosan 90 ember szállítására volt alkalmas, azonban a fedélzeten legalább 120 felnőtt tartózkodott, valamint gyermekek is utaztak rajta. A mentőcsapatok több napon át folytatták a kutatást az eltűntek után.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Ma reggeltől lezárják Pozsonyban a Károly falu város részből a Lanfranconi híd felé vezető lehajtót a Botanická utcánál. Az autósoknak kerülő utat kell használniuk Malomvölgy irányába. A munkálatok várhatóan legfeljebb 5 napig tartanak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval.
1: Két érmet szereztek a magyar úszók a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Kós Hubert országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyes úszásban. Ezzel zsinórban harmadszor nyerte meg a számot, valamint átadta a múltnak Cseh László 2009-es magyar rekordját. Az Egyesült Államokban a legendás Bob Bowman irányítása alatt készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebbjeként zárta a kontinens viadalt. A szenzációsan hajrázó 16 éves Pápai Olivér országos rekorddal ezüstérmet harcolt ki 400 gyorson, 300-nál még csak 6. volt. Sárkány Zalán pedig 6. lett. Milák Kristóf a 4. helyen végzett 50 gyorson, mindössze 400-addal maradt el az országos csúcstól, de tovább javítva az egyéni legjobbját. Magyarország 10 dobogós helyezéssel, 4 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal zárt a párizsi vizes EB medencés úszóversenyei éremtáblázatának 5. helyén. Fantasztikus futással Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmet harcolt ki a birminghami atlétikai Európa-bajnokság zárónapján, Szabó Nóra pedig a 4. helyen ért célba. A magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal 5. lett. A Dac Teltház 5000 néző előtt könnyedén nyert 3-0-ra, a komáromi csapat vendégeként az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. Ammar Ramadan 2-szer, Georgi Gagua pedig 1-szer volt eredményes. A kiegyenlített első félidő után a 2. játékrészben fölénybe kerültek a dunaszerdehelyiek, és a kapura is veszélyesek voltak. Az eredmény a KFC-re nézve hízelgő. A másik vasárnapi meccsen a remekül hajrázó nagyszombatiak a Spartak stadionban 2-0 arányban legyőzték az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Nagy Mihályiakat. A 88. percben még 0-0 volt az állás. A tabellán a Trnava 1 ponttal vezet a Slovan Podbrezová duó előtt, a Dac a 4., a Košice a 7., a KFC pedig a 9. A címvédő 100%-os pozsonyiak, akik még gólt sem kaptak, a dunaszerdehelyiek és a kassaiak egy meccsel kevesebbet játszottak. A 2. labdarúgó liga vasárnapi eredményei Malzsenyice Povaszká Bisztrica 1-2 és a rangadón Petržalka Prešov 4-2. A 4. felvonás záró mérkőzését a Slovan B Humenné összecsapást ma 17 órától játsszák. A 100%-os Petržalka 3 ponttal vezet a Vágbesztercei és a Somorjai együttes előtt. Az 1 pontos Galántaiak a kieső 14. helyen állnak. A címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB1 4. fordulójában. Érdekesség, hogy a két csapat egymás elleni bajnoki találkozója zsinórban 6-szor végződött pontosztoszkodással. A másik vasárnapi meccsen a Felcsút 3-2-re legyőzte a vendég Paksot. Ma 17.30-tól lesz a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozó. Egy vasárnapi eredmény a cseh futballligából, Liberec Slavia 1-1. A bajnok Arzenál nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután a Cardiffi mérkőzésen 3-0-ra verte a Manchester City-t. Franciaországban meglepetésre a Lens hódította el a szuperkupát, hazai közönség előtt 1-0-ra legyőzte a nagy esélyes Paris Saint-Germain-t. A Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit, valamint a Stollár Fanni Asia Muhammad, magyar-amerikai páros is vereséget szenvedett a Cincinnati tenisztorna nyitófordulójában.

6 óra 17 perc. Kedves hallgatóink, ma Jácint napja van. A Jácint görög eredetű férfi név, amely a görög mitológiai névnek a latin hiacinthus formájából származik. Magának a Jácint virágnak a neve is a mondai alak nevéből alakult ki. Ma szlovák ismerőseink közül a Milicákat köszöntsük, akik szintén augusztus 17-én ünnepelnek. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 22 perc van. 85 millió éves lelet segít megfejteni a kígyók korai evolúcióját. Szentélyként tiszteltek egy 65 millió éves korall fosszíliát Indiában, és nem találtak fertőzött tigris szúnyogot Szlovákiában. Színes hírösszeállításunk következik, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
1: Egy kivételesen jó állapotban fennmaradt 85 millió éves kígyó fosszília került elő Brazíliában. A Temeteremirim a késő kréta időszakból származik, és azért különleges, mert három dimenzióban, szinte teljes épségben maradt fenn. A Princeton Egyetem kutatója a koponya és az agyüreg lenyomatának vizsgálatával próbálták kideríteni, hogyan élhetett az állat. Eredményeik szerint a kígyó elsősorban a talajban mozoghatott, és ásásra is alkalmas lehetett, miközben más korai kígyófajok inkább a felszínen vagy akár vízi környezetben éltek. A kutatás így arra utal, hogy a kígyók már evolúciójuk kezdetén többféle élőhelyhez alkalmazkodtak. A kutatók szerint ezért valószínűleg nem egyetlen környezetből indult a kígyók fejlődése, hanem már korán változatos életmódok alakultak ki közöttük. Egy különleges 65 millió éves korall fosszília rejtőzött egy erdei szentélyben Indiában, amelyet generációk óta tisztel a bajga őslakos közösség. A leletre Madhya Pradesh állam Dindori körzetében figyeltek fel, amikor a helyi régészeti és geológiai örökséget dokumentáló szakemberek fényképeken látták a különös, templomszerű kőképződményt. A vizsgálatok később megállapították, hogy egy ősi korall fosszíliáról van szó, amely nagyjából 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok korának végén keletkezhetett. A felfedezés különlegessége, hogy a követ a bajga közösség már jóval a tudományos azonosítás előtt különlegesnek és védelemre érdemesnek tartotta. Egy régész szerint az ehhez hasonló természeti képződményekhez kapcsolódó szakrális hagyomány akár több ezer éves is lehet, bár ezt közvetlen bizonyítékok még nem támasztják alá. A környéken egyébként számos más ősi fosszíliát és őskori lelőhelyet is feltártak. A kutatók egyelőre nem találtak fertőzött ázsiai tigris szúnyogot Szlovákiában, a faj elterjedtségéről azonban nincs pontos kép, mert az országban nem működik átfogó monitoringrendszer. Viktória Csabanová, a Szlovák Tudományos Akadémia Virológiai Intézetének kutatója szerint a tigris szúnyog önmagában nem veszélyes, de több mint 20 féle vírust terjeszthet, köztük a denge, a zika és a chikungunya vírust. Szlovákiában évente több behurcolt megbetegedést regisztrálnak, helyi azonban eddig nem mutatta ki. A szakember szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. A kertekben és a házak körül található vízgyűjtő edényeket rendszeresen ki kell üríteni és tisztítani, a nagyobb víztartályokat pedig érdemes hálóval lefedni. A tigris szúnyog ugyanis kis mennyiségű állóvízben is képes szaporodni.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A Duna ingadozó vízszintje Európa szerte komoly fennakadásokat okoz az atomerőművek működtetésében. A régiók hírei után erről is hallhatnak. Most a szó Mezőszállási Márké.
2: Tűzütött ki tegnap délután a Szentszijárásban található Dénes Torcsmisért vasútállomásának közelében. Több épület is lángra kapott, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a rendőrség tájékoztatása szerint a vasúti közlekedést az érintett szakaszon leállították, a forgalmat 17 óra 23 perckor függesztették fel. A tűzesetben az első információk szerint senki sem sérült meg, a lángok keletkezésének okát még vizsgálják, a helyiek beszámolói szerint járművek is kigyulladhattak, és egy közeli háztető szerkezete is megsérült. Biztonságosan kiemelték a Dunából azt a második világháborús lőszert, amelyet Dunamosi térségében találtak a folyó alacsony vízállása miatt. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság közlése szerint a korábban bevezetett hajózási korlátozásokat már feloldották, így a folyószakasz ismét teljesen járható a hajók számára. A veszélyes eszköz hatástalanítását a biztonsági előírások betart. Új lakókocsi parkolót hoztak létre a Galántai járásbeli Nagyfödémesen, a helyi strand mellett. A beruházás keretében összesen 12 férőhelyet alakítottak ki a turisták számára. A fejlesztés során rendezték a területet, megújították a parkot, pihenő részt hoztak létre, valamint biztosították az áram- és ivóvízellátást is. A projekt költsége közel 13 ezer euró volt, amelyet Nagyszombat megye támogatott.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Ma reggeltől lezárják Pozsonyban a Károly falu város részből a Lanfranconi híd felé vezető lehajtót a Botanicská utcánál. Az autósoknak kerülő utat kell használniuk Malomvölgy irányába. A munkálatok várhatóan legfeljebb 5 napig tartanak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: I'm just trying to tell you how it feels.

6 óra 36 perc van. Az atomenergia a legtöbb ország villamos energiatermelésének egyik nélkülözhetetlen pillére, ami meghatározó szerepet játszik az ellátásbiztonságban. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben több állam, köztük Magyarország is, az energiaválság küszöbére sodródott, mivel a tartós kánikula és az extrém csapadékhiány következtében történelmi mélypontra csökkent a Dunavíz szintje, ami a szóban forgó létesítmények működtetésére is közvetlen hatással volt. Bár az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadéknak köszönhetően enyhén ugyan, de javult a helyzet, az előrejelzések továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a vízszint rendkívül gyorsan változik, így a következő hetek kulcskérdése is az lesz, hogy üzemben tarthatóak-e biztonságos körülmények között a még termelő blokkok. Mi a biztonságos működtetés záloga a jelenlegi körülmények között? Egyebek mellett erről is kérdezte Pázmándi Tamás atomfizikust, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársát és a Magyar Nukleáris

0: Jelenleg Pakson kedvezőbb a helyzet, mint amikor beszéltünk körülbelül egy héttel ezelőtt. Tehát jelenleg az ottani 4 atomerőmű blokk közül 1 az teljes teljesítményen üzemel, tehát a 2-es blokk az jelenleg teljes teljesítményen tud üzemelni, és a Duna vízszintje is körülbelül 20 cm-rel még mindig magasabb, mint ami egy héttel ezelőtti minimum szinten volt. A problémát az jelenti, hogy csapadékra a következő napokban sem számíthatunk, nem csak itt Magyarországon, Szlovákiában, hanem a Duna fő vízgyűjtő területét jelentő Ausztriában, Dél-Németországban sem, úgyhogy fel kell készülni arra, hogy a következő néhány napban további csökkenés lesz a Duna vízszintjében. A mostani előrejelzések azt mutatják, hogy nem lesz annyira alacsony a vízszint, mint volt múlt héten a minimum esetén, tehát akkor mínusz 140 cm volt a minimum szint, a mostani előrejelzések ennél néhány centiméterrel azért magasabb vízszintet prognosztizálnak. Most lehet tudni, hogy most egy blokk üzemel, és hogyha minden így tud maradni, akkor valószínűleg ezt az egy blokkot üzemben is lehet majd tartani a jövő heti újabb minimum vízszint során is.
1: Ahogy jelezte, egy blokk üzemel, és mielőtt teljesen elmennénk a dunai trend kapcsán egy pesszimistább irányba, érdemes néhány napot hátralépnünk, mivel a hét elején ugye enyhe vízszintemelkedés történt, ami lehetővé tette, hogy az egy működő turbina mellé egy újabbat is visszakapcsoljanak. De mit jelentett mindez a gyakorlatban? Gondolok itt arra, hogy mennyivel növelte ez a döntés meg az energiatermelést, és ezek az értékek mennyiben maradnak el egyébként a teljes termelési kapacitástól?
0: Azt kell tudni, hogy a Paksi atomerőműben 4 darab blokk üzemel, mindegyik kb. 500 megawatt teljesítmény leadására képes, tehát összesen 2000 megawatt összteljesítményről beszélhetünk. Egy-egy blokk 500 megawatt teljesítményű, és mindegyik blokkban 2 darab turbina üzemel, úgyhogy ezért volt lehetőség arra, hogy az egyik blokkot csak 50%-os teljesítményen, tehát kb. 240 megawatt teljesítményen tudják üzemeltetni a szakértők. Tehát ez egy nagyon jelentős visszaesés volt. Azért volt erre szükség, mert a fűtéshez szükséges hidegvíz csatornából annyira alacsony volt ott is a vízszint, hogy minden újabb szivattyúnak a leállítása is már jelentősen segített abban, hogy ne fogjon el teljesen a víz ebből a rétegből, és megmaradjon az a vízszint, hogy legalább az üzemben lévő szivattyúk azok még beleérjenek a vízbe. Ugye azt kell tudni, hogy itt összesen, ha minden 4 blokk üzemel, akkor 100 köbméter per szekundum a víz kivétele, tehát egy hatalmas mennyiség. Ennek akkora szívó hatása van, hogy a szivattyúk belépő csonkjánál elszívja a vizet a többi szivattyú elől is. Tehát ahogy szép fokozatosan a csökkenő vízszint miatt leállították a szivattyúkat, ez mindig 1-2 cm nyereséget jelentett az elszívás részén. Tehát ez nem a Duna főmedrében van, hanem a Duna főmedréből van leágasztatva az úgynevezett hidegvíz csatorna, ami több száz méter hosszú csatorna azért, hogy a szivattyúk onnan kapjanak vizet, és ha csökkentjük a szivattyúk, az üzemben lévő szivattyúknak a mennyiségét, akkor csökken a szívóhatás, ennek következtében pedig van lehetőség arra, hogy legalább egy turbinát üzemben tudtunk tartani. Nagyon-nagyon pengeélen táncolt a rendszer, tehát nem is centiméterekről, hanem szinte milliméterekről volt szó, hogy sikerül üzemben tartani ezt az utolsó turbinát. Itt tényleg minden lehetséges megoldásra a szivattyúk előtt lévő gerebnek hívott szűrőrendszernek a folyamatos tisztítására is szükség volt, hogy az oda kirakódó szennyező anyagok se gátolják a víz átáramlását, és ne csökkenjen a víznyomása. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt a helyzet, de néhány milliméteren múlt az, hogy így akkor ezt sikerült megoldani, és amikor a hét végén pedig emelkedett a vízszintje, akkor volt lehetőség arra, hogy még egy turbinát visszakapcsoljanak, ezért mondtam most azt, hogy egy blokk az teljes teljesítményen tud már üzemelni.
1: Pozitív hírek tehát vannak, ugyanakkor, ahogy arra már utalt, az előrejelzések nem túl pozitívak, így elképzelhető, hogy ez a pengeélen táncolás állapota még visszatérhet. Nem véletlen tehát, hogy maga a kormány is úgy nyilatkozott, hogy azonnali megoldásokra van szükség ahhoz, hogy működtethető legyen Paks abban az állapotában, amiben jelenleg is van, és a kabinet úgy döntött, hogy a fenékküszöb építése mellett teszik le a voksukat, amely elkészültéig egyébként két elsüllyesztető bárkával is emelnék a Duna vízszintjét. De ez a beavatkozás hozzájárulhat ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy ismét a leállásról kelljen beszélni, hogyha a vízszint nagyobb csökkenés előtt áll majd.
0: Hadd indítsak egy kicsit messzebbről. Az elmúlt két hét

0: arra is rávilágított, hogy a magyarországi villamos energiarendszerben az atomenergiának nagyon-nagyon fontos szerepe van, az, hogy ott folyamatosan megadott teljesítményen tudjon üzemelni, az nagyon lényeges a hazai villamos energiarendszer stabilitása és gazdaságos üzemeltetése szempontjából is. Tehát ezeket a tapasztalatokat, amit nyilván a szakma régebben is tökéletesen ismer, de most így a szélesebb közvélemény előtt is világos lett, ezért került ez ennyire előtérbe politikai szinten is, és ezért született az a döntés, hogy olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy üzemben tudjon maradni az atomerőmű, és a jelenlegi számítások, előrejelzések szerint akár teljes teljesítményen, tehát mind a négy blokk üzeme is elképzelhető lehet. Egy nagyon fontos dolog van, amit mindenképpen tisztázni kell, hogy amikor most beszélünk, akkor most és biztonságot említünk, akkor elsősorban ellátásbiztonsági kérdésről beszélünk, tehát az volt penge élen, hogy üzemben sikerül tartani az utolsó blokkot. A nukleáris biztonság szempontjából mindvégig maximálisan a szokásos biztonság szintje nem sérült, és mindent meg is tettünk annak érdekében, hogy véletlenül se történhessen olyan beavatkozás, ami a nukleáris biztonság szempontjából bármilyen negatív következményekkel járhatna. Tehát míg az, hogy az erőmű teljes teljesítményen üzemelhessen, vagy legalább egy blokk üzemel fent tudjon maradni, ez igen kérdéses volt, és a következő hetekben, hónapokban még sokat fogunk erről beszélni. A nukleáris biztonság kérdése eddig nem volt egy pillanatig sem kérdéses, és mindent megteszünk azért, hogy ez a jövőben sem merülhessen fel, tehát nincs arról szó, hogy ott bármilyen üzemzavar vagy baleset történhetne, vagy közelebb kerültünk volna ennek a valószínűségéhez, pusztán arról van szó, hogy a hazai villamos rendszernek szüksége van arra, hogy az atomerőmű termeljen, és ezért történnek ezek a beavatkozások. Ahogy mondta, az egyik hosszabb távú megoldás, egy fenékküszöbnek a létesítése, közvetlenül a hidegvíz csatorna nyílása alatt, ami hát hasonlóan, mint ahogy a gyerekkorunkban, a homokozóban játszottunk, amikor egy ottani sokkal kisebb vízfolyás irányába beéptettünk egy dombot, akkor ez képes arra, hogy visszadúsítsa a víznek a mennyiségét, tehát előtte megnő annyival, akár fél méterrel, egy méterrel is, itt most a Duna esetében a vízszint, ami már elég tud lenni ahhoz, hogy a blokkokat biztonsággal és megfelelő rátartással üzemeltetni lehessen. Tehát itt elsősorban arról van szó, hogy próbáljuk a Duna vízszintjét ott lokálisan picit megemelni, és ennek segítségével elérni azt, hogy a szívó csonkok, a üzemi hűtőrendszernek a szívócsontja is biztonsággal jó néhány centiméterrel, 10-20, akár 50 centiméterrel is a víz alatt tudjanak maradni, mert ennyivel magasabb legyen ott a vízszint. Ennek a létesítése az azért hetekben mérhető, és ezért született az a döntés, hogyha a következő napokban annyira lecsökkenne a vízszint, szemben azzal, ami most itt az előrejelzésekben szerepel, hogy nem lesz mínusz 135 cm-nél alacsonyabban, de ha mégis így alakulna, akkor hirtelen hét odavezényelt bárkának az elsüllyesztésével átmenetileg már nem néhányszor 10 cm, de legalább néhány cm sikerüljön emelni a vízszinten.
1: A szakértők és a döntéshozók által kijelölt irány tehát jó, ugyanakkor, ahogy az általában lenni szokott a különböző krízisek esetén, az éterben mindig keringenek egyéb alternatív megoldási javaslatok, amelyek például ezúttal a hidegvíz csatorna elrekesztését és az ottani vízszint megemelését javasolják. De ezeket miért nem tartja elfogadhatónak a szakma, illetve mi miatt nem jelentenének valódi megoldást erre az aktuális problémára?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Felmerült az a lehetőség, hogy nem a Duna főmedrében alakítanak ki ilyen műtárgyat, akár fenékküszöböt, akár más megoldás itt szóba jöhetett volna, hanem ezt a hidegvíz csatornát, ami egy leágazás a Duna főmedréből, ezt próbálják meg egy gáttal elrekeszteni, és szivattyúkat oda telepítve mesterségesen magasabb vízszintet tartottak volna az elképzelések szerint ebben a hidegvíz csatornában. Ez azért lett volna nagyon-nagyon veszélyes, mert hogyha ez a gát bármilyen módon megsérülne, akár a létesítés, akár a később üzemelés során, akkor nagyon hirtelen, akár néhány perc alatt nagyon jelentős vízszint csökkenés következett volna be a kidegvíz csatornában, pont ott, ahol a elszívó csonkok a különböző mind az üzemi, mind a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi vizet kapnának. Tehát néhány perc lett volna csak az, ami rendelkezésre áll ahhoz, hogy a bekövetkezett nem várt esemény a gátnak az átszakadása és a víz teljes leüldözése között eltelt volna. Ez éppen, amit említettem, hogy nukleáris biztonság szempontjából nem megengedhető, ez egy annyira drasztikus és a biztonsággal ellentétes beavatkozás lett volna, hogy nagyon bölcsdöntés volt, hogy végül nem emellett tette le a voksát senki.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Pázmándi Tamás atomfizikussal beszélgetünk az atomerőművek működtetéséről a tartós hőség és az aszály idején. Az elmúlt napokban, mióta a magyarországi helyzetet határon túl is sokszor és sokan elemzik, többször is felmerült, hogy sem Szlovákia, sem a hazánkban örök viszonyítási alapnak számító Csehország nem nézett szembe hasonló nehézségekkel az atomerőművek működtetése terén, mint amilyenekkel Magyarország szembesült, hiszen egyik országot sem fenyegette a létesítmények leállásának kockázata. De minek köszönhető, hogy akár Pozsony, akár Prága sokkal jobb helyzetben van, mint Budapest?
0: Atomerőművek, de tulajdonképpen bármilyen hőerőművek, tehát akár a széntüzelésű, akár az olajtüzelésű erőművek esetében is igaz, hogy valamilyen módon annak a hűtéséről gondoskodni kell. Erre két alapvető megoldás lehetséges. Az egyik, amikor nagy folyók vagy tavak mellé telepítenek ilyen létesítményeket, és akkor úgynevezett átfolyó vagy friss víz hűtési rendszerrel látják el, tehát kiveszik a vizet esetünkben, Paks esetében a Dunából, az felmelegszik, majd utána vissza is engedjük néhány fokkal melegebb hőmérsékleten a Dunába. A másik lehetőség, amikor nem áll rendelkezésre nagy mennyiségű folyó vagy tó az erőmű közelében, akkor pedig úgynevezett hűtőtornyos megoldásokat szoktak alkalmazni, amikor nem csak felmelegítik a vizet, hanem annak a párolgása segítségével lényegesen kevesebb mennyiségű víz, lényegesen nagyobb mennyiségű hő elvonására képes. Mivel a magyarországi környezeti viszonyok rendelkezésre álltak olyan szempontból, hogy a friss vízhűtés megvalósítható legyen, ezért teljesen jogosan született egy ilyen döntés a 60-as, 70-es években, hogy ezt a megoldást érdemes alkalmazni. Csehországban, Szlovákiában pedig azért, mert más környezeti viszonyok voltak, más földrajzi viszonyok vannak az adott országokban, ezért a hűtőtornyos megoldást választották. Ebben az esetben nincs annyira kiszolgáltatva az adott létesítmény a friss víz hűtésnek, tehát az mellette lévő folyó vagy pataknak a vízhozamához képest, ezért van ilyen szempontból sokkal kedvezőbb helyzetben más atomerőmű, ahol nem friss vízhűtést, hanem hűtőtornyos megoldást választottak. Érdemes azért azt tudni, hogy hasonló gondokkal küzdenek a világ más pontjain is. Franciaországban is évek, évtizedek óta tud a nyári meleg problémát jelenteni abból a szempontból, hogy az atomerőművek teljes teljesítményen üzemeltethetőek. Most is van olyan atomerőmű Franciaországban, amit éppen ilyen okokból le kellett állítani. És még egy érdekes információ, amit most az elmúlt napokban lehet már olvasni, hogy a Csehországban lévő kisméretű vízerőműveknek a döntő többségét, talán 90%-át is le kellett már állítani, mert nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű víz az üzemeltetésükhöz. Tehát annyira extrém körülmények között vagyunk most ezekben a hetekben, hogy mindenhol előbb-utóbb előkerülnek a problémák, és mindenhol extrém beavatkozásokra van szükség.
1: És az extrém fejlemények kapcsán kialakított problémák következtében a legtöbb államban komoly közéleti vita is kirobban az ügyek kapcsán, és ez történik Magyarországon a paksi fejlemények árnyékában is, és ebbe a diskurzusba bekapcsolódó feleket csoportja a vízlépcsőépítést szorgalmazza régi mintára, míg mások szerint az erőmű hűtési rendszerét kellene valamilyen módon a folyó hidrológiai és klimatológiai valóságához igazítani. Hogyha ebből az utóbbi állításból indulunk ki, akkor Paks esetében mennyire lenne működőképes ez a felvázolt hűtőtornyos rendszer, amivel Szlovákia, illetve Csehország is rendelkezik?
0: az elmúlt évek tapasztalata alapján, de különösen az idén nyár tapasztalata alapján teljesen világos, hogy a friss vízhűtésre alapított villamosenergia termelés most már nem tud hosszú távon a következő évtizedekben stabilan működni, és mivel a paksi atomerőmű melletti telephelyen folyamatban van egy új atomerőmű létesítése, mindenképpen szükséges, hogy Paks 2 kapcsán ezt az egész kérdést alapvetően átgondoljuk, és ott a mostani információk és tudásunk alapján valószínűleg nem lesz elkerülhető, hogy áttervezzük azt a rendszert, és ott egy hűtőtornyos megoldást válasszunk. A dologban az a szerencse, a sok negatívum mellett, hogy a két létesítmény közvetlenül egymás mellett van, és azt érdemes csinálni ilyen esetben, hogy a két létesítmény hasonló problémáját közösen megoldani, közös megoldásokat választani. Ez valószínűleg gazdasági szempontból is lényegesen kedvezőbb lenne, mint hogyha külön kezelnénk Paks 1 és külön kezelnénk Paks 2 kérdését. Tehát én azt gondolom, hogy a paksi két telephely esetében valamilyen közös, egymással összehangolt megoldást érdemes választani. Ilyen esetben valószínűleg nem is lesz lényegesen drágább, mint hogyha külön Paks 2 esetében is egy friss vízhűtéses megoldást választanánk, és biztos, hogy az ellátás biztonság és a blokkok folyamatos üzemeltetése szempontjából ez sokkal kedvezőbb lesz. Ehhez képest, és még ennél is sokkal komplexebb kérdés, hogy a Dunával és a magyarországi vízkészlettel mit kell kezdeni, ez most már látszik, hogy nem csak ezzel a kérdéssel foglalkozó tudományos közösség tagjai között egy nagyon fontos kérdés, hanem a teljes társadalom is megértette, hogy a friss víz rendelkezésünkkel, a friss vízkészlettel sokkal-sokkal jobban kellene tudnunk gazdálkodni. Ennek van árvízvédelmi, hajózási, ivóvízellátási, mezőgazdasági, klímavédelmi és még nagyon sok egyéb vetülete is. Ezek között az egyik, bár szerintem nyilván nagyon fontos vetülete az energetika. Tehát én abban bízom, hogy a következő időszakban erről egy nagyon komoly szakmai vitát sikerül majd lefolytatni, különböző alternatíva megvitatására is majd lehetőség lesz, és aztán ezt a társadalommal is mindenképpen el kell fogadtatni, és meg kell vitatni. Látni kell azt, hogy az elmúlt évtizedek nagyon kedvező helyzete, amikor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre a víz, nem voltak ilyen aszályos időszakok. Sajnos ez az időszak elmúlt, ezt a tudomány hosszú-hosszú évtizedek óta mondja, hogy a klímaváltozás és az ehhez kapcsolódó szempontokkal foglalkozni kell. Most úgy tűnik, hogy ez volt az a pont, amikor a szélesebb társadalmi rétegek számára is világossá vált.
1: Bár a teljes energiaválságot az unió legtöbb országának sikerült elkerülnie, a Duna továbbra is ingadozó vízszintje Európa szerte komoly fennakadásokat okoz az atomerőművek működtetésében. Arról, hogy milyen tanulságokat kellene levonni ebből az aktuális helyzetből, Pázmándi Tamás atomfizikust, a Honren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársát és a Magyar Nukleáris Társaság tagját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek!

0: Magazin műsorunk első órájában a felső 10 000 frontemberét és többek között a galaxisokban is zenélő Sallai Lászlót kérdezzük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy Párkányi egyetemista, Miták Gábor érkezik hozzánk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában interjú hangzik el Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025 júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő szakemberrel kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Várom Önöket 9 órától a Nappaliban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádiója.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. augusztus 17-én. Hírblokkunk után hétfő lévén az elmúlt hét legjelentősebb belpolitikai történéseit kommentálja Szilvási József. Majd 7:30 után arról beszélgetünk Nagy József korábbi környezetvédelmi miniszterrel, hogy az elképzelésekkel szemben mégsem lesznek szélerőművek a Csallóközben. Mindenről a legfontosabb hazai és külföldi információk után hallhatnak. Most Mezőszállási Márk következik.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: 8 muszlim ország bírálta Izraelt a gázai béketerv elutasítása miatt. A BBC bírósági segítséget kér Donald Trump családtagjainak meghallgatásához. Az egész országban zivatarokra kell számítani. Jönnek a részletek. A Soitron vállalat cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint a tesztelt közlekedési radarkamerákat külső szereplők távolról irányíthatták volna. A cég szerint a kamerák a belső hálózatra történő csatlakozás után teljesen védelem alatt álltak, külső hozzáférés nem volt lehetséges. A Soitron közölte, hogy kész független biztonsági auditnak is alávetni magát. Az ügy előzménye, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal kiberbiztonsági aggályokat vetett fel a berendezésekkel kapcsolatban, és orosz eredetű alkatrészeket is vizsgált a belügyminisztérium által beszerzett kamerákban. A brit BBC egy amerikai bírósághoz fordult segítségért, hogy megszerezhesse Donald Trump amerikai elnök családtagjainak vallomásait és dokumentumait. Az ügy az amerikai elnök által indított perhez kapcsolódik, amelyben Trump 10 milliárd dolláros kártérítést követel a brit műsorszolgáltatótól. A BBC szerint Ivanka Trump, Jared Kushner és Donald Trump Jr. fontos információkkal rendelkezhetnek egy 2021-es beszéd szerkesztésével kapcsolatban. Trump korábban azzal vádolta a BBC-t, hogy félrevezetően szerkesztette a beszédét, a csatorna azonban elutasítja a rágalmazás vádját. 8 muszlim ország külügyminiszterek közös nyilatkozatban bírálta Izraelt, amiért elutasította a gázai övezetre kidolgozott béketervet. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Jordánia, Indonézia, Pakisztán, Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom szerint a döntés veszélyezteti a háború lezárására irányuló erőfeszítéseket. A 15 pontos terv a harcok befejezésével, az izraeli csapatok kivonásával, valamint egy palesztin technokrata testület bevonásával számol. Izrael ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy csak a Hamász lefegyverzése után vonulhat ki a térségből. Több száz migráns tartott tiltakozó akciót a spanyolországi Ceutában, ahol azt követelték a hatóságoktól, hogy biztosítsanak számukra menedékjogot. A résztvevők nem akarnak visszatérni Marokkóba, ahonnan többségük érkezett. A spanyol exklávéban több ezer ember maradt nehéz körülmények között. Sokan a tengerparton vagy a város szélén várakoznak. A helyi egészségügyi dolgozók szerint az ellátórendszer túlterhelt, miközben a kormány azt közölte, hogy az illegálisan érkezők többsége nem maradhat az országban. 80-ra emelkedett a halálos áldozatok száma Zimbabwe északnyugati részén történt komp baleset után. A hajó a Karib tavon borult fel, miután egy nagy hullám elérte a fedélzetet. A hatóságok szerint a komp hivatalosan 90 ember szállítására volt alkalmas, azonban a fedélzeten legalább 120 felnőtt tartózkodott, valamint gyermekek is utaztak rajta. A mentőcsapatok több napon át folytatták a kutatást az eltűntek után.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A T2-es autópályán Stomfa térségében Pozsony irányába 10-15 perces menetidő növekedéssel kell számolni, szintén a Rózsahegy bejáratánál Ivachnó falu felől, ott körülbelül 10 perces a késés, az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja nyugat lehajtó után Pozsony irányába az útkarbantartás okoz torlódást, itt is 10 perces a menetidő növekedés, vezessenek óvatosan, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Zsigárdi Lászlóval.
1: Két érmet szereztek a magyar úszók a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Kós Hubert országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyes úszásban. Ezzel zsinórban harmadszor nyerte meg a számot, valamint átadta a múltnak Cseh László 2009-es magyar rekordját. Az Egyesült Államokban a legendás Bob Bowman irányítása alatt készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebbjeként zárta a kontinens viadalt. A szenzációsan hajrázó 16 éves Pápai Olivér országos rekorddal ezüstérmet harcolt ki 400 gyorson, 300-nál még csak hatodik volt. Sárkány Zalán pedig hatodik lett. Milák Kristóf a negyedik helyen végzett 50 gyorson, mindössze 400-addal maradt el az országos csúcstól, de tovább javítva az egyéni legjobbját. Magyarország 10 dobogós helyezéssel, 4 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal zárt a párizsi vizes EB medencés úszóversenyei éremtáblázatának 5. helyén. Fantasztikus futással Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmet harcolt ki a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság zárónapján, Szabó Nóra pedig a 4. helyen ért célba. A magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal 5. lett. A Dac Teltház 5000 néző előtt könnyedén nyert 3-0-ra, a komáromi csapat vendégeként az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. Ammar Ramadan 2-szer, Georgi Gagua pedig 1-szer volt eredményes. A kiegyenlített első félidő után a második játékrészben fölénybe kerültek a dunaszerdahelyiek, és a kapura is veszélyesek voltak. Az eredmény a KFC-re nézve hízelgő. A másik vasárnapi meccsen a remekül hajrázó nagyszombatiak a Spartak stadionban 2-0 arányban legyőzték az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Nagy Mihályiakat. A 88. percben még 0-0 volt az állás. A tabellán a Trnava 1 ponttal vezet a Slovan Podbrezová duó előtt, a Dac a 4., a Košice a 7., a KFC pedig a 9. A címvédő 100%-os pozsonyiak, akik még gólt sem kaptak, a dunaszerdahelyiek és a kassaiak egy meccsel kevesebbet játszottak. A második labdarúgó liga vasárnapi eredményei Malzsenyice Povaszká Bisztrica 1-2 és a rangadón Petržalka Prešov 4-2. A 4. felvonás záró mérkőzését a Slovan B. Humenné összecsapást ma 17 órától játsszák. A 100%-os Petržalka 3 ponttal vezet a Vágbesztercei és a Somorjai együttes előtt. Az 1 pontos Galántaiak a kieső 14. helyen állnak. A címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB1 4. fordulójában. Érdekesség, hogy a két csapat egymás elleni bajnoki találkozója zsinórban 6-szor végződött pontosztozkodással. A másik vasárnapi meccsen a Felcsút 3-2-re legyőzte a vendég Paksot. Ma 17.30-tól lesz a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozó. Egy vasárnapi eredmény a cseh futballligából, Liberec Slavia 1-1. A bajnok Arsenal nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután a Cardiffi mérkőzésen 3-0-ra verte a Manchester City-t. Franciaországban meglepetésre a Lens hódította el a szuperkupát, hazai közönség előtt 1-0-ra legyőzte a nagy esélyes Paris Saint-Germain-t. A Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit, valamint a Stollár Fanni Asia Muhammad, magyar-amerikai páros is vereséget szenvedett a Cincinnati tenisztorna nyitófordulójában.

0: sú, čo kozleden syp.
1: 7 óra 16 perc van. Gyanús kamerákkal akarta megfigyelni a belügyminiszter a forgalmat, a főügyész bűnelkövetési statisztikákról posztolt, és egyre valószínűbbnek tűnik egy Smer-Hlas Republika koalíció. Három téma, nagyjából 3-3 percben, hétfő lévén a telefonvonalban állandó politikai kommentátorunk Szilvási József újságíró. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz László! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is!
1: Az elmúlt hét egyik legnagyobb belpolitikai botránya akörül kerekedett, hogy kiderült, orosz gyártmányú forgalomfigyelő kamerákat akar rendszeresíteni a belügyminiszter, vagy mégsem?
2: Hát ebben a pillanatban az a helyzet, hogy nem tudni, mi a pontos álláspontja a belügyminiszternek, de tény az, hogy ezúttal is sikerült a alkalmatlanságát igazolnia, mármint a tárcsavezetői alkalmatlanságát. Tudjuk, hogy Matus Utaestok nagyon sok botrányba keveredett, a tűzoltókocsik gyanús beszerzése, aztán a Forma 1-nek, amikor Abu Dhabiban oda elment, és nem tudni, hogy kifizette a utat, aztán gyors kiúszta őt a Samasztikából a barátnője, mert azt állította, hogy ő fizette be az összeget. Most pedig a kamerákról van szó. Első szinten úgy tudtuk, hogy 200 darab illetve közútfigyelő kamerát, radarokat akar felállítani a belügyminisztérium, hogy javítsa a közlekedésnek a moráját. Már akkor a progresszív Szlovákia figyelmeztetett arra, hogy a beszerző ismerve nem kizárt, hogy orosz alkatrészek is vannak ezekben a kamerákban. Először magabiztosan is, sőt, döntősen elutasította ezt a gyanút a tárcavezető, de aztán kiderült, hogy mégsem ez a helyzet, ugyanis annyit legalább megtett, hogy átküldte az egész dokumentációt a nemzetbiztonsági hivatalnak, akik megállapították, hogy bizony van benne orosz alkatrész, tehát ebbe a kamerákba. Ráadásul külső érdekelt is megfigyelheti adatokat, sőt, beléphet az egész rendszerbe. Ezt éppen tegnap a beszerző cég, a Solitron tagadta, és cáfolta, hogy ilyesmiről szó sincs, ám sokan azért mégiscsak a nemzetbiztonsági hivatalba bíznak, és jó lenne végül is tisztázni, hogy mi a helyzet. Két ilyen kamerát már felszereltek Pozsonban, további 200-ról nem tudjuk mi lesz, valószínű az a helyzet, hogy leszerelik ezt a kettőt is, mivel súlyos biztonsági kockázatot jelentenek ezek a kamerák. Egy nagyon szellemes kommentárt olvastam, hogy nem csak a kamerák jelentenek biztonsági kockázatot, hanem maga Matus Utaes, mert annyira alkalmatlan erre a posztra, hogy egymás után gyártja a különböző botrányokat. Most ez nem visz, mert az oroszokkal valóban úgy van, hogy állítja a nemzetbiztonsági hivatal, már pedig miért tévedne, akkor bizony veszélybe fordul a szlovákiai belpolitikai helyzet is, ugyanis nem beszélve arról, hogy megfigyelhetik a közutakat, tehát például a katonaságnak a mozgását és egyéb más adatokhoz is hozzányúlhatnak, tehát a helyzet mindenképpen az, hogy jó lenne végre tisztázni és ennek megfelelően dönteni ebben az ügyben.
1: Ha már a büntettekről, illetve potenciális büntettekről szóltunk, tavaly nőtt a zsarolások és a veszélyes fenyegetések száma is, viszont kevesebb a felderített ügy. Erről számolt be a napokban Maros Zsilinka.
2: Így van. Maros Zsilinka minden évben elkészíti az előző évnek a évértékelését, mégpedig az ügyészség munkájának szempontjából. Most is ez történt, és kiderült, hogy lényegesen romlott a bűncselekmények elleni harc, adatai romoltak Szlovákiában, mégpedig úgy, hogy például, ha két adatot említsek, a korrupció ellen 45 esetben indult tavaly bűnvádi eljárás, egy évvel korábban 134 volt ennek az adatnak a száma. A másik pedig az, hogy adócsalásért 634 ügyben indult eljárás tavaly Szlovákiában, viszont egy évvel korábban 1446 ilyen bűncselekményt állítottak bíróság elé. Ez azt jelenti, hogy bizony lényegesen romlott a bűncselekmények elleni harc Szlovákiában. Maros Zsilinka azt állítja, hogy elsősorban azért, mert megváltozott a büntető törvénykönyv, több minden enyhítés, Régettek el, bocsánat, ezekben a dokumentációkban, tehát csökkentették például az elévülési időt, módosították, és több minden más esetben is jóval enyhébb büntetéseket csapnak ki, hogyha egyáltalán bíróság elő kerül az ügy. Tipikus példája Tibor Gaspár, ugye mióta húzódik, és a többi gyanúsítottnak, illetve vádornak a helyzetje, évek óta húzódik az ügy, és még mindig csak a tárgyalás elején vagyunk. Tehát ezt említettem arra Zsilinka, hogy jó lenne ezt mindenképpen tisztázni, és jó lenne, ha a kormány végre a sarkára állna. Csak hát az a helyzet, hogy ezt mindig a szőnyeg alá sötétett a dokumentációt, egyetlen tényt említek, hogy még a 2024-es évértékelésen tárgyalta meg a parlament, mert Richard Rasi egyszerűen nem tűzi napirendre a kormánykoalíció számára nagyon kellemetlen adatokat.
1: És ha már a kormánykoalíciót említetted, egyre valószínűbb egy Smer Hlas Republika koalíció, annak ellenére, hogy folyamatosan csökken a Hlas népszerűsége, vagy talán éppen azért?
2: Valószínűleg a helyzet az, hogy Robert Fischer gyakran emelgeti, hogy őt nem érdeklik a közvéleménykutatások, tehát azok az adatok, amelyek a pártok népszerűségét, támogatottságát rövidítik, de azért nyilván mégis foglalkozik ezzel, és azért odafigyel ezekre az adatokra, és amiből az derül ki, hogy bizony a jelenlegi kormánykoalíciónak, ha most lennének a választások, akkor nem lenne többsége a parlamentben, mert az meg ugyan stagnál, vagy enyhé, kicsit csökken a támogatottsága, ha azt ér, viszont zuhanó repülésben van, és bizony már lassan-lassan elérik a parlamenti küszöböt, tehát a 5%-os parlamenti küszöböt, annyira csökkent a létszerűsége, ezt ugye Matus Sutaja a pártelnök, hát itt is igazolja, hogy nem túlságosan van a helyzet magasoltán. Egyetlen pár Szlovákiában, amelyik nem veszített a tagságából, sőt növelte a támogatóinak a számát, ez a Republika, amelyik valamikor Marian Kotleba mozgalmából alakult pártá, rendkívül szélsőséges nézeteket vallották, többek között ugye augusztus 29-én mindig a fekete zászlót kitűzték Beszterce bányán, mert azt állították, hogy a szlovák nemzeti felkelésre semmi más nem volt, mint kommunista pucs. De jelenleg azonban a Republika, hogy növekszik a támogatottsága, akkor iparkodnak olyan jobb középre lavírozni magukat, és már óvakodnak a szélsőséges megnyilvánulásoktól, és mindenképpen figyelemre méltó az, hogy kezdetben Beszterce-bánya megyében volt nagy a támogatottságok, most viszont a nagyvárosokban, Kassán, Eteljesen, Pozsonyban is lényegesen nőtt a támogatottságuk, és bizony jelenleg az a helyzet, hogy 13% fölött állnak majd, tehát úgy tűnik, hogy megkerülhetetlen lesz, hogy velük is tárgyaljanak. Ezt egyébként már felfedezték a Smernek a vezetői, mert Tibor Gaspár több esetben nagyon kedvezően nyilatkozott a Republikáról, és Robert Fico is iparkodik nem semmiféle konfliktusban nem kerülni a Republikával, tehát elképzelhető az, hogy a szélsőségesek, akik jelenleg ugye már inkább jobb középpártnak mondják magukat, ott lesznek a koalíció alakításánál, mivel a Hlas és a Szlovák Nemzeti Pártról már nem is szólva, annyira alacsony a támogatottságuk, mint említettem, hogy semmiképpen sem lehet, bár még van egy év a választáshoz, de nem tudom elképzelni, hogy annyira nőne, főleg a Szlovák Nemzeti Pártnak a támogatottsága, hogy kormányzó képes legyen továbbra is a jelenlegi kormánykoalíció.
1: Ennyi fért hétfői hírelemzésünkbe. A múlt heti események között Szilvási József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával tallóztunk. Köszönöm szépen a hírmagyarázatot, Jóska. További szép napot kívánok.
2: Köszönöm szépen én is mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget.

0: utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Portugáliában beülünk egy hangulatos helyi étterembe, már a rendelés előtt egy kedves gesztussal találkozhatunk. A pincér gyakran letesz az asztalra egy kosár fészkenyeret, vajat, olívabogyót, esetleg némi helyi sajtot vagy pástétomot. Sok turista ilyenkor azt gondolja, hogy ez a vendéglátás része és a ház ajándéka. Valójában azonban ezek az úgynevezett kuvé részei, amelyekért fizetni kell, ha fogyasztunk belőlük. Az étteremtől függően egyesével vagy egyetlen tételként szerepelnek a számlán. Ha nem szeretnénk kifizetni őket, egyszerűen ne nyúljunk hozzájuk, vagy már az elején udvariasan kérjük meg a pincért, hogy vigye el őket az asztalról. Ez Portugáliában teljesen természetes, senki nem fog megsértődni. Arra viszont érdemes figyelni, hogy ha akár csak belekóstolunk valamelyik kihozott előételbe, például megeszünk egy olívabogyót, vagy letörünk egy szelet kenyeret, az adott tételt már felszámítják a számlán. A tudatos hozzáállással elkerülhetjük a fizetéskor jelentkező apró bosszúságokat, és valóban csak azért fizetünk, amit szándékosan rendeltünk meg.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok hallgatóinknak! Az előzetes elképzeléssel ellentétben egyelőre valószínűleg mégsem épülnek majd szélerőművek Dél-Szlovákiában. Hogy tényleg kell-e örülnünk ennek a hírnek, arról Nagy Józseffel, a Magyar Szövetség politikusával, korábbi környezetvédelmi miniszterrel beszélgetünk Mezőszálási Márk régiós hírei után.
2: Tűzütött ki tegnap délután a Szentszijárásban található Dénes Torcsmisérd vasútállomásának közelében. Több épület is lángra kapott. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A rendőrség tájékoztatása szerint a vasúti közlekedést az érintett szakaszon leállították. A forgalmat 17 óra 23 perckor függesztették fel. A tűzesetben az első információk szerint senki sem sérült meg. A lángok keletkezésének okát még vizsgálják. A helyiek beszámolói szerint járművek is kigyulladhattak, és egy közeli háztető szerkezete is megsérült. Biztonságosan kiemelték a Dunából azt a második világháborús lőszert, amelyet Dunamos térségében találtak a folyó alacsony vízállása miatt. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság közlése szerint a korábban bevezetett hajózási korlátozásokat már feloldották, így a folyószakasz ismét teljesen járható a hajók számára. Több mint 500 000 eurós beruházással újították fel a Nemeskosúti felnőttek szociális otthonának tetőszerkezetét. A munkálatok során eltávolították a régi, rossz állapotú tetőfedést, korszerű szigetelést építettek, bekicserélték a tetőablakokat és új fedést helyeztek el. A fejlesztés célja az épület biztonságának növelése, valamint az energiafelhasználás csökkentése volt.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A T2-es autópályán Stomfa térségében Pozsony irányába 10-15 perces menetidő növekedéssel kell számolni, szintén a Rózsahegy bejáratánál Ivaknó falu felől, ott körülbelül 10 perces a késés. Az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja nyugat lehajtó után Pozsony irányába az útkarbantartás okoz torlódást, itt is 10 perces a menetidő növekedés, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc van. A szélerőmű parkok létrehozására eredetileg tervezett 8 övezetből csak egy fejlesztési területet hagy meg a Környezetvédelmi Minisztérium, ahol gyorsított beruházást lehet végrehajtani, így a Csallóközben sem számolnak már ezekkel a beruházásokkal. A döntésnek különösen örülnek a szélerőművek ellenzői, de közben van egy másik oldal is. Szlovákiában nincs érdemi szélenergia termelés, miközben az ország vállalta a megújuló energiaforrások arányának növelését. Európa más országaiban pedig továbbra is gyors ütemben épülnek szélerőművek. Vajon mindenki más téved? Valóban nincs szüksége Szlovákiának a szélenergiára, vagy túl messzire megyünk, ha minden ilyen beruházást elutasítunk? A vonalban Nagy József volt környezetvédelmi miniszter, a Magyar Szövetség elnökségi tagja. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ön régóta ellenzi a szélerőműveket, kezdjük ezért egy nagyon egyszerű kérdéssel. Milyennek kellene lennie egy szélerőműnek Szlovákiában, hogy az ön számára mégis elfogadható legyen, vagy pedig elvi alapon ellenzi őket?
1: Hát amikor a szélerőművekről beszélek, akkor nem csak mint környezetvédő, vagy akár természetvédő, természet szerető, de azért mint közgazdász is gondolkodom, és ezek olyan alapvető számadatok, amiket fel lehet hozni a szélerőműveknek a kiépítése ellen, ami nem ilyen hitvita. Ugye én szerintem alapvetően jogos követelés az, és talán innen kezdeném a dolgot, hogy az érintett régióban élő

0: használáson egy széltúrbánk természetesen támogatom, de ott, ahol mint nálunk 12-15-17%-os kihasználtsága volna egy ilyen szélturbinának, reméletlenül nem fektete be senki, tehát csak is támogatásból lehet ezeket a turbinákat felépíteni. Nem véletlenül itt 30 év alatt egy sem épült föl, bármilyen kormány is volt, vagy csak három, ugye abból is egyet lebontottak. Mert egyszerűen nem hatékony, hogy miért van most ez a nagy kampány, azt azért nem árt elmondani, tehát kell tudni, hogy Amerikában, tehát az Egyesült Államokban, de Kanadában is most már egyszerűen levette az állam a kezét a támogatásáról ennek a fajta energiának, és inkább mennek a törpe atomerőművek irányába, ami egy üzembiztos megoldás, és nem függ attól, hogy fújja vagy nem. És nem beszélve arról a óriási teherről, amiről itt még talán nem volt szó, és talán ezt kihasználnám most, hogy amellett, hogy mi felépítünk egy szélturbinát, aminek mondjuk rá van akár 25%-os hatékonysága, kihasználása, még a maradék 75%-ot valahogyan be kell fedni. Na most egyáltalán nem érvényes az, hogy majd a napenergia, meg majd a vízenergia, meg nem tudom mit, tehát ott egyszerűen, ha tehát a világban is így van, a szélenergia mellé muszáj, és többnyire 90%-ban gázturbina erőműveket építenek, tehát minden szélturbina mellé kell háromszor annyi minimum gázturbina. Most kérdezem én, mitől klímabarátságos egy ilyen irány az atomenergiával szembe, hogyha minden szélturbina háromszor annyi gázturbinát nem csak igényel, de üzemeltet is, mivel így fúj a szél. Tehát nem beszélve a gáz áráról, nem beszélve arról, hogy mennyire vagyunk függők a behozatalról, ugye, tehát azt sem mondhatjuk, hogy diverzifikáljuk, vagy éppen függetlenítjük az energiállátásunkat. Úgyhogy most nem beszéltem környezetvédelemről, vagy hát részben igen, tehát a klímavédelemről is, azt a Covid is megmutatta, hogy nem sok ráhatásunk van egy ciklikus naprendszeri változáshoz, tehát egyszerűen vége a jégkorszaknak. Úgyhogy erre is már rájöttek, ezért is lazul ez a urok. Viszont a cégek ugye fel vannak állva egy gyártási és disztribúciós hálózatra, ami igazából mindig is állami támogatásokon múlott, illetve a fenntartás és állami támogatás, tehát üzemeltetése és állami támogatást igényel.
1: Ha megengedi, egy pillanatra félbeszakítom, igen, mert még rengeteg kérdést szeretnék feltenni, jó, és fogy az időnk. Ön említette, hogy tájainkon nem nagyon van értelme szélerőműveket építeni, de hát Ausztriában, közvetlenül a szlovák határ közelében is vannak olyan települések, ahol ugye nem csak hogy megépítették, hanem a lakosság ugye elfogadta, sőt támogatta a szélerőmű parkokat, és most olvasom, hogy Magyarországon is a komáromi, a győri, a mosonmagyaróvári járásokban is elfogadtak egy ilyen fejlesztési tervet. Miért működhet ez ott, nem messze tőlünk, hasonló földrajzi adottságok mellett, és miért olyan nehéz ezt megvalósítani Szlovákiában?
0: Tehát maradjunk a tényeknél. Tehát Ausztriában az a rész, egy szélcsatorna rész a két hegység között. Tehát az nem hozzánk fúj be, hál' Istennek, tehát nem itt szárítja annyira a területet, tehát nálunk sokkal rosszabbak ehhez a viszonyok. A másik dolog, tehát ez folytatódik Magyarország felé esetlegesen, tehát ott 10% különbség van állítólag minimum a hatékonyságnak. A második dolog, hogy bárhol is építik fel, tehát ha van egy olyan ország, aminek a politikája és a gazdasági lehetőségei lehetővé teszik ezt a luxust, akkor tegye meg. Tehát én azt sem mondom, hogy Szlovákia ne tegye meg, én csak azt mondom, hogy kérdezzük meg az embereket. És hogyha már említettem Magyarországot, hát én először azt hittem, hogy csak egy rémhír, de ez egy valós hír, hogy Magyarországon most azt vezették be, hogy 30 nap környezeti hatástanulmány és 20 nap építkezési engedélyezési maximális határidővel fognak építeni 260 méteres turbinákat úgy, hogy nincs a lakosságnak, meg a intézményeknek se, tehát önkormányzatoknak se fellebezési lehetősége sem. És az egészet a budapesti járási kormányhivatal adja ki az engedélyezést, ilyen villámgyors eljárás. Tehát megkérdezem én, hogy ez nem a helyes út, tehát hogy az összes európai dokumentum arra irányul, hogy az embereknek legyen beleszólásuk a környezetükbe, hogy a környezetvédelemben vegyenek, alaposan meg kell vizsgálni a hatásokat, stb. Tehát ez egy teljesen ellenmegy. Abszolút látszik az, hogy mekkora hatalmuk van ezeknek a cégeknek, mekkora lobby.

0: erejük, és mennyi pénzt tudnak igazából kiszivattyúzni, és az nem ragudjon mindenki, ez nem egy európai pénz, ez egy kölcsön, amit majd Magyarország is, és Szlovákia is vissza fog fizetni, tehát amennyit elhasznál, amennyit felépítünk be, azt vissza kell fizetni, de még azzal, hogy külön meg kell, be kell biztosítanunk a hálózatot kiépíteni, ugye, mert nincsenek ezek a hálózatok, amik fölvegyék egyszer-egyszer ezt a nagy mennyiségű szélenergiát, és be kell biztosítanunk a gázturbinákat mellé, hogy azok is legyenek, mert akkor nem tudják megint üzemeltetni, nem tudják eladni ezt a villant, hogyha nincs állandó. Tehát, hogy ez olyan óriási teher, hogy én azt mondom, hogy persze, hogyha egy ország például lemond az atomenergiát, mint Ausztria, akkor valamiképpen kell helyettesíteni, de én nem szeretnék ezen úton menni, mert az abban időben mondtak le, és náluk ez egy ilyen axióma lett, hogy az atom azért nagyon veszélyes, lehet, hogy háborús időszak is volt, stb., de és nem tudnak ebből most kimászni, úgy, ahogy a magyarok a Dunavízi erőműből nem akarták, és máig nem akarják befejezni, tehát ezek ilyen politikai döntések, elhibázott politikai döntések, és én ezt nem mutatnám, mint valami mértéket, tehát hogyha ők csinálják, akkor nálunk is ez biztos jó lenne. Miért nem nézzük úgy, hogy esetleg nálunk jobb.
1: Tehát akkor nézzük most Szlovákiát, jó? Ha ugye Szlovákia valóban ennyire alkalmatlan lenne a szélenergia számára, akkor miért számol az ország saját hivatalos energetikai terve 2030-ra 750 megawattnyi szárazföldi szélenergiával? Ezzel ugye hasonlítsuk össze azt, hogy most körülbelül 3 megawattnyi szélenergia kapacitás működik Szlovákiában. Tehát akkor az ország energetikai szakpolitikája ön szerint egyszerűen téves?
0: Hát nézze, szakértők is tévedhetnek, főleg, hogyha a szakértők valamiben érdekeltek. Tehát úgy, ahogy valaki nagyon érdekelt volt abban, hogy például 50 napos engedélyezés határidőt intézzen Magyarországon, vagy nálunk, ahol a követelmény, beiktatták követelménybe, igen, a szélerőmű parkoknak a fejlesztését, igen, beiktatták a megújulási alapba, ugye, beiktatták a követelményként azt, hogy itt is gyorsuljon fel az engedélyezés eljárás. Hát nyíltan nem mondták ki, de szerették volna, hogyha ebben nem lesz beleszólásuk önkormányzatoknak, és a minisztérium így is készítette ezt elő. Tehát de ez politikai döntés. Tehát ugyanúgy, hogy most politikai döntés, hála a jó Istennek, hogy a Taraba azt mondta, hogy akkor mégse, és akkor nem lesz 8 akcarászóna, és az se volt véletlen, hogyha már kellett lenni, akkor miért pont a dél magyar lakta vidékre rakták jóformán az összeset, vagy pedig a határvidékre, tehát minél kisebb legyen impaktja.
1: Tehát akkor politikai döntés az is, hogy mégsem valósulnak meg ezek a csalóközbe tervezett szélerőművek, vagy pedig ez a része szakdöntés, tessék?
0: Hát ez mind politikai döntés. Tehát a szakvélemények alapján mindig politikai döntés születik.
1: Hát ez a 165 oldalas dokumentum, amit most kiadott a minisztérium, hát ez rámutat, hogy a szélenergia kihasználása viszonylag kis közvetlen terület foglalással jár, pozitív hatással van a klímavédelmi és légszennyezés csökkentésre.
0: Hát erről mind lehet vitatkozni. Tehát, hogyha megnézzük például, hogy egy ilyen atomerőműnek a térfoglalása ugyanannyi kapacitásban ezerszerese körülbelül a térfoglalása a szélenergiának. Nem beszélve arról, hogy azokat a helyeket, ahova lehelyezték őket, tehát a csalló közben teljesen botrányos, ott, ahol egy kisebb ipari létesítményt nem szabad csinálni, ezer köbméteres alapokat szerettek volna rakni, ezer méterre a lakóházaktól, tehát teljesen bekerítették volna igazából az egyes községeket, fejlesztés nulla utána, ugye mivel a község szélig értek ezek a védőzónák. Eleve a védőzónát, hogy lecsökkentették nálunk 3 kilométerről 1 kilométerre, és ezt az egészségügyi hivatal adta ki 3 kilométert, de valakinek fontosabb volt. Ezek mind politikai döntések. Utána, hogy azt hogyan írják körbe, hogy hogyan magyarázzák meg, mit kell megmagyarázni, hogy ezt ismerjük, tehát azt aztán megrendelésre lehet így is írni, meg úgy is írni, tehát én azt mondom, hogy a végső politikai döntés, hogyha egyszerűen annak a garnitúrának, politikai garnitúrának érdekel, vagy nem érdekel. Az, hogy jutott bele pont a 750 megawatt, nem úgy, hogy az Ódor kormány kiszámított egy napos délután, hogy mennyi kellene, az biztos. Tehát nem hazai adatok, hanem egyszerűen valaki ránézett a térképre, és azt mondta, hogy Szlovákiában nincsenek szélturbinát, tehát akkor tegyünk oda is valamennyit. pláne, hogy nincs ho lehodni máshol. Tehát ön, én ezt így látom, és ez kb. Így is van.
1: Ön politikai döntésekről beszél szakvélemények helyett. Mégis nekem úgy tűnik,
0: hogy ön
1: is politikai döntést szorgalmaz azzal, hogy a csaló közben ne épüljön szélerőmű. Akkor mi a különbség?
0: De hát én azt mondtam, hogy politikai döntés szakvélemény alapján. Tehát szakértőknek is vannak különböző vélemények, szakértők is tévedhetnek. És a legfontosabb, amit szerintem itt figyelembe vettek, hogy az emberek nem akarják. Tehát talán kellene beleszólásuk.
1: Tehát az emberek se nem szakértők, se nem politikusok.
0: De lakosok. Tehát most azon csak nem kellene vitatkoznunk a demokráciában, és beleszólásuknak kell lenni abba, hogy mi történik a környezetükben.
1: Hogyha bebizonyosodna, hogy egy konkrét csalóközi projekt nem veszélyezteti a madárvilágot, megfelel a zajvédelmi előírásoknak, és hogy a helyiek többsége is támogatja, akkor ön is támogatná ezeket a szélerőműveket?
0: Én nekem nincs, tehát mindenkinek a vállalkozó, ugye én csak abban nem támogatom, hogy úgy, ahogy a mások, ugye az én pénzem is benne van. Tehát az én adomból majd lesz ez támogatva, az helyett, hogy olcsóbban kapnánk azt energiát. Ilyen szempontból nem támogatom, de hogyha ez egyszerűen olyan kérdés lesz, hogy ha nem itt majd ott fogják megíteni, és a csalóközi község nagyon szeretné, ha tegye, tehát én nem fogok keresztbe függetni biztos, de attól még nem változtatom meg a véleményt arról, hogy ez nem egy ökológikus, tehát nem egy klímaváltozás, mivel nagyon sok gázkapacitás kell hozzá, és nem is gazdaságos, mert nem olcsó. Tehát ma az atomerőmű nálunk 30-40 euróért gyártja max 50-ért a megawattot, ezek németországi tengerparti területen is 90 euróért csinálják a szélturbinák. És akkor nem számolom a gázturbinát, ami 180 euróért csinálja megawattot, és abból kell háromszor annyi mellé. Tehát az átlagár körülbelül utána számoltam a 130 euró per megawatt. Na most, hogyha nekem nem csak családi házam van például, de még vállalkozásom is, ahol nekem jön a villanyszámla. És az meg fog növekedni attól, mert dotálni kell ezt, tehát támogatni, meg kell vennünk ezt a drágább villanyt, és majd kikapcsolni esetleg az atomerőművet azért, hogy ezt lehessen eladni, akkor nem fogok tapsolni, és a többség nem tapsol.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Nagy József korábbi környezetvédelmi miniszterrel, a Magyar Szövetség elnökségi tagjával beszélgetünk. Ön azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a lakosság megfelelően viszonyuljon ezekhez a projektekhez, de nem lehet, hogy a szélerőművek esetében néha összekeverjük a konkrét környezeti problémákat azzal az általános helyi lakossági érzéssel, hogy már pedig ide ne építsenek semmit a közelembe?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ezeknek a fejlesztő cégeknek rengeteg eszközük van. Látszik, hogy a médiában mit tudnak elérni, tehát milyen pozitív hozzáállást például. Hát miért nem győzik meg a lakosságot erről? Tehát azzal, hogy fölkínálnak itt vagy ott 10-20 ezer eurós éves bevételt egy községnek, vagy akár 100 ezeret, miközben egy szélturbinára elvisznek 500 ezer eurós üzemeltetési karbantartási kiadást. 500-460 ezer konkrétan, amiről tudok. Tehát egy ilyen 7 megawattos turbinához, akkor szerintem elég méltántalan a kínálat. Tehát én azt gondolom, hogy ez ő dolguk. Nem a politikusok dolga meggyőzni az embereket arról, hogy a cégnek legyen belőle valami haszna. Győzze meg a cég. A politikusnak az a dolga, hogy tárja fel azokat a kockázatokat, amik, vagy előnytelenségeket, amivel a cég nem fog dicsekedni. Tehát mi ezt tesszük. És lehet, hogy ez valakinek úgy fog tűnni, hogy ez most ilyen populizmus, de hát nézze, az emberek oldalán vagyunk, és amellett magunknak se vagyunk az ellenségei. Tehát miért kellene nekem azt támogatnom, amiről meg vagyunk győződve, hogy a mi országunkban, a mi szélfeltételünk mellett előnytelen, de a mi költségvetésünkből fog kelleni kifizetni az árkülönbséget. De nem az Európai Unióból, hanem a miénkből. Mi nekünk kell visszaadni azt a kölcsönt, amit az Európai Unió felvett erre a célra. Tehát ez érint bennünket. Tehát mi úgy teszünk, hogy hisz az európai pénz le kell hozni, stb. De mondom, ennek ellenére, hogyha valamelyik község úgy dönt, csak én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogyha egy községben például úgy döntenek, hogy felépítik, jó rendben van, mert érdekeltetették őket, és amúgy meg elteszik például a községnek a kataszter határára valahol máshova, és És történetesen a kataszter határ túlsó oldalán pedig ott van egy másik község, aki nem szólhat bele, tehát ez nem fér, és ilyenek is voltak. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen népszavazáson kellene erről dönteni, és nem csak abba a községbe, aki kiadja az építkezési engedélyt, hanem az összes érintett községből. Dániában például jó példák vannak, ott a kompenzációt kap mindenki, aki rálát egy szélturbinára. És az biztos, hogy viszont, mert azért a többség nem tarolsa le kisebbséget, tehát hogyha most 52% a községnek mellette szavaz, akkor mi van a 48-at?
1: És elnézést, de ugyanezeket a feltételeket be kellene tartani például akkor is, hogyha egy nap kollektor állomás épül mondjuk a falu mellett, vagy pedig azzal nincs ilyen gond, ami ugye sokkal nagyobb területet foglal el?
0: Hát én nem érzékeltem azt, hogy napkollektor állomásokkal gondjai volnának a lakosoknak, de lehetséges természetesen. A másik dolog pedig az, hogy én a napkollektorokat nem is engedném egyáltalán a szántóföldekre. Annyi lapos tető van, annyi lakótömb blokknak a teteje, ami üres és föl lehetne használni. Tehát én abszolút nem engedném például.
1: Az előző interjúban, amikor erről a témáról beszélgettünk itt a Pátria Rádióban, ön azt mondta, hogy nem a szélerőművek ellen van, csak azt szeretné, hogy a megfelelő helyre kerüljenek. Szlovákiában van ön szerint megfelelő hely szélerőművek számára?
0: Én nem vagyok ebben szakértő, hogy hol van, tehát én nem azt kerestem, hogy hol van, én azt néztem meg, ahol akarták tenni, hogy az alkalmas rá. Tehát se Párkány mellett, se Érsekújvárnál, se nálunk nem volt alkalmas hely. Én nem néztem meg, hogy a Alacsonytátornak a gerincein, vagy a Vihorlátban, vagy én nem tudom, bárhol, tehát hegygerinceken, ugye, hát most utazik az ember, látja Horvátországban, mindenhol a hegygerinceken vannak ezek a szélturbinák. Tehát én elfogadom a látványát, hogyha elég messze van, hogy így mondjam. Nincs ezzel nekem gondom, de szerintem egyszerűen ne én döntsem el, tehát dönts el az, aki azt tényleg fogja nézni, fogja hallgatni a súgását, és az, hogy hol alkalmas, tehát úgy, amennyire Norvégia nem alkalmas napelemekre, úgy mi nem vagyunk erre alkalmas. Tehát oda tegyék a szélturbinákat, ahol fúj állandóan, nagyon gyakran a szél, és nem úgy, hogyha fúj, akkor meg úgy, hogy letépi, ugye, mert ez a tipikus, amikor szintén nem metnek a turbinák, és ez a jellemző, tehát, hogy ugye már hetek óta nincs szél, igaz? És ha van, akkor mindent visz, tehát valójában abszolút, és azt is beszámítják még a szélkapacitásba a vihart, miközben viharban nem tud működni. Tehát a realitás nagyon az, hogy egyszerűen gazdaságilag nem éri meg, és aki, tehát hogyha a saját pénzéből csinál ezt a cég, vagy egy bank majd ad rá kölcsön, akkor elhiszem azt, hogy annak van értelme.
1: Tehát akkor a gazdasági érvek nyomnak többet alatban, vagy pedig a környezetvédelmiek? Mert ugye a környezetvédelmi
0: nincs, ellenérdek van, hogyha én most kiváltom, én amiatt becsukok egy atomerőművet, mert telerakom szélturbinákkal az országot, de melléjük kell háromszor annyi gázturbinát tennem, amik fognak is háromszor annyit üzemelni, akkor hova jutottam? Környezetvédelmileg. Tiszta mínuszba.
1: A vita tehát alig ha egyszerűen arról szól, hogy szélerőművek igen-e vagy nem, sokkal inkább arról, hogy hol lehet úgy megvalósítani ezeket a beruházásokat, hogy közben a természet, a táj és a helyi közösségek érdekei is érvényesüljenek, és arról is szól, hogy Szlovákia milyen energiaforrásokra akar támaszkodni a következő évtizedekben. Nagy József, korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Szövetség elnökségi tagját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: Magazin műsorunk első órájában a felső 10 000 frontemberét és többek között a galaxisokban is zenélő Sallai Lászlót kérdezzük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy párkányi egyetemista, Miták Gábor érkezik hozzánk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában interjú hangzik el Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025 júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő szakemberrel kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Várom Önöket 9 órától a Nappaliban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Pátria Rádió adáskezdő hírmagazinja, amelyben hamarosan arról beszélgetünk, hogy Ukrajna hivatalosan is bejelentette a délkeleti offenzíva eredményeit. Több száz négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az orosz megszállóktól. Erről is szólunk a hírek, az időjárás, a közlekedési információk és a sporthírek után. Most a legfrissebb történéseket Mezőszállási Márk foglalja össze.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újabb szankciókra készül az EU Oroszország ellen. Rekordszintű a halálozás mértéke az ebola járvány miatt Kongóban. Az egész országban zivatarokra kell számítani. Jönnek a részletek. Az Európai Unió minden eddiginél nagyobb szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben, közölte Kaja Kallas uniós külügyi vezető. Elmondása szerint az eddigi intézkedések már több mint 1000 milliárd euróval gyengítették az orosz hadipart. Az új csomag elfogadása után harmadával nőhet a szankcionált orosz személyek és szervezetek száma. Kallas szerint a nyomást addig kell fokozni, amíg Moszkva be nem fejezi az ukrajnai háborút. Donald Trump amerikai elnök korlátozna az Egyesült Államok részvételét a Dél-Koreával közös katonai gyakorlatokon. Az amerikai elnök szerint a hat gyakorlatok túl drágák és szerinte rossz üzenetet küldenének Észak-Koreának. Trump arra is hivatkozott, hogy jó kapcsolatot ápol Kim Jong-unnal. A döntés néhány nappal azután született, hogy Pyongyang újabb ballisztikus rakétateszteket hajtott végre. Az Egyesült Államok újabb szankciókat fontolgat Alexandre de Moraes brazil bíró ellen, írja a Financial Times. A bíró korábban Jair Bolsonaro volt elnök ügyében játszott fontos szerepet, és 27 év börtönre ítélte őt egy államcsíny kísérlet miatt. Kritikusai szerint korlátozza a szólásszabadságot, támogatói viszont úgy vélik, a brazil demokráciát védi a szélsőséges támadásoktól. Cenzúrázott változatban adták ki Oroszországban Ferenc pápa önéletrajzát. A könyvből több olyan részletet eltávolítottak, amely a homoszexuális és transznemű emberek egyházi helyzetéről szól. Kimaradt például az a pápai kijelentés is, hogy a homoszexualitás nem bűncselekmény, hanem emberi valóság. A lépés illeszkedik az oroszországi könyvcenzúra erősödésébe. A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebola járványa már 2325 ember halálát okozta. A hatóságok szerint csak nem 5000 fertőzést igazoltak, és a járvány tovább terjed. A helyzetet nehezíti a gyenge egészségügyi rendszer és a lakosság egy részének bizalmatlansága. A mostani járványt a Bundibugyo nevű vírus okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a Szecsovszká úton a belváros felé baleset történt, torlódásra számítsanak. A D2-es autópályán Lozornó után Pozsony felé is, az útkarbantartóknál körülbelül 15 perces a menetidő növekedés. Pozsonyban a Lanfranconi hídon a Pozsony-Liget falu felé az útkarbantartóknál körülbelül 10 percet veszíthetnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Két érmet szereztek a magyar úszók a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Kós Hubert országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyes úszásban. Ezzel zsinórban harmadszor nyerte meg a számot, valamint átadta a múltnak Cseh László 2009-es magyar rekordját. Az Egyesült Államokban a legendás Bob Bowman irányítása alatt készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebbjeként zárta a kontinens viadalt. A szenzációsan hajrázó 16 éves Pápai Olivér országos rekorddal ezüstérmet harcolt ki 400 gyorson, 300-nál még csak hatodik volt. Sárkány Zalán pedig hatodik lett. Milák Kristóf a negyedik helyen végzett 50 gyorson, mindössze 400-addal maradt el az országos csúcstól, de tovább javítva az egyéni legjobbját. Magyarország 10 dobogós helyezéssel, 4 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal zárt a párizsi vizes EB medencés úszóversenyei éremtáblázatának 5. helyén. Fantasztikus futással Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmet harcolt ki a birminghami atlétikai Európa-bajnokság zárónapján, Szabó Nóra pedig a 4. helyen ért célba. A magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal 5. lett. A Dac Teltház 5000 néző előtt könnyedén nyert 3-0-ra, a komáromi csapat vendégeként az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. Ammar Ramadan 2-szer, Georgi Gagua pedig 1-szer volt eredményes. A kiegyenlített első félidő után a 2. játékrészben fölénybe kerültek a dunaszerdahelyiek, és a kapura is veszélyesek voltak. Az eredmény a KFC-re nézve hízelgő. A másik vasárnapi meccsen a remekül hajrázó nagyszombatiak a Spartak stadionban 2-0 arányban legyőzték az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Nagy Mihályiakat. A 88. percben még 0-0 volt az állás. A tabellán a Trnava 1 ponttal vezet a Slovan Podbrezová duó előtt, a Dac a 4., a Košice a 7., a KFC pedig a 9. A címvédő 100%-os pozsonyiak, akik még gólt sem kaptak, a dunaszerdahelyiek és a kassaiak egy meccsel kevesebbet játszottak. A 2. labdarúgó liga vasárnapi eredményei Malzsenyice Povaszká Bystrica 1-2 és a rangadón Petržalka Prešov 4-2. A 4. felvonás záró mérkőzését a Slovan B Humenné összecsapást ma 17 órától játsszák. A 100%-os Petržalka 3 ponttal vezet a Vágbesztercei és a Somorjai együttes előtt. Az 1 pontos Galántaiak a kieső 14. helyen állnak. A címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. Érdekesség, hogy a két csapat egymás elleni bajnoki találkozója zsinórban 6-szor végződött pontosztoszkodással. A másik vasárnapi meccsen a Felcsút 3-2-re legyőzte a vendég Paksot. Ma 17.30-tól lesz a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozó. Egy vasárnapi eredmény a Cseh Futballligából, Liberec-Szlávia 1-1. A bajnok Arzenál nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután a Cardiffi mérkőzésen 3-0-ra verte a Manchester Cityt. Franciaországban meglepetésre a Lens hódította el a szuperkupát, hazai közönség előtt 1-0-ra legyőzte a nagy esélyes Paris Saint-Germaint. A Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit, valamint a Stollár Fanni Asia Muhammad, magyar-amerikai páros is vereséget szenvedett a Cincinnati tenisztorna nyitófordulójában.

0: 8 óra 15 perc van. Ukrajna hivatalosan is beszámolt az elmúlt több mint fél év egyik legjelentősebb katonai műveletének eredményeiről. Kijev szerint január óta több mint 200 települést sikerült visszafoglalni az ország délkeleti részén. Ez a 2022 végi herszoni felszabadítás óta Ukrajna legnagyobb területi sikere. Közben Oroszország mélyén is újabb távoli célpontokat támad az ukrán hadsereg, legutóbb például a Roszkozmosz egyik fontos üzemét is. Mit jelenthet mindez a háború menetében? Erről is kérdezem Kemény Jánost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ukrajna 745 négyzetkilométernyi visszafoglalt területről és 26 felszabadított településről beszél. Ha katonai szempontból nézzük, mekkora sikerről van valójában szó?
1: Azt lehet mondani, hogy a konfliktus jelen állásában azért ez nem egy elhanyagolható eredmény, viszont ha a nagy képet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy nem döntő jelentőségű az egész művelet, viszont azt jól mutatja, hogy Ukrajna képes hatékony támadó műveleteket végrehajtani, hogyha úgy adódik a helyzet. Ugye ez az egész offenzíva annak idején ott indult, hogy Elon Musk és a SpaceX ugye lekapcsolta a Starlink terminálokat, amik orosz kézen voltak. Itt ugye van ennek egy érdekes története, és ez tulajdonképpen az orosz hadsereg kommunikációját a front közelben helyenként igencsak megbénította, és ezekből a kezdeti ellenőrkészekből végül azt lehet mondani, hogy kialakult egy ilyen ellen támadás, ami ehhez az eredményhez vezet.
0: Elnézést, félbeszakítom, megkérem, hogy kicsit tartsa közelebb a telefont a szájához, mert rosszul halljuk önt.
1: Ó, elnézést.
0: Most már sokkal jobb lesz.
1: Jó.
0: Ha mindjárt ki is egészíthetném egy kérdéssel, ugye említette, hogy a háború egészét nézve ez az előrehaladás viszonylag szerény, de jelentheti ez mégis azt, hogy változás kezdődött a fronton, vagy pedig egyelőre inkább csak egy ilyen helyi ukrán sikerről beszélhetünk?
1: Jelenleg inkább egy helyi ukrán sikerről beszélhetünk. Itt ugye, hogyha a front egészét nézzük, akkor ez még mindig egy több mint 1000 kilométeres front, ahol ugye ez a 700 négyzetkilométer nem elhanyagolható, de azért összességében nem nevezhető túl nagy, tehát nem nevezhető döntő eredménynek, viszont ha azt nézzük, hogy ugye mind az orosz, mind az ukrán fél a front mozgásának a problémáit a mélységi csapásokkal próbálja valamilyen szinten kompenzálni. Nem lehet mondani, hogy ez, hogy is mondjam, hát ilyen eredménytelen dolog lenne.
0: Ami különösen érdekes, hogy erről az ukrán hadműveletről hónapokon keresztül alig lehetett hallani. Mennyire vagy miért volt ennyire fontos az ukránoknak a titkosítás, illetve ez mennyiben járulhatott hozzá a sikerhez, hogy nem beszéltek róla?
1: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően a ukránok kommunikálgattak egyes elemeket, tehát főleg itt a év első felében lehetett hallani kisebb eredményeket, viszont alapvetően ugye a figyelem az valószínű már kevésbé, hogy is mondjam, övezi olyan mértékben ezeket az eredményeket, mint korábban. Most, hogy ugye ezt a 700 négyzetkilométert bejelentették, ennek volt egy ilyen nagyobb visszhangja, de összességében azt lehet mondani, hogy én szerintem a figyelem nyugaton már jóval kevésbé ezekre a területszerzési kérdésekre irányul. A háború kapcsán sokkal inkább a mélységi csapások, amikre a nyugati oldalról jóval több figyelem irányul.
0: Akkor irányuljon most a mi figyelmünk is ezekre a mélységi csapásokra. A rossz kozmoszhoz tartozó fontos üzemet is támadás ért mintegy 900 kilométerre az ukrán határtól. Említette, hogy ez fontos lépés volt, vagy fontos esemény volt katonailag, hiszen a mélységi csapások már valami másról szólnak, de mennyire befolyásolhatják ezek a mélységi csapások a háború kimenetelét? Hogy néz ki ez ebben a pillanatban?
1: Hát, ugye ezeknek a mélységi csapásoknak több célja van. Ugye mindkét oldalon egyfelől stratégiai üzemeket támadják, stratégiai fontosságú infrastruktúrát támadják. Ukrán oldalról pedig van egy olyan törekvés is, hogy az orosz társadalomban próbálják tudatosítani, hogy a háború az van, és ennek nagyon komoly ára van az ő mindennapi életükre nézve is, és valószínűleg például ugye a Wildberry nevű orosz ilyen internetes platform raktárainak, illetve létesítményének a támadása az ezzel is összefüggésbe hozható. Ugye orosz oldalról is az utóbbi időben elsősorban a ballisztikus és hiperszonikus rakétáknak a alkalmazásával próbálják a ukrán stratégiai infrastruktúrát támadni, itt ugye a gyártókapacitásoktól katonai és egyéb célpontokon át, sok esetben sajnos civil célpontokat is néha eltalálnak, míg ugye ukrán oldalról a saját gyártású mélységi csapásmérési képességek az utóbbi időben azért elég látványosan fejlődtek, és már úgy 1500-2000 kilométer mélységben is képesek voltak orosz célpontokat támadni. Itt is a katonai célpontoktól kezdve az említett, mondjuk azt, hogy kettős felhasználású célpontokig eléggé széles volt a célpontoknak a skálája.
0: Jelenti, vagy jelentheti ez azt is, hogy Ukrajna a következő hónapokban akár további területeket is visszafoglalhat Oroszországtól?
1: Ebben igen, gyakorlatban nagyon nehéz ezt megmondani, ez ugye egy elég sok tényezős történet, és ugye a fronton a mozgást azért nagyon nagy mértékben korlátozza az aknamezőknek, tüzérségnek és a drónoknak a széles körű használata. Ugye azt mondhatjuk, hogy 22 óta azért nagyon lassú volt a front mozgása egyik vagy másik irányba, és itt ugye egy-két látványos kivétel volt. Ugye még a háború elején a Harkivi offenzíva, vagy a Kurszki, ahol ugye a oroszokat meg tudták vetni az ukránok, de egyébként itt a kilométerek azok elég lassan adódtak össze, és általában nagy veszteségek árán.
0: Oroszország ugye eddig azt az üzenetet próbálta fenntartani, hogy a háború lassan, de biztosan az ő javára dől el. Most ezek az ukrán területi sikerek mennyire változtathatják meg ezt a képet az orosz társadalomban is? Ugye a nemzetközi közvéleményben nyilván egy kicsit máshogy rezonálnak ezek a témák, de Oroszországon belül milyen hatással lehet ezeknek az ukrán sikereknek?
1: Ez egy nagyon komoly és fontos kérdés, ugyanakkor nagyon nehéz ezt megmondani. Ugye azt mondhatjuk, hogy az orosz társadalomnak a vélemény alakító tevékenysége az utóbbi időben azért erősen korlátozva lett. Itt ugye az orosz állam számos olyan törvényt és szabályozást fogadott el, ami korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, és ugye egyes források már azt is felvetették, hogy az őszi választások után a orosz oldal ismét egy korlátozott mobilizációnak az eszközéhez nyúlhat, ami valószínű nem lesz népszerű, hogyha bekövetkezik, de igazából ez lesz, ha valóban így lesz, egy nagyon érdekes vízválasztója az orosz társadalom reakciójának, mert meg fogjuk látni, hogy a politikai vezetés az mennyire tudja uralni a helyzetet ebben a tekintetben.
0: Ukrajna hivatalosan is beszámolt az elmúlt több mint fél év egyik legjelentősebb katonai műveletének eredményeiről. Mit jelenthet mindez a háború menetében? Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Kemény Jánost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát. Hallgatóink nevében is köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot kívánok!
1: Köszönöm a lehetőséget!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról szólunk, hogy a környezetvédelmi miniszteri pozíció miatt kialakult ellentétek egyre jobban feszítik az SNS-t. Előbb azonban Mezőszállási Márknak adom át a szót, aki regionális hírekkel érkezett a stúdióba.
2: Tűzütött ki tegnap délután a Szentszijárásban található Dénes Torcsmisérd vasútállomásának közelében. Több épület is lángra kapott, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a rendőrség tájékoztatása szerint a vasúti közlekedést az érintett szakaszon leállították, a forgalmat 17 óra 23 perckor függesztették fel. A tűzesetben az első információk szerint senki sem sérült meg, a lángok keletkezésének okát még vizsgálják, a helyiek beszámolói szerint járművek is kigyulladhattak, és egy közeli háztető szerkezete is megsérült. Biztonságosan kiemelték a Dunából azt a második világháborús lőszert, amelyet Dunamosi térségében találtak a folyó alacsony vízállása miatt. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság közlése szerint a korábban bevezetett hajózási korlátozásokat már feloldották, így a folyószakasz ismét teljesen járható a hajók számára. Több mint 500 000 eurós beruházással újították fel a Nemes-Kossuthi felnőttek szociális otthonának tetőszerkezetét. A munkálatok során eltávolították a régi, rossz állapotú tetőfedést, korszerű szigetelést építettek, bekicserélték a tetőablakokat és új fedést helyeztek el. A fejlesztés célja az épület biztonságának növelése, valamint az energiafelhasználás csökkentése volt.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a Szecsovszká úton a belváros felé baleset történt, torlódásra számítsanak. A D2-es autópályán Lozorno után Pozsony felé is. Az útkarbantartóknál körülbelül 15 perces a menetidő növekedés. Pozsonyban a Lanfranconi hídon a Pozsony-Liget falu felé az útkarbantartóknál körülbelül 10 percet veszíthetnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: A pontos idő 8 óra 37 perc. Egyre élesebb konfliktus feszíti a szlovák kormánykoalíciót, azon belül is az Andrej Danko vezette szlovák nemzeti pártot. Az SNS most már azt szeretné, hogy Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter ne szeptember végén, hanem már szeptember 15-én távozzon a posztjáról. Utódjaként Filip Kufa neve került szóba. Az SNS azt is jelezte, hogy ha nem teljesül a követelése, a parlamentben akadályozhatja a kormány munkáját. Mi áll a konfliktus hátterében, és valóban veszélybe kerülhet-e emiatt a kormány működése? Erről is beszélgetünk Tokár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával. Jó reggelt kívánok, szervusz Géza!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Mi áll valójában az Andrej Danko és Tomáš Taraba közötti konfliktus hátterében? Miért romlott meg ennyire a viszonyuk?
1: Hát nyilván nagyon sok tényező van a háttérben, de hogyha a legfontosabbat kellene kiemelni, ami nagy valószínűséggel befolyásol rengeteg más apróbb konfliktusit is, az mindenféleképpen az, hogy Taraba és Danko egymásra féltékenyek, illetve hát az egyik oldalról ez egészen biztosan igaz. Andrej Danko úgy látja, hogy Tomáš Tarabának a ténylése az igazából a saját pozícióit veszélyeztetheti valamilyen módon a nemzeti oldal az SNS pártjának az élén, és ebből kifolyólag mindent megtesz arra, hogy megpróbálja őt kiszorítani és ellehetetleníteni. Ezzel együtt pedig nagyon jól jön neki nyilván technológiai szempontból az is, hogy a környezetvédelmi minisztérium az

0: ilyen módon kétségbe vonni Tarabának a szakmai hitelességét és a hozzáértését, és ezt a kártyát felhasználva igyekszik megszabadulni a politikustól. Itt ugye látni kell azt, hogy a SNS-es minisztér, tehát a maga környezetvédelmi minisztérium az SNS irányítása alá tartozik, maga Taraban miniszteri pozícióban van, viszont van ott az SNS-nek egy államtitkára, ugye ez pont a Taraba utódjaként emlegetett Kuffa, és ebből kifolyólag meg lenne némi kölcsönös jóindulattal a tér arra, hogy olyan lépések történjenek a minisztériumon belül, ami Tarabának is jó, és az SNS-nek is jó, de ebben a pillanatban inkább ez egy ilyen lose-lose szituáció felé hajlik el, azaz az SNS megpróbálja aláoknázni Tarabát, és nagy valószínűség szerint ez a ponton Taraba sem túlságosan érdekelt abban, hogy bármiben is Dankó kedvére tegyen, vagy a párt kedvére tegyen, hogyha hát vagy illegálmes, vagy eléggé közvetlen instrukciót kap arról, hogy mit kellene csinálnia a tárca élén.
1: Akkor ugye jól látom, hogy tulajdonképpen nem is szakpolitikai nézetkülönbségekről van szó, hanem inkább ilyen hatalmi harcról.
0: Hát igazából lehetne akár szakpolitikai nézetkülönbségről is szó, hiszen ugye a környezetvédelmi tárcán belül azért meglehetősen sok botrány vagy kétséges kérdés fogalmazódott meg az elmúlt időszakban. Itt ugye, amire nagyon sokat szoknak hivatkozni, a Szlovák Nemzeti Parknak a zonációja és ezzel kapcsolatos gyakorlati kérdések, amik az Európai Uniós forrásokra is hatással vannak, vagy a szélerőmű parkoknak az ügye, ami ugye Taraba vállán nyugszik, és valamilyen idézőjelben rejtélyesokból kifolyólag az SNS teljesen más állásponton van, mint a minisztere, de azért nagy valószínűség szerint, és hát a korábbi szlovákiai tapasztalatokból kiindulva, itt a szakmai kérdések azok másodlagosak vagy harmadlagosak, és egyáltalán nem erről van szó, hogy egy konkrét vagy két-három konkrét szakmai kérdésben tért volna el annyira el Tarabának és az SNS-nek a véleménye, hogy ez a két politikus, hogy a politikus és a politikai párt az képtelen egymással megegyezni. Ez nagyon-nagyon valószínűtlen.
1: És ugye az is érdekes, hogy az általad említett minisztériumi államtitkárok is inkább az SNS mellett állnak ki, mint sem a saját miniszterük mellett, ugye? Tehát, hogy ez is azért mutat egyet s mást az SNS-en belüli erőviszonyokról.
0: Hát az erőviszonyokról igen, de ugye azt látni kell, hogy ezek az államtitkárok is politikai jelöltek, viszont ami meg őket érinti, hát ők kimondottan az SNS-hez kötődnek. Tehát a pártnak a köreiből jöttek, a pártstruktúrákból élnek. Mondjuk, hogyha ugye konkrétan Kuffát veszik, akkor neki akkor lesz valamilyen tisztsége, hogyha Andrej Dankó kegye azt megengedi, vagy úgy kívánja. Miközben Tomás Taraba egy független személyiség, aki autonóm módon, idézőjelben a saját jogán próbálhatna meg akár egy új kormányon belül is saját magának tisztségeket kiborcolni, és Tarabának azért az SNS-en belül nincs hátországa, soha nem is törekedett erre. Egy olyan karrierpolitikus, aki mindig is a saját útjait járva emelkedett egyre magasabbra és magasabbra, és ugye az előző választások, a 2023-as választás előtt pedig kötött egy gyakorlati egyességet Andrej Dankóval, szavazatokat szállított neki azzal, hogy fölkerült az SNS listájára, végül pedig hát elnyerte idézőjelben ennek a tevékenységnek a méltó jutalmát egy miniszteri szék képében. Csak hát abban az esetben, hogyha az embernek nincs politikai hátországa, akkor nem igazán számíthat jó indulatra az SNS-nek a káderei, a kinevezett politikai jelöltjei részéről. Nekik semmiféle érdekükben nem áll Tarabát támogatni Andrej Dankóval, a közvetlen főnökükkel szemben.
1: Most már az SNS nem szeptember végét, hanem szeptember 15-ét jelöli meg Taraba távozásának határidejeként. Miért lett ennyire sürgős a miniszter leváltása?
0: Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez inkább a politikai izmozásnak a része. Ugye itt az SNS az korábban is egy előszeretettel próbálta meg falhoz állítani a kormányt, vagy akár magát Robert Fico miniszterelnököt egyes politikai ügyekben, és egy kicsit nekem úgy tűnik, mintha egy ilyen nyilvánosság felé való optikának a módosításáról lenne szó. Tehát abban az esetben, hogyha Tarabát tényleg idő előtt menesztik, akkor ezt Andrej Dankó értelmezheti az erőjeleként, ami hát egyrészt ugye valamilyen szempontból pozitívum lehet a saját maga számára, másrészt Dankó természetét ismerve, meg a nyomás gyakorló módszereit ismerve, adódik a kérdés az, hogy egy ilyen siker, hogy Taraba még korábban is távozik, mint ahogy kellett volna neki, az nem előveli meg az SNS elnökének az étvágyát, és nem olyan újabb és újabb feltételekkel a miniszterelnök és a saját koalíciós partnerei felé. Ez igazából egy eléggé veszélyes játék, de megszokhattuk bizonyos szempontból.

0: szempontból azt, hogy az SNS ezt a nyomásgyakorlást, a zsarolással és fenyegetőzéssel vegyes nyomásgyakorlást megpróbálja a saját javára fordítani. Véleményem szerint ezt láthatjuk akkor, amikor arról beszélünk, hogy Taraba most, vagy két hét múlva, vagy újabb egy hónapra rá távozik. És nyilván az a kérdés, hogy Robert Fico mennyire akar erőt vagy gyengeséget mutatni ebben a kérdésben.
1: És ha már a nyomásgyakorlást említetted, ugye azt is jelezte az SNS egyik államtitkára, hogy ha Taraba marad, akkor a párt a parlamenti munka akadályozásával is nyomást gyakorolhat. Ez tulajdonképpen egyfajta politikai ultimátum Ficónak, vagy hogyan olvashatjuk ezt?
0: Teljesen világosan olvashatjuk politikai ultimátumként, és ugye már korábban is megtörtént, hogy az SNS egy váratlanul a félreszavazásával elkaszált. Ez nyilván nagyon kényelmetlen lenne a kormány számára, ami próbál egységet mutatni, és próbálja azt mutatni, hogy nincs semmiféle probléma, hogy teljes a kormánykoalíciónak az egysége. Illetve hát tegyük hozzá, hogy ugye hát abból a szempontból az SNS-nek igaza van, hogy a koalíciós szerződés értelmében a pártot illeti ez a minisztérium. Tehát, hogyha bármilyen szempontból, legyen az kitalált szempont, vagy valós szempont, ők úgy gondolják, hogy Tamás Taraba nem megfelelő jelölt az adott pozícióra, akkor elben jogukban állhat leváltani. Itt ugye a problémát az jelenti, hogy ha Tarabát leváltják, akkor Taraba függetlenként visszatér a parlamentbe. És az a kérdés, hogy függetlenként kötelezve érzi-e magát arra, hogy támogassa a kormánykoalíciónak a törvényeit. Most ugye ebből a szempontból meg Tarabának az érdeke a lebegtetés és a ködösítés és annak a kommunikációja, hogy hát nem biztos, hogy lehet, hogy ez az egy szavazat, ez nagyon bizonytalan vagy ingadozó szavazat lesz, ami egy cserébe lehet, hogy kimenekíthetik egy másik lukratív pozícióba vagy állásba. Ez egy ilyen kölcsönös zsarolási játék, ahol mindegyik félnek megvannak az ütőkártyái. Az SNS-nek nyilván az ütőkártyája, hogy a legkisebb pártnak a képviselőjén, illetve nem lehet semmiféle kulcsfontosságú törvényt elfogadni, mert nincs parlamenti többsége a koalíciónak.
1: És hát ráadásul akár a költségvetés elfogadását is veszélybe sodorhatja az SNS, mert hát ugye 7 képviselő van a nemzetieknek a parlamentben, de hát a kormány többség nagyon szűk. Tehát, hogy valódi fegyver Danko kezében ez a 7 szavazat?
0: Hát bizonyos értelemben igen, de azért a költségvetéssel meg a nagyon-nagyon sarkalatos törvényekkel kapcsolatban érdemes óvatosan fogalmazni, hiszen abban az esetben, hogyha ez nincs, hogyha kiderül mondjuk, hogy tehát tipikus, hogy a költségvetést szokták például összekötni krízis esetén a kormány elleni bizalmi szavazással, és abban az esetben, hogyha nehogy Isten megbukna a kormány emiatt, ha kiderülne, hogy Robert Fico bukik, akkor azzal igazából az SNS járna a legrosszabbul, hiszen ez a párt gyakorlatilag egyetlen közvéleménykutatás szerint sincs az 5%-os választhatósági küszöb felett. Tehát Dankónak ott van az a dilemmája, hogyha túlságosan keménykedik, és hogyha emiatt végképp eltörik valami a kormányban, akkor azzal, ha valaki garantáltan rosszul fog járni, az ő és a saját pártja, ez pedig az SNS egyébként nem akarja. És amúgy ugye hát tovább fokozva ezt az érdekes ilyen kicsit ilyen vadnyugati pisztolypárbajos felállást, Robert Fico is tudja azt, hogy Danko valójában nem akarja megbuktatni a kormányt, és ez pedig neki az ütőkártyája Danko felé, hogy gyakorlatilag próbál rá nyomást gyakorolni, nehogy az SNS vezér valamilyen módon saját magának tegye meg végül a legrosszabb az egész krízis végén.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Tokár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Na most, ha Fico végül Taraba mellett dönt és nem enged Dankónak, akkor az SNS tényleg felmondhatja a koalíciós szerződést, illetve ez automatikusan kormányválságot jelentene?
0: Hát abban az esetben, hogyha az SNS úgy dönt, hogy felmondja és hogy nem tartja saját magára nézve kötelezőnek a kormánykoalíciós szerződést, akkor az nyilvánvalóan egy óriási problémát jelent, és hát technikailag mondhatjuk azt, hogy kisebbségbe szorulna a parlamentben a Fico kormány, minden egyes törvényjavaslatot egyenként kellene átrágni, ettentően megnőne az SNS-nek a zsarolási potenciálja, de ugyanakkor azt látni kell, hogy az SNS szempontjából, ahogy arra korábban is utaltam, ez egy politikai szempontból egy öngyilkos lépés, tehát nincs az a választó, a legelkötelezettebb dankorrajongókat kiéve, akikből azért eléggé kevés van, akik képesek megbocsátani az SNS-nek, hogy megbuktatnak egy Fico kormányt. Tehát nagyon óvatosan kell kezelni azt, hogy az SNS ezt a politikai atombombát akarja aktiválni, vagy nem.
1: Ezt azért is kérdeztem, ugye, mert Danko korábban még a harmadik Fico kormány idején egyszer már felmondta a koalíciós szerződést. Mennyire hasonlítható össze a mostani helyzet az akkori konfliktussal?
0: Hát abból a szempontból összehasonlítható, hogy Dankónak akkor is ugye személyes sérelmei voltak, és úgy érezte, hogy ezzel a pártjának a pozícióit erősíti, de azért azt látni kell, hogy mi volt annak a lépésnek a hosszú távú következménye. Ugye 3 év parlamenten kívülisége az SNS számára, illetve Dankó számára pedig a politikai jelentéktelenség szélére való sodródás, és én nem hinném, hogy újra meg akarná magát égetni az SNS-nek az elnöke ezekkel a lépésekkel, vagy politikai húzásokkal, de hát Dankót és a kiszámíthatatlanságát ismerve, illetve a szlovákiai politikusok önsorsrontó hajlamait ismerve, azért nem lehet teljesen kizárni, hogy kétszer is belép ugyanabba a folyóba az SNS, és ismét hoz egy olyan lépést, ami hát úgymond a párt büszkeség oltárán feláldozza a politikai racionalitást, de Danko számára amúgy a legkényelmesebb a mostani helyzet. Amikor az SNS a kormányban nyom van, amikor az SNS fenyeget, és amikor a nemzeti párt az igazából erőt projektál. Tehát az ingadozó szavazók egy része szempontjából úgy tűnhet, mintha Danko határozná meg a politikai passzátszelet. Ő lenne az, aki országos politikai döntésekre a valós politikai súlyát meghaladó módon tud befolyással bírni.
1: Filip Kufa neve már konkrétan felmerült Taraba utódjaként, lehetséges utódjaként. Kufa valóban Danko embere, és az ő kinevezésével visszaszerezhetné az SNS-a a minisztérium feletti kontrollt, és meg is erősödhetne akár a párt?
0: Hát a kontrollt visszaszerezhetné az SNS. Most nyilván ugye a minisztériumnak az irányítása az egyszerre hálás meg hálátlan feladat, hiszen a környezetvédelmi témák kapcsán nagyon-nagyon sok potenciális botrány vagy egyéb jellegű megoldandó ügy halmozódik fel. Ezt szerintem maga Taraba is tudja, aki hát azért most az együtt, hogy nem akarom dicsérni, de politikai szempontból azért elég ügyesen próbált lavírozni ott a kockázatok meg a hasznok között, ami a tárcának az irányítását érintette. Ami egyértelműen hasznos lenne az SNS számára, az, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumnak azért meglehetősen komoly forrásai vannak arra, hogy különféle támogatásokkal, különféle tisztségeknek a kiosztásával vagy átütemezésével gesztusokat gyakoroljon a saját káderei felé, és azt mutassa ez a párt, hogy meg tudja jutalmazni a hűségesen teljesítő kádereit és a hűségesen teljesítő párthoz kötődő embereket. Szóval Danko számára biztosan politikai hasznot jelentene az, hogyha nem Tarab, hanem Kuffálna a környezetvédelmi tárca élén.
1: Taraba viszont nem feltétlenül tűnne el a kormányból. Ugye felmerült, hogy egy másik miniszteri vagy akár diplomáciai posztot is kaphatna. Reális kompromisszum lehet ez Fico számára?
0: Hát ez egy kicsit attól is függ, hogy maga Taraba hol képzeli a politikai jövőjét, és ha esetleg fogad-e például valamiféle személyes hűséget akár Robert Ficónak és a Smernek, akár valamilyen más pártnak, amivel még akár ronthatja is a helyzetét. Itt ugye nagyon sokat pegykáltak arról, hogy saját maga Taraba az hol látja az ő politikai kiútját, hogy merre felé szeretne a későbbiekben orientálódni. Itt ugye felmerült, ha jól tudom, akkor az Oroszláv Kollárnak a pártja, felmerült az is, hogy megerősíti a kapcsolatait a Smerrel. Elképzelhető az is Taraba természetét ismerve, hogy ő továbbra is ilyen politikai kalandorként szeretne ténykedni a vákumban, és sehol nem akar elköteleződni. És hát nagyban függ Taraba jelzéseitől az, hogy milyen idézőjeles jutalmat kaphat a Smertől vagy a kormánytól azért cserébe, hogy elmegy a minisztériumból. Érdemes lesz figyelni azt, hogy hova is menekítik és hol köt ki, mert ez szerintem jelezni fogja azt, hogy a következő választás, melyik pártnak a listáján találkozhatunk majd Tarabának a nevével.
1: És mi történik akkor, ha Taraba szeptember 15-én nem mond le?
0: Hát én úgy gondolom, hogy Tarabát el lehet távolítani, tehát hogy ez a legkevésbé az ő személyes döntésétől függ, hogy pontosan mi fog történni.
1: És látsz még számára jövőt mondjuk a kormányban, vagy akár a politikában akkor is, hogyha ilyen, hogy mondjam, dicsitelen véget érne?
0: Hát megint csak ez ugye attól függ, hogy pontosan merre is szeretné orientálódni. Én úgy gondolom, hogy Tamás Taraba az egy viszonylag ismeretlen, vagy inkább csak a radikálisabb jobboldali vagy nemzeti körökben ismert politikusból azért kinőtte magát egy országosan ismert személyiségé. Nagyon sokan ugye nem szeretik, de vannak olyanok, akik kellően fiatalnak meg agilisnek tartják ahhoz, hogy úgy gondolják, hogy van jövője a politikában. Tehát én úgy gondolom, hogy ha Taraba elkötelezi magát egy párt mellett, akkor igenis hozhat szavazatokat annak a pártnak, és nagyon érdekes lesz követni, hogy ez végső soron melyik párt is lesz. Amúgy teszem hozzá, hogy ennek van egy ilyen nagyon kis szlovákiai magyar vonatkozása is, hiszen aki korábban Tarabával egy vonalon mozgott, és úgy tűnik, hogy a politikai sorsát egy kicsit hozzákapcsolta az ő jövőjéhez, az Gyimesi György volt, aki most egy kicsit így eltűnt a csatornázási biztosi szerepben, ami megint csak a Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozik. Tehát ez egy nagyon érdekes életút lesz, amit majd követhetünk és lekövethetünk, hogy merre felé köt ki Taraba, és hova viszi magával a saját rajongóit, akik lehet, hogy csak pár ezeren vannak, de azért a szlovákiai viszonyok közepetten meglehetősen fontos akár az is, hogy pár ezer ember merre szavaz. Hát.
1: Kedves hallgatóink, Tokár Gézával, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgettünk az SNS-en belüli konfliktusról és arról, milyen következményei lehetnek Tomás Taraba esetleges leváltásának a szlovák kormánykoalícióra nézve. Géza, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, további szép napot kívánok.
0: Viszont kellemes reggel.
1: 8 óra 56 perc van. Kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, ennyi fért napindító magazinunkba 2026. augusztus 17-én hétfőn. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Puha József számít a figyelmükre. A reggeli témáit ma Tilajcsik Dóra válogatta, a műszaki berendezéseket pedig Zsabka Levente kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász László köszön el, további szép napot, jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Az augusztus nem csupán a nyár vége, hanem az idő, amikor a természet megmutatja, milyen erő rejlik a beérésben és a türelemben. Ebben a hónapban a napfény elvileg lágyabbá válik, a légzés mélyebb, és a szívek megnyílnak a csendes bölcsesség előtt. Tanuljunk meg mi is úgy élni, hogy ne csak a rohanást, hanem a megállást, a lassítást és a hálaérzését is beengedjük az életünkbe. Mert az igazi bőség nem a sokaságban, hanem a jelen pillanat megélésében rejlik. Legyen ez az augusztus a megértés, a megbocsátás és a feltöltődés időszaka, amikor újra kapcsolatba lépünk önmagunkkal és meghalljuk lelkünk halk suttogását. Köszöntöm hallgatóinkat magazinműsorunkban a hónap 17. napján. Hírekkel indulunk, a mikrofonnál Mezőszállási Márk hírszerkesztő.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újabb szankciókra készül az EU Oroszország ellen, rekordszintű a halálozás mértéke az ebola járvány miatt Kongóban, az egész országban zivatarokra kell számítani, jönnek a részletek. Az Európai Unió minden eddiginél nagyobb szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben, közölte Kaja Kallas uniós külügyi vezető. Elmondása szerint az eddigi intézkedések már több mint 1000 milliárd euróval gyengítették az orosz hadipart. Az új csomag elfogadása után harmadával nőhet a szankcionált orosz személyek és szervezetek száma. Kallas szerint a nyomást addig kell fokozni, amíg Moszkva be nem fejezi az ukrajnai háborút. Donald Trump amerikai elnök korlátozná az Egyesült Államok részvételét a Dél-Koreával közös katonai gyakorlatokon. Az amerikai elnök szerint a hat gyakorlatok túl drágák és szerinte rossz üzenetet küldenének Észak-Koreának. Trump arra is hivatkozott, hogy jó kapcsolatot ápol Kim Jong-unnal. A döntés néhány nappal azután született, hogy Pyongyang újabb ballisztikus rakétateszteket hajtott végre. Az Egyesült Államok újabb szankciókat fontolgat Alexandre de Moraes brazil bíró ellen, írja a Financial Times. A bíró korábban Jair Bolsonaro volt elnök ügyében játszott fontos szerepet, és 27 év börtönre ítélte őt egy államcsíny kísérlet miatt. Kritikusai szerint korlátozza a szólásszabadságot, támogatói viszont úgy vélik, a brazil demokráciát védi a szélsőséges támadásoktól. Cenzúrázott változatban adták ki Oroszországban Ferenc pápa önéletrajzát. A könyvből több olyan részletet eltávolítottak, amely a homoszexuális és transznemű emberek egyházi helyzetéről szól. Kimaradt például az a pápai kijelentés is, hogy a homoszexualitás nem bűncselekmény, hanem emberi valóság. A lépés illeszkedik az oroszországi könyvcenzúra erősödésébe. A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebola járványa már 2325 ember halálát okozta. A hatóságok szerint csak nem 5000 fertőzést igazoltak, és a járvány tovább terjed. A helyzetet nehezíti a gyenge egészségügyi rendszer és a lakosság egy részének bizalmatlansága. A mostani járványt a Bundibugyo nevű vírus okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Kós Hubert 200 vegyesen arany, Pápai Olivér 400 gyorsan ezüstérmet szerzett a párizsi úszó EB zárónapján. Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmes lett a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei Komárno Dac 0-3, Tanava Michalovce 2-0, illetve Debrecen Győr 1-1 és Felcsút Paks 3-2.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Dénes Torcs-Misérden Pozsony irányába körülbelül 25 perces a menetidő növekedés. Az R7-esen Somorja nyugat lehajtó után Pozsony felé az útkarbantartóknál körülbelül 40 perces a vesztegelés. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800.

a nappali első órájában a felső 10 000 frontemberét, valamint többek között a galaxisokban és a Platón karateben zenélő Sallai Lászlót kérdezzük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy Párkányi egyetemista, Mitták Gábor érkezik hozzánk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a Párkány-Esztergom régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában exkluzív interjú hangzik el Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025. júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő közéleti emberrel kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Szép napot, kellemes rádióhallgatást kívánok műszaki munkatársam, Zsabka Levente hangmester nevében is. Az, akibe bízom.

Augusztus 17-e van, az év 229. napja. A jácintok ünneplik névnapjukat. Görög eredetű férfi név, amely a görög mitológiai névnek a latin hiacinthus formájából származik. Magának a jácint virágnak a neve is a mondai alak nevéből származik. Számos nyelvben létezik a jácint név változata, például a spanyoloknál, a portugáloknál, az olaszoknál és a lengyeleknél is. A jácintok mellett Aminta, Arika, Arikán, Emiliana, Ete, Hetény és Kármán nevű hallgatóink is ma ünneplik névnapjukat. Boldogságot, erőt, egészséget kívánunk a névnaposoknak és mindenkinek, akinek valamiért ünnep augusztus 17. napja. A Pátria Rádióban a Nappalit hallgatják, 9:50 van, a folytatásban belelapozunk az esemény és évforduló naptárunkba. 167 éve, 1859-ben használtak először légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 94 éve, 1932-ben adták át az első magyarországi villamosított vasútvonalat. A Budapest-Hegyeshalom útvonalon kandóféle villanymozdony közlekedett. 62 éve, 1964-ben jelent meg az angol zenepiacon a Kings együttes You Really Got Me című világslágere. 49 éve, 1977-ben nyílt meg a budapesti planetárium. A Népligetben működik azóta is a speciális félgömb alakú kupola formájú mozi. A közel 1000 négyzetméteres kupola alatt úgy érezheti magát a látogató, mintha a valódi csillagos égbolt alatt ülne. A látványról a különleges vetítőműszer, a planetárium gép, valamint a több mint fél száz kiegészítő effektus vetítő és speciális vetítő gondoskodik. A műsorok elsősorban csillagászati témájúak, de ezen kívül a földrajz, a csillagászati földrajz és a navigáció, valamint a költészet, az irodalom és a történelem csillagászati vonatkozású kapcsolatainak elemző bemutatására is sor kerül. 123 éve, 1903-ban Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró, $1 millió adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer díjat. A díj első átadására 1917. június 4-én került sor. 97 éve, 1929-ben halt meg Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. 36 éve, 1990-ben hunyt el Körmendi László, Kazinczy díjas bemondó, a Magyar Rádió főbemondója, műsorvezető. 11 éve, 2015-ben halt meg Paskai László bíboros, Esztergom budapesti érsek. 5 éve, 2021-ben hunyt el Hankis Ágnes politikus, pszichológus. 2 éve, 2015-ben halt meg Novák Ferenc Tata, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas koreográfus, rendező. 91 éve, 1935-ben született Szőke Kató, kétszeres olimpiai bajnok úszó. 1988-ig ő volt a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok, minden sportágat figyelembe véve. 1992-ig pedig az egyetlen többszörös olimpiai bajnok magyar úszónő. Mindkét rekordját Egerszegi Krisztina döntötte meg. Apja Homonnai Márton, olimpiai bajnok vízilabdázó, édesanyja Szőke Katalin úszó, első férje Markovics Kálmán olimpiai bajnok vízilabdázó volt. Szőke Kató 2017. októberében hunyt el Los Angelesben. 90 éve, 1936-ban született Róna Viktor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, koreográfus, balettigazgató. 1994. januárjában halt meg. '83 éves Robert De Niro, amerikai színész, New Yorkban született. 1968 óta filmezik. 1973-ban Golden Globe díjat, 1974-ben és 1980-ban Oscar díjat kapott. Ismertebb filmjei
Keresztapa 2, a taxisofőr, a szarvasvadászat, Angyalszív, aki legyőzte Al Capone-t, éjszakai rohanás. 74 éves Nelson Piquet, brazil autóversenyző, háromszoros Formula 1-es világbajnok. 68 éves Belinda Carlisle, amerikai énekesnő. 66 éves Sean Penn, amerikai színész. 69 éves Sas Tamás, filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró, filmproducer. 56 éves Kovács István Kokó, olimpiai és világbajnok ökölvívó. 30 éves Radics Gigi énekesnő. A Megasztár 5. sorozatában tűnt fel, ahol a legjobb 24-ig jutott, majd két évre rá a 6. 2012-es széria győztese lett. 2017-ben az RTL klubhoz szerződött, ahol a Magyar X-Faktor eddigi legfiatalabb mentora lett 21 évesen. A legutóbbi dalával, a Dr. Béressel, a Jimmy Másképp sorozat keretében készült Még nem veszíthetek című átdolgozással köszöntjük az ünnepeltet, Radics Gigit.

0: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali. 5,5 perc múlva lesz 9:30. Műtét helyett pacemaker a bőrön. Jókora drágulás után beütött a készlethiány, elfogyóban a MacBooker. Fizetni fognak a felhasználók a Spotify-on a mesterséges intelligencia zenékért is. Színes hírek a nagyvilágból, Nyitrai Nórától.
1: Életet menthet a pacemaker, azaz a szívritmus szabályozására szolgáló készülék. Ezeket az elemmel működő eszközöket mélyen a mellkasba ágyazzák, ahol stabilizáló elektromos impulzusokat küldenek közvetlenül a szívizomba. Bár e szerkezetek valóban hasznosak, a beavatkozás sosem kockázatmentes. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói viszont egészen más utat követtek, és a sebészkés helyett a hanghullámokhoz fordultak. Egy bélyeg méretű ultrahangos matricát fejlesztettek, amelyik egyetlen bemetszés nélkül, azaz nem invazív módon a mellkasra ragasztva képes sikeresen szabályozni a szív ritmusát. A kutatók most azt tervezik, hogy a pacemaker tapaszt kombinálják a korábbi mély szervek képalkotására tervezett viselhető érzékelőkkel. Ez a jövőbeli eszköz egy teljesen automatizált őrszemként működne, folyamatosan figyelné a szívet, észlelné a kihagyásokat, és azonnal célzott ultrahang hullámokat küldene a ritmus korrigálására. A memóriahiány kezdetben a Mac Mini és a Mac Studio elérhetőségét rontotta, most viszont úgy tűnik, hogy az Apple univerzum legnépszerűbb laptop modellje, a MacBook Air sem ússza meg. Ezek a gépek eddig egyfajta védettséget élveztek köszönhetően az Apple hosszú távú beszállítói szerződéseinek. Mindez azonban megváltozik, Mark Gurman, a Bloomberg neves Apple szakértője szerint. Gurman szerint a MacBook Air most sok helyen hiányzik az Apple kiskereskedelmi hálózatában. Sajnos a távolabbi kilátások sem túl kedvezőek. Hiába keres most alternatív beszállítókat az Apple, a témában igencsak érintett Samsung is arra számít, hogy a memória hiány 2027-ben még súlyosabbá válik, és akár 2028-ig is eltart, mivel az AI ipar továbbra is elsőbséget élvez a memória ellátásban. Abban semmi meglepő sincsen, hogy a Spotify is növelné a bevételeit minél több előfizető toborzásával. Ehhez persze újdonságokat kellene kínálni, és a streaming óriás az AI-ban vélte megtalálni ehhez a Szent Grált. Az egyik érdekes új funkció a nyár elején bevezetett beszélgetés a Spotify-jal, ami lehetővé teszi a prémium felhasználók számára, hogy egy chatbot felületen keresztül beszélgetős módon kommunikáljanak a platformmal. Egy másik nagyszabású AI kezdeményezésként a Spotify a Universal Music Group-pal együttműködve egy olyan eszközön dolgozik, amely lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligencia bevonásával remixeket és feldolgozásokat készítsenek a platformon megjelenő előadók dalaiból. Az eszköz még nem jelent meg, de természetesen fizetős kiegészítőnek szánják. Mindeközben az ingyenes előfizetőket is megpróbálják rávenni, hogy áldozzanak a zenei szolgáltatásra. Ezt több reklámmal és korlátozással próbálják elérni.

0: minden, amit eddig tudtál. A felső 10 000 zenélt. Az eheti beszélgetős pentatonban Sallai Lászlót, a zenekar frontemberét kérdezem. Laci a fő együttese mellett többek között a Szabó Benedek vezette Galaxisokban és a Platon Karateben is zenél. Most részlet következik az interjúból. Kezdjük a felső 10 000 Kicsi Forradalom című albumával. Ez az eddigi legegységesebb lemezetek. Gondolom, ezt már mondták mások is, és ti is érzitek.
1: Abszolút, és nagyon tudatosan törekedtünk rá, hogy így legyen. Amikor felvettük ezt a lemezt, akkor például sokkal több számot vettünk föl eredetileg, és nagyon tudatosan lehagytunk róla a számokat, tehát azt mondtuk, hogy inkább legyen ez egy félórás nagyon tömör egység, és azok a dalok, amiket pluszban felvettük, azokat pedig inkább kislemezekként jelentett meg. Az elején ez nem volt tudatos, hanem amikor elkezdtük az ötleteket kidolgozni, akkor vettünk észre egy olyan fajta mintázatot, mint hogyha nem tudom, kicsit közösen gondolkodnánk a világ dolgairól, és hogy ilyen kicsit melankólikus, vagy kicsit ilyen, hát nem is tudom, nem a deprimált szót akarom használni, de hát az kétségtelen nem ez a legvidámabb lemezünk, és tulajdonképpen akkor, amikor már ezen az első nagy demózáson túl voltunk, akkor döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk ez a koncepcióhoz jobban illeszkedni. És tulajdonképpen innentől már eléggé tudatosan dolgoztam én is azon, hogy a szövegek is egy egységet képezzenek, illetve azt is, vagy azon is nagyon sokat gondolkoztunk, hogy a dalok milyen sorrendben kövessék egymást. Ennek ellenére nem mondanám azt, hogy kifejezetten egy konceptlemezről van szó, tehát nincs egy története a lemeznek, de inkább erre a tudatos szerkesztésre azért nagyon erősen törekedtünk, és igen, én azt látom, hogy ez viszonylag jól érzékelhető a közönség számára is, tehát hogy ez mindig egy fontos dolog, hogy az ember valamit elképzel a saját lemezéről, de hát aztán utána valahogyan az akkor működik, hogyha a közönség is hasonlóan érzi, és én azt láttam, hogy ez viszonylag könnyen, hogy mondjam, kommunikálható volt a közönség felé, és ők is érezték ezt. Ami talán egy picit ilyenkor mindig a nehézség, hogy a mi korábbi lemezeink azok inkább igyekeztek ilyen viszonylag színesek lenni, amiben talán kicsit több stílus elem keveredik, még akkor is, hogyha felismerhető talán szerintem a zenei világa a zenekarnak. Én valahogy úgy gondolom, hogy amikor valaki a felső 10 000 lemezeit hallgatja, ez tipikusan az a lemez, amit érdemes egyben meghallgatni, ahol nem a slágereket keresi az ember, hanem inkább valahogy az egész hangulat az így egyben működik. Talán a korábbi lemezeinknél jobban szétszedhető ilyen darabokra az egész.
0: Hát igen, nincs rajta egy Semmi pánik, vagy Építek egy űrhajót kaliberű szerzemény, viszont nem egyértelmű mondani valójú lemez. Én ugye sokszor végighallgattam, és nem tudtam eldönteni, hogy ez mennyire politikai fennhangú lemez, mert ha akartam, akkor sok politikát képzeltem a dalok mögé, de lehet úgy is hallgatni, vagy úgy is hallgattam, amikor teljesen elvonatkoztattam a politikától, a közélettől.
1: Ez egy nagyon fontos törekvés, hogy én azt gondolom, hogy az ember nagyon aktuál politikai üzenetekre szorítja le a zenéjét, akkor az a szavatosság időt is meg fogja határozni. Tehát nekem az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a dalok 10 év múlva is érvényesek maradjanak, és akkor is ugyanúgy lehessen őket hallgatni, és ne csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kuriózum maradjon, hogy hát igen, volt ilyen is. Úgyhogy ebben a tekintetben egy kicsit előttem a 80-as évekbeli magyar zenekarok voltak mindig előttem, mint például amilyen az Európa Kiadó, vagy mondjuk a Kontroll csoport, akik szerintem pont egy ilyen érdekes, hogy mondjam, egy ilyen kettős beszédet tudtak a dalszövegekben megfogalmazni, amik szerintem a mai napig érvényesek maradtak, tehát hiába már egy másik politikai konstrukcióban élünk, tehát ugye ezek még a szocializmus alatt születtek ezek a dalok. Lényegében azért a cenzúrát is meg kellett kerülni ezekkel a szövegekkel, bár mondjuk ők ugye kicsit inkább ezen a radar alatt repültek talán. Ez nekem egy nagyon szimpatikus dolog volt. És a másik, amit mondtál, hogy néha nem tudtad eldönteni, hogy mennyire közéleti vagy mennyire nem. Én is valahogy sokkal inkább hagytam azt, hogy a zene hangulata vigyen, és hogy sokszor igazából nem is az volt, hogy én valamit el akarok mondani, hanem sokkal inkább hagytam, hogy a zenéből valami fajta szöveg sugalmazódjon. És volt olyan dalszöveg, aminél azt éreztem, hogy általában úgy szoktam szöveget írni, nagyon-nagyon sok szöveget írok, és akkor abból szerkeztem meg a végső szöveget, és hogy valahogy ezek az ilyen kevésbé egyértelmű, vagy inkább metaforikus jellegű szövegek, ezek jobban illettek az egészhez. Ez ugye azért egy picit váltás talán, mert ugye a felső 10 000 korábbi lemezein én azért nagyon törekedtem a nagyon egyértelmű értetőségre, kicsit ehhez a mindennapi beszédhez. ezekhez próbáltam közelíteni a dalszövegeket, és most ezt én is éreztem, hogy ezekhez a dalokhoz, ezekhez a hangulatokhoz ez nem annyira illik, és emiatt ez nekem is egy kicsit ilyen újdonság volt ez a dolog.
0: A másik együttesed, a Szabó Benedek és a Galaxisok legutóbbi albuma, az Ellenszélben viszont nagyon is politikai felhangú lemez. Idézek most az egyik dalból: engem nem érdekel a kelet, én holnap is nyugaton kelek, nekem nem mondd meg, kitől kell félnem, nekem te vagy az ellenségem. Ezek egyértelmű sorok, miközben hogyha a te zenekarod a Felső 10 000 egyik dalából idézek, azt mondja, hogy én azt hiszem, hogy elolvastam már olyan könyveket, amiket betiltottak, de nem volt bennük semmi érdekes, csak mondat és mondat és mondat egymás után. Óriási a különbség a kettő között.
1: Igen, ugye szerencsére az is egy jó dolog, hogy ugye amikor ezek a különböző zenekarokban ugye más szerepet tölt be az ember. Nekem egyébként például nagyon tetszettek a Benedek szövegei ezen a lemezen, tehát én azt gondoltam, hogy ő nagyon frappánsan tud erre a helyzetre reagálni, de én például nem vagyok arra alkalmas, hogy így írjak dalokat, és egy picit talán az is benne van ebben, hogy az Ellenszélben viszont egy olyan lemez volt, amit azt hiszem, hogy a Benedek nagyon tudatosan tervezett az elejétől kezdve, tehát én azt gondolom, hogy benne ilyen évekig forrongtak ezek a gondolatok, és aztán egyszer csak azt mondta, hogy na, akkor ezt most kell megírnom, és amennyire emlékszem, ez egy nagyon gyors alkotói folyamat volt, tehát tulajdonképpen Benedek egymás után hozta a dalokat, egymás után összeraktuk őket a próbaterembe, mentünk a stúdióba, 2 nap alatt felvettük, tehát volt egy ilyen nagyon erős spontaneitás is abban, ahogyan ez a lemez született, miközben szerintem a Benedek nagyon tudatosan készült erre a lemezre, idézőjelben. Tehát az is egy érdekes, hogy ez talán egy év különbség van a 2 lemez között, vagy talán ugyanabban az évben jelentek meg, most ebben nem vagyok egészen biztos, de nem nagyon messze egymástól, az bizonyos, és hogy teljesen érdekes volt, hogy miközben azt hiszem, hogy a közönség egy kicsit kereste ezeket az üzeneteket mindkét zenekarban, azért teljesen másképpen reagáltak, és volt, aki azt mondta, hogy ő nem tud mondjuk a Felső 10 000 lemezével mit kezdeni, más meg azt mondta, hogy a Galaxisok túl direkt, és hogy ő ezt nem annyira kedveli, szóval igazából ugye a közönséget is egy picit ilyen kinek ez, kinek az állt jobban, és hát ez meg érdekes volt külön, hogy így én tulajdonképpen mindkét alkotói folyamatban részt tudtam venni.

0: szerkesztőként is egy érdekes dolog, hogy nyilván ezt tudja az ember, hogy tehát amikor mondjuk a Kicsi Forradalom lemez megjelent a Felső Tízezertől, tudtam, hogy igen, nem ebben lesznek a rádiós slágerek, viszont nagyon jó visszajelzés volt ez a közönségtől, hogy nagyon sokan mondták maguktól, tehát nem is kellett rájuk erőltetni, hogy ők ezt igenis egyben szeretik hallgatni, és talán emiatt is van az, hogy igen, egy ilyen apropó zeneként talán kevésbé funkcionál jól a Felső Tízezer.
1: Hát csak azért is így van, hogy a Galaxisok albumát venném elő, mert szerintem az Ellenszélben az eddigi legpopulárisabb albuma a zenekarnak, míg a Mondani Való ellenére is én úgy látom, hogy minden egyes dal sláger ízű.
0: Pont az előző lemezünk, annak ugye az volt a címe, hogy Minket ne szeress, és hogy abban talán volt egy ilyen kicsit ilyen tudatos eltávolodás, vagy nem is nem az volt, hogy nem akartuk, hogy ne járjon senki a koncertjeinkre, hanem az egy ilyen nagyon öntörvényű lemez volt, ami szintén egy ilyen kicsit furcsa koncepció határozott meg, ott ugye egybejátszottunk fel minden dalt, és ott kicsit a 80-as évek ilyen új hullámos szellemiségét akartuk megidézni, és ezek után szerintem egy picit egy ilyen ellenreakció volt az, hogy az Ellenszélben az tényleg egy nagyon slágeres lemez lett, tehát hogy mondjam, a klasszikus Galaxisokat talán jobban megidézte, mint az előző lemezünk. Igazából is ezért is mondtam, hogy ugye addig érdekes egy zenekart csinálni, amíg vannak ilyen jellegű ötletek, tehát hogy a Galaxisoknál is azért ez sokszor megtörtént, hogy van egy valami fajta esztétika felé való eltáncolás, aztán utána ez nem egy, nem tudom, lemezeken keresztül ívelő dolog, hanem utána valami fajta más fejezet kezdődik a zenekar történetében, és egyébként most éppen a Felső Tízezerrel is egy hasonló kalandban vagyunk, mert az előző lemezünk az nagyon ugye ilyen furcsán működött, ugye eleve a zene az sokkal inkább közös volt, és egy ilyen közös elvonulásokon született meg. Ma a mostani pedig megint a hagyományosabb módon született, tehát hogy inkább most én ilyen magányos dalszerzőként funkcionáltam, és aztán a próbateremben fejeztük be közösen a dalokat. És én is azt éreztem, hogy nem tudnék most megint egy ugyanilyen lemezt készíteni, hanem sokkal inkább a 3 perces kompakt történetek érdekelnek. Én azt remélem, hogy a közönség számára is azért izgalmas, mert hogy valahogyan a közönség is velünk együtt nő fel, vagy velünk együtt követi azt a történetet, amik velünk történnek, mert az viszont én egészen biztos vagyok benne, hogy azok, hogy milyen világban élünk, milyen szakaszában tartunk az életünknek, az szerintem valamennyire mindig kiolvasható ezekből a lemezekből.
1: A Hahó Kapitány című szerzemény már ennek a készülő lemeznek az előhírnöke, mert ez a dal már megint egy másik kategória, ez már megint a slágeres kategóriába sorolható, ezt már el tudom képzelni például a Petőfi Rádió zenei étlapján.
0: Ezt egyébként furcsa módon pont a Kicsi Forradalom lemez idején vettük föl, és ezt a dalt azért is nem raktuk rá lemezre, mert azt éreztük, hogy nagyon idétlenül hatna, sokkal direktebb, sokkal slágeresebb. Én nagyon szeretem az ilyen amerikai folk-punk dalokat, és kicsit annak az ihletésére született. Én még azon is gondolkoztam, hogy nem tudom, hogy ebből feltétlenül Felső Tízezer dalt kell csinálni, de aztán annyira gyorsan összeállt a próbateremben végül, és ez egy kicsit másképpen is született. Tehát ugye, amit az egész lemezről ugye azt mondtam, hogy inkább egy közös alkotói munkának az eredménye, ez kicsit a klasszikusabb vonal volt, hogy én ezt otthon megírtam ezt a dalt, és aztán a próbateremben megszületett a végleges változat. Úgyhogy igen, ezt emiatt is hagytuk le, illetve van még egy ilyen dal, ami idén jelent meg, ez a Viszlát és Kösz a Semmit című dal. Ugye a mi lemezeinken egy picit ez a magánéleti tematika, ez visszaszorult az elmúlt 1-2 lemezen, és akkor azért is lett volna egy kicsit fura, hogyha most ezen az egyébként inkább ilyen közérzeti lemezen van egy ilyen nyíltabban, hogy mondjam, szerelmi tematikájú dal, akkor az nagyon furcsán hatna. Úgyhogy ez azt hiszem idén tavasszal jelent meg. És igen, tehát, hogy emiatt éreztük azt, hogy fontos az, hogy ne rakjunk rá mindent, ami éppen ebben a korszakban megszületett, hanem sokkal inkább tudatosan bánjunk ezekkel a dalokkal. De például mondjuk ez a Viszlát és Kösz a Semmit című dal, ez szerintem kicsit előrevetíti azt, hogy mi az, amire a következő lemezen várható tőlünk, illetve most már hát a pár héten belül majd az új dalok már meg is fognak jelenni, vagy legalábbis egy néhány már meg fog belőle jelenni.
1: Mosolyogtál, amikor a Petőfi Rádiót említettem. Amikor meghallgattam a Kicsi Forradalom című lemezeteket nem sokkal a megjelenése után, akkor számomra egyértelmű volt, hogy erről a lemezről egy dal sem fog bekerülni a rádió kínálatába, sem ezért, sem azért.
0: Igen, és ezzel mi is tisztában voltunk. Ugye vannak dalok, amiket egyébként szokott játszani tőlünk a rádió, és meglepő módon az utóbbi hetekben

0: pedig azt tapasztaljuk, hogy egyébként mégiscsak bekerült erről a lemezről is egy dal, az Ugyanolyan nap című dal szokta játszani, de az kétségtelen, hogy amikor ez a lemez megjelent 2 évvel ezelőtt, akkor sem a hangzása nem tette túl valószínűvé, hogy ez egy rádió sláger legyen valamelyik dalból, meg nyilván azt hiszem, hogy el is voltunk könyvelve ilyen kevésbé kívánt zenekarként a rádió kínálatában. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem ezen múlik a mi életünk, tehát a közönségünk az akkor is eljön a mi koncertünkre, vagy akkor is megveszi a lemezünket, hogyha játszik minket a rádió, és akkor is, hogyha nem. Tehát, hogy a szerencsére sosem azzal a gondolkodással készítjük a lemezeket, hogy na most akkor ezt most vajon játszani fogja a rádió. Eleve aztán a zenekar első pár lemeze idején ez nem volt egy reális dolog, hogy minket a rádió játszon.
1: Laci, megkérdezhetem, hogy milyen napod volt 2026. április 12-e?
0: Április 12-én rettenetesen feszült voltam, tehát, hogy azt éreztem, hogy az egész, tehát hogy azért az egyenleg egyértelmű, hogy szerintem a kampány utolsó heteit átélni itt az nem volt egy túlságosan vidám dolog, tehát hogy az egész társadalom szerintem egy ilyen nagyon feszült időszakot élt át. Én abszolút azt éreztem, hogy én bár elég, nem tudom, erősnek tartom magam, de hogy engem is rettenetesen megviselt ez az időszak, és az előző este például a Gomolygó felhők című finn filmet kellett megnéznem, mert azt éreztem, hogy muszáj valami kiszakítson ebből az őrületből, ami van körülöttünk. És nyilvánvalóan nem véletlen, hogy ezen a rendszerbontó nagy koncerten a Galaxisok is felső 10-re is fellépett, tehát azt gondolom, hogy a fiatalság jelentős része nagyon szerette volna, hogyha valami változás történik ebben az országban, és inkább azt mondanám, hogy úgy tűnt nagyon-nagyon sokáig, hogy ez egy kimozdíthatatlan állapot. És igazából nagyon megdöbbentő volt, amikor 12-én este kiderült, hogy ez mégsem egy megváltoztathatatlan állapot, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy nagyon erős élmény. Olyannyira, hogy például tegnap, amikor a Szigeten jártam, és találkoztam egy ismerőssel, és egyébként zenekarokról beszélgettünk, és koncertekről beszélgettünk, a beszélgetés 5.-6. percében valahogy mégis mind a ketten elmeséltük, hogy éltük meg az április 12-i éjszakát és a 13-ai felébredést, hogy ebben abszolút szerintem van egy ilyen generációs élmény. És őszintén szólva, ha 2 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy most ebben a helyzetben fogunk már beszélgetni, akkor nem biztos, hogy azt mondtam volna, hogy én biztos vagyok benne.
1: Mikor érezted azt, hogy bekövetkezhet itt kormányváltás?
0: Az a típusú ember vagyok, aki soha semmit nem mer elhinni addig, ameddig nem történik meg, és ez ebben a helyzetben is így volt, és én azt láttam egyébként az én környezetemen, vagy zenésztársaimon is akár, hogy senki nem tette zsebre még ezt a kormányváltást, még a megelőző órákban sem, tehát például pont 12-én még volt egy zenekari próbánk is, és akkor ott is még ilyen nagyon óvatos becslések voltak, pedig akkor már ugye nyilván a szavazatok nagy része már az urnákban voltak. Én abszolút azt éreztem, hogy talán soha nem volt ekkora esély rá, de nem voltam benne egészen biztos, hogy ez ténylegesen megtörténik, és szerintem egy picit a történelmi tapasztalataink is erősítették azt, hogy ne legyünk túlságosan optimisták, tehát hogy szerintem valahogy a magyar történelem elég sok része azt mutatja, hogy amikor kicsit, nem tudom, jobbnak tűnik a helyzet, akkor is mindig nagyon óvatosnak kell lenni. Talán ez is benne van abban, hogy minden csak akkor hiszel az ember, amikor már tényleg meg is történt.
1: Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Kicsi forradalom és az Ellenszélben is a lehető legjobbkor készült el és jelent meg. Azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Ebben a rosszban akkor lehet, hogy az a jó, hogy ez a környezet, ez a politikai helyzet inspiráló volt a zenészek számára, hiszen rendkívül sok kiváló politikai fennhangú szerzemény és lemez készült az elmúlt közel egy évtizedben, vagy több mint egy évtizedben, és ez akár pozitív hozományként is tekinthető.
0: Hát igen, nem is tudom még ezt, mikor olvastam, hogy amikor Amerikában mondjuk éppen republikánus kormány van, akkor a punkzenekarok mindig konjunktúrában vannak, mert akkor van mi ellen lázadni. Ebben a tekintetben, tehát hogy abszolút így van, hogy könnyű volt ihletet találni, tehát hogy az ember valahogy annyira rátelepült a mindennapjaira szerintem az, hogy milyen, nem tudom, országban élünk, hogy ezt egyszerűen nagyon nehéz volt alkotóként megkerülni egy idő után. Tehát, hogy én például nagyon sokáig nagyon óvatosan követtem a politikát, tehát úgy voltam vele, hogy ameddig az én életemet viszonylag kevésbé befolyásolt, tisztában voltam mindenet, tehát elolvastam azért, de mondjuk én nem szerettem ezekről, nem tudom, hosszasan órákig vitatkozni. És hát egyszerűen azt éreztem az elmúlt évtizedben, hogy egyszerűen annyira meghatározza mindennapjainkat, mert hogy azt is meghatározza, hogy rólunk mások mit gondolnak, azt is, hogy hogyan tekintünk mi a saját társadalmunkra, hogy egyszerűen nem lehetett nem foglalkozni ezzel a dologgal. És hát igen, egyre nagyobb arányban kezdtek el egyébként a magyar zenekarok vagy előadók ezzel a dologgal foglalkozni. Szerintem az majd egy nagyon érdekes dolog lesz, mondjuk egy nem tudom évtizedes visszatekintésben, hogy ki melyik oldalát fogta meg ennek a dolognak. Tehát ahogyan például mondjuk ezt a két lemeznél is említetted, hogy van az egyik, ami egy inkább egy ilyen költői, látnoki megfogása ennek a történetnek, meg van egy ilyen nagyon direkt, ilyen már-már protest jellegű lemez, tehát hogy szerintem az egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy milyen skálán reagáltak erre a magyar dalszerzők. Én egyébként azért nem bánom, hogy most kicsit azért megint a normális ügymenethez visszatérünk, és nem ezek fogják feltétlenül a magyar dalokat meghatározni, de azt hiszem, hogy azért is érdekes, mert hogy szerintem utoljára ilyen pont talán ez a 80-as évek vége, vagy 90-es évek elejében volt, hogy valami fajta, nem tudom, olyan helyzetre reagálni kellett, ami egy annyira közös megélés, hogy egyszerűen nem lehetett nem észrevenni ezeket a dolgokat, és hogyha valaki nagyon tudatosan kerülte, az meg egy gyanús volt, mert hát akkor itt biztos valami turpisság van.
1: Gyanúsan kerülte a politikát a Platon Karatev Napkötöző című lemeze is, tehát hogy lehetett olyan lemezeket is készíteni, amelyek teljesen elvonatkoztattak a politikától, tehát teljesen félretették a politikát, ebben az időszakban is születtek kiváló ilyen nagy lemezek, például a Napkötöző.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy a Platon Karatev esetében nagyon furcsa lett volna, hogyha itt valami fajta nagyon direkt reakció készül. Ugye eleve szerintem a Platonnál, amikor ugye előkerülnek ezek a melléknevek a zenekarra, vagy jelzők a zenekarra kapcsolatban, akkor gyakran ez a befelé fordulás, ilyen létezés és a többi. Tehát, hogy úgy mondjam, egy kicsit a Platonnak a szövegi világa az eleve egy kicsit talán ezeken a csipcsup problémák, most nyilván ezt a csipcsupot azért nem apróságnak, meg szem most mondtam, hogy mennyire rátelepedett az életünkre, de hogy igen, tehát, hogy ott azért van egy ilyen jellegű emelkedettség, vagy hát nem is tudom, mi a jó szó erre, hogy kicsit ott valóban más az alkotói attitűd, és hát ugye tulajdonképpen most azért már az látszódik, hogy a lemezek is tulajdonképpen egy ilyen nagy koncepciót visznek végig, tehát ugye míg az előző a partért kiáltó az egy ilyen víz tematikájú, most a Napkötöző az ugye a hő és a nap és a tűznek a lemeze volt, most egyébként a szél a következő meghatározó tematika, tehát a soron következő lemezen majd ez lesz a fő dolog. Szóval igen, ez egy érdekes dolog, hogy ott nem annyira működött az, hogy ott valami fajta direkt reakció legyen ezekre a helyzetekre.
1: Sallai Lászlót faggattam. A zenész a fő együttese a felső 10 000 mellett többek között a Szabó Benedek vezette Galaxisokban és a Platon Karatevben is zenél. A teljes interjú a Beszélgetős Pentatonban hangzik el szerda délután a 4 órai és ismétlésben vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően. Itt a Pátria Rádió, benne a Nappali. A hírekig meghallgatjuk a Galaxisok legutóbbi Ellenszélben című lemezéről az Örökre elég volt ebből című dalt.

kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban? A Jó Szóval Oktasd következő adásában ennek a kérdésnek eredünk a nyomába, saját valóságunkból kilépve áttekintjük a kisebbségi magyar oktatás helyzetét a Kárpát-medence különböző pontjain. A romániai magyar közoktatás helyzetét Parászka Boróka újságíróval, a szerbiai iskolaügy alakulását Badis Róberttel, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szociológia tanárával, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: A kérdőíves felmérését 717 fő töltötte ki, amely jelentős mintának tekinthető a Párkány-Esztergom térség lélekszámához és a program időkeretéhez viszonyítva. Az adatok egyértelműen mutatják, hogy a felmérés elsősorban a fiatal generációt ért el, ami összhangban áll a program fókuszával. Ugyanakkor a felmérés azt is jelzi, hogy a határmenti együttműködés kérdése nem kizárólag ifjúsági ügy, hanem szélesebb társadalmi érdeklődésre is számot tart. Ebben az órában Mittág Gábor Párkányi egyetemista a vendégünk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. Mindjárt belevágunk, előtte még jönnek a legfrissebb információk Mezőszállási Márk hírszerkesztőnktől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Növekszik a kitoloncolások száma Lengyelországban. Megfékezték a Belgiumban pusztító erdőtüzet. Az egész országban zivatarokra kell számítani. Jönnek a részletek. Martina Bajo-Holecskova, a parlament képviselője, hivatalosan is csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás párthoz. Másfél éve már a párt parlamenti frakciójának tagja volt, mostantól azonban a párt munkájában is aktívan részt vesz. Főként korrupcióellenes és szociális kérdésekkel szeretne foglalkozni. Az SZSZ vezetője Branislav Gröling szerint Holecskova értékes erősítés a párt számára. A képviselő szerint csatlakozása a hosszú együttműködés természetes folytatása. Emelkedett az aranyára, miután az amerikai gazdasági adatok és a gyengülő dollár csökkentették a kamatemeléstől való félelmeket. Az arany unciánkénti ára több mint 4391 dollárra nőtt. A befektetők szerint kisebb az esély arra, hogy az amerikai egybank a Fed szeptemberben kamatot emeljen. Az ezüst és a palládium ára szintén emelkedett, míg a platina enyhén gyengült. Lengyelországban 2026 első felében jelentősen nőtt a külföldiek légiúton történő kitoloncolása. A határőrség adatai szerint több mint 5600 embert küldtek vissza, ami 28%-os növekedés az előző évhez képest. A legtöbb érintett Grúziából és Kolumbiából érkezett. A hatóságok szerint a növekedés oka a hatékonyabb ellenőrzés és az illegális migráció visszaszorítására irányuló társadalmi igény. Nem terjedt tovább Németország felé a Belgium keleti részén pusztító nagy erdőtűz. A hatóságok szerint az enyhébb eső, a szélcsend és a magas páratartalom segítette a tűzoltók munkáját. A Hotfany természetvédelmi területe mintegy 3000 hektárnyi területe égett le. Ez Belgium történetének egyik legnagyobb erdőtűze. A védekezésben több ország, köztük Németország és Hollandia tűzoltói is részt vesznek. Lettország azt kéri az Európai Uniótól, hogy a következő 7 éves költségvetésben 7 milliárd euróval támogassa az országot. A pénzt a megnövekedett védelmi kiadásokra és az Oroszországgal megszakadt gazdasági kapcsolatok okozta veszteségekre fordítanák. A lett miniszterelnök szerint országa jelentős összeget költ Európa biztonságára is. A kérdés fontos témává vált a közelgő parlamenti választások előtt. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Kós Hubert 200 vegyesen arany, Pápai Olivér 400 gyorsan ezüstérmet szerzett a párizsi úszó EB zárónapján. Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmes lett a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei Komárno Dac 0-3, Tanava Michalovce 2-0, illetve Debrecen Győr 1-1 és Felcsút Paks 3-2.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Rendőrméri a sebességet Kassán a Gömöri utcában az általános iskola közelében a Rasztislavova utca felé, valamint a D1-es autópálya végénél Magyarbőt közelében, szintén Kassa felül. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: A stúdió vendégünk Mittal Gábor, aki egy európai uniós program keretében tavaly szeptembertől idén márciusig határmenti nagykövet volt. De még mielőtt rátérnénk erre, kérlek, mutasd be önmagadat, mit érdemes rólad tudni. Szervusz, köszöntünk a műsorban.
4: Jó napot kívánok, én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Igen, Mittal Gábornak hívnak. Most töltöttem be a 21. életévemet, egyébként Párkányból származom, oda jártam általános iskolába és gimnáziumba is, jelenleg pedig Budapesten a Nemzetközi Üzleti Főiskolán tanulok, most leszek harmadéves egyetemista, ott főként üzleti menedzsmentet, illetve nemzetközi kapcsolatokat hallgatok.
1: Ez volt az álmod? Ez az egyetem?
4: Mondhatni igen, már kiskoromtól kezdve gimnáziumi éveim alatt figyeltem ezt az egyetemet, ugye angol nyelvű kurzust ad, és hát Budapest számunkra közelebb van, mint Pozsony, úgyhogy az volt a fő irány, így jött ez szóba.
1: De azért azt nem minden fiatal mondhatja el, hogy ez a terület érdekli őt. Téged mi fogott meg ebben?
4: Igazából mindig is érdekelt a politika, a hírek világa, és úgy gondoltam, hogy ez közel áll hozzám. Figyeltem a híreket, hogy mi is történik a nagyvilágban, főként a külpolitika irányában, és amikor megtaláltam ezt a képzést, az egyik rokonom is ide járt, és akkor láttam, hogy angol nyelvű, tényleg lehet nemzetközi kapcsolatokat hallgatni, de van benne egy üzleti vonal, ami szintén érdekelt, és úgy gondoltam, hogy fontos lehet a hosszabb távú jövőmmel kapcsolatban is, és angol diplomát is ad a magyar diploma mellé, így úgy gondoltam, hogy ez lesz a tökéletes választás.
1: Engem azért érdekel, hogy egy gyereket miért érdekli a politika, főleg a külpolitika?
4: Valószínűleg nagypapámtól ragadt rám, nagyon ő mindennaposan követte ezeket a dolgokat, és így a család felé irányította is a híreket, nagyon közvetlen kapcsolatban álltunk, és ezáltal már kiskoromtól vonzott, amikor náluk voltam, figyeltük együtt a híreket, és aztán, ahogy az internet közelébe kerültem, lett az első okostelefonom, az első számítógépem, akkor például a futball és a fiatalokat érintő dolgok mellett ez volt az a harmadik erős pont, ami mindig is izgatott, és mindig rákerestem, hogyha bármi új dolog történt. Középiskolában még jobban kikristályosodott, hogy ez engem érdekel, és így kerültem ehhez a világhoz.
1: És te már az internettel kezdted? Nem napi lappal, heti lappal a kezedben?
4: Mi már jobban, én legalábbis inkább az internettel. Mindig volt nálunk új szó otthon, de emellett azért már az internettel szocializálódtam úgy igazán.
1: És a nagypapával szoktatok vitázni, vitatkozni, vagy politikailag egy húron pendültetek?
4: A legtöbb kérdésben szerintem egyébként nagyon hasonló véleménnyel voltunk. Ugye mindig mondják, hogy a gyerek a családja köréből hozza a legtöbb értéket és a gondolatmeneteit, legalábbis kiskorban mindenképp. Úgyhogy ezáltal sokszor korrelált a véleményünk egymással. Aztán most, ahogy felnőttem, és az utóbbi 2-3-4 évben azért már nekem is egy kiforrott véleményem volt, és neki is ezáltal volt egy-egy olyan szituáció, amikor ő mondott valamit, és én így rámondtam, hogy ez nem így van, vagy esetleg máshogy van, máshogy érdekelte őt ez a téma. Más oldalról fogtam meg én is, azonban vitáig soha nem jutottunk el.
1: És nagypapa még él?
4: Sajnos idén tavasszal elhunyt.
1: Hogyan figyelte a te pályafutásodat, a tanulmányaidat? Örült, hogy ezt a területet választottad?
4: Szerintem nagyon örült. Ezt többször ki is nyilvánította, éreztem is felőle, mindig, mikor hazaértem, mondjuk egy hétvégére hazajöttem, akkor az volt az első, hogy mi történt a héten, milyen óráim voltak, ez még most tavasszal is nagyon sokszor kérdés volt, hogy most miért maradtam mondjuk hétvégén fent Budapesten, milyen plusz eseményem volt a suli mellett, milyen óráim voltak a héten, mit tanultam, tehát hogy próbált nagyon napra kész lenni azokkal az információkkal, amikkel én dolgozom vagy tanulok.
1: Milyen tantárgyaid voltak mondjuk az első szemeszterben?
4: Az első szemeszter az inkább egy ilyen bevezető szemeszter volt számunkra. Különböző számítógépes rendszereket is vettünk, ez főként ugye az üzleti szféra irányából, illetve a könyvelés irányából. Ezen felül voltak alapismeretek a nemzetközi kapcsolatok teóriái szempontjából, illetve különböző gazdasági alapismeretek.
1: És a következőben ez mennyire változott meg?
4: Hát egyébként mindig egy picit nehezettek a tárgyak, ugye most fejeztem be tavasszal a negyedik szemeszteremet, tehát hogy most már egy nagyobb látképen van. Jelenleg az iskola az én folyamommal kezdődően egy új struktúrára állt át, ami főként azt foglalta magában, hogy egy új struktúra mentén tanultunk, új óráink voltak, sok óra egyébként megmaradt, csak átnevezték, ugye ezt főként az angol partner kérte tőlük, és ezáltal a korábbi diákoktól nem nagyon tudtunk segítséget kérni, hiszen megváltoztak a tárgyaknak a menetei is, azonban úgy gondolom, hogy tényleg alapképzéshez méltóan az alapokat vesszük, és aztán aki mondjuk mesterképzésre adja a fejét, az pedig aztán már tud jobban specializálódni különböző irányok mentén.
1: A gimnáziumi éveid alatt voltak olyan osztálytársak, akiket szintén ez a terület érdekelte, tehát akivel tudtál jókat beszélgetni, például belpolitikáról vagy külpolitikáról is?
4: Szerencsére mindig volt gimnáziumban is, megtaláltam azt a kört, akikkel ezen témák mentén tudtunk diskurálni. Úgy gondolom ez fontos is egy fiatal számára, hogy ne csak lásson valamit, vagy halljon valamit, hanem ezt úgymond próbára is tegye különböző beszélgetések, vagy akár kis viták által is.
1: De gondolom itt meg csak ilyen diákok, osztálytársak vannak, akikkel erről sokat lehet beszélni.
4: Főként ilyenek, igen.
1: Nem véletlenül kérdeztem meg, hogy szoktál-e a nagypapáddal vitázni, mert ugye manapság gyakran előfordul, hogy a nagyszülők és az unokák teljesen más politikai beállítottságúak. Máshogy vélekednek bizonyos dolgokról a nagyszülők és az unokák.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes folyamat, és hát én is a baráti és ismerősi körömben azért ezt nagyon keményen látom, hogy sokszor nem ismerik a fiatalok kinyilvánítani a véleményüket otthon, mondjuk tényleg a szülők előtt, mert úgymond rájuk harapnak, tehát tényleg leharapják a fejüket, és nagyon különböző véleményen vannak. Úgy gondolom, hogy ez természetesen egy generációs probléma, teljesen más médiumokon keresztül fogyasszák a napi dolgokat, és ezáltal nagyon más véleményen vannak, hiszen az érem egyik, illetve másik oldalát látják, és nem nagyon tudják megfordítani ezt a szimbolikus érmét jelen helyzetben, de természetesen máshogy is lehet fogalmazni. Nálunk a családban egyébként a vita jelen van, akár most is szüleimmel, vagy keresztszüleimmel, nagyon jó kapcsolatot ápolok, és azért ez is sokszor felmerül. Azonban úgy gondolom, hogy a családon belül egy nagyon erős identitásunk van, és ez világnézetben is nagyon sokszor hasonlít egymásra, ha nem is ugyanaz természetesen.
1: Gábor, érdekelne az is, hogy az egyetemen tanítják-e ezeket a helyzeteket kezelni? Van-e ilyen tantárgy? Elő szokott-e jönni ez a téma, hogy hogyan kell ilyen helyzetekből kikeveredni, úgyhogy ne legyen harag a két fél között.
4: Próbálkoznak. Az egyetemek, úgy látom, hogy nem csak az én iskolám, hanem így ámblok az egyetemek próbálkoznak elmenni egy ilyen irányba. Ugye mivel angol szász oldala is van az én egyetememnek, ezért természetesen ez jelen van. Ugye kisebb létszámú óráink vannak, főként szemináriumok vannak, nem pedig nagy hallgatóságú, úgymond előadások, és ezáltal több lehetőség van véleményt cserélni, véleményt nyilvánítani, és volt is egy olyan óránk, azt hiszem pont a második szemeszterben, ahol különböző például tárgyalási képességeket tanultunk, és ezáltal ugye a vita is feljött.
1: Jól értettem, mindent angolul tanultok.
4: Igen, így van.
1: És ez nem okozott problémát a kezdet-kezdetén, ugye? Nem tudom, hogy milyen nyelvtudással érkeztél meg az egyetemre.
4: Szerencsére még gimnáziumi éveim alatt sikerült letennem a felsőfokú nyelvvizsgát angolból, úgyhogy...
1: Valóban tudatosan készültél az egyetemre.
4: Így van, ez már alapsulitól kezdve, ez bennem volt, hogy az angol szeretném tökéletesíteni így a gimi végére is. Szerencsére nagyjából úgy érzem, hogy sikerült.
1: Sokat beszéltünk már erről az egyetemről, a tanulmányaidról, viszont most felteszek egy olyan kérdést, amely hallatán úgy tűnhet, mintha semmit nem tudnék róla. Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Ezt sokszor megkapom ezt a kérdést, és nem igazán tudok rá válaszolni. Pontosan ezért is választottam ezt az egyetemet, hiszen ahogy előbb is említettem, benne van az üzleti szféra, benne van a nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia, és hát minden, ami e között van, ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy az üzleti szférán belül is van a HR, van a marketing, és még lehetne sorolni estig ezeket a különböző témaköröket. Mi ennek most így az összetett oldalát tanuljuk, és így összefoglalva mindezt, és aztán meglátjuk, hogy ez hová valósul ki majd a jövőben. Egyébként érdekel a diplomácia világa, a kulturális diplomácia nagyon közel áll hozzám, azonban ahogy majd a eddigi projektemről is fogunk beszélni, így érdekel a társadalmi felelősségvállalás kérdésköre, ami szintúgy több úgymond szakákban megfogható, úgyhogy még nyitva hagyom az ajtókat magam előtt, és majd meglátjuk, hogy melyiken lépek be, és hogy becsukom-e utána, vagy sem.
1: Tehát a végzett hallgatók ezeken a területeken helyezkednek el?
4: Főként igen.
1: Ezek, jól látom, divat szakmák?
4: A mai világban lehet mondani, főként, hogyha például a marketingre gondolunk, az egy nagyon erős kifejezés ma a divat szakmákra. Azt is ugye több oldalról meg lehet közelíteni, tehát ez a hagyományos marketing, vagy pedig az új hullámú marketing a közösségi médiával és a különböző online felületek gondozásával úgymond. Lehet ezt mondani, de úgy gondolom, hogy mindaz, amit én képviselek, az egy kicsit szakmaibb. Nem túlbecsülve magam, hanem tényleg abból a szempontból, hogy a tapasztalataim és az érdekeltségi köröm az inkább afelé tendál, hogy tényleg a diplomácia és az azon belüli érdekérvényesítés megjelenjen, és azt hiszem, hogy az már a divaton egy kicsit túl van rajta.
1: Ezek a területek gyorsan változnak. A te tanulmányaid, vagy az egyetemen történő oktatás mennyire követi ezeket a változásokat? Mert itt, ezeken a területeken tényleg naprakésznek kell lenniük a diákoknak, hallgatóknak.
4: Így van, ez a tökéletes szó, ez a naprakész szó, és az egyetemünk is nagyon próbál témakörben újítani minden évben. Átnézik az anyagokat, mit tanítanak, mi változott, ami különösen érdekes, hogy már 3 évvel ezelőtt behoztak egy mesterséges intelligencia spektrumot, úgymond, hogy különböző beadandóknál, vagy különböző feladatoknál 1-4-es szinten milyen szintig lehet használni a mesterséges intelligenciát a feladat megvalósításához. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon innovatív, a legtöbb nagy egyetem Magyarországon, de úgy gondolom Szlovákiában sincs másképp, a mai napig szenved ezzel, hogy milyen formában implementálja a mesterséges intelligenciát, engedélyezze, vagy megtiltsa-e, de az se biztos, hogy jóra vezet hosszú távon.
1: Főleg magyarországi oktatóitok vannak, vagy inkább a nemzetközi vizekről érkeznek?
4: Ennek a keveréke, van egy pár nemzetközi tanárunk is, de főként magyarországi tanárok, akik látták a világot, tehát hogy próbálták úgy összeszedni az oktatókat, hogy nagy tapasztalatú, akár nemzetközi tapasztalatú emberek gyülekezete legyen ott.
1: Ennyi bevezető után most már térjünk rá a lényegre, amiért itt vagy. Ahogy említettem, egy Európai Uniós projekt keretében tavaly szeptembertől idén márciusig határmenti nagykövet voltál. Mit takar ez a státusz, határmenti nagykövet?
4: Így van, ez az Európai Bizottság alá tartozó kezdeményezés, és annak az egyik al része az a DG Regio, akik különböző régiófejlesztéssel, régiós politikával foglalkoznak az egész Európai Unióban, tehát az összes 25 plusz tagállamban. Ők indítottak nagyjából 3 éve egy olyan projektet, ami teljesen önkéntes alapon működik, és az a célja, hogy olyan fiatalokat találjanak Európa szerte, akik valamilyen határmenti régióból érkeznek, vagy határon átnyúló területről származnak, vagy akár ma is ott élnek, és így tavaly nyáron jött szembe ez a projekt, hogy van egy ilyen lehetőség, augusztus...
1: Tehát te találtál rá, és én nem találtam, téged kerestek
4: nem,
1: meg.
4: Én találtam rá teljes mértékben. Nagyjából 3 dolgot kértek, fel kellett venni egy 2 perces videót, az önéletrajzunkat kellett beküldeni, illetve egy motivációs, elég hosszú motivációs levelet kellett írni a személy hátteréről, és hogy mit is szeretne ebben a 6 hónapban létrehozni, hiszen az még pont kimarad, de ez egy 6 hónapos mandátum, ami minden év szeptemberétől a következő év márciusáig tart, és számunkra ez az edíció 2025. szeptemberétől 2026, tehát az idei év márciusáig tartott.
1: Ez a 6 hónap, ez nekem úgy rövid időnek tűnik.
4: Valóban az.
1: Ki lehet bontakozni ez alatt az idő alatt?
4: Hiszem azt, hogy sikerült, vagy hiszem azt, hogy lehetséges. Valóban nagyon rövid idő, hiszen látjuk is, hogy különböző projektek vagy kezdeményezések kifutási ideje sokszor több, mint itt az egész program, és emiatt az első pillanattól oda kellett tennem magam ahhoz, hogy a céljaim mentén végig tudjam vinni ezt a 6 hónapos projektet. Hogy hozzak be egy személyes példát, aznap, amikor megkaptam az e-mailt, hogy sikeres volt a pályázatom, én már készültem rá, hogy hát, ha sikeres lesz, és akkor, hogy mik lesznek a következő lépések.
1: Tehát a pályázók közül válogattak?
4: Igen, tehát annyit tudok, hogy több mint 100 pályázó volt összesen, és 10 fiatalt választottak ki. Európa szerte, a szlovák-magyar határról enyém lett a megtiszteltetés, hogy én vagyok az egyedüli, aki jelenleg ezt képviselte, de vannak egyébként Bulgáriából, Spanyolországból, Franciaországból és Németországból is ilyen fiatalok, akik ezzel dolgoztak ebben a 6 hónapban.
1: Az előny volt, hogy te Párkányi vagy Párkányból származol, mondjuk egy zsolnai az hátrányból indult volna?
4: Én úgy hiszem, hogy akik válogatták össze ezt a 10 fiatalt, ők az alapján mentek inkább, hogy milyen szakmai háttérrel rendelkezik az ember, és mit szeretne elérni ebben a 6 hónapban, mennyi energiát fetszelt a beadott munkákba, mennyire gondolja komolyan ezt az egészet, és emiatt azt gondolom, hogyha lenne például egy zsolnai, aki akár nem olyan messze a lengyel-szlovák, vagy akár ott ugye a cseh-szlovák határól, tehát lenne egy ilyen fiatal, aki ugyanúgy szeretne tenni valamit ott a térségéért, annak lehetősége van, hogyha egy konkrét projektet nagyjából kitalál magának.
1: Ahogy említetted, voltak meghatározott alapok a jelentkezésben, amelyekre építeni kellett, és ezen felül neked mennyire volt szabad kezed?
4: Úgy gondolom, hogy nagy előnye volt, ami egyébként a hátránya is lehet ennek a programnak, hogy nagyon szabad kezet kaptunk. Havi egy online meetingünk volt, ahol folyamatosan frissítettük a dolgokat, hogy mi is történik.
1: Gondolom voltak elképzelései az Európai Uniónak, hogy mit akarnak elérni. Mi volt a céljuk ezzel a programmal?
4: Amit hallottam tőlük, az az volt főként, hogy az ő céljuk inkább arra fókuszált, hogy ezeket a fiatalokat becsatornázzák a döntéshozatalba már az első pillanattól kezdve olyan formában, hogy azokat a teendőket, amiket mi lokális szinten látunk, azokat valamilyen összesítés formájában egyébként majd továbbítsuk nekik, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy helyi szinten tudjuk népszerűsíteni akár a bizottság munkáját, vagy ezeket a szakosított szervek munkáját. Ugye nálunk volt ez a DJ Regio, és azon belül még ez a még egy kisebb projekt, aminek az volt a neve, hogy Border Focal Point Network, akik velünk mindennapi kapcsolatban álltak. Tehát, hogyha bármi kérdésünk volt a projektekkel kapcsolatban, bármi segítségre szükségünk volt, akkor hozzájuk kellett fordulnunk, és hogyha olyan volt az az adott szituáció vagy helyzet, akkor ők ezt továbbították a nagyobb szakosított szervnek. És még visszatérve egy pillanatra, úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt legalábbis számomra ez a szabad kéz, amit kaptunk végig, hiszen ezáltal véghez tudtam vinni mindazt, amit az első pillanattól elképzeltem, az, hogy kikkel találkozom, milyen formában találkozom velük, mit mondok nekik, milyen eseményt szervezek például a végén, vagy milyen munkát adok le, mik lesznek a fő tematikák, amik mentén mondjuk fiatalokat keresek meg, vagy vezetőket, ezt mind én személyre szabtam, és ezáltal lett, úgy gondolom, hogy ez a projekt olyan, amilyen valójában
1: ezekre
4: sikerült.
1: Rábólintottak?
4: Igen, mindegyikre rábólintottak. Egy olyan kérés volt, amikor elküldtem nekik a fő irányvonalakat, egy dologban kérték azt, hogy egy picit változtassak a működésen, vagy nem is jó szó, hogy működésen, hanem megkértek rá, hogy picit változtassak a szó összetételen, hogy mindenképp egy európai nyelvezete legyen az egész dolognak, de ezen felül nagyon nyitottak voltak.
1: Jó, megválasztottak nagykövetnek. Hogyan indult maga a munka, a gyakorlat? Mi volt az első lépés, amit megtettél?
4: Így van, tehát szeptember közepén megkaptuk az e-mailt, hogy sikeres, vagy legalábbis én megkaptam az e-mailt, hogy sikeres volt a pályázatom, és az elköteleződésemet szerintem már az első pillanattól az is mutatta, hogy elkészítettem egy pár úgymond első lépést magamnak előre, tehát hogyha kiválasztanak, akkor mikkel fogom kezdeni, kiket fogok felkeresni, és ennek egy tökéletes példája volt, hogy aznap, mikor megkaptam az e-mailt, már felkerestem a Párkányi Művelődési Központ vezetőjét, hogy lesz egy ilyen projekt, én ebben nagyon szeretnék aktív lenni, és ha valamilyen formában be lehetne csatornázni az én munkámat az ő munkájukba, vagy akár fordítva, akkor nagyon jó együttműködésre vagyok nyitott, és szerencsére az igazgatónő is az első pillanattól pozitívan állt hozzá, és segítettem neki különböző eseményeknél, és ők is rendkívül segítőkészek voltak a mandátumom egésze során.
1: És itt miben nyilvánult meg ez az együttműködés?
4: Az e-mailtől, amit előbb említettem, az e-mailtől kezdődően egy hétre rá volt nálunk a hídünnep, ami így Párkány és Esztergom között az egyik legnagyobb rendezvény minden évben. Különböző tematikus programok vannak a határ két oldalán, a városvezetés együtt dolgozik ezeknek a megvalósításán, tehát hogy tényleg egy olyan kezdeményezés, ami az én projektemet egyébként gyönyörűen lefette, de mivel már az utolsó pillanat volt hátra, és csak egy hét volt a valódi eseményig, én így felajánlottam az igazgatónőnek, hogyha bármiben tudok segíteni neki, akár ennek megvalósítása kapcsán, akkor jelezzen. Egy kiállítás volt egyébként a város főterén, abban segítkeztem, hogy az kikerüljön, hogy az ott legyen tökéletes formában, de az együttműködés itt nem állt meg, ez csak a legelső lépés volt. Ezen túl egyébként szinte havi szinten egyeztettünk, és nagy örömömre szolgált, hogy ők adtak otthont a záró rendezvényen megtartására is, ahol nagyon nyitottak voltak, és minden egyes kérésemet teljesítették, és kérdésemre válaszoltak már decembertől kezdve a márciusi eseményig.
1: Több munkát futott párhuzamosan?
4: A munka egyébként egy nagy munka volt, de több aspektusa volt, vagy több oldala volt, és úgy gondolom, hogy ez is az egyik legfontosabb tézis, amit itt el szeretnénk mondani, az az, hogy az egyik legnagyobb tanulság számomra a 6 hónap során az az volt, hogy egy ilyen projektet, egy ilyen kezdeményezést hányféle módon és hányfelé lehet fordítani. Vegyük csak a Rubik kockát példának, ne az érmét, mert annak ugye csak 2 oldala van, hanem azt, aminek sokkal több oldala van, hogy egy teljesen más hangot kellett megütnöm a kezdeményezés kapcsán, és ugye az alapja, tehát a kocka az ugyanaz, de hogy melyik oldalát mutattam például helyi polgármestereknek, melyik oldalát mutattam a 15 éves diákoknak ugyanezzel a projekttel kapcsolatban, melyik oldalát mutattam például a művelődési központok vagy különböző könyvtárak vezetőinek, és melyik oldalát mutattam azoknak, akik az eseményre eljöttek. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tézis, hogy egy ilyen kezdeményezés rengeteg mindent ölel magában, és úgy gondolom, hogy akik ilyen projekteket csinálnak, azoknak nagyon fontos, hogy ezt átlássák az első pillanattól kezdve.
1: Említetted az első párkányi munkádat. Mikor gyalogoltál át, vagy mentél át a hídon, és mi volt az első, ami Esztergomhoz kötött?
4: Igyekeztem gyorsan átlépni a határt, ugye mivel Budapesten tanulok, így azért ha napi szinten nem is, mert két laki életet élek, de heti szinten mindenképp járom a két várost és a hidat folyamatosan átszelem. Az első utam Esztergomba az egyből októberben vezetett. Nagyjából összeírtam olyan 30 embert, vagy különböző szervezeteket, hivatalokat, akiket mindenképp fel szerettem volna keresni, és az első ilyen ember, vagy az első ilyen szervezet, azt hiszem, hogy az esztergomi városi hivatal volt. Küldtem egy e-mailt, hogy ha van lehetőség, akkor beszeretnék mutatkozni, van egy ilyen projekt, ami főként a két városra fókuszál, legalábbis az elején azt hittem, hogy ez csak a két város története lesz, és hogy szeretnék valakivel leülni akár a város vezetéséből, és elsőként a kabinetfőnökkel volt lehetőségem beszélgetni, és annyira tetszett nekik a projekt, hogy aztán a polgármester úrral is volt lehetőségem tárgyalni, és ez még minden októberben, azt hiszem. Úgyhogy szeptemberben megkaptam az e-mailt, és októberben már nagyon belefolytam a munkába.
1: Mindenhol tárt ajtók fogadtak?
4: Nagyjából igen. Egyébként azt éreztem, hogy nagy az öröm és jó a fogadtatás, főként amiatt, hogy egy olyan témakört érintek meg, és egy olyan témáról beszélek, ami úgy gondolom, hogy mindkét oldalon fontos, mindkét oldalon gondolnak rá, azonban látható eredményei, nem mondom, hogy nincsenek, de kevés van. Pláne, hogy ez egy fiatal szemszögéből jött, úgy éreztem, hogy mindenki próbál segíteni nekem is, és az egész kezdeményezésnek is, ami, hogy mondjam, számomra is hosszabb távon is erőt adott ahhoz, hogy ezt a 6 hónapot ezzel a munkamorállal és a többi feladatom mellett is így végigvigyem, és sikeres vége származom belőle.
1: Gondolom, felkerested, megkerested a saját korosztályodat is, és a tőled fiatalabbakat is, hiszen említetted már a beszélgetésben, hogy ennek egyik célja az EU népszerűsítése is.
4: Így van.
1: Az ő körükben lehet népszerűsíteni, vagy fontos népszerűsíteni, elmondani, hogy mi is ez valójában.
4: Mindenképp így gondolom, és hogy egy pillanatra visszatérek a nagy, mondjuk kockás, vagy Rubik kockás szimbolikámhoz, az azzal kapcsolatos, hogy nagyjából 150 fiatallal sikerült beszélgetnem, ezek főként órai előadások voltak, de én nem is előadásoknak, hanem inkább foglalkozásoknak nevezném, hiszen interaktív feladatokat vittem számukra, ahol bemutattam az én munkámat, bemutattam a határ jelentőségét, a történetét a mi hidunknak és a mi határunknak, ugye hát nagyon sokan azért, mert tisztában voltak vele, és emellett természetesen az egész projektet egy európai köntösben kellett bemutatnom. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt. sikerült olyan barátságokat és olyan kapcsolatokat kiépítenem mind a fiatalabb generációknál, de ugyanúgy az idősebb vezető generációknál is, akik jelenleg vezetők főként, amik akár hosszabb távon is a régió és a térség fejlesztésére mehetnek, és pozitív irányba vihetik el ezt az egész történetet.
1: Ezek a fiatalok, akiknél voltál, mennyire fiatalok, hány évesek?
4: Általános iskolás 9-től kezdve nagyjából gimnáziumi vagy középiskolai 3. osztályig, tehát ez a 14-17 éves korosztály.
1: Gábor, ők mennyire vannak képben, és mennyire érdekli őket ez a téma, mennyire köti le a figyelmüket?
4: Összességében azt gondolom, és azt mondanám, hogy változó. Természetesen az sem mindegy, hogy mondjuk karácsony előtt megy az ember, vagy január közepén, tehát ezek a dolgok is fontosak. Az sem mindegy, hogy 45 percen megy, vagy másfél órára. Az sem mindegy, hogy első órára megy, vagy 5. órára. És az sem mindegy, hogy az elején 5 percet beszél, vagy 25-öt. Tehát most egy kicsit elbagatelizálom, de hogy visszatérjek a dologra, minden ilyen kis apróság is összefügg azzal, hogy milyen fogadtatásban részesülök, és összességében mit érzek, mennyire voltak proaktívak a diákok, a végén hányan jöttek oda, hogy beszélgessünk, vagy hogy valami kérdést feltegyenek, de hogy így összességében vonjak egy átlagképet, azt gondolom, hogy meglepően nagy volt a nyitottság, ami a tekintetben is meglepett, hogy a tanárok, például akikkel kapcsolatban voltam előtte, hogy szeretnék mondjuk az ő osztályába menni és ezt az előadást megcsinálni, ők előre figyelmeztettek, hogy hát ezek a gyerekek nem mindig figyelnek, meg lehet, hogy másfél óra sok lesz nekik, de úgy gondolom, hogy megtaláltam velük a hangot már csak abból adódóan, hogy nincs nagy korkülönbség köztünk, és éreztem, voltak nagyon is aktív diákok az előadások vagy a foglalkozások során, akik sok esetben még többet is tudtak, mint én egy-egy témáról, amit szóba hoztam, ami nagyon üdítő volt.
1: Mindenre tudtál válaszolni?
4: Igyekeztem, ez a jó szó, hogy igyekeztem. Én annak a híve vagyok általánosságban is, hogy nem tökéletes az ember, és nem kell mindenre tudni válaszolni. Azonban volt olyan kérés, amire mondtam, hogy figyú, most erre nem tudok válaszolni, de mondjuk add meg a Facebookodat, vagy jelölj be engem, és mondjuk lehet, hogy egy hét múlva utána kérdezek, vagy utána nézek, és válaszolok. Volt ilyenre is példa.
1: És a diákokat tesztelted valahogy?
4: A tesztelést igazából próbáltam nem bevinni, hiszen napi szinten találkoznak a különböző felmérésekkel, azonban inkább ilyen érdekfeszítő témákat próbáltam bevinni, és mindegyik a határral, hogyha felvidéki sulikban voltam, ugye ez főként Párkány és környéke, akkor a felvidéki léttel kapcsolatban, tehát olyan dolgokkal, ami az életüket meghatározza, még akkor is, ha nem napi szinten, de benne van a létükben, benne van az életükben, és ezek kapcsán próbáltam érdekfeszítő feladatokat bevinni.
1: Konkretizáljuk.
4: Jó. Volt olyanra példa, hogy az interaktív foglalkozás második részében egy ilyen kis vitatérré alakult át az osztályterem. Különböző csapatokra osztottam szét a diákokat, és kaptak egy-egy állítást. Na, az fontos tudni, hogy 4 csoportra osztottam a diákokat, és mindig ugyanaz az egy állítás volt. Most pontos példát az állítást nem tudok hozni, azok otthon vannak, azonban ami a legfontosabb, úgymond struktúrája volt ennek az egész folyamatnak, az az volt, hogy a 4 csoport különböző érdekeket képviselt. Volt egy adott tézis, és akkor arra kellett az egyik oldalnak támogató kommenteket adnia, a másiknak ellenző véleményeket mondania, és különböző érvek mentén kellett ezeket úgymond érvényesíteni, hát itt is jön ki ugye az érdekérvényesítés, és egy picit ilyen vitába keveredni. Ugye az fontos tudni, hogy nem mindig jött ez össze olyan formában, mint ahogy én azt szeptemberben elképzeltem, azonban nagyon jó beszélgetések alakultak ki belőle, már csak az alapján, hogy ők összeírtak különböző pró és kontra érveket például, és ezeket bemutatták az osztály előtt, és a végén tartottunk egy ilyen nagy beszélgetést, hogy ki mit vitt el ebből az egész feladatból.
1: Gábor, van különbség a Párkányi és a Párkány közeli, valamint az esztergomi és esztergom közeli fiatalok és kevésbé fiatalok résztvevők között?
4: Igazából azt kell mondanom, hogy van, ami számomra is szomorú.
1: Ez miért szomorú?
4: Számomra azért volt szomorú, mert hogyha ugyanazt a kérdést feltettem, akár a határral kapcsolatosan, akkor Esztergomban és a környéken teljesen más percepciók jöttek ki. Most, hogy ezt magyarra lefordítsuk, ez főként azt jelenti, hogy teljesen másképp élik meg a nyitott határokat, mint a szlovákiai magyar társaik. És anélkül, hogy a történelembe belemenjünk, úgy gondolom, hogy ennek teljes egészében történelmi okai vannak, és nem mindegy, hogy az anyaországhoz akar valaki tartozni, vagy az anyaországból akar valahova külföldre menni az ember, ugye ma már ez van, és pláne a jelenlegi 15-20 évesek körében már nagyon ez látszódik, és számomra ez szomorú volt.
1: És közben ezekről az eredményekről, ezekről a találkozásokról beszámoltál a projektvezetőknek?
4: Így van, a projektvezetőknek, ahogy említettem is, havi szinten kellett egy ilyen kis beszámolót írni, aztán azt elmondani ezeken a találkozókon, hogy az adott hónapban mit sikerült véghez vinni, mik a következő lépések a következő egy hónapra, tehát hogy azért struktúráltan kellett ezt a 6 hónapot végigvinni. Azon túl, hogy a projektvezetőjének ezeket bemutattam, sokszor a helyi vezetőknek is igyekeztem bemutatni. Tehát amikor mentem egy mondhatni így tárgyalásra, vagy egy ilyen egyeztetésre, fogalmazunk szebben, akkor sok esetben megemlítettem, hogy mondjuk múlt héten voltam 70 fiatalnál, és egyébként nagyon hasonló dolgokat gondolnak és éreznek, mint amit ön például, mint helyi vezető elmond, csak más formátumban, más nyelvezettel, de az adott gondolat, például, hogy milyen ma a határ, milyen a kapcsolat a két város között, vagy a térségben, mennyire működnek jól a dolgok határon átnyúló együttműködések szempontjából, abban sok esetben nagyon hasonlóak voltak a vélemények és a gondolatok.
1: A társakkal, a többi nagykövettel tartottad közben a kapcsolatot, vagy csak ezeken a meetingeken havonta egyszer találkoztál velük? Ugye említetted, hogy Szlovákiából te voltál az egyetlen.
4: Így van, tehát ebből a régióból és így unblock a szlovák-magyar határól én voltam az egyetlen, tehát a két országból én voltam az egyetlen. Igyekeztem tartani a kapcsolatot a többiekkel, azonban időhiányában ez nem annyira alakult ki, tehát hogy mindenki frissítette a saját terveit minden hónapban, én ezt következetesen meghallgattam. Volt, hogy inspirációt is szereztem abból, hogy mondjuk a német-lengyel határnál mit szeretnének ebből létrehozni, és hogy hát én is ezt be tudom implementálni a saját projektembe, azonban ezen túl nem volt kapcsolat közöttünk.
1: Gondolom azért az nem használt, hogy közbe esett egy vizsgaidőszak.
4: Hát nem használt, meg ugye az ünnepek, tehát azok is azért lassították a folyamatokat, de amellett, hogy lehet, hogy egy-egy napon, amiatt, hogy nem kaptam választ, vagy nem kaptam e-mailt, nem kaptam hívást, ezek által egy kicsit szomorúbb lettem, úgy gondoltam, hogy a nagyobb képet kell nézni, és azokat az időket például akár a két ünnep között decemberben próbáltam arra használni, hogy én is feltöltődjek, vagy a vizsgámra készüljek éppen, vagy már azon gondolkozzak, hogyha januárban mindenki visszamegy dolgozni, akkor mik a következő lépések, kiket kell megkeresnem, milyen gyorsan kell megkeresnem, kit kell felkérnem, stb. Ezáltal azért úgy gondolom, hogy elég hasznosan töltöttem az időmet, és még így a vizsgaidőszakokkal kapcsolatban nálunk az hát egy előny volt számomra, hogy nagyon flexibilis az iskola, és most az angol rendszer miatt próbálnak átállni inkább ilyen nagy formátumú beadandókra, tehát ilyen több ezer szavas esszéket kell írni, és különböző elemzéseket a vizsgák helyett. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy nem a vizsgák mellett, hanem főként a vizsgák helyett. Emellett van azért egy-két vizsga, de főként ezek a nagyobb formátumú beadandók, és ezek ugyanúgy úgymond flexibilisek, tehát hogy én ezt meg tudom írni a vonaton, vagy a két ünnep között mondjuk egy délelőttöt, hogyha rászának, akkor lehet, hogy tudok írni 500-600 szót, és akkor így haladtam előre a dolgokkal, amellett, hogy ezt a projektet csináltam.
1: Az iskolai tanulmányokban ez a projekt segített?
4: Nem
1: hogy
4: volt
1: ez két
4: közül,
1: különböző teljes, dolog.
4: Két teljesen különböző dolog, sőt, még hogy egy kicsit fokozzam, Magyarországon még egy projektben részt vettem ez időben, az tavaly júliustól idén júniusig, tehát ezt csak egy hónapja hagytam abba. Ez a Magyar ENSZ ifjúsági küldötti program, tehát ez is ilyen diplomácia, igazából ilyen fiatal diplomácia, fiatal érdekérvényesítés, tehát hogy...
1: Az sokkal közelebb áll a tanulmányaidhoz.
4: Az a tanulmányaimhoz is közelebb áll, igen, meg talán így a hosszú távú terveim szempontjából is ott sok hasznos dolgot tanultam, de hát egyszerre három lovon ülni az nem mindig könnyű, vagy nem mindig sikeres. A vége felé már aztán én is éreztem, hogy lehet, hogy nem is baj, hogy ez csak 6 hónap, nem mondjuk 1 év vagy 2 év, hiszen amennyire jó volt, nem biztos, hogy ezt épészel tudja az ember nagyon sokáig csinálni, szóval én úgy éreztem, és persze volt bennem hiányérzet olyan szempontból, hogy amikor véget ért, hogy még mennyi mindent lehetett volna elérni, ha van még egy fél évem, és tényleg ezek a proaktív emberek körülöttem továbbra is úgymond tartják bennem a lelket, és segítenek a projektekben, de így alakult, és ez így volt rendjén, és ez így volt jó.
1: Tehát a hiányérzet mellett azért igyekeztél teljes munkát végezni.
4: Így van.
1: Gábor, mit adott ez a projekt, a nagyköveti munka, És most ezt bontsuk ezt a témát négy felé. Először a résztvevőknek, akiket megkerestél, akiket ebbe a projektbe bevontál, nekik szerinted mit adott?
4: Nagyon érdekes kérdés, mert szerintem ahány emberrel találkoztam, mindenkinek egy picit mást jelentett. Így a fő témának azt hoznám be, amit már így egy nagyon picit említettem is korábban, az az, hogy egy olyan területre tévedtem be, ami az elmúlt egy-két évtizedben elég hánytatott sorsú volt a régióban. Ezt nem igazán szerették a helyi döntéshozók kimondani, azonban a két város együttműködése közel sem rózsás, nem is volt az. Annak ellenére, hogy 25 évvel ezelőtt a híd elkészült, újfent, harmadszorra is. Szóval alapvetően a két város közt mindig is voltak valamilyen ellentétek, és úgy láttam, hogy az ő részükről, és így a nagyobb közönség részéről is, tehát egy hídként értelmeztek engem is. Az, aki szóba áll ezzel is, azzal is, nem az alapján keres meg embereket, hogy kivel van jóban, vagy éppen kit utál, ami azért valljuk be egy kisvárosi térségben nagyon sokszor jelen van, hanem tényleg próbáltam értékek mentén, szakmai értékek mentén haladni, olyan embereket is felkeresni, akikkel lehet, hogy régen konfliktusom volt, vagy nem ismertem őket korábban, és izgultam, amikor felhívtam őket, vagy amikor találkoztunk. De hogy mindenképp ez egy teljes kép legyen a 6 hónap során, és úgy gondolom, hogy ez üdítő volt a helyieknek, és ezt azért merem mondani, mert sokan ezt verbalizálták, amikor velem beszélgettek, vagy akár a végén odajöttek, vagy írtak egy üzenetet, hogy nagyon örültek, hogy volt egy ember, aki kimert olyan dolgokat mondani, amiket lehet, hogy a vezetők nem is merhetnek, vagy nem is tehetnek meg, annak ellenére, hogy mindig tiszteletteljes, és mindig szakmai próbált maradni az adott közegben.
1: Ez az együttműködés a két város között, vagy a két régió között, vagy a kevésbé jól működő együttműködés, a másik véglet, nevezzük annak, ez mennyire személyfüggő? Vagy inkább történelemfüggő?
4: Szeretném azt hinni, hogy nem személyfüggő. Maradjunk ennyiben.
1: Elmondtuk azt, hogy mit adott a résztvevőknek, most egy fogalmat mondok, mit adott szerinted a Párkányi és az Esztergomi régiónak, a két városnak és a két területnek? És most ne személyekben gondolkodjunk, hanem tényleg mint fogalomban, mint területben.
4: Szerintem

0: nem tudom, hogy ki írta, de ott is nagyon szép történetek, nagyon jó gondolatok gyűltek össze. Ez nagyjából ilyen januárban véget ért, és igyekeztem még márciusig bevonni az egészbe, és pontosan a térséggel kapcsolatban úgy éreztem, hogy sikerül nagyon sok információt, és ahogy előbb is említettem, nagyon sok történetet összeszedni, ami a régióhoz, a két város kapcsolatához tartozik, de nem volt így összeszedve, nem volt egy platform, ahol mindenki kinyilváníthatta a véleményét, a saját gondolatait, és úgy gondolom, hogy ezáltal sikerült egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan kapcsolatrendszert is kialakítani, akiknek igenis fontos az együttműködés a két oldalon, és ők is találkozhattak egymással. Én is igyekeztem minél több embert összekötni, akik még nem ismerték egymást, de hasonló módon gondolkodtak. És úgy gondolom, hogy egy friss perspektívát is láthattak abból, hogy van egy fiatal, akit érdekelnek a helyi témák, akinek fontos ez az egész, és hogy akik már lehet, hogy csalódtak is ebben a generációban, vagy félnek a mi generációnktól, annak is azt mutatni egy picit, hogy ugyanúgy van remény, ugyanúgy vannak fontos témák, amiket fel lehet karolni, amik igenis hasznosak a térségnek, és készítettem Ocskai Gyuláékkal, aki a Szeszki főtitkára, velük együtt készítettem egy 8 oldalas ilyen javaslatcsomagot, különböző ajánlásokat a két város együttműködésének erősítésére. Ezt eljuttattam a két város vezetőségének, illetve a képviselőknek is. Konkrétan vannak itt pontok, például a kulturális együttműködési alap, határon átnyúló ifjúsági stratégia, közös városi brand, stb. Ezek itt le vannak írva. És ennek is igazából az volt a fő célja, hogy egy gyakorlati iránymutatásként szolgáljon a döntéshozóknak, és hát ha ebből példát vagy akár ötletet merítenek abból, hogy hogyan is lehetne ezt a két várost még jobban összefonni, és ez szerintem hosszú távon a térségnek nagyon sokat jelenthetne.
1: Magyarán ez a munka, amit összefoglaltál, ez a kicsúcsosodása ennek a projektnek, ez a legfontosabb része, a végkifejlet.
0: Így van. Én két nagyon fontos részét, tehát a két legfontosabb részét tartanám ennek a 6 hónapnak. Az egyik ez a úgymond nagyköveti jelentés, amiről előbb is említettem, ezt itt fogom a kezembe. Ez egy 8 oldalas, két nyelvű, tehát A-tól Z-ig magyar-szlovák nyelvű összesítés, nyitószavakkal, bemutatkozással, a projekt lényegével, irányvonalakkal, hogy mit is csináltam, eredményekkel ebből a kérdőívből, amit előbb mondtam. Tehát ez az egyik nagyon fontos eleme. A másik pedig a záró rendezvény, ami márciusban valósult meg Párkányban a Művelődési Központban, ahol közel 200 résztvevő volt. Vezetők beszéltek, különböző helyi történészek, helyi úgymond nagy emberek, vagy ilyen véleményvezérek, és úgy gondolom, hogy ez a két fontos pillére volt az egész programnak, ami aztán hosszabb távon is erőt mutathat a régió számára.
1: Ezen a záró rendezvényen már nem te voltál a főszereplő, és ez jó.
0: Igyekeztem. Nekem is volt egy rövidebb és egy kicsit hosszabb beszédem, azonban próbáltam magamról egy picit azért így lerántani ezt az egészet, és minél több olyan embert megszólaltatni, akiknek igenis fontos a véleménye, akik hosszabb távon is helyi szinten megmaradva dolgozhatnak ezeken.
1: Gábor, még érdekelne az a bizonyos kérdőív, amelyről beszéltél, amelybe 700, több mint 700 résztvevő kapcsolódott be. Ezt gondolom te állítottad össze.
0: Így van.
1: Mi mindenre voltál kíváncsi? Emeljünk ki egy-két dolgot.
0: Hát ugye mind a jelenlegi online kérdőíveknél alapvetések, azaz, hogy volt ugye egy alap életkor, tehát hogy hány évesek az emberek, egy demográfia, hogy Szlovákiából, Magyarországról származnak, hogy a két városból származnak-e, vagy a nagyobb térségből. És ezek után jöttek az érdekesebb kérdések. Az egyik például az, hogy önök mit látnak, mik a legnagyobb hiányosságok a két város együttműködésében. Itt kijött, hogy mondjuk nem elég gyakori a buszhálózat, a kerékpár út továbbra sincs megoldva a két város között, tehát a hídon nagyon veszélyes a bringázás, és hát ezen felül még rengeteg hiányosság felmerült. Az is, hogy milyen jó példák vannak az együttműködésre, milyen gyakran lépik át a határt, mi miatt lépik át a határt, tehát hogy ez munka például, vagy vásárlás, turizmus, egyebek, mik a helyi megítélések, és a végére hagytam egy nyitott kérdést, hogy személyes történet, ha van, vagy különböző gondolatok, akár ötletek, hogy mit lehetne bevonni, akár a projektbe, akár nagyobb távon, akár egy városi, vagy egy megyei szinten, azokat osszák meg velem, és meglepetésemre szolgált, hogy nagyjából egy 10% a kitöltőknek konkrét javaslatokkal, és elég hosszú bekezdésekkel élt, hogy ők mit is tennének, vagy mit szeretnének.
1: Érkeztek olyan hozzászólások, amelyekre te is aztán tudtál építeni?
0: Mindenképp érkeztek. Tehát azt láttam, hogy a kérdővet kitöltők, ők valóban komolyan gondolták, hogy ez egy fontos kérdés a régió számára.

0: számára, és hogy hát ha most elindulhat valami, ami hosszabb távon is eredményes lehet. Én ezáltal próbáltam a munkámat végigvinni.
1: Gábor, gondolom neked, mint szakembernek azért voltak elképzeléseid, hogy nagyjából milyen válaszok fognak érkezni. Voltak olyan pontok, amelyekre olyan válaszok érkeztek, amint te is meglepődtél?
0: Válaszok természetesen voltak, most anélkül, hogy kiemelnék egyet-egyet, inkább a trendeket emelném ki, és azok voltak számomra a legkülönlegesebbek. Előbb ezt már egy picit megpenderítettem, az pedig az volt, hogy sok esetben az, amiket kaptam idősebb generációktól válaszként, vagy véleményként, hogy miket látnak például hiányosságként, mert hát ugye mindig abból van a legtöbb, hogy mit kéne javítani, és mit kéne jobban csinálni, vagy egyáltalán jól csinálni, hogy azok sok esetben megegyeztek azokkal a véleményekkel, amit a fiatalabb generációktól kaptam, és számomra ez egy nagyon erős jelzés volt arra, hogy még ha máshogy is látunk dolgokat, de vannak alapvető ténykérdések, és vannak alapvető hiányosságok, amit mindenki lát. És hogy itt is az látszott, hogy a generációs különbség nem feltétlenül kell, hogy mindig hatalmas legyen, amit akár a politikában, a mai világban látunk, hanem keressük azokat a dolgokat, amik inkább összekötnek, és most ez nagyon demagógul hangzik, de tényleg úgy érzem, hogy helyi szinten más nem vezet hosszú távon jó célra vagy jó útra.
1: Beszéltünk már arról, hogy ez a kezdeményezés, ez a nagyköveti munka mit adott a résztvevőknek, mit adott a régiónak, szerinted mit adott a megrendelőnek, a projektvezetőknek, az Európai Bizottságnak?
0: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon színes képet kaptak arról, hogy Európa különböző részein jelenleg hogy is működnek az együttműködések a határkét oldalán. Ugye nálunk ez határkét partja, de nem mindenhol ez ennyire evidens, még ha nem is evidens történelmi szempontból, tehát valahol tényleg a város közepén van egy határ. Mondjuk egy nagyon jó példát, hogy hozzak, a szlovén-olasz határon van a Gorícia és a Nova Gorica. Ugye a Nova Gorica az a szlovén rész, a Gorícia az az olasz rész, és konkrétan a város közepén van egy nagy csík. Ugye ez régen ez egy vaskerítés volt, most már azért szerencsére nem ilyen durvák a határátlépések, de hogy azt gondolom, hogy akár így a brüsszelieknek, vagy így egy egész európai gondolkodásban megismerhetnek különböző régiókat, hogy ott mik működnek, mik nem, és azon túl, hogy megismerik ezeket az egyes régiókat, ők is összegezhetnek, hogy milyen témák azok, amik mondjuk hasonlítanak akár a szlovák-magyar határon, akár a spanyol-francia határon, és ebből akár hosszabb távon egy közös európai, most ilyen nagyon csúnya angol szóval framework-öt hozhatnának létre, hogy mik azok, amik határokon valóban átívelőek, akár problémák, akár jó példák szempontjából.
1: Gábor, miután leadtad a zárójelentésedet, érkezett a megrendelőktől valamiféle dicséret, biztatás, anyagi juttatás?
0: Nem, sajnos ilyenekről csak álmodozhatok. Ez egy önkéntes projekt volt, úgyhogy ezzel nem is számoltam. Sajnos anyagi vonzata nem volt, de úgy gondolom, hogy ez nem is baj, hiszen ezáltal maradt meg olyan lokálpatriótának és olyan valóban önkéntesnek, ami, és ezáltal még pozitívabb képet kaptam én is, és szerintem a körülöttem lévők is, de visszatérve a kérdésedhez, külön választ nem kaptam, mert ezt be kellett adni, kellett egy nagyjából egy oldalas ívet kitölteni, hogy akkor én ezt leadom, és akkor a munkának is vége, kaptam egy oklevelet, meg egy ilyen szakmai ajánlást, amit ugye különböző munkahelyeknél fel lehet használni a jövőben, ami nagyon jól mutat, mégis csak egy európai intézményről beszélünk, de ezen túl személyesebb megkeresés, vagy ilyen európai részről nem volt.
1: De azért mégiscsak kaptál valamit, és ez nem semmi.
0: Így van, lehet így is fogalmazni.
1: De, és akkor végül hadd kérdezzem meg, hogy ez az egész nagyköveti munka mit adott magának a főszereplőnek, a nagykövetnek?
0: Nagyon sokat adott, és anélkül, hogy ismételném önmagam, szakmai és személyes oldalról is rengeteget tanított. Amikor az ember mondjuk hétfő reggel fel kell, elmegy délelőtt különböző órákra egyetemen, és délután már ül a vonaton, hogy hazaérjen, mert délután még van egy, mondjuk egy polgármesteri találkozója, és este felé meg van egy például egy történésszel találkozója, akkor azok úgy formálják az embert abból a szempontból is, hogy hogyan tölti a mindennapjait, abból a szempontból is, hogy kinek mit mond, visszatérve erre a kockás példára, és abból a szempontból is, hogy hogyan ossza be az idejét. Ezt most azért is hoztam ezt a példát, hiszen ez szakmai és személyes egyaránt. Rengeteg embert ismertem meg, akiknek a kapcsolataira büszke vagyok, és akár hosszabb távon is úgy gondolom, hogy ezek hasznosak lehetnek. Sikerült egy olyan projektet véghez vinnem, ami szintúgy hosszabb távon is adhat nekem egy alapvető tudást, hogy hogyan működnek ezek a projektek, kiket kell megkeresni, milyen formában kell egy adott időkorlátot kihasználni, és tényleg sokszor olyan dolgokat vittem véghez, amiket pár hónappal vagy akár pár héttel azelőtt, ahogy véghez vittem, nem gondoltam volna, hogy én erre képes leszek egyedül. Persze segítséggel, de mégiscsak arccal is névvel egyedül.
1: Mondtuk, hogy szeptembertől márciusig voltál határmenti nagykövet. Említetted azt is, hogy egy másik projektben is részt vettél, amely szintén nemrég fejeződött be. Most suli sincs, unatkozol?
0: Hát az unatkozás azért kemény szó, igyekszem inkább kikapcsolni, pihenni. Valóban ez az elmúlt egy hónap igazán pihenősre és igazán nyugalmasra telt, és ez így is van rendjén, ez így is van jól. Már gondolkozok inkább azon, hogy mik a következő lépések, amit még fontos így említenem, és az utóbbi hónapomat a pihenés mellett kitöltötte az a lakáskeresés volt, mivel most megyek Erasmusra egy fél évre Franciaországba. Tehát ezzel foglalkoztam azért főként, hogy miket kell még elvégezni, ugye a francia bürokrácia nagyon híres, tehát azért ezt a való életben is megtapasztaltam, de emellett valóban a pihenésé volt a főszerep. Unatkozásra azért nem volt idő, és már gondolkozok azon, hogy esetleg mik lehetnek a következő lépések.
1: Franciaországban mi vár rád? Angolul fogsz ott is tanulni?
0: Igen, szerencsére angolul, azért franciául nem tudok annyira, hogy órákat vegyek fel, vagy órákat hallgassak, tehát angolul és Bordóba, ami egy gyönyörű szép város, úgyhogy nagyon várom. Ott főként politikai tantárgyaim lesznek, hiszen a Sciences Po-ra, vagyis a politikai egyetemre, az ottani bordói kampuszára fogok járni, úgyhogy már nagyon várom.
1: És ez mikor lesz, mikor lépsz oda be?
0: Augusztus 20-a körül.
1: Akkor várunk téged valamikor januárban, január végén, február elején, meddig tartott a szemeszter?
0: December végéig tart a szemeszter, mivel már szeptember 1-én kezdünk, ezért december elejéig tartanak az órák, és karácsonyig le is tudják a vizsgai időszakot, úgyhogy én januártól megint itthon vagyok.
1: Egyezünk meg, hogy januárban visszajössz ide a Pátria Rádió stúdiójába, és elbeszélgetünk majd a franciaországi élményeidről, tanulmányaidról is.
0: Legyen így, nagyon szépen köszönöm.
1: Vagy kimegyünk utána Franciaországba.
0: Azt is elfogadom.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mitál Gáborral beszélgettem, egy párkányi fiatalemberrel, aki nemrég töltötte be a 21. életévét, és én biztos vagyok benne, egy csodás életpálya vár rá.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: 11 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Nem csak új jogi intézményeket kell létrehozni, hanem új, mondjuk így, erkölcsösséget kell megalkotnia az országnak. Egyelőre anti-orbánizmusban ragadtunk. Baja Jámbor András, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselője, aki exkluzív interjút adott műsorunknak. András már 2025. júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő szakemberrel egyebek mellett kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Mindjárt kezdünk, előtte még a legfrissebb információk jönnek Mezőszállási Márk hírszerkesztőnktől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Növekszik a kitoloncolások száma Lengyelországban. Megfékezték a Belgiumban pusztító erdőtüzet. Az egész országban zivatarokra kell számítani. Jönnek a részletek. Martina Bajo-Holecskova, a parlament képviselője, hivatalosan is csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás párthoz. Másfél éve már a párt parlamenti frakciójának tagja volt, mostantól azonban a párt munkájában is aktívan részt vesz. Főként korrupció ellenes és szociális kérdésekkel szeretne foglalkozni. Az SZSZ vezetője Branislav Gröling szerint Holecskova értékes erősítés a párt számára. A képviselő szerint csatlakozása a hosszú együttműködés természetes folytatása. Reggel óta ég a Nagyfátra Nemzeti Park központi része a Smrekovica és a Skalná Alpa közötti területen. A hatóságok arra kérik a kirándulókat, hogy kerüljék el a környéket. A helyszínen tűzoltók, természetőrök és a park munkatársai is dolgoznak. Emelkedett az aranyára, miután az amerikai gazdasági adatok és a gyengülő dollár csökkentették a kamatemeléstől való félelmeket. Az arany uncienkénti ára több mint 4391 dollárra nőtt. A befektetők szerint kisebb az esély arra, hogy az amerikai egybank a Fed szeptemberben kamatot emeljen. Az ezüst és a palládium ára szintén emelkedett, míg a platina enyhén gyengült. Lengyelországban 2026 első felében jelentősen nőtt a külföldiek légiúton történő kitoloncolása. A határőrség adatai szerint több mint 5600 embert küldtek vissza, ami 28%-os növekedés az előző évhez képest. A legtöbb érintett Grúziából és Kolumbiából érkezett. A hatóságok szerint a növekedés oka a hatékonyabb ellenőrzés és az illegális migráció visszaszorítására irányuló társadalmi igény. Nem terjedt tovább Németország felé a Belgium keleti részén pusztító nagy erdőtűz. A hatóságok szerint az enyhébb eső, a szélcsend és a magas páratartalom segítette a tűzoltók munkáját. A Hotfany természetvédelmi területe mintegy 3000 hektárnyi területe égett le. Ez Belgium történetének egyik legnagyobb erdőtűze. A védekezésben több ország, köztük Németország és Hollandia tűzoltói is részt vesznek. Lettország azt kéri az Európai Uniótól, hogy a következő 7 éves költségvetésben 7 milliárd euróval támogassa az országot. A pénzt a megnövekedett védelmi kiadásokra és az Oroszországgal megszakadt gazdasági kapcsolatok okozta veszteségekre fordítanák. A lett miniszterelnök szerint országa jelentős összeget költ Európa biztonságára is. A kérdés fontos témává vált a közelgő parlamenti választások előtt. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Kohn-Schubert 200 vegyesen arany, Pápai Olivér 400 gyorsan ezüstérmet szerzett a párizsi úszó EB zárónapján. Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmes lett a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei Komárno Dac 0-3, Tanava Michalovce 2-0, illetve Debrecen Győr 1-1 és Felcsút Paks 3-2.
0: Időjárás.
2: Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Rendőrméri a sebességet Kassán a Gömöri utcában az általános iskola közelében a Rasztyiszlavová utca felé, valamint a D1-es autópálya végénél Magyarbőt közelében szintén Kassa felül. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali. A beszélgető partnerem Jámbor András. Amikor kutakodtam az interneten irántad, akkor a mesterséges intelligencia visszakérdezett, hogy kire vagyok kíváncsi. A lemezlovas Jámbor Andrásra, vagy a politikusra, a bloggerre? Ezek szerint hallottál már róla, tudsz róla, hogy van egy ilyen nevű lemezlovas?
4: Igen, hallottam már róla. Nincsen kapcsolatom vele. A 90-es éveknek az ilyen magyar popslágereiből csinált DJ-szetteket, ezt tudom.
1: És amikor téged megkérdeztek az általános iskolában, vagy már a gimnáziumban, hogy mi szeretnél lenni, akkor mit mondtál? Esetleg köztük volt az is, hogy lemezlovas?
4: Egyik se volt köztük se a lemezlovas, se a politikus alapvetően. Én nagyon szerettem a focit csinálni is, megnézni is, úgyhogy sportújságíró akartam lenni mondjuk középiskolában.
1: És aztán újságíró lettél, de nem sportújságíró.
4: Hát ezt nem szoktam mondani, hogy újságíró lettem, mert az egy szakma. Én véleménycikkeket írtam, meg főszerkesztettem, tehát hogy inkább ezt tartom ilyen volt feladatomként, és hát igazából egész szórakoztató is volt az, hogyha mondjuk hírügyeletben voltam a Mércénél, amit megcsináltunk, akkor az én hírügyeletemből azért inkább publicisztikák jöttek ki, mint tényújságírás jött volna ki, mert az mindig közel volt hozzám, mint maga a tényújságírás, és nincsenek is nagy oknyomozó riportjaim, vagy ilyesmi, én a véleményműfajon utaztam általában.
1: Hát az is újságírás.
4: Abszolút, de hogyha az a kérdés, hogy újságíró voltam-e, akkor én azt tudom mondani, hogy nem identifikáltam így magam, hogy újságíró vagyok. Bár egyébként ugye, hogyha mondjuk ilyen történelmi hagyományokat nézünk, akkor annak, hogy valaki politikához is van köze, meg újságot is ír, sokkal nagyobb hagyományai vannak, mint annak a világrendnek, amiben most élünk, hogy a független újságíró az ugye nem állhatja bele magát a politikába. Tehát magyar részről mondjuk Szabó Ervint érdemes ilyenkor említeni, aki egyszerre volt főszerkesztője a Népszavának, meg egyszerre volt a Szociáldemokrata párt elnökségi tagja, vagy akár Churchillt mondhatnánk, aki szintén, amikor éppen nem volt parlamenti képviselő, akkor visszament újságot írni, és ezt nagyjából váltakoztatta.
1: Említetted a Mércét, ahol ugye főszerkesztő is voltál, de ennek a Mércének az elődje egy blog volt.
4: Igen. A Kettős Mérce nevű blog volt. Igazából már az is egy 2018-tól kezdve az is egy ilyen közösségi finanszírozásból működő dolog volt, sőt, előbb hülyeséget mondok, 2016-tól kezdve volt közösségi finanszírozásból működő blog igazából, és akkor ott az volt a kérdés, hogy akarunk-e léptéket váltani, és azt gondoltuk, hogy kell léptéket váltani, és egy ilyen mini portált összerakunk.
1: A lehető legjobbkor kezdtétek a pályafutásotokat, a blogírást, hiszen akkor nagyon népszerűek voltak a blogok.
4: Akkor voltak népszerűek, tehát egyrészt volt az Indexnek ez a blogketrece, ami iszonyatos látogatottságot adott az ő blog felületükön blogolóknak, mondjuk a Schmidt-Pál leváltása körüli időszakban. Ott azok a blogposztok, amik megszülettek, azok elég nagy hatással voltak nálunk, vagy az azóta még működő Vastagbőrön, vagy akár az akkor Fideszhez közeli ilyen Mandineren reakció, nem tudom melyik volt akkor épp megjelenő Schmidt-Pált kritizáló blogposztok, azok számítottak ebben az időszakban, és egyébként abban az időben, vagy a Panyi Szabolcs által vitt véleményvezér, azok több százezres olvasottsággal mentek például a Schmidt-Pál ügyben, és az abszolút számított abban, hogy ott mi történik. Pont utána lett azzal, hogy az Index blokkletrecet így levették, meg egyszerűen maga az egész közösségi média az átvette ezt a szerepet, azzal kerültek ezek a kvázi blogok háttérbe, tehát hogy én most már nem tudnék mondani igazából olyan blogokat, klasszikus blogot, ami közéletről ír, és van még ható ereje.
1: Hogyan tanultad meg ezt a szakmát? Mert gondolom ezt iskolában még nem tanították.
4: Hát én a kommunikációs főiskolára jártam, nem fejeztem be, nem ott tanították ezeket a dolgokat. Szerintem ez igazából így kicsit ilyen veleszületett dolog, meg az íráskényszer, és nagyon sok megírt cikk poszt szöveg, az egy idő után kifejleszti azt, hogy az ember érti is, hogy mit miért, és hova ír, és az hogy tud hatást kelteni, és nyilván ez felszedi magára az ember évek után.
1: Már akkor kitűnt a látogatóknak, az olvasóknak, hogy neked nagyon erős az igazságérzeted ezekből az írásokból.
4: Hát szerintem mindenkinek erős igazságérzete van. Igazából az a kérdés, hogy az ember az tud-e teret adni annak, hogy ez az erős igazságérzete kifejlődjön, mondjuk így. És nekem volt erre lehetőségem a kettős mércén, meg a mércén is, hogy azt írjam, amit gondolok a világról, és volt azt gondolom tudásom ahhoz, hogy ez egy világkép beágyazódjon be, és akkor az aztán úgy tűnik, mint hogyha másoknál erősebb igazságértetem lenne, de valójában csak képességem és lehetőségem volt ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak és kimondjam azt, amit gondolom.
1: Akkor inkább így fogalmazok, hogy erősebb volt az igazságérzeted az átlagnál, az átlagosnál.
4: Hát mivel az átlagos embernek kevésbé van lehetősége és tudása ahhoz, hogy megformálja azt, amit igazságtalannak lehet, ezért következik ez szerintem, hogyha elmegyünk egy építkezésre Budapesten, és megkérdezzük az ott dolgozókat, hogy mit élnek meg igazságtalanságnak, akkor ők is nagyon szépen el tudják mondani a saját igazságtalanságukat, el tudják mondani azt is akár, nekem az a tapasztalatom, hogy ez a társadalom különböző folyamataiban hogyan ágyazódik be, hogy mi okozza az, ami velük történik, még hogyha nem is a Tudományos Akadémia kifinomultságával, de el tudják mondani, hogy a munkáltató az hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy nekik 40 fokban kell dolgozni, hogy miért nem kapnak mondjuk védőitalt, vagy pihenőidőt, csak nekik nincsen képességük és lehetőségük ahhoz, mivel nem ezzel foglalkoznak például, hogy ezt a társadalom számára tudják elmondani.
1: Én még maradnék ennél az igazságérzetnél. Ez mennyire vezethető vissza a gyermekkorodra? Ugye sok helyen elmondtad azt, hogy az édesanyád egyedül nevelt téged, és ő a gyermekvédelemben dolgozott, tehát nem dúskáltatok az anyagiakban, fogalmazzunk így.
4: Nyilván annak is van igazságérzete, vagy akár erős igazságérzete, aki mondjuk gazdasági liberális és a kapitalizmus jótéteményének szószólója. Én meg nyilván abból írok, amit hozok, abból gondolkodom, és abból politizálok, amit hozok, és nyilván az, hogy hogyan nőttem fel, milyen gyerekkorom volt, az fontos abból a szempontból, hogy mik fontosak nekem. Tehát nem véletlenül, hogy mondjuk végrehajtással vagy devizahitelezéssel foglalkoztam, mert hogy itt nálunk is beköszönt a lakásmafia, például annak idején a 90-es években anyukámnak is volt devizahitele, amit meg is örököltem utána, a halála után. Nyilván a gyerekvédelemmel is foglalkoztam, és láttam azt, hogy amikor mondjuk anyukámmal húsvétkor, anyukám nagyon nem szerette a locsolkodást, és mindig lehúzta a redőnyt, lekapcsolta a villanyt, hogy így ne lássa senki, hogy otthon van. Az elején tök sokan csöngettek, akik jöttek locsolkodni, és akkor egy idő után kevesebben, és akkor megkérdeztem egyszer anyukámat, hogy ez miért van így, és hát mondta azt, hogy hát bizony az van, hogy kevesebb olyan ember kerül ki a gyerekvédelmi rendszerből, aki a felnőtt korában egy középosztálybeli szintet meg tud magának engedni, és hogy ezt a névszokást így realizálni tudja, és végig tudja járni a különböző helyeket, van pénze arra, hogy ezt megtegye, vagy van lelkesedése erre, mert ez fontosnak tartja, mint hagyományt, és ebből a történetből derült ki az, hogy így valójában azok, akik ki tudnak jönni ebből a rendszerből, úgyhogy egy alsó középosztályból státuszt elérnek, azok egyre kevesebben vannak.
1: András, beszélhetünk arról, hogy mi történt az édesapáddal?
4: Persze, csak alapvetően nem nagyon tudom. Tehát, hogy azt hiszem, te vagy az első, aki ezt így megkérdezi. Ők anyukámmal együtt voltak, amikor én megfogantam, és itt különböző történetek vannak arról ilyen nagyon homályosan, hogy ők miért szakítottak. Ebben nem is mennék bele, mert én sem tudom 100%-ig az igazságot, de ő nem maradt velünk, és akkor így nevelt fel anyukám egyedül. Amikor anyukám meghalt, akkor gondolkodtam, hogy megkeresem, meg is találtam egyébként, tehát hogy a Google, akkor még ChatGPT nem volt, meg mesterséges intelligencia, úgyhogy a Google-t tudtam használni, és akkor volt egy döntés abban, hogy én megkeresem őt vagy sem, de úgy döntöttem, hogy így 30x év után, tehát akkor 34 volt talán, igen, hogyha ő nem keresett, akkor valójában igazából nem volt ez számára annyira fontos, lehet, hogy van egy új családja, másrészt meg azt kellett végig gondolnom, hogy én akarok-e egy ilyen új kezdetet ebben csinálni, és végül arra jutottam, hogy nem.
1: Él még, azt tudod?
4: Egyébként nem tudom, mert azóta nem néztem utána, hogy éle még.
1: Szerintem biztos elgondolkodsz azon néha, hogy figyeli-e a pályafutásodat.
4: Igazából nem. Tehát, hogy pont azért, amit az előbb mondtam, hogy akkor igazából megnéztem, és akkor hoztam ebben egy döntést, és mivel ő nem volt része az életemnek, és nekem nincs egy hiányom, tehát, hogy nincs az, hogy mondjuk fél évente felbukkan, hogy hú, ha most itt lenne egy édesapa, akkor mi lenne? Még a gyereknevelésnél is sincsen az, hogy az elején volt a gyereknevelésnél, tehát ugye két gyerekem van, és akkor nagyon gondolkoztam, hogy ez az apa szerep hiány, ez vajon nekem, mint apaként, hogy fog-e nehézséget okozni, és az egy után rájöttem, hogy ez egy baromság, és alapvetően tudok jó apa lenni, anélkül, hogy nekem lett volna édesapám, és megkaptam volna ezt az apa szerepet. Utána is olvastam, nyilván próbálom apaként is a saját működésemet így felülvizsgálni, kontrollálni, és emiatt így nincsen, tehát hogy nem keletkezik az a hiány, és abból nem keletkezik a gondolat.
1: Már a kezdetektől erős baloldali szociáldemokrata értékeket vallasz. Ezek hogyan alakultak ki?
4: Hát én 2009-ben ilyen kvázi aktivistaként csatlakoztam az LMP-hez, meg utána a munkatársa is lettem a pártnak, aztán meg az Együtt PM-nek is, akkor ott a 2014-es választások előtt, amikor ott létrejött a teljes összefogás, akkor úgy döntöttem, hogy ez nem fog nyerni, és akkor miért dolgozom az ember valami olyanért, ami eleve kudarcra van ítélve, főleg, hogyha vannak benne olyan szereplők, akik nem annyira szimpatikusak. És igazából az, hogy az ember így elkezd politikával masszívan foglalkozni, tehát hogy ez napi időtöltés lesz, és nem csak így követi a híreket, hanem ha még egy kis munkatársként is, vagy egy kis aktivistaként is, de részt vesz a politikában, akkor ez a fajta töménység szerintem, ez így átgondolja azt, hogy ő például honnan jön. Én egy csomó mindent akkor értettem meg abból, ami így a 80-as évek végén, amikor még nagyon kicsi voltam, meg a 90-es években a családunkkal történt. És az, amit megértettem, abból egy csomó dolog következett arra, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon azok az emberek, akik valamiért egy kicsit nehezebb helyzetben voltak, vagy azért, mert elvesztették a munkahelyüket, és a környéken nem volt munkahely, vagy azért, mert mondjuk egyszülős családként kellett a gyereket nevelni, vagy azért, mert egyszerűen hirtelen alacsony lett az a fizetés, amiért dolgoztak, tehát hogy ezeknek az embereknek mennyire nincsen kvázi politikai képviselete, és hogy ezek a történetek valójában nem részei a magyar politikai elbeszélés történetnek, hogy mi történt a 90-es évek után a magyar társadalom mondjuk felével. Nem ez a történet a magyar rendszerváltásnak. És akkor ehhez nyilván egy csomó baloldali tudás segít megérteni, hogy ez miért történt így, meg nyilván következik ebből egy csomó baloldali érték, hogy miért kéne például ennek a mondjuk így, hogy dolgozói osztálynak, vagy a magyar alsó középosztálynak képviselet és az ő ügyeiknek.
1: Az újságíróból újságírónak nevezlek, szóval az újságíróból hogyan lett politikus, ez tudatos lépés volt, tudatos folyamat?
4: Hát én amikor a mércénél fölmondtam, az azért volt, mert ott 2018-ban, amikor voltak a rabszolgatörvény tüntetések, az volt a mércének így a csúcspontja, tehát nem csak magyar lapok hivatkoztak a mi tudósításainkra, hanem például volt egy adott pont, amikor a Reuters le akart velünk szerződni, hogy átvegyék az élő közvetítéseinket. Az igaz, azért nem történt meg, mert egyszerűen a munkában nem volt erőforrás arra, hogy valaki letárgyalja a Reuters-szal ezt az együttműködést, de hogy ott vannak ilyen sztorik, hogy azt hiszem, valamelyik színházban, a előadás szünetében, a büfében kirakták a mérce közvetítését, amikor a rabszolgatörvény tüntetések voltak, és nem akartak visszamenni az emberek, mert hogy a könyvgázoztatás, a többi Kossuth téri dolgokat nézték a helyet, hogy visszamennek az előadásra. Tehát, hogy az ott egy csúcspont volt, anyagilag is viszonylag rendeződött a dolog, nekem akkor született meg a második gyerekem, ellenben akkor halt meg a nagymamám, anyukám után, tehát, hogy mindkét ember, tehát ez egy ilyen nagy felfordulás volt az életemben, és a Mércénél meg egyszerre voltam főszerkesztő, vezetőszerző, egyesületi elnök, én írtam a költségvetést, én csináltam a fundraisinget, és egyszerűen ez így sok volt. Úgyhogy úgy döntöttem ott, hogy amint így nagyjából le tudom rendezni a folyamatokat úgy, hogy ez egy átadható és több emberre bontható pozíció lesz, akkor én utána megyek és csinálok valami mást. Ott fel is mondtam a mércénél, és utána egy csomó ajánlatot kaptam, amikor a Kis Ambrus általános főpolgármester helyettesnek az ajánlatát fogadtam el. Igazából még anyagilag se az volt a legjobb, de közélettel akartam foglalkozni, mert igazából egész életemben közélettel foglalkoztam, és akkor ott a főpolgármesteri hivatalból mentem utána a magyar 21-es előválasztáson jelöltként elindulni, hogy ezt a nagyon magyar talán mandatot mondjam. Meg az volt, hogy azon gondolkoztunk többen, hogy így ez az előválasztási folyamat lehetőséget ad arra, hogy bejöjjön egy baloldali, egy képviselőt megcsináljon ez a közeg, ami Budapesten ez az ilyen új balos vagy radikális balos közeg, vagy egyébként tehát ez a radikális baloság is egy szociáldemokrácia valójában, tehát hogy megcsinálja egy képviselő jelöltet, és akkor én így körbe kérdezgettem embereket, hogy ki az, aki ezt elvállalná. Én magamra kell, mint kampányfőnök gondoltam így alapvetően, de azok, akiket körbe kérdeztem, meg felmerültek, nem vállalták, és akkor az egyikőjük visszadobta ezt a labdát, hogy akkor indulj el te, és akkor azt így mondtam, hogy nem, 2-3 hónapig gondolkoztam, de végül meg az lett, hogy akkor jó, hát igazából vágjunk bele, és akkor ezt csináljuk meg.
1: 2022-ben lettél parlamenti képviselő. 2022-ben már megfogalmazódott benned, vagy bíztál abban, hogy esetleg leváltható a Fidesz, akkor, amikor indultál?
4: Hát ugye én az előválasztáson lettem ellenzéki jelölt, ami itt nem volt egy egyszerű dolog, tehát ebben a körzetben, ez a Józsefváros, Ferencváros, budapesti körzetben, így volt a DK-nak egy olyan jelöltje, aki nem egy tipikus pártkatona volt, hanem egy kommunikációs szakember, a Manhattan Daniel, aki nyilván egy átlag DK-jelöltnél jobb volt. Ott volt először az LMP, majd a Jobbik jelöltjeként Demeter Márta, aki regnáló parlamenti képviselő volt, és ott volt az a Csordás Anetta, a Momentum, meg itt a helyi civilek jelöltjeként, aki meg egy sikeres, a fogyatékos embereket folytatott kampány után volt. Tehát, hogy nekem először ezt kellett megnyerni, és amikor ezt megnyertük, ugye ezen az előválasztáson, akkor ott, abban a pillanatban az egy reális esetőség volt, hogy nem azt mondom, hogy elsőprő esélye volt, de ott a közvénykutatások azt mutatták, hogy 1-2%-kal még lehet, hogy jobban áll abban a pillanatban az ellenzék. Ott én azt gondoltam, hogy ezt meg lehet csinálni igazából.
1: Most egy kitérő, felsoroltál jó néhány nevet, ezeknek a neveknek a hallatán most az jutott eszembe, hogy milyen nagy karriert, politikai karriert jósoltunk ezeknek az általad említett személyeknek is, és ma már senki sem emlékszik rájuk.
4: Hát nem tudom, hogy kinek milyen karriert jósolt kicsoda, ilyen a politika, tehát, hogy a történelem azért ad is, meg is el is vesz emberektől, tehát, hogy szerintem az, hogy valaki feltűnik, és aztán nem fut be nagy karriert, az kb. Minden országban, mindenhol természetes.
1: Milyen volt beülni a parlamentbe 2022-ben egy következő Fidesz kormány alatt, hiszen elmondhatjuk azt, hogy a te életed több mint felét a Fidesz kormányok alatt élted.
4: Igen, hát ugye, hogyha belevesszük a 98-2002 közötti részt, akkor most vagyok megint ott, hogy most már nem a fele a Fidesz kormányok alatt történt. Hogyha nem lett volna kétharmad, akkor azért máshogy alakult volna, de úgy, hogy Fidesz kétharmad volt, így nem azzal ültem be, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy én parlamenti képviselő vagyok, vagyis hát egy ilyen kettőség és jó nagy keserűség volt bennem, és hát akkor az volt, hogy akkor dolgozni kell, és a választókerületi embereknek visszaadni azt, amit nekem támogatásként adtak, és közben pedig megpróbálni közelíteni ahhoz, hogy ez a rendszer leváltható legyen.
1: Milyen volt ez a 4 év belülről, mert kifelé nekünk úgy tűnt, hogy te ki tudtál bontakozni. Mennyire nevezed, gondolod sikeresnek ezt a 4 évet?
4: Hát szerintem az volt a különbség köztem, és más mondjuk frissen bekerült képviselők között, hogy alapvetően én végigkövettem, és nem csak úgy végigkövettem az előző 12 évet, hogy így néha elolvastam a híreket, hanem azon is gondolkodtam pont abból fakadóan, hogy nekem van politikai múltam, hogy mit lehetne másképp csinálni. És bizonyos dolgok, tehát azokat előre eldöntöttem, tehát hogy 1-2-3 ügyet maximum vinni, mert hogy ügyeket lehet sikeresen átvinni a rendszeren belül, nem lehet minden nap más témával foglalkozni, nem kell folyamatosan diktatúrázni a Fideszt, attól nem lesz jó. Én egy egyéni választókerületi képviselő vagyok, akkor mit tudok elérni? Azt, hogy ebben az egyéni választókerületben egyébként a középosztálybeli, felső középosztálybeli szavazók megvannak, akkor menjünk arra, hogy az alacsonyabb presztízsű szavazókkal legyen a rendszer, vagy az ellenzéknek élő kapcsolata, hogy értsük meg, hogy ezeket az embereket hogy tudjuk megszólítani, meggyőzni, stb. És én nagyjából ebbe az irányba mentem, mert ezt gondoltam annak, ami a józsefvárosiaknak, ferencvárosiaknak vissza tud adni, másrészt pedig, ami tudás megszerzésben tud segíteni abban, hogy leváltható legyen alapvetően ez a rendszer.
1: Igen, látszólag nagyon aktív voltál. Jobban élvezted, mint mondjuk az újságírást?
4: Nyilván az, amikor az ember sikereket ér el, amikor az ember megelítják az utcán és megköszönik neki a munkáját, az egy érdem. Főleg ebben a rendszerben azért nem biztos, hogy minden ellenzéki képviselő, de akár még kormánypárti képviselő is el tudta azt mondani, hogy az őt utcán megállító emberek 90%-a az elismerő volt a munkával szemben, és meg tudott nevezni dolgokat, amivel foglalkozott. Tehát itt tényleg az olyan kicsi ügyektől, mint hogy sikerült elérni azt, hogy a Ferencvárosban lévő két tanúszada az így működjön, odáig, hogy így a végrehajtási törvényben sikerült változtatást elérni, vagy abban, hogy van ez a feltöltés, töltőkártyás áramfogyasztás, amit most nem vagy el azok végig, de ott 100 000 családnak nem sokat, de egy 100 milliós nagyságrendű pénzt automatikusan visszafizetett a magyar államkert. Tehát, hogy ilyen dolgokat el tudtam mondani, és ezek vissza is jöttek velem szemben az utcán. Ez a jó része. A rossz része pedig hát az, hogy ebben a rendszerben, aki egy kicsit is sikeres volt, azt itt szénnél lőtték, és hát nyilván én is megkaptam a saját szénnél lövésemet, nem is kicsit.
1: Már nagyon korán, 2025. júniusában bejelentetted, hogy visszalépsz a jelöléstől, tehát nem indulsz a 2026-os parlamenti választásokon. Mondtad, hogy csak így váltható le a Fidesz.
4: Igen, hát nekem itt ez a 4 éves ciklusban azért végig ez egy kérdés volt, hogy mi az, amit hasznos tenni, és mi az, amit nem. Tehát engem 22-ben azért elég egyértelműen azzal bíztak meg a választók, még hogyha ez azon a választáson nem is volt sikeres, hogy váltsuk le a rendszert. Nyilván az előválasztáson szavazott rám 4000 ember, ott szereztem 48%-ot, akik ott az ellenzéki kínálaton belül rám szavaztak, de aztán 20 000 ember szavazott az országgyűlésén, és hát feltehető az, hogy ezek az embereknek a többsége azért szavazott rám, hogy a rendszer legyen leváltva, és nem azért, mert hogy én mit gondolok a világról. És ugye a 4 év alatt azért sokszor felmerült, hogy ezt hogy tudom jól szolgálni. Volt, hogy be kell ülni a parlamentbe vita, ott én egyértelműen azt válaszoltam, hogy be kell ülni. Szerintem minden, amit én láttam közvénykutatást, vagy én láttam visszajelzéseket, azért az azt bizonyítja, hogy ezt akarták a választópolgárok. És mondjuk, ameddig meg nem jelent a Tisza, addig azért én abba voltam, hogy nem fogok újraindulni alapból is, mert hogy nem látom értelmét ezzel a jelenleg jelen ízével. A lehető legnagyobbat, a teljes összefogást megpróbáltuk, ez óriási kudarcot vallott, akkor nem ez az út, és ott kérdés volt az, hogy énnek tudok-e 26-ban futni annak, hogy ezt a körzetet még egyszer megnyerjem ilyen körülmények között. És akkor megjelent a Tisza, ezzel megjelent a remény, és akkor ott én azt éreztem, hogy jó, hát így viszont van értelme annak, hogy újrainduljak alapvetően, de aztán azért elég gyorsan világos lett, hogy hát mondjuk úgy, hogy a Tisza nem tart igényt azokra a képviselőkre, akik eddig működtek, független attól, hogy egyébként akár szerintem Magyar Péterek mit gondolnak, hogy mik ilyen különbségek vannak, stb., de ez a politikai stratégia. És akkor kellett hozni egy döntést arról, hogy ez hogyan működjön. Nekem az volt a döntésem, hogy indítsuk el mi kicsiben a kampányt, nézzük meg, hogy ez hogy működik, és akkor utána döntsünk, ne az legyen, hogy kampányolás nélkül. És azt láttam a kampányban, meg azt látták, akikkel együtt dolgoztam, hogy nem az van, hogy az emberek elutasítanak engem, és a Tiszát választják, vagy elutasítják a Tiszát választják és engem, hanem az van bennük, hogy ők ez nem érdekli. Őket az érdekli, hogy az Orbán rendszer le legyen váltva. És ez azt a kampányolást vette volna előre, hogy ezt rá kell nekik magyarázni, hogy az, hogy itt én induljak, az miért fontos, majd utána azt, hogy a két ember közül kit kell választani, tehát hogy gyakorlatilag két külön kampányt kellett volna lefolytatni, és még akkor sem biztos, hogy egyébként győzelem lett volna a vége. Ellenben, amikor visszaléptem, akkor azt kellett fölmérnem, hogy én mit szeretnék április 12-én látni. És ugye a kérdésre adott válaszsal mennek be a választók, ugye a szavazófülkébe. Az volt az én kérdésem, hogy akarom azt, hogy bárkinek a fejében más legyen április 12-én, mint hogy az Orbán rendszert le kell váltani. És hogyha valójában az volt a saját válaszom erre is, hogy le kell váltani az Orbán rendszert, és innentől kezdve nagyon nehéz lett volna 100%-kal végigtolni egy kampányt, amely az én saját személyes véleményemmel is ellentétes, és valójában a Tiszát rákényszeríti arra, hogy odarakjon forrásokat, ahova nem lenne szükség forrásokat rakni, és ne odarakja a forrásokat, ahol meg egyébként le lehet váltani az Orbán rendszert. Innentől pedig egyértelmű volt, hogy akkor én visszalépek.
1: András, a környezetedben, sőt tovább megyek, Budapesten és Budapesten kívül érezted a kormányváltó, itt is tovább lehet menni, rendszerváltó hangulatot, ott az utolsó egy évben mondjuk, miután bejelentetted például, hogy nem indulsz el a parlamenti választásokon?
4: Hát már előtte is. Akkor döntöttem el, amikor az ellehetetlenítési törvény nevű törvényt tárgyalt a magyar parlamentemvel, a magyar civil szervezeteket és független sajtótermékeket, és akár a nem független sajtótermékeket is ki lehetett volna írni. Ennek az egyik parlamenti vitája után döntöttem el azt, hogy akkor én nem fogok indulni, és az volt az eredeti tervem, hogy amikor ezt megszavazzák, akkor én másnap bejelentem, hogy nem indulok, de szerencsére nem szavazták meg. Úgyhogy ettől eltekintettem, de hát hogy pontosan azért nem szavazták meg, amiért nem sikerült egyébként ott ugyanabban a pár hétben a Pride betiltása sem, hogy akkor már egy olyan hangulat volt a Tisza, Tesla mellett egy olyan támogatottság, amit csak fölkorbácsoltak volna, hogyha még tovább mentek volna ezen a demokrácia diktatúra úton a diktatúra felé. Ott abszolút már látszott ez, és hát az utolsó egy hónapban pedig brutális és elsöprő volt. Tehát én nagyon sokat jártam kis településekre. Az egyik kedvenc sztorim az az, hogy Heves megyében egy ilyen kis faluban kopogtatunk, és akkor bekopogtatok egy úrhoz, és akkor mondta, hogy Jánbor úr, szoktam nézni a videóit, stb. Rám ne vesztegesse az idejét, én a Tiszára szavazok, de a szomszéd elképesztően fideszes, őt próbálja megbegyőzni. Bekopogtam a szomszédhoz, és így, Jánbor úr, nagyon jó, hogy jön, mindig szoktam nézni a posztjait, meg a videóit, persze, a Tiszára szavazunk. És akkor mondtam, hogy hát beszélj már a szomszédjával, mert a szomszéd hát az a borzasztó fideszes, nem, valójában maguk mindketten tiszások, csak nem merik bevallani egymásnak. Volt olyan, hogy kis településen 20 emberből, akivel beszéltem, 15 volt Tisza szavazó. A végén ezek kísértek a választási eredményben egyébként, de hát ilyen elképzelhetetlen lett volna 8 évvel korábban.
1: És ha már itt tartunk, hogy említetted, az emberek nem vallották be egymásnak, hogy a Tiszára fognak szavazni, akkor rákérdezek, és szűkítem is a kört, így teszem fel a kérdést, szerinted mi a Fidesz három legnagyobb bűne? Gondolkodni kell?
4: Igen, mert nagyon sok van. Hát szerintem a legfontosabb az az, hogy alapvetően a hatalom lett a cél a szolgálat helyett, tehát hogy itt a rendszer végére már tényleg csak az számított, minden intézkedésben, minden kommunikációban, mindenben az az, hogy hogy tudják a saját hatalmakat megőrizni és építeni, és az, hogy mik azok az állampolgári elvárások, mik azok a cselekvések, amikkel így ez az ország jobb hely lenne, az teljesen kiszorult a fókuszból. Valójában nem csak én látom így, hanem ezt volt fideszes képviselők is azért magánbeszélgetésekben nem most mondják el, hanem már korábban elmondták. Nekem volt olyanom, hogy mondjuk gyerekvédelemről volt szó, vita a parlamentben, lement a vita, és három fideszes képviselő jött oda hozzám, hogy nekem van igazam azzal szemben, amit ők képviseltek a vitában, meg a kormánypárt képviselt, és nagyon sajnálják, hogy nem az az álláspont győzött, amit alapvetően én mondok, tehát ez már egy nagyon durva szintje annak, hogy tényleg pontosan tudják azok, akik ott vannak benne a rendszerben, hogy nem jót csinálnak, és mégis ezt kell csinálni, mert a hatalmi logika ezt tolja előre. A második, amit mondanék, az az, amit a Tisza, ez a működőképes Magyarországban fogalmazott meg. Pár szám, a magyarországi rendőrség átlag életkora 55 év. Tehát 55 éves átlag életkorú rendőrséggel bűnöldözni, az nem egy egyszerű feladat. És ez nem csak azért van, mert olyan alacsonyak a fizetések, hogy az emberek nem mennek rendőrnek, hanem azért is, mert aki már elment rendőrnek, azok is 30 éves korukban elhúznak a fenébe valami másik jobb szakmába. De hasonló átlag életkor van egészségügyi szakdolgozóknál, szociális szférában, stb. Gyakorlatilag azok a háttérintézmények, azok a ellátó rendszeri dolgok egészségügyben, biztonságban, szociális szférában, oktatás segítő dolgozóknál, ezek nem működőképesek, és ez egy 10 év lesz, mire ez vissza lesz építve. Hogyha most elkezdik, akkor 10 év, hogy megfelelő szakembert gárdát kinőjön gyakorlatilag, hogy ezt az átlag életkort egy 15 évvel mondjuk lejjebb lehessen tolni, de ha már 5 évvel lejjebb van tolva, már az is óriási segítség lesz az országnak. Ez egy óriási probléma szerintem. A harmadik rész az pedig az, hogy valójában azokat az embereket, akik rájuk szavaztak, azokat teljesen cserbe hagyták. Én a végrehajtással foglalkoztam sokat, ugye itt olyan számok vannak, hogy amikor én parlamenti képviselő lettem, onnantól kezdve mindig kikértem, hogy hány ember ellen van aktív végrehajtási eljárás. Nem az, hogy hány végrehajtási eljárás van, hanem hány ember ellen. És itt, hogyha jól emlékszem, 420 ezerről indultunk, és amikor leköszöntem, akkor 670 ezernél tartottunk. A végrehajtás az a adósság, a be nem fizetett csekkek, a lecsúszásnak a legjobb mérőegysége gyakorlatilag. És itt egy másfélszeres szorzó lett 4 év alatt. A vidéki Magyarországnak és egyébként a budapesti Magyarországnak az alsó középosztálya, az hihetetlen rossz helyzetbe került, a szegénység az folyamatosan tovább öröklődik, nincs nagyon kilépési pont, egy nagyon szegénységből, egy kisebb szegénységbe el lehet jutni, erre jó mondjuk a közmunka, és ez egyébként nagyon sok embernek tényleg előrelépés jelentett, csak onnan nincs már további előrelépés. És itt most már még egy generáció, vagy még két generáció tovább öröklődött szegénysége, az nagyon durva állapotokat eredményez. És ami most mondjuk Budapesten most téma, meg én is sokszor felhozom, ez a közbiztonság kérdése, hogy nagyon sok ilyen nagyon ótvar kábítószert fogyasztó ember megjelent az utcákon. Most ezt nem mondom végig, mert bonyolult téma, az ennek a politikának az eredménye. Annak, hogy a szegénységben élő embereknek nincsen perspektívájuk, a kormányzat nem is tett semmit azért igazából, vagy amit tettek, az teljesen elbaltázott intézkedéssor volt. Ez az, ami egyébként most a vidéki Magyarországról Budapestre följön.
1: Néhány hónappal ezelőtt rátaláltam egy interjúra, amelyet azt hiszem 1995-ben, tehát ott a 90-es évek közepén készítettek Václav Havellel, az egykori csehszlovák köztársasági elnökkel, és ő ugye nagyon diplomatikusan fogalmazott, nagyon szépen becsomagolta mondani valóját, de valójában azt mondta, hogy az Isten mentse meg a magyarokat attól, hogy Orbán Viktor valaha miniszterelnök legyen. Ezt még ugye az első Orbán kormány előtt nyilatkozta. Szerinted ő mit láthatott akkor? Mi az, amit láthatott, amit mi nem? Vagy mi is láttuk?
4: Én 9 évesen még nem láttam, ebben biztos vagyok. Én azért jobban gondolom azt, hogy itt társadalmak és rendszerek vannak, mint emberek, tehát hogy most nem azt akarom mondani, hogy Orbán Viktor a körülötte lévő világ áldozata. Nyilván ő egyéni döntéseket hozott, és ezek az egyéni döntések erős hatással vannak, de ezeket az egyéni döntéseket azért tudta meghozni, mert például a rendszerváltás utáni Magyarország az azt gondolta, hogy a demokráciát azt jogszabályokkal le lehet írni. És azt a távolságot, ami egyébként ugye egy globálisan képes sőt, a demokrácia válsága, hogy mekkora távolság van az elitek és az emberek, a döntéshozók és a választópolgárok között. Ezt a távolságot semmilyen módon nem akarta csökkenteni. Az, hogy nem volt szociális rendszerváltás, hogy a demokráciának nem lett része az ennek a fogalomnak, hogy az emberek jólétét meg kell teremteni, hogy jobban kell élni az embereknek. Ez például vezetett oda, amit 2010 után történt. És nyilván az, hogy Orbán Viktor maga milyen rendszert alakított ki a Fideszen belül, hogy ez mennyire elvesztette a kontroll lehetőségét, hogy ez a kormányzati politika, a magyar államigazgatás mennyire gyenge volt, pontosan azért, mert nem volt alulról megtámasztva legitimitással. Ezek eredményezték azt, hogy egy nyilván olyan jellemű ember, vagy olyan gondolatvilággal rendelkező ember, vagy torzult jellemmel rendelkező ember, mint Orbán Viktor ezt a rendszert ki tudta építeni, de ez nem, szerintem ez 95-ben még nem volt látható, mert 95-ben akkor látni kellett volna ahhoz, hogy mennyire nem működik a rendszerváltás utáni magyar politika, demokrácia, és hogy a Fidesz mennyire egyvonalú rendszerként építődik föl.
1: András, gondolom fel tudod idézni, hogy milyen napod volt 2026. április 12-e. Különösen az esti órákra vagyok kíváncsi.
4: Az van, hogy egyébként a nagyon esti órákat nem tudom felidézni, és nem azért, mert hihetetlenül berúgtam, hanem azért, és ezt tudom, hogy nagyon sok emberrel Magyarországon így van, hogy egyszerűen nem tudta feldolgozni az ember agya azt, ami történik, hogy vége van ennek a rendszernek, és így egy blackout lett. Nálam is blackout lett, mit tudom én, olyan 10:30 környéken. Magyar Péter beszédéből már semmi nincsen meg, pedig vannak róla fotók, hogy békésen áldogálok és nézem, tehát hogy nem az van, hogy mocsok részegen fetrengek valahol, hanem teljesen konszolidált állapotban voltam, embereket, találkozókat beszéltem meg a következő hétre, amiket utána ugye nem mentem el, mert hogy elfelejtettem őket. Úgyhogy nekem ez a blackout volt igazából, és kicsit szomorú is voltam utána, hogy így abból az ünneplésből, ami történt Budapest utcán, tényleg lényegében semmi nem maradt meg a fejemben, de ezt aztán május 12-én sikerült bepótolni. A napközben tudom, hogy milyen volt, tehát hogy ott én a délelőtt és kora délután itt a 8. kerületben mentem, mert itt azért nagyon erősen szokott a Fidesz szavazatokat vásárolni, ezt így elég jól tudtuk dokumentálni, mindig megtettük a rendőrségi feljelentéseket, akár konkrét videóval, ahol bemondja valaki, hogy pénzt kapott, van hozzá videónk, hogy pénzt adtak át neki, soha nem történt semmi, de hogy meg lehet zavarni ezeket a szavazatvásárlásokat, és akkor ez kicsit kisebb mértékben volt. És az volt az érdekes, hogy annyira feladták ezt a környéket, meg annyira elfogyott valójában a helyi Fidesz, hogy itt semmi nem történt fél egyig. Máskor ilyen százas rendű aktivisták itt rohangáltak a választás napján, és semmi nem volt, úgyhogy fél egy körül fel is adtam ezt, és aztán különböző ismerőseimmel találkoztam, meg mentem szerepelni. Hát nyilván beszélgettem a közvénykutató ismerőseimmel, meg én is néztem a részvételi adatokat, és azért az már délelőtt, de kora délután már mindenképpen úgy nézett ki, hogy itt ünnepelni fogunk este. Tehát, hogy amikor az előválasztást annak idején megnyertük, akkor már megvolt az eredmény igazából, mert a szavazatszámlóktól tudtuk, de ameddig így hivatalosan nem jelentették be, addig nem ünneplünk, ez volt az. Úgyhogy itt is visszafogott voltam. Arra emlékszem, hogy amikor megjött az első feldolgozottság, ahol még nagyon a Fidesz vezetett, akkor ugye mindenki egy kicsit így hátraökölt, hogy Jézusom, mi lesz. Én azért ennyi rutinom van, hogy tudtam, hogy ez fordulni fog. És amikor a 6% megjött, akkor elkezdtem belenézni azokba a körzetekbe, amik a billeg jellegű körzetek, tehát hogy amiket, hogyha megnyer valamelyik párt, akkor azt valószínűleg megnyeri a választásokat, ilyen a Kunszentmártani körzet, a Szentesi körzet, és lehet, hogy mindkettőben 16%-kal vezet a helyi tisztás jelölt, mert az egyénit előbb dolgozták föl. És akkor azt is tudtam, hogy a 16%-kal vezet, az biztos kétharmad gyakorlatilag, és akkor én ott elkezdtem üvöltözni, kétharmad, megcsókoltam a barátnőmet, igazából ott megnyugodtam.
1: Most az ugrott be, hogy Deák Daniéknak valószínűleg nincs akkora rutinjuk, mint neked, mert ők nagyon örültek annak, amikor kijött az első vészeredmény, amikor talán 3-4%-os volt a feldolgozottság, és akkor ugye még vezetett a Fidesz.
4: Én ezt nem is értem alapvetően, tehát hogy ez nem arról van szó, hogy itt valami boszorkányosság van, hanem arról van szó, hogy különböző méretűek a szavazókörök Magyarországon, a kisebb településen kisebb méretű szavazókörök vannak, a legelején a tanyavilág szavazóköreit dolgozzák föl, és az egy évtizedes tudás, meg egyébként ez egy nem csak magyarországi helyzet, az, hogy a progresszívebb pártok azok a nagyvárosokban nagyobb támogatottsággal rendelkeznek, a konzervatívabb, vagy hát mondjuk úgy antiglobalista pártok pedig a kisebb településeken rendelkeznek nagyobb támogatottsággal. Nyilván vannak pár ország, ahol más ez a szerkezet, például Spanyolország, de ebben most nem menjünk bele, de egyébként Kelet-Európában mindenhol így van ez. Az a 200%-os feldolgozottság, az nagyrészt a tanyavilágról jött be. Azt itt a tanyavilágon 58%-a van a Fidesznek, az inkább kínos, mint egy jó eredmény az előző választásokhoz képest, ahol ez 80% környékén volt. A Deák Dániel, jó, hát Bahár Dániel nem tudta azok ide azt, hogy a Deák Dániel nem tudta, azt nem is értem.
1: Említetted május 12-ét, nos azóta már eltelt több mint negyed év, néhány nappal azután beszélgetünk, hogy Magyarországnak új köztársasági elnöke van. András, jó úton haladunk?
4: Szerintem alapvetően igen. Ez itt nagyon nehéz helyzetemben, ez az ország benne van. Nem csak arról van szó, hogy új jogi intézményeket kell alkotni, hanem egy új, mondjuk így erkölcsösséget kell Magyarországnak megalkotni. Tehát jelenleg a magyar politikát az anti-orbánizmus mozgatja még mindig, tehát még mindig Orbán Viktor személyek környékén vagyunk. Amikor volt a köztársasági elnök keresés, akkor is az volt a kérdés, hogy az a jelölt mit mondott az Orbán rendszerben, elég ellenzéki volt az Orbán rendszerben, vagy sem. Ha engem megállítanak az utcán, nem azt kérdezik, hogy mikor fog jól működni a szociális ellátórendszer, mikor működik jobban az oktatás, vagy mikor kerül börtönbe Orbán Viktor. És ez egy természetes állapot valójában, hiszen az emberekben van egy revans, ugye azért, amit az életükkel tettek itt a 16 évben, főleg azok, akik most ébrednek rá, hogy mit tettek az életükkel.

0: csomó nagy kérdés, ami körülöttünk pörgött, gondolva a mesterséges intelligenciára, a közösségi média szerepére, az orosz-ukrán háborúra és annak az egész átalakulására, hogy ugye azért most már inkább egy gyenge ukrán fölény van talán a fronton, de az eddigi elsőprő orosz fölény helyett azért elég egyértelmű, hogy átalakultak az erőviszonyok, hogy Amerika ehhez való hozzása átalakult, az egész Unió versus USA kérdéskör, ezekről semmit nem beszélt a magyar közélet. A klímakatasztrófáról most beszélünk, amikor elfogy a Duna éppen, de hogy ezek azok a kérdések, amik nélkül nagyon nehéz arról beszélni, hogy milyen legyen Magyarország, és mit jelent, hogy mi egy szuverén áram vagyunk ebben a világban.
1: Megjelentek már a kritikus hangok is a Tiszával kapcsolatban. Leginkább azok a hangok, akik azt szeretnék már végre, hogy vezető fideszes politikusok Rács mögé kerüljenek. És erre te is utaltál már, hogy neked nem ez az elsődleges, de jó néhány embernek ez a legfontosabb.
0: Hát ilyen a politika, tehát, hogy mindenki a saját maga számára fontos dolgokat próbálja előrevinni, bár szerintem a jó politika nem az ember először ezzel eszébe jutó dolgát próbálja politikával csinálni, hanem azt, ami hosszú távon jó az országnak. Ezért mondom, hogy anti-orbánizmusban ragadtunk, tehát, hogy az Orbán Viktor rendszeréhez, vagy Orbán Viktor személyhez való viszony az, ami a politikát alakítja, de én meg látom azt, hogy mennyire nem működnek dolgok, és hogy ez a működés, ez, tehát, hogyha ebben maradunk benne, a magyar történelem elmúlt 100, most már 40 éve talán, az arról szól, hogy leváltunk rendszereket, bosszút állunk, majd azok a sérelmek elvezetnek ahhoz, hogy a következő rendszer levált, és akkor jöjjön egy másik bosszúállás. Miközben kell elszámoltatni a jogállam keretei között, kell igazságot tenni, a közben jó lenne megelőzni azt, hogy ez egy bosszút építsen föl megint a hosszú távon, és jó lenne, hogyha egy kicsit foglalkozna az a Magyarország, a magyar társadalom, hogy hogy nézzen ki ez az ország a jövőben. Ebből a szempontból pont Baka Andrásnak, az új köztársasági elnöknek a beszéde nekem nagyon pozitív volt, mert ezeket a szempontokat elég erőteljesen felvetette.
1: A beszélgetés vége felé ismét beszéljünk a te munkádról, a te pályafutásodról. Most, hogy már nem vagy parlamenti képviselő, valójában mi vagy? Minek nevezzelek? Politikusnak, tartalomgyártónak? Kiegészítheted?
0: Közéleti szereplő, talán ez írja a legjobban. Politikus nem vagyok. Se tisztségem nincsen, se tisztséget nem tervezek indulni, bár soha nem mondta, hogy soha, de jelenleg nem érzem magamban azt a drive-ot, amihoz kell, hogy ezt az ember jól csinálja. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy van körülbelül 1000 ember, aki rendszeres támogatóként, szövetségesként mellém állt, és igazából, amit nekik mondtam, azt is tartom a fő feladatomnak. Tehát itt a korábbi ellenzéki pártok, azok a magyar baloldal infrastruktúráját azt totálisan szétverték, tehát hogy nincsen semmi gyakorlatilag a magyar baloldalon, mondjuk ez Kelet-Európában nem egy olyan meglepő dolog, kivéve, hogyha valaki a Ficóékat mondjuk baloldalinak tartja, én nem tartozom közéjük. Én azt tartom feladatomnak, hogy ezt az infrastruktúrát elkezdjük újraépíteni, ebben a kollégáimmal nagyon jó terveket összeraktunk, és ezeket el fogjuk kezdeni megvalósítani.
1: András, szerinted mi lesz a Fidesszel?
0: Hát itt különböző verziók vannak, tehát hogyha mondjuk pont Szlovákiára nézünk, akkor ott azért még pár visszatérési lehetősége van Orbán Viktornak, de azt szerintem a magyar politikai rendszer az nem olyan, mint a szlovák ebből a szempontból. Meg én nem is látom jelenleg Orbán Viktoron azt, hogy ő annyira vissza akar térni. Szerintem ez a Kolbász Fesztivál meg felesezés, ez most jobban esik neki. Ezt én nagyon át tudom érezni egyébként. Orbán Viktor nélkül pedig a Fidesz nem létezik. Tehát szerintem az a kérdés, hogy mi lesz a magyar jobboldal, hogy a Tisza, mert nem is csak a jobboldal, hiszen a baloldal sincsen, tehát hogy hogyan alakul a magyar politikai rendszer, és erre én most nem raknék le tippeket jelenleg. Tehát, amiket én gondoltam a választások után, azok nem feltétlenül úgy alakultak, mint ahogy gondoltam.
1: Jó, akkor így kérdezem meg, szerinted mi lenne a legjobb megoldás Magyarországnak, hogyha például 4 év múlva milyen politikai viszonyok között léteznétek?
0: Hát szerintem az lenne jó, hogyha mondjuk a Tisza ketté válna, és lenne egy ilyen balliberálisabb, meg egy ilyen mérsékelt konzervatív, vagy jobboldali, vagy nemzeti konzervatív része, betölteni a centrumot és megtölteni igazából. Így is most ezt teszi, de ennek lenne egy szavazói opciója, lenne mellette valószínűleg egy 5-10-15%-os Fidesz, egy 5-10-15%-os Mi Hazánk, és szerintem egy progresszívba liberális párt is valószínűleg létre fog jönni, és ez egy ilyen nagyjából normális demokrácia lenne, ahol mindenkinek lenne képessége arra, hogy olyan pártra szavazzon, ami neki szimpatikus.
1: Elég sok százalékot jósoltál, mondtál a Mi Hazánknak.
0: Hát 5-10-15-öt mondtam, tehát hogy ez a 15 a max, és a 5-10 százalék között valahol arra.

0: Állítás szerintem.
1: Van 15%-nyi szélső jobboldali szavazó?
0: Szerintem van 15%-nyi szélső jobboldali szavazó, csak a mi hazánk képességei nem biztos, hogy elegendőek arra, hogy ezeket az embereket összegyűjtsék.
1: Nagyon népszerűek a podcastjeid.
0: Hát a YouTube videóimra gondolsz. Annyira nem népszerűek egyébként. Mihez nézzük? Tehát, hogyha a top magyar politikai tartalmakhoz nézzük, akkor azért annyira nem népszerűek.
1: Hát ha Potyondi Edinával hasonlítunk össze, akkor nem, de nagyon szép nézettséget érsz el a YouTube-on, te is.
0: Igen, ebben is lesznek majd dolgok, amiket ki akarok próbálni, tehát hogy most van lehetőségem arra, hogy megnézem azt, hogy mi az, amivel szeretnék foglalkozni, és mi az, amiben hasznos tudok a magyar társadalom számára lenni. Itt is fogok próbálkozni, meg új műfajokat behozni a következő hetekben, hónapokban.
1: Elsősorban kik a nézőid? Ezt tudod?
0: Hát a YouTube-on férfiak, mert hogy ugye a YouTube az alapvetően férfiakat dob be. Szerintem nyilván más statisztikákat nem látok, de egy kicsit idősebbek, mint az átlagos, akár YouTube-os politikai tartalomfogyasztók. Ezeket a demográfiai adatokat látom igazából, tehát hogy ennél jobban nem látok bele. Hogyha azt nézve, hogy kik állítanak meg az utcán, akkor a nézőim vagy 18 és 30 közöttiek, vagy 50 fölöttiek, tehát hogy ez a kettő van. Hát a középkorú kategória ez. De egyébként most itt belegondolva, de ők is vannak, tehát hogy nem tudom jól belülni igazából, mert azok a demográfiai adatok, amik ott vannak, azok nem mondanak el igazán dolgokat, és mondjuk, hogyha az Instagramot nézem, ugye ott meg a saját platform specifikuságból a nők néznek többen, mint a férfiak.
1: De az valahol jó jel, hogy mennyire népszerűek itt Magyarországon ezek az internetes tartalmak. Már a választások előtt is, és a választások után is megmaradt ez az érdeklődés. Tehát ez egy természetes folyamat, hogy most már ezek az internetes tartalmak, a podcastek viszik a prímet, miközben a televízió és a rádió háttérbe szorult. Vagy kezd háttérbe szorulni, fogalmazunk így.
0: Hát egyrészt az van, hogy Magyarországon az internetes tartalomfogyasztásod egyébként valamiért, és ennek valószínűleg ilyen médiastruktúrális okai vannak, az előrébb van mindig, mint a régióban, vagy akár az unióban is. Tehát az Indexre, meg az Origóra gondolunk, nem valami napilaphoz köthető, nem valami mondjuk TV-hez köthető, önállóan működő internetes portálok, azok gyakorlatilag majdnem az egész világon Magyarországon voltak először, és az, hogy akár a 2010-es évek elejére a magyar média két zászlós halója, az két internetes portál lett, az egy egészen szokatlan dolog. És hát az is van, hogy itt az elmúlt 16 év végére az emberek megtanulták, hogy minek ne higgyenek. Hogy ne higgyenek a tévének, ne higgyenek a rádiónak, ne higgyenek az internetes portáloknak, és gyakorlatilag azt, ami egyébként globálisan is van, hogy átterelődik ezekre a platformokra a tartalomgyártás, azt a magyar társadalom nagyon erősen megelőzte. Tehát az, hogy a jól van ez így a reggeli műsor, és nem a TV2 Mokka, az azért köszönhető annak, hogy a TV2 Mokka végig hazudta az elmúlt 16 évet. Az, hogy a Partizán nézik a M1 híradó helyett, az azért van, mert az M1 híradó végig hazudta az elmúlt 16 évet, és szép lassan kitermelődtek azok a helyek, amik betöltötték ezeket a szerepeket, és szerintem a Fidesz rendszerének bukásának ez is egyik oka, hogy igazából bizonyos ideig lehet hazudni, de hogy amikor ez ennyire nyilvánvaló lesz, és amikor jön egy új platform, ahol ki tud termelődni az igazság, föl tud futni úgy egy platform, akkor az kényelmetlen lesz.
1: Hogy látod a saját jövődet?
0: Hát én most pont abban a folyamatban vagyok, amikor kitalálom a saját jövőmet. Egyelőre még nagyon sok ágat látok, amerre elindulhatok. Biztos, hogy közélettel fogok foglalkozni. Biztos, hogy valamilyen szinten tartalmat fogok gyártani, de igazából tényleg nagyon szerteágazó dolgokat látok magam előtt.
1: Látszólag nem vagy egy gyökereteresztő típus. Azért nem vagy, mert manapság Magyarországon nem igazán lehet gyökereteresztani?
0: Hát én gyerekkorom óta például Józsefvárosban élek, pár éves kitérővel, ilyen szempontból lokálpatrióta vagyok, és gyökereteresztettem. Nyilván én is adott pillanatban tiplizhettem volna ebből az országból, ezt se tettem meg, tehát hogy ilyen szempontból inkább konzervatív vagy gyökereteresztő vagyok. Politikailag meg azt gondolom, hogy én nagyjából ugyanott vagyok, mint 16 évvel ezelőtt gondolkodásmódban. Nyilván aki pontosan ugyanott van, mint 16 évvel ezelőtt gondolkodásmódban, az valamit nagyon elrontott, mert hogy akkor nem gondolja át a saját álláspontját, csak így a hullámok vannak máshol, vagy viszik máshova a partot igazából, én azt gondolom.
1: Jámbor András magyarországi, ahogy ő fogalmazott, közéleti szereplővel beszélgettem életútjáról, politikáról, változásokról.

0: Ennyi fért a nappaliba augusztus 17-én. Az első órában a felső 10 000 frontemberét, valamint többek között a Galaxisokban és a Platón karaterben is zenélő Sallai Lászlót kérdeztük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy Párkányi egyetemista, Mitág Gábor volt a vendégünk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában interjút hallottak Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025. júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő közéleti szereplővel kielemeztük a magyar belpolitikai helyzetet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Zsabka Levente hangmester nevében is. Ma már többet nem szólalok meg, de még maradok önökkel, a déli hírblokkot követően napjaink slágereivel szórakoztatom hallgatóinkat könnyű zenei műsorunkban, a Pentatonban.
1: Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtársoron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: A Pátria Rádió hírei.
1: Megfékezték a Belgiumban pusztító erdőtüzet, növekszik a kitoloncolások száma Lengyelországban. 8 muszlim ország bírálta Izraelt a gázai béketerv elutasítása miatt. A BBC bírósági segítséget kér Donald Trump családtagjainak meghallgatásához. Az egész országban zivatarokra kell számítani. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A Soitron vállalat cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint a tesztelt közlekedési radarkamerákat külső szereplők távolról irányíthatták volna. A cég szerint a kamerák a belső hálózatra történő csatlakozás után teljesen védelem alatt álltak, külső hozzáférés nem volt lehetséges. A Soitron közölte, hogy kész független biztonsági auditnak is alávetni magát. Az ügy előzménye, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal kiberbiztonsági aggályokat vetett fel a berendezésekkel kapcsolatban, és orosz eredetű alkatrészeket is vizsgált a belügyminisztérium által beszerzett kamerákban. Martina Bajoholecskova, a parlament képviselője, hivatalosan is csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás párthoz. Másfél éve már a párt parlamenti frakciójának tagja volt, mostantól azonban a párt munkájában is aktívan részt vesz. Főként korrupció ellenes és szociális kérdésekkel szeretne foglalkozni. Az SZSZ vezetője Branislav Gröling szerint Holecskova értékes erősítés a párt számára. A képviselő szerint csatlakozása a hosszú együttműködés természetes folytatása. Reggel óta ég a Nagyfátra Nemzeti Park központi része a Smrekovica és a Skalná Alpa közötti területen. A hatóságok arra kérik a kirándulókat, hogy kerüljék el a környéket. A helyszínen tűzoltók, természetőrök és a park munkatársai is dolgoznak. Emelkedett az arany ára, miután az amerikai gazdasági adatok és a gyengülő dollár csökkentették a kamatemeléstől való félelmeket. Az arany unciánkénti ára több mint 4391 dollárra nőtt. A befektetők szerint kisebb az esély arra, hogy az amerikai jegybank a Fed szeptemberben kamatot emeljen. Az ezüst és a palládium ára szintén emelkedett, míg a platina enyhén gyengült. Az Európai Unió minden eddiginél nagyobb szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben, közölte Kaja Kallas uniós külügyi vezető. Elmondása szerint az eddigi intézkedések már több mint 1000 milliárd euróval gyengítették az orosz hadipart. Az új csomag elfogadása után harmadával nőhet a szankcionált orosz személyek és szervezetek száma. Kallas szerint a nyomást addig kell fokozni, amíg Moszkva be nem fejezi az ukrajnai háborút. Lengyelországban 2026 első felében jelentősen nőtt a külföldiek légiúton történő kitoloncolása. A határőrség adatai szerint több mint 5600 embert küldtek vissza, ami 28%-os növekedés az előző évhez képest. A legtöbb érintett Grúziából és Kolumbiából érkezett. A hatóságok szerint a növekedés oka a hatékonyabb ellenőrzés és az illegális migráció visszaszorítására irányuló társadalmi igény. Nem terjedt tovább Németország felé a Belgium keleti részén pusztító nagy erdőtűz. A hatóságok szerint az enyhébb eső, a szélcsend és a magas páratartalom segítette a tűzoltók munkáját. A Hotfany természetvédelmi területe mintegy 3000 hektárnyi területe égett le. Ez Belgium történetének egyik legnagyobb erdőtűze. A védekezésben több ország, köztük Németország és Hollandia tűzoltói is részt vesznek. Lettország azt kéri az Európai Uniótól, hogy a következő 7 éves költségvetésben 7 milliárd euróval támogassa az országot. A pénzt a megnövekedett védelmi kiadásokra és az Oroszországgal megszakadt gazdasági kapcsolatok okozta veszteségekre fordítanák. A lett miniszterelnök szerint országa jelentős összeget költ Európa biztonságára is. A kérdés fontos témává vált a közelgő parlamenti választások előtt. 8 muszlim ország külügyminiszterek közös nyilatkozatban bírálta Izraelt, amiért elutasította a gázai övezetre kidolgozott béketervet. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Jordánia, Indonézia, Pakisztán, Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom szerint a döntés veszélyezteti a háború lezárására irányuló erőfeszítéseket. A 15 pontos terv a harcok befejezésével, az izraeli csapatok kivonásával, valamint egy palesztin technokrata testület bevonásával számol. Izrael ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy csak a Hamász lefegyverzése után vonulhat ki a térségből. Több száz migráns tartott tiltakozó akciót a spanyolországi Ceutában, ahol azt követelték a hatóságoktól, hogy biztosítsanak számukra menedékjogot. A résztvevők nem akarnak visszatérni Marokkóba, ahonnan többségük érkezett. A spanyol exklávéban több ezer ember maradt nehéz körülmények között. Sokan a tengerparton vagy a város szélén várakoznak. A helyi egészségügyi dolgozók szerint az ellátórendszer túlterhelt, miközben a kormány azt közölte, hogy az illegálisan érkezők többsége nem maradhat az országban. Donald Trump amerikai elnök korlátozná az Egyesült Államok részvételét a Dél-Koreával közös katonai gyakorlatokon. Az amerikai elnök szerint a hat gyakorlatok túl drágák és szerinte rossz üzenetet küldenének Észak-Koreának. Trump arra is hivatkozott, hogy jó kapcsolatot ápol Kim Jong-unnal. A döntés néhány nappal azután született, hogy Pyongyang újabb ballisztikus rakétateszteket hajtott végre. Az Egyesült Államok újabb szankciókat fontolgat Alexandre de Moraes brazil bíró ellen, írja a Financial Times. A bíró korábban Jair Bolsonaro volt elnök ügyében játszott fontos szerepet, és 27 év börtönre ítélte őt egy államcsíny kísérlet miatt. Kritikusai szerint korlátozza a szólásszabadságot, támogatói viszont úgy vélik, a brazil demokráciát védi a szélsőséges támadásoktól. Cenzúrázott változatban adták ki Oroszországban Ferenc pápa önéletrajzát. A könyvből több olyan részletet eltávolítottak, amely a homoszexuális és transznemű emberek egyházi helyzetéről szól. Kimaradt például az a pápai kijelentés is, hogy a homoszexualitás nem bűncselekmény, hanem emberi valóság. A lépés illeszkedik az oroszországi könyvcenzúra erősödésébe. A brit BBC egy amerikai bírósághoz fordult segítségért, hogy megszerezhesse Donald Trump amerikai elnök családtagjainak vallomásait és dokumentumait. Az ügy az amerikai elnök által indított perhez kapcsolódik, amelyben Trump 10 milliárd dolláros kártérítést követel a brit műsorszolgáltatótól. A BBC szerint Ivanka Trump, Jared Kushner és Donald Trump Jr. fontos információkkal rendelkezhetnek egy 2021-es beszéd szerkesztésével kapcsolatban. Trump korábban azzal vádolta a BBC-t, hogy félrevezetően szerkesztette a beszédét, a csatorna azonban elutasítja a rágalmazás vágyát. A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebola járványa már 2325 ember halálát okozta. A hatóságok szerint csak nem 5000 fertőzést igazoltak, és a járvány tovább terjed. A helyzetet nehezíti a gyenge egészségügyi rendszer és a lakosság egy részének bizalmatlansága. A mostani járványt a Bundibugyo nevű vírus okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer. 80-ra emelkedett a halálos áldozatok száma Zimbabwe északnyugati részén történt komp baleset után. A hajó a Karib-tavon borult fel, miután egy nagy hullám elérte a fedélzetet. A hatóságok szerint a komp hivatalosan 90 ember szállítására volt alkalmas, azonban a fedélzeten legalább 120 felnőtt tartózkodott, valamint gyermekek is utaztak rajta. A mentőcsapatok több napon át folytatták a kutatást az eltűntek után.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Két érmet szereztek a magyar úszók a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Kós Hubert címét megvédve aranyérmet nyert 200 vegyesen, Pápai Olivér pedig ezüstérmes lett 400 gyorson. Magyarország 10 dobogós helyezéssel, 4 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal zárt az EB medencés úszóversenyei éremtáblázatának 5. helyén. Fantasztikus futással Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmet szerzett a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság zárónapján. A Dac Teltház 5000 néző előtt könnyedén nyert 3-0-ra a komáromi csapat vendégeként az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. A másik vasárnapi meccsen Trnava Michalovce 2-0. Két tegnapi eredmény a labdarúgó NB1-ből, Debrecen Győr 1-1 és Felcsút Paks 3-2. Ma 17.30-tól lesz a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozó. Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó idénye profi labdarúgóként.
0: Időjárás.
1: A szlovák hidrometeorológiai intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia teljes területére. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A legerősebb viharokat intenzív, rövid idő alatt lehulló eső, akár 20-30 mm-es csapadék is jellemezheti fél óra alatt, valamint erősebb széllökések is kísérhetik. Elszórtan jeges eső kialakulása sem kizárt, a riasztás reggel 6 órától este 6 óráig érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Rácsianszká úton a Fehér Keresztnél kifelé a városból. Körülbelül 15 perces menetidő növekedésre számítsanak. Torlódás alakult ki Kisszucaújhely előtt Csaca felől, 10-15 perces a várakozás. Rózsahegyre befelé Gombás felől 15 perc, Ivachnó falu felől összesen mintegy 20 perces a menetidő növekedés. A torlódás már az autópálya végéig ér. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az amerikai ügyvivővel tárgyalt Robert Fico. Törökországnak nem prioritás az Európai Uniós tagság. Borult az ég, többfelé várható csapadék. Jó napot kívánok, Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A szlovák-amerikai kapcsolatokról és a tervezett új szlovákiai atomerőművi blokkról tárgyalt Robert Fico miniszterelnök Heath Rogers amerikai ügyvivővel. Fico szerint az új nukleáris energiaforrás megépítése az ország egyik legjelentősebb, több évtizedre szóló stratégiai beruházása lehet. A kormányfő hangsúlyozta, Szlovákia fejlődéséhez elengedhetetlen az energiabiztonság, a versenyképes áru, villamos energia és az erős ipar megőrzése. Fico az energetikai kérdésekről a Jászló-Apát-Szent Mihály atomerőmű, a szlovák villamosművek és más szakmai szervezetek képviselőivel is tárgyal. Az ellenzéki SZSZ szerint Robert Fico kijelentései az új Jászló-Apát-Szent Mihály atomerőművi blokk ügyében csupán politikai színjáték. A párt azt állítja, hogy éppen a jelenlegi kormány késlelteti évek óta a stratégiai beruházást. Az SZSZ szerint folytatni kellene az engedélyezési és kapacitás bővítési előkészületeket, de Fico és Denisa Szaková gazdasági miniszter már ne hozzon politikai döntéseket a projektről. A párt ellenzi a CSZ részesedésének kivásárlását is a JEZ-ből, és vitatja azt az állítást, hogy az amerikai Westinghouse lenne az egyetlen reális technológiai partner. A szárazság már több százmillió eurós károkat okozott a szlovák mezőgazdaságban. Az agrabiztosító igazgatója szerint az ország szinte valamennyi régióját érinti a csapadékhiány, amely jelentős terméskiesést és takarmányhiányt okoz. Egyes térségekben június közepe óta több mint 75%-kal kevesebb eső esett a 10 éves átlagnál, miközben rendkívül sok a 30 fok feletti nap. Különösen a kukorica, a burgonya, a cukorrépa, a szója és a tartós gyep terület szenvednek. A szakemberek szerint még korábban körülbelül 10 évente fordult elő jelentős aszálykár, ma már 2-3 évente számolni kell vele. Hétfő reggel tűz ütött ki a Nagyfátra Nemzeti Park középső részén. A Nemzeti Park vezetése a közösségi médiában figyelmeztette a látogatókat, hogy kerüljék el a Sprekovica és a Skána Alpa közötti területet. Tűzoltók, természetőrök és a Nagyfátra Nemzeti Park igazgatóságának munkatársai dolgoznak a helyszínen. Az STVR és az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége az EBU együttműködéséről tárgyalt Pozsonyban a szlovák közmédia vezetése és az EBU képviselője. A találkozón szó volt az európai közszolgálati média helyzetéről, valamint a tagországok közös projektjeiről és tapasztalatcseréjéről. Az EBU jelenleg 115 közszolgálati média szervezetet tömörít, tagsága pedig nemzetközi hír, műsor és szakmai együttműködést tesz lehetővé. Az STVR tavaly 204 anyagot biztosította az EBU rendelkezésére, ezeket külföldi televíziók több mint 8000 alkalommal sugározták. Az elmúlt három évben csaknem 240 ezer személy került Szlovákiában a második nyugdíjpillérbe. Az automatikus belépés azokra vonatkozik, akiknek 2023. május 1-e után keletkezett először járulékfizetési kötelezettségük. Mindössze körülbelül minden hetedik érintett választott saját maga nyugdíjkezelő társaságot, a többiek többségét a szociális biztosító sorolta be valamelyik szolgáltatóhoz. Az új belépők között a legnagyobb csoportot a diákmunkások, majd az alkalmazottak alkotják. Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerint országa számára már nem prioritás az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Al Jazeera-nak adott interjújában azt mondta, Ankara ugyan nem zárta be az ajtót a tagság előtt, de szerinte az Európai Unió nem mutat hajlandóságot Törökország felvételére. Törökország 1999 óta tagjelölt, a 2005-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások azonban gyakorlatilag megrekedtek. Ennek hátterében elsősorban a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos uniós aggályok állnak. Ismét korlátozták a szicíliai Catania repülőterének a forgalmát az Etna vulkáni hamuja miatt. Óránként legfeljebb 5 járat szállhat le, az induló gépeket egyelőre nem korlátozzák. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális helyzetét a légitársaságoknál. Az Etna aktivitása vasárnap ismét felerősödött, a veszélyességi szintet pedig vörösre emelték. Az üzemeltető szerint a mostani kitörés az elmúlt 20 év legsúlyosabb fennakadásait okozta a repülőtéren.
2: Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, több helyen is várható eső, később zivatar is, 32 fokig melegszik a levegő, éjszaka 17 és 8 fok várható. Holnap marad a jobbára borult idő többfelé csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a haladást Pozsonyban a Racsianszkán, a Bieli Krizsnél és Kassán a Linkován a központ felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Rai.slovnaftmove.sk.

0: Világosság Ürge Tamással.
1: Az 1274-ben elhunyt itáliai domonkos szerzetes, pap, filozófus, teológus, egyetemi mester és egyházdoktor, a skolasztika filozófia és teológia egyik legnagyobb alakja, Aquinói Szent Tamás úgy tartotta, hogy a hit és a józanész, azaz a tudomány nem mondhat ellent egymásnak, hiszen mindkettő ugyanattól az Istentől származik. A hit tökéletessé teszi az emberi értelmet, nem rombolja le azt. Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 20. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Asszony, nagy a te hited, mondja Jézus az evangéliumban egy lánya gyógyulásáért aggódó anyának. Ehhez fűzi elmélkedését Monsignor Tóth László atya, kanonok, nyugalmazott esperes plébános, a Nagyszombati Főegyház megye oktatási és hitoktatási püspöki helynöke, volt deáki plébános.
2: Egyszer hajnalban érkeztem haza egy hosszú útról, az utcán 14-15 éves lányok sétálgattak, nevetgéltek, és én elgondolkodtam azon, miért nem hiányoznak ezek a gyerekek a szüleiknek.
1: A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal a család értékei, második rész. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
3: Egy ilyen manipulatív családban nő fel egy gyermek. Ezt nem mondjuk meg apádnak, ezt nem mondjuk meg anyádnak. Akkor milyen lesz a következő generáció?
1: Szólunk arról is, hogy augusztus 19-én szerdán 18 órától Nagymagyaron, augusztus 20-án csütörtökön 17 órától a pozsonyi koronázó domban tartanak Szent István királynapi ünnepi misét. Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják. Maradjanak velünk, érdemes!

0: Következik a vasárnapi evangélium, majd Monsignor Tóth László kanonok, nyugalmazott esperes plébános, a nagyszombati főegyház megye oktatási és hitoktatási püspöki helynöke, volt deáki plébános szentbeszéde egy 2011-ben készült felvételről. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd-e előtt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves hallgatók, kedves testvérek! Valaki egyszer azt mondta, hogy a világhírű Beatles együttes a nagy sikert nem csak Angliában, hanem az egész világon az All You Need Is Love, vagyis Minden, amire szükséged van a szeretet című dalával írta el. Ezt a mondatot számtalan helyen hallgatták, és talán még ma is hallgatják a zenekedvelők. Valóban, ami leginkább meg tudja örvendeztetni szívünket, az az a tudat, hogy szeretnek bennünket. És minél nagyobb ember az, aki erről biztosít bennünket, annál nagyobb örömet tud nekünk szerezni. A legnagyobb boldogság azonban az, ha maga az Isten biztosít minket szeretetéről. A mai vasárnap evangéliuma pedig pontosan erről szól. Rámutat ugyanis arra, hogy Isten egyformán szeret minden embert, bármilyen néphez is tartozik, bármilyen nemzetiségű. Az egész Szentírás, akár az Ó, akár az Új Szövetség, tanúságtétel arról, hogy a Teremtő végtelen, megrendíthetetlen szeretettel szereti a teremtményeit. Igaz, elsősorban a választott néphez jutott el ez az örömhír, hiszen Jézus maga is egy volt ebből a népből. De a mai evangélium azt bizonyítja, hogy Isten nem tesz különbséget ember és ember között. Minél inkább képes volt a nép felfogni ezt a tényt, annál meggyőzőbb érvekkel biztosította Isten erről a szeretetéről. Talán a legmeghatóbb az a rész, ahol Isten Izaiás próféta szava által csaknem 26 évszázada teszi boldoggá az emberi szívet fájdalmaiban és csalódásaiban. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhes szülöttétől? És még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja Izaiás. Talán nem létezik szorosabb kapcsolat, mint amilyen egy anya és gyermeke között van. Kezdetben ez fizikai kapcsolat, az anya és a születendő gyermeke csaknem egy test. 9 hónapig növekszik benne a szeretetnek ez a gyümölcse. Nem hiszem, hogy bárki is el tudná mondani, mi zajlik egy nő szívében, amikor megtudja, hogy anya lesz. Egész lényében, testében, lelkében beindul egy csodálatos folyamat, az új élet építése. Álmai, gondolatai, egész mi volta az új élet felé irányulnak. Amikor azután elérkezik az a pillanat, amikor a gyermekét a világra hozza, egy csodálatos találkozóra kerül sor anya és újszülött gyermeke között. Megszűnik ugyan a fizikai kapcsolat a köldöksinóron keresztül, de megmarad egy bensőséges, mély lelki kapcsolat a gyermekével. Hiszen egy édesanya aligha ébred fel álmából anélkül, hogy gyermekére ne tekintsen, mert a gyermek mindenben az édesanyjától függ. Hát ilyen egy anya. Fűzzük hozzá, hogy egy jó anya, olyan, amilyet az Isten megálmodott. Amint hallottuk a ma elhangzott evangéliumi részben, a gyermek akkor is édesanyja szeretetétől függ, amikor már nagyobb. Mert az édesanyja könyörögte ki Jézustól, hogy ez a lány a családjának büszkesége, a társadalomnak hasznos tagja lehessen. Kedves hallgatóink, testvérek! Amióta az Isten eljött erre a földre Jézus személyében, már soha többé nem hagyja el az itt élő embert. Odafigyel az emberi tehetetlenségre, gyengeségre, gyarlóságra. A mai szentmise tanítása azt mondja, hogy Jézus, a köztünk élő Isten, nem egy rejtőző, embertől távol élő, hanem embert szerető Isten. Egy Cartesius nevű filozófus a közismert kijelentést, gondolkodom, tehát vagyok, kicsit megmásította. Szeretnek, ezért vagyok. Isten szeretetéből születtünk, Isten szeretetéből élünk. Egy hívő ember részére ez a tény minden vigasztalás, biztonság és béke forrása. Még akkor is, ha nehéz helyzetbe kerül. Például gyógyíthatatlan betegségben szenved. Láttuk, hogy Isten vissza tud vezetni minket a helyes életútra, meg tudja gyógyítani fájó lelkünket. Mert itt nem csak a kislány gyógyult meg, hanem az édesanyja fájó szíve is. Ma nagyon sokszor és sokan panaszkodnak a fiatalokra, nem veszik komolyan nevelőiket, szüleiket, elöljáróikat, nem veszik komolyan az életet. Sokan elrontják az életüket, alkoholhoz, kábítószerhez folyamodnak. Egyszer hajnalban érkeztem haza egy hosszú útról, az utcán 14-15 éves lányok sétálgattak, nevetgéltek, és én elgondolkodtam azon, miért nem hiányoznak ezek a gyerekek a szüleiknek, miért nem keresi őket az anyjuk, és vajon mióta tanul meg egy gyerek hajnalban az utcán. Ám ha lesznek olyan anyák, mint a mai evangéliumban szerepelő, gyermekük lelki épségért reszkető, Jézushoz fohászkodó anyák, akkor van reményünk arra, hogy a következő nemzedék megtalálja az élet igazi értékeit. És még egy utolsó gondolat. Miért volt olyan közismert és elismert politikus Konrad Adenauer? Miért tudott akkora tömegeket vonzani boldog II. János Pál pápa? Miért volt olyan nagy hatással a fiatalokra Roger Schütz tézei szerzetes? Miért követik olyan sokan Kalkutai Teréz anyát? Mert ezek az emberek Jézust választották példaképül, Jézust követték, Jézushoz imádkoztak. Amikor egyszer láttam II. János Pált a magánkápolnájában imádkozva készülni a szentmisére, megértettem, mit jelent Jézust életünk központjává tenni. Szalízi Szent Ferenc a Theotimus című könyvében egy orvosról ír, aki saját lányát készült műteni. Az operáció előtt odament a beteg ágyához és megkérdezte, félsz, kislányom? Ő így válaszolt, nem. Tudom, hogy nagyon bölcs vagy, és hogy nagyon szeretsz. Ezért vagyok teljesen nyugodt. Jaj, de nagyon kellenek bölcs, vallásos édesanyák. Arra buzdítom ezért az édesanyákat, vessék bizalmukat Istenbe, mert ő az egyetlen igazi biztosíték arra, hogy fiataljainkat helyesen fogják nevelni a földi és az örök életre.
0: A vasárnapi evangéliumot és Monsignor Tóth László kanonok atyának, nyugalmazott esperes plébánosnak, a nagyszombati főegyház megye oktatási és hitoktatási püspöki helynökének, volt deáki plébánosnak szentbeszédét hallották egy 2011-ben készült felvételről. Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg, mi az élet célja? Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 10. részében a téma a család értékei. A felvétel 2019-ben készült.
2: Titkai. Az egészséges társadalom, harmonikus családok és közösségek szerves rendszere. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A Kopmária Intézet a népesedésért és családokért szakmai folyóiratában olvasom, hogy Magyarország alaptörvényének nemzeti hitvallásában kinyilvánítja, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Műsorunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvossal beszélgetünk a házasságon belüli emberi kapcsolatokról, a tisztelet, megbecsülés, bizalom fontosságáról.
3: Furcsa, nagyon furcsa kettősség jellemzi napjaink életét és a házassághoz való viszonyulást. Az emberben egyszerre van jelen a házasság iránt érzett mély kiábrándultság és a házasságban megélt biztonság iránti hatalmas vágy. Mindenki biztonságra és szeretett kapcsolatra vágyik, mégis mindenki fél az elköteleződéstől. Ez egy hatalmas paradoxon. És hogy mi áll mögött, a paradoxon mögött? Az elköteleződés hiánya, a felelősség nem vállalása, a rossz otthoni tapasztalatok, a rossz példák és a félelem. Időnként, és ez ritkábban, de a személyiség éretlensége. Egy személyiség lehet 30-35 évesen, 40 évesen is még éretlen. És a világ is nagyot változott. Vele együtt a család is. A békesziget helyett harcmező lett, a fészek meleg helyett sajnos nagyon sok család tűzfészekké vált. A régi hagyományos családi modellt már azt hiszem az ifjak nem is ismerik, mert megszűnt vagy feloldódóban van. Egyre több, inkább a helyette a több generációs család helyett a csonka család. Egyre több az egy-két személyes családnak nevezett együttélések. Egyre több ember egyedüli harcossá vált ezen az úton. Nagyon gyakori a háromtagú, tehát egy gyermek, apa, anya, és kevés itt a gyereknek, mint a nincs testvére, nagyon kevés megtanulni a korosztályával való kommunikációt a mindennapokban, mert más a bölcsi, meg az ovi, meg az iskola, mint a család. Nagyon sokszor nincs is család. Együtt látunk anya, meg a gyermek, vagy apa, gyermek, kétszemélyes, rosszabb esetben nagymama, és gyermek. Egyre több ilyennel találkozok, hogy nem az anyám nevelt, mert meghalt. Nem, hanem, és sok minden van e mögött, a hanem mögött. Egyik oldalon látunk családokat apa nélkül, a másik oldalon látunk apákat család nélkül. Egyre több a csonka család, nagyon sok az elvált szülők gyermeke. Volt egy tanítónéni 17-19 fős osztályából, 4 gyermeknek volt normális családi élete. Többi gyermek elvált szülők gyermeke, vagy apuka börtönben volt, stb. Vagy nem is tudja ki az apuka. Sok az elvált szülők, a vasárnapi apukákkal találkozunk, a nevelőapákkal találkozunk. Most a válás és az újraházasodás pedig létrehozott egy új helyzetet, amit úgy hívunk, hogy mozaik család. Mert a te gyereked, meg az én gyerekem, meg a mi gyerekünk szindróma. Aztán kialakultak a házasság mellett az élettársi viszonyban élések. Ezzel megint a feloldódott a családi lét összetartó intimitása. Válságban a család, válságban van két ember és a kapcsolat. Azért, mert nem tudják és nem akarják elhinni, felfogni és megélni, hogy a családalapítás nem lakodalmi mámor. Nem csak abból áll, hogy fölveszem a hófehér ruhát, 3 millió forintot elköltünk a zenekarra meg a lakodalomra, és 3 hét múlva elválunk, hanem a házasságkötés, felelősség, lemondás és kitartás kérdése. És ezt nem akarják nagyon sokan vállalni, és miért? Kemény lesz a diagnózis, önzés miatt. Emögött semmi más nem áll, mint egocentrizmus. Ami alatt azt értem, hogy ők úgy gondolkodnak, hogy akkor is magamra figyelek, amikor a társamra kellene nézni. Kevésbé érdekli, hogy mire van szüksége a társának, kevésbé gondolkodik az, hogy mivel szerzek neki örömet, inkább azt kutatja, mit kaphatok tőle, milyen hasznom lehet belőle, megkapom-e azt, amit elvárok, hanem akkor én megsértődök, ha nem úgy táncol, ahogy én fütyülök, akkor is megsértődök, és akkor legfeljebb elválunk. Mindennek aztán van következménye, mert minden tetthez hozzá van rendelve egy következmény, ennek eredményeként az emberek lelki energiái meggyengülnek, megcsappannak, elvesznek, és nagyon sok ember jogilag házasságban élve ugyan, de nagyon magányosan él, és önkizsákmányolóan. Nagyon kemény lesz a mondat, de sokszor, kimondom a rendelőbe is, gyilkolják egymást a házaspárok. Gyilkolja a gyermeke apjának a lelkét, gyilkolja a gyermeke anyjának a lelkét, és a legkegyetlenebb dolog nagy felelősséggel jár, gyilkolják a gyermekük lelkét, a leendő családanya, a leendő családapa lelkét. Az is tény, hogy ez a fogyasztói társadalom nagyon befolyásolja az embereket. Edd meg, vedd meg, jár neked, mert csak akkor vagy valaki, ha intelligens mosóporral, meg intelligens akármivel működteted a háztartásodban ezt vagy azt. Az élet kellékek felértékelődtek, és az élet lényege leértékelődött, devalválódott. Felértékelődött a kézzel fogható, felértékelődtek a megfogható tárgyi dolgok, és leértékelődtek a megfoghatatlan, nem tárgyi, hanem a lelki dolgok, mint tisztelet, becsület, kitartás, mesélés, és így tovább. Nem beszélgetnek az emberek egymással. Az együtt töltött esték sokszor közös tévénézésben merülnek ki, jobb esetben, de ez is rossz. A még rosszabban mindenkinek a saját szobájába külön tévé, és külön műsorokat néznek. Ami még szomorúbb, hogy nagyon sokszor már családon belül is kialakul egy bizalmi krízis, egy bizalmi válság. Sokszor családban sem tud hinni az ember a szónak, mert mást tesz a kéz, mint amit mond a száj.
0: A Lélektitkai, a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőgerit neurológust, pszichiáter főorvos a család értékeiről beszél.
3: Nagyon sok embernek házasságon belül is csak két kategóriájú szókincse van. Vagy hízelgő, hogy haszna legyen belőle, és érdekből kihasználja a saját házastársát, a gyermeke édesapját, gyermeke édesanyját. A másik kategóriájú szava a vádoló, a bizalmatlan vagy gyanúsítgató, amivel lelkileg kivégzi, szó szerint kivégzi épp azokat az embereket, akiket szeretnie kellene, akikből és akikkel együtt él. Na most kérdezem én, ha egy ilyen manipulatív családban nő fel egy gyermek, ezt nem mondjuk meg apádnak, ezt nem mondjuk meg anyádnak, akkor milyen lesz a következő generáció? A szülő tanítja meg hazudni a gyereket, a szülő tanítja meg a manipulációra, és kéz is alakul ki a gyermek lelkében, és aztán később felnő, mondjuk, hogy ezek a fiatalok. Kérem, mit látott otthon? Mi vagyunk a felelősek, felnőttek azért, hogy ezek a fiatalok. A több mint 40 éves orvosi praxisom alatt bizony megtapasztalom, hogy nagyon sok mindene van a mai emberének. Rengeteget panaszkodik, de gazdagabb, mint Mátyás király idejében akár a király volt. Nagyon sok ilyen mérhető az előbb említett anyagi dolgokkal bír, de mégsem elég, mert a toronyóra aranylánccal is kevés lenne, de nagyon nagy hiány szenved a nem megfogható, a mértékegységgel nem mérhető legfontosabbakból, a jóságból, a jó szóból, az elismerésből, a megértésből, az önzetlen és érdekmentes szeretetből. A ma emberének erre mondjuk, hogy tényleg nincs embere, aki meghallgassa, aki odafigyeljen rá. Inkább elmegy pszichológushoz, pszichiáterhez fizet azért, hogy meghallgassák. Nincs embere, mert a lelkéből hiányzik a hit, a remény, a szeretet képessége és szándéka egyaránt. Ezeknek a hiányoknak a következménye csapódik le nálam a praxisban, amikor az emberek a páros magány keserű kenyerét eszik. Előbb a magányban csak a közérzetük lesz rossz, a páros vagy a 3-5 fős családban megélt magányban. Előbb a lelkük lesz magányos, aztán a életkedvük megy el, az életerejük megy el, aztán végén szervileg is bele lehet ebbe betegedni. Mert túl sok lett az én, és túl kevés a mi. Túl sok lett az önzés, és hiányzik lett az önzetlenség.
2: Mit élhet meg egy ilyen közösségben a gyerek, akinek ilyen szülők veszik őt körül? Mit vihet tovább? Mi az, amit lát?
3: Ha nem éli meg azt, hogy őt szeretik, ha nem éli meg azt, hogy ő érték, ha azt fogja majd megélni, hogy én OTP gyerek voltam, vagy azt éli meg, hogy csokos gyerek voltam, ő nem fontos, vagy ha netán még olyant is hall, ha te nem születtél volna meg, azt hiszed, hozzámentem volna apádhoz, vagy nem születtél volna, gondolod, elvettem volna anyádat, nem érzi meg a biztonságot, szorongó lesz, depressziós lesz. Egyébként nem biztos, hogy aki nem kap szeretetet, vagy azt éli meg, hogy a tényleg senkinek nem fontos, nem biztos, hogy depressziós és öngyilkos lesz, mert az emberről ő ősi kígyó, rendkívül fantáziadós. Az önpusztítás más lehetőségét is fel fogja majd kínálni az ilyen rossz közegben felnővő gyermeknek. A szeretet hiányban szenvedő ember testi élvezetekkel, zabakúrákkal, eszemmel, iszommal, droggal, alkohollal, csavargással, szexel, idézőjelben kárpótolja majd magát, miközben iszonyatos károkat fog tenni önmagában. Aki nem éli meg gyermekkorában, a családban, vagy házasságban azt, hogy az ő személye fontos, akkor őt kisebb rendőrségi érzés fogja gyötörni, és arra fogja késztetni, hogy másokat maga alá gyűrjön, másokat lenyomjon, és manipuláljon. A történelem híres zsarnokai is így váltak ilyen nagy fenevadakká. Mert nem mérik fel az emberek, hogy egy gyermek megszületik, hatalmas öröm, hatalmas felelősség. A gyermek a maga ártatlan tisztaságával a legvonzóbb, legédesebb értéke a teremtménynek. Már megint bömböl a gyerek, körülbelül ennyivel elintézik, mert nincs hozzájuk türelme, és nem mérik fel, hogy a gyermek már önmagában egy életcél, egy önmagában a remény, az ég reménye. Tiszta lappal, fehér lappal indul minden kisgyerek. Ez a világ szennyezi be őket, és ezért lesz abból a csöpnyi ártatlan tiszta lélekből akár bűnözőig eljutó börtöntöltelék. De vannak gyermek nélkül élő párok is, ott más az érték. Az otthonunk melege is egy hatalmas érték. Svédországban az otthonok küszöbén gyakran lehet olvasni, hogy ha átléped ennek a háznak a küszöbét, boldog emberek közé jutsz. Hát kérdezem én a kedves hallgatótól, hogy mernénk-e ezt vállalni, ki mernénk-e ezt tenni a küszöbünk elé? Szomorú, a lakásnak ára van, de az otthonnak értéke van, és a kettő közt óriási a különbség. A meghitt szeretetteli otthon lehet kint vihar, sötét, bármi nehézség. Ha valaki mellettünk van, egész lelkével szereti, védi, óvja, már is erősnek, bizakodónak, bátornak és reménykedőnek érzi magát minden ember. Ez hatalmas érték. Felmérjük? Mert az igazi érték nem az, ami odakint van, meg ami a kirakatunkban van, hanem az, ami bent a négy fal között, az együttélők között zajlik. Sokszor oly kevés dolog kellene ahhoz, hogy jól működő és békességben élő családok éljenek együtt, de ezt a nagyon keveset nem tesszük meg.
0: A Lélektitkai, a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőgerit neurológust, pszichiáter főorvos a család értékeiről beszél.
3: picit, mindenki csak egy picit tenne azért, hogy az otthon négy fala között áradjon szét a békesség, az öröm, a szeretet képessége, a szeretet titkos tömjén füstjétől illatozzon a lakásunk, és ne a bántó szavaktól. Épp ezért őrizzük meg otthonunkat, családunkat, attól a salaktól, ami odakint van, és ne engedjük, hogy ránk rakódjon. Az otthonunk és a családunk legyen egy védőfal, legyen egy védőbástya. Maradjon meg várnak, maradjon meg szentének a megújulás és töltekezés biztos és intim forrásának. A családi szentély összetört üvegbóráját újra fel kellene építeni, mert nagyon összetörtük. Az emberi kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, a párkapcsolatokat én egy kályhában lobogó tűzhöz szeretem hasonlítani, mert a kályhában is csak addig lobog a tűz, amíg van benne éghető anyag, vagyis kell tenni a kályhára. Hát így vannak az emberi kapcsolatok is. Energiát kell szánni rá az építésére. Mindkét félnek kell tennie a kályhára. Mert az igazi kapcsolat, az igazi kályharakás vagy kölcsönös, vagy semmilyen. Ha nem kölcsönös, akkor átjárja az érdek, de ha kölcsönös, akkor átjárja a lélek. Olyan lélek, amely nem edény, amit fel kell tölteni, hanem tűzhely, amely lángot tud gyújtani. Nagyon tetszett Gianfranco Ravasi bíborosnak a következő mondata, amikor azt mondja, ha már tűzzé váltál, meleget adsz. Ha már szikra lettél, világíthatsz. Ha már átalakultál Istenben, egy kis pontnyi fényé válsz, mely ezer felé árad, hogy elérje az oly sok emberben lévő sötétséget és fagyot. Igen, ilyen lángá, ilyen tűzzé kellene válnunk, és a értékskálánk csúcsára, a pénz helyett, vissza kellene kerülnie a léleknek, a hitnek, a szeretetnek, a szívnek és a családnak. Mert ha tetszik, ha nem, nem választjuk meg a családunkat, de ott van a gyökerünk. És gyökér nélkül minden növény is elpusztul. Miért lenne kivétel az ember? A család az oxigént jelenti mindenkinek. Enélkül nem lehet élni. Ehelyett menedék. A családunk az egyetlen menedék, kegyetlen és egyre szívtelenebb, egyre egocentrikusabb világunkban. Úgy is mondhatnánk, egy békés, szép család, egy idő előtti mennyország. Erre vágyik minden ember ma is. Mindenki, az is, aki idézőjelben modernnek mondja magát. Mindenki szívével, lelkével vágyik arra. De sajnos sok ember csak a szájával hirdeti és mondja, de nem tesz érte semmit, csak a másiktól várja el, áldozatot hozni nem akar. Áldozatvállalás nélkül pedig semmi nem működik.
2: A műsorunkban folyamatosan arról beszéltünk, hogy mitől van válságban, nem is a család, hanem az ember, hogy mi az, amire jobban kellene figyelni a szülőknek ahhoz, hogy egy boldogabb családot hozzanak létre, ami érték, nem csak régen, hanem a mai világban is. Mit nyerhetünk azzal, hogyha több lenne a boldog és jól működő család?
3: Mai világban még nagyobb érték, pont a szétesése miatt, és nincs már emberi kohéziós kapcsolat. Mit nyerhetünk vele? Először is egészségesebb, lelkileg stabilabb, következő generáció nőne fel egy meghitt békés családban. A másik, egyértelműen nem csak Kopp Máriai kísérlete, világkísérlet is bizonyítja, hogy sokkal egészségesebbek a házasságban, jó családban élő emberek. A szívinfarktus kockázata többszöröse az egyedül élő, mint házasságban élő emberek között. És a magányos életmód még számtalan mentális betegséghez is vezethet, akár pszichoszomatikus betegséghez, magas vérnyomáshoz, a depresszió, öngyilkosság, alkohol probléma, drog probléma szempontjából kifejezetten kockázati tényezőnek minősül a rossz házasság, vagy az magány, az egyedülélés vagy a válás.
2: Félresiklott családi életeket helyre lehet-e hozni?
3: Mindent helyre lehet hozni, ha akarjuk. Nagyon sokat kell tenni. Első perctől kezdve felelősségteljesen figyeljünk oda a másikra. Ápolnunk kell nem csak a lakásunkat, kertünket, autónkat. Ápolnunk kell a kapcsolatunkat is, a lelkünket is, és a családot is. Tehát nem csak a férjem, a feleségem, gyerekem, hanem magát, a kapcsolatot is. A házas felek, ahogy Pál Feri atya mondta, legyenek napra készek egymásból. Beszélgessenek. Tudják, hogy mi zajlik a másikban, mi foglalkoztatja. Bocsáss meg, kedvesem, most rosszabb napom volt, nem neked szól, de ha kicsit morcos vagyok, ez ezért is, ezért történt. Biztos vagyok benne, hogy a házastárs ezt meg fogja érteni. Tudjunk alkalmazkodni, akarjunk alkalmazkodni a másikhoz, és szabadon, nem úgy, hogy közben beledögrünk. Szabadon, őszintén, szeretettel. Győzzük le saját önzésünket és egocentrizmusunkat. Egy picit emelkedjünk fölül a problémákon. Ez az ön meghaladás, ön felülmúlás. Igen, nem biztos, hogy a sértődés a megoldás. Emelkedjünk felül, nem csak a férjemmel, feleségemmel, hanem ez mondjuk a párunk, a gyermekünk, a szomszéd vagy az anyósunk irányába is. Aki nem képes magát felülmúlni, nem fog fejlődni, nem lesz érettebb és nem lesz bölcsebb. Így nem is fog tudni tovább lépni és fejlődni a kapcsolatában, és nem is tudja jól felépíteni a kapcsolatát. Nagyon sokszor azt látom, hogy megoldást keresünk, válaszokat akarunk kapni, de nem veszük tudomásul, hogy a válasz az, ha mi magunk változunk, ha mi magunk pozitívan állunk egy kapcsolathoz, és nyitunk, és adunk. Ha eljutunk addig, hogy egy vita kapcsán kimondjuk, hogy abba hagyom a vitát, mert számomra fontosabb vagy te, fontosabb a kapcsolat, mint hogy igazam legyen, akkor ez már az ápolásnak egy óriási első-második lépése. És ezt az ápolást már ma kezdjük el. Minél előbb egy kapcsolat, párkapcsolat elején mihelyt komolyabbra fordul, már el kell kezdenünk az ápolást. Ne legyünk két lábon járó jéghegyek. Az önzés evangéliuma helyére az önajándékozás evangéliumát állítsuk. Az én országa helyett a mi országát építsük fel. Családban, házasságban, nagy családban egyaránt.
0: A Lélek titkai a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőgerit neurológust, pszichiáter főorvos a család értékeiről beszél.
3: Kérdezhetné a kedves hallgató, hogy ilyen egyszerű? Igen. Csak idézőjelben. Csak ennyi. A csakot idézőjelbe tettem. Nem kerül pénzbe. Mégsem tesszük, mégsem adjuk. Ennek ellenére hiszek abban, hogy egyszer mindenki belátja, és nem a ravatalozóban, hanem még életében, és nem csak belátja, hanem tesz is azért valamit, hogy az ő családja is békésebb, boldogabb és szeretettelibb legyen. Hiszek abban, hogy aki őrizni akarja a család melegét, és ha valami megbántódás is érte a családban, akkor szívéből ki tudja mondani bosszó imáját. Uram, ha megérdemeltem, amivel sértenek, engedd, hogy megjavuljak. Ha nem érdemeltem meg, engedd, hogy azok javuljanak meg, akik méltatlanul sértegettek. Ha eddig eljutunk, akkor hiszek abban, hogy a családi tűzfészekből újra fészek meleg lesz. Hiszek a szeretet végső győzelmében, ahogy Böjte Csaba atya egyik könyvének a címében is írja. Hiszek abban, hogy az ember saját önzéséből, nagyképűségéből hamarosan visszatér a megtagadott eszményeihez, ahol a szeretet, megértés, elfogadás, jóság újra felépíti oltárait az apokaliptikus szenvedésekkel átment családok szívében. Hiszek az emberben, hiszek a kedves hallgatóban,

0: A felvétel 2019-ben készült. Hallgassanak meg két programajánlót. A Dunaszerdahelyi járásban található Nagy Magyar plébánosa Molnár Tamás atya szeretettel hívja az érdeklődőket a Szent István király tiszteletére tartott ünnepi szentmisére a Pozsonyhoz közeli felső csalló közben fekvő Nagy Magyari plébánia templomba. A szentmise augusztus 19-én szerdán 18 órakor kezdődik, amit Pálmai Árpád egyházzenész, zenés áhítata követ. A program végén a résztvevők megkóstolhatják a budapesti 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus díjnyertes süteményét, és hozzá a Tihanyi Bencések frissítő nyári üdítőitalát. Augusztus 20-án csütörtökön Szent István király ünnepén 17 órától ünnepi szentmisét tartanak Pozsonyban, a Szent Márton székesegyházban, a koronázó dómban. Tájékoztat Varga Viktor atya, a pozsonyi magyarok új lelkipásztora. A mise főcelebránsa Monsignor Halko József pozsonyi segédpüspök lesz. A mise előtt közösen rózsafüzért imádkoznak a hívek 16 óra 20 perctől. Vallási műsorunk vasárnapi katolikus kiadásának ismétlését hallották. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra.
1: Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.

0: műsorunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra, hűséges szolgálat. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Leó pápa a cseh fiatalokhoz: tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szent Atya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az érvényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szó Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem

0: Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóság teljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelet tett közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bentis apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös elmélkedésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata.
1: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Ostravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek. A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, két ideiglenes fogadalmat tett apácából és egy novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. Leó pápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá négy szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leó két kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel, egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt. 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val-de-Bois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötő térre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. A Pátria Rádió hírei.
1: Több százmilliós károkat okozott eddig a szárazság. Ismét korlátozták a katániai reptér forgalmát az Etna miatt. Borult az ég, többfelé várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A szlovák-amerikai kapcsolatokról és a tervezett új szlovákiai atomerőművi blokkról tárgyalt Robert Fico miniszterelnök Heather Rogers amerikai ügyvivővel. Fico szerint az új nukleáris energiaforrás megépítése az ország egyik legjelentősebb, több évtizedre szóló stratégiai beruházása lehet. A kormányfő hangsúlyozta, Szlovákia fejlődéséhez elengedhetetlen az energiabiztonság, a versenyképes áru villamos energia és az erős ipar megőrzése. Fico az energetikai kérdésekről a Jászló-Apát-Szent Mihály atomerőmű, a szlovák villamosművek és más szakmai szervezetek képviselőivel is tárgyal. Az ellenzéki SZL szerint Robert Fico kijelentései az új Jászló-Apát-Szent Mihály atomerőművi blokk ügyében csupán politikai színjáték. A párt azt állítja, hogy éppen a jelenlegi kormány késlelteti évek óta a stratégiai beruházást. Az SZL szerint folytatni kellene az engedélyezési és kapacitás bővítési előkészületeket, de Fico és Denisa Szaková gazdasági miniszter már ne hozzon politikai döntéseket a projektről. A párt ellenzi a cseh CSZ részesedésének kivásárlását is a JEZ-ből, és vitatja azt az állítást, hogy az amerikai Westinghouse lenne az egyetlen reális technológiai partner. A szlovák parlament képviselője Martina Bajo-Holecková hivatalosan is csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás párthoz. Másfél éve már a párt parlamenti frakciójának tagja volt, mostantól azonban a párt munkájában is aktívan részt vesz. Főként korrupció ellenes és szociális kérdésekkel szeretne foglalkozni. Branislav Gröling, az SZSZ vezetője szerint Holecková értékes erősítés a párt számára. A képviselő szerint csatlakozása a hosszú együttműködés természetes folytatása. A szárazság már több százmillió eurós károkat okozott a szlovák mezőgazdaságban. Az agrabiztosító igazgatója szerint az ország szinte valamennyi régióját érinti a csapadékhiány, amely jelentős terméskiesést és takarmányhiányt okoz. Egyes térségekben június közepe óta több mint 75%-kal kevesebb eső esett a 10 éves átlagnál, miközben rendkívül sok a 30 fok feletti nap. Különösen a kukorica, a burgonya, a cukorrépa, a szója és a tartós gyep területek szenvednek. A szakemberek szerint míg korábban körülbelül 10 évente fordult elő jelentős aszálykár, ma már 2-3 évente számolni kell vele. Az elmúlt 3 évben csaknem 240 ezer személy került Szlovákiában a második nyugdíjpillérbe. Az automatikus belépés azokra vonatkozik, akiknek 2023. május 1-je után keletkezett először járulékfizetési kötelezettségük. Mindössze körülbelül minden hetedik érintett választott saját maga nyugdíjkezelő társaságot, a többiek többségét a szociális biztosító sorolta be valamelyik szolgáltatóhoz. Az új belépők között a legnagyobb csoportot a diákmunkások, majd az alkalmazottak alkotják. Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerint országa számára már nem prioritás az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Al Jazeera-nak adott interjújában azt mondta, Ankara ugyan nem zárta be az ajtót a tagság előtt, de szerinte az Európai Unió nem mutat hajlandóságot Törökország felvételére. Törökország 1999 óta tagjelölt, a 2005-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások azonban gyakorlatilag megrekedtek. Ennek hátterében elsősorban a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos uniós aggályok állnak. Ismét korlátozták a szicíliai Catania repülőterének a forgalmát az Etna vulkáni hamuja miatt. Óránként legfeljebb 5 járat szállhat le, az indulógépeket egyelőre nem korlátozzák. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális helyzetét a légitársaságoknál. Az Etna aktivitása vasárnap ismét felerősödött, a veszélyességi szintet pedig vörösre emelték. Az üzemeltető szerint a mostani kitörés az elmúlt 20 év legsúlyosabb fennakadásait okozta a repülőtéren.
2: Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, több helyen is várható eső, később zivatar is, 32 fokig melegszik a levegő, éjszaka 17 és 8 fok várható. Holnap marad a jobbára borult idő többfelé csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Érsekújvár és Gúta között, a forgalom felváltva halad a szabadsávban, sebességet mérnek Pozsony, Vajnoriban, a Ribnyicsnál mindkét irányban, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: könnyen el tudod felejteni a komor napokat. Ha észre tudod venni, a másik oldalról ragyogó napfényt.
1: A következő percekben részletek hangoznak el a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. Augusztus 13-a a balkezesek nemzetközi világnapja. Ezt a jeles napot 1975 óta tartják, célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a balkezesek mindennapi nehézségeire. Sajnos sokáig nem csak különcnek, hanem egyenesen bántó, sértő kifejezéssel élve rossz kezűnek tartották azt, aki a bal kezét használta. Pedig a világ népességének nagyjából 10% a balkezes, és bár ma már természetesnek vesszük, hogyha valaki balkézzel ír, eszik vagy dolgozik, a mindennapokban még mindig találkozhatunk olyan tárgyakkal és helyzetekkel, amelyeket elsősorban jobbkezesekre szabtak. Miért lesz valaki balkezes? Öröklött tulajdonságról van szó, vagy a környezeti szerepet játszik benne, és valóban vannak olyan képességek, amelyekben a balkezesek előnyt élveznek? A balkezesek nemzetközi világnapja alkalmából többek közt annak jártunk utána, hogy milyen ma balkezesnek lenni. Hétköznapi információkon túl számos szakmai információval is ellátja hallgatóinkat Récsei Emőke, az Artist Centrum gyógy- és speciális pedagógusa. Többek közt arról is szó lesz, hogy a kézdominancia erőszakos megváltoztatása nem egyszerű nevelési kérdés és komoly stresszt, illetve egyes esetekben tanulási és pszichés nehézségeket is okozhat. A szemlélet szerencsére sokat változott, a balkezességet ma már nem tekintik hibának vagy kiavítandó tulajdonságnak. Ennek ellenére az átszoktatás gyakorlat nem tűnt el teljesen, és a balkezes gyerekek még ma is találkozhatnak értetlenséggel, vagy olyan hétköznapi eszközökkel, amelyeket elsősorban jobbkezesekre terveztek. A legfontosabb változás talán mégis az, hogy ma már sokkal inkább elfogadjuk, hogy nincs mit kijavítani azon, aki a bal kezét használja. Récsei Emőkét hallják.
2: Ez egy olyan világnap, amelynek elsődleges célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a balkezességet teljesen természetes jelenség. A becslések szerint az emberek körülbelül 10%-a balkezes. Ennek ellenére sokszor a balkezesek úgy érzik, hogy hátrányban vannak, éppen azért, mert hogy a világunk nagy részt jobbkezesekre van kialakítva. Ennél a pontnál csak röviden megjegyzem, hogy melyik azok a dolgok, amelyekre érdemes gondolni. Például az ollók, a spirálfüzetek, a számítógépes egerek, akár konyhai eszközök vagy munkaeszközök is lehetnek. Mivel gyógypedagógusként és speciális pedagógusként válaszolok a kérdéseidre, ezért fontosnak tartom elmondani, hogy mi is az a dominancia, hogyan alakul ki. Az a lényeg, hogy az idegrendszeri fejlődés egyik nagyon fontos állomása az, hogy miképpen alakul a dominancia. Hétköznapi nyelven annyit mondanék, hogy az a lényeg, hogy a testünk két oldala közül melyik ügyesebb bizonyos feladatokban.
1: Egy kicsit szerintem beszéljünk arról is, hogy miképp és hogy alakul ki a dominancia, hogyha jobbkezességről, balkezességről beszélgetünk, egészen konkrétan ugye a balkezesség világnapján, mit tud ezzel kapcsolatban elmondani a szakember hallgatóinknak?
2: És hogy alakul a dominancia, sok szülő már észreveszi azt, hogy kicsikorban gyermeke valamelyik kezét ügyesebben használja. Ez teljesen természetes kíváncsiság, de kicsi csecsemőkorban, kiskorban még abszolút nem beszélhetünk valódi kézdominanciáról. Ez teljesen természetes folyamat, hogy a kisbabák először az egyik kezükkel nyúlnak, majd a másikkal, illetve váltogatják ezeket, vagy egyszerre nyúlnak dolgokért, és ez így is van rendjén, de még ekkor, ebben a korban nem beszélhetünk dominanciáról, ahogyan említettem. 2 éves, 3 éves kor körül figyelhetjük azt meg, hogy van kedveltebb kéz bizonyos tevékenységeknél, de még ilyenkor is teljesen természetes az, hogyha váltogatja a kezét egyes tevékenységeknél.
1: Van-e valamilyen életkori norma, amikor kezd kialakulni a szóban forgó dominancia, amikor a szülő már észreveszi azt, hogy aha, az ő gyermeke jobbkezes lesz, balkezes lesz, mikor van ez körülbelül? Ezzel kapcsolatban is elárulhatnánk néhány kulcsinformációt hallgatóinknak.
2: Olyan 4-5 éves kor körül van az, hogy kezd a dominancia úgymond megszilárdulni, és iskolakezdésre válik igazán stabillá. Az szokott lenni a javaslat, hogy egy iskolába készülő gyerek már kialakult dominanciával lépjen iskolába, hogy ne vegye el feleslegesen az energiát arról, hogy azon gondolkozik, vagy próbálgatja, hogy vajon melyik keze az ügyesebb. Azt hiszem, hogy ebből az összefoglalóból elég egyértelmű, hogy nem egyik napról a másikra, vagy nem egyik pillanatról a másikra történik meg a dominancia kialakulása, hanem ez egy idegrendszeri érésnek az eredménye. Éppen azért is tartom fontosnak megemlíteni azt, hogy semmiképp se siettessük ezt a folyamatot.
1: Mi az, ami elősegíti, vagy elősegítheti a szóban forgó dominancia kialakulását? Gyakran kérdezik tőled ezt szülők, laikusok, gyerekek hozzátartozói?
2: Sokszor kapom a kérdést, hogy mi az, ami elősegíti a dominancia természetes kialakulását, és itt nagyon röviden és tömören csak annyit mondanék, hogy a mozgás az, ami elősegíti. Akár itt gondolhatunk a kúszásra, a mászásra, a futásra, hintázásra, egyensúlyozásra, labdázásra, biciklizésre, akár a finom motorikát fejlesztő tevékenységek is nagyon fontos szerepet játszanak a dominancia kialakulásában. Ilyen tevékenységek például a rajzolás, festés, gyurmázás, csipeszelés, különféle építőjátékokkal való játék. Sokszor kérdezik a szülők, hogy hogyan tudják eldönteni azt, hogy a gyermeknek melyik a domináns keze. Ilyenkor azt szoktam válaszolni, hogy nem csak egy tevékenységet szükséges megfigyelni, hanem érdemes minél többet. Például, hogy melyik kezével rajzol, melyikkel kanalaz, melyikkel mossa a fogát, hogy dobja a labdát, melyikkel fésülködik, melyikkel húzza fel a cipzárt, melyikkel pakol vagy nyúl automatikusan egy-egy tárgy után. És itt röviden kitérnék arra, hogy mi az, ami hátráltatja a dominanciának a kialakulását. Itt elsősorban az idegrendszernek az éretlensége, de bizonyos fejlődési eltérések, megkésések, mozgásfejlődésbeli különbségek, illetve neurológiai sajátosságok is késleltethetik ezt a folyamatot. Negatív tényezőként ugyanúgy szóba jöhet itt az életmód, mert hogy a mai gyerekek sokkal több időt töltenek képernyő előtt, jóval kevesebbet másznak, akár fára, vagy egyensúlyoznak, labdáznak, ami ugyanúgy negatívan befolyásolhatja ezt a területet. És ha kiszélesítjük ezt a témát, akkor nem csak a dominancia kialakulását, hanem az egész idegrendszeri fejlődést is befolyásolja ez a fajta életmód.
1: Számodra szakemberként milyen üzenetet hordoz a balkezesség világnapja? Mire érdemes odafigyelni vagy ráirányítani hallgatóink figyelmét? És én emlékeztetném kedves hallgatóinkat, hogy még mindig az Artist Centrum gyógy- és speciális pedagógusával, Récsei Emőkével beszélgetünk.
2: Szakemberként talán a legfontosabb üzenete számomra ennek a világnapnak az, hogy ne szoktassuk át a balkezes gyermekeket. Néhány évtizeddel ezelőtt még az a tendencia mutatkozott, hogy a balkezes gyerekeket átszoktatták jobb kézre, hogy a szebb kezükkel írjanak, mert hogy akkoriban azt gondolták, hogy így sokkal könnyebb lesz számukra az iskola és a hétköznapi élet. Ma már azonban tudjuk, hogy ez egy hatalmas tévhit volt, és abszolút nem ez a legjobb megoldás, sőt kifejezetten azt szoktam javasolni a szülőknek, gyerekekkel foglalkozó embereknek, hogy ne tegyék ezt, mert hogy feleslegesen felborítják az egész rendszert. Megjelenhet írásbizonytalanság, olvasási nehézség, fokozott szorongásról már nem is beszélek, akár figyelmi problémák, ügyetlenkedés, ügyetlenség, de akár beszédzavar is. Szóval fontos azt hangsúlyozni, hogy ilyet semmiképp se tegyünk.
1: Civilként is gyakran hangoztatod, hogy nagyon-nagyon fontos a balkezességről egy kicsit másképp vélekedni, mint ahogy vélekedünk egyébként különféle konverzációkban, beszélgetésekben, meg ugye civil életben. Hogyan érdemes erről a jelenségről vélekedni? Ezzel kapcsolatban milyen útravalóval szolgálnál?
2: A balkezesség nem egy rossz szokás, amit javítani kell, hanem igazából az idegrendszernek, a természetes működésének az egyik formája. Volt olyan szülő, aki megkérdezte tőlem a fejlesztések során, hogy gond-e az, hogy a gyermeke balkezesnek bizonyul. Nekem erre az az egyértelmű válaszom, hogy nem az a baj, hogy valaki jobb vagy balkezes, hanem ha nem alakul ki a dominancia, vagy nehezen alakul 5-6 éves korra, még nagyon váltogatja a két kezét tevékenységek közt. A világnap kapcsán mindenképpen szükségesnek tartom elmondani azt, azokat az ötleteket, javaslatokat, hogy miképpen segíthetjük egy balkezes gyermeknek az életét. Nekem az a tapasztalatom, hogy az a legfontosabb, hogy elfogadással legyünk ezekkel a gyerekekkel szemben. Hogy ne érezze azt, hogy ő más vagy ügyetlenebb valamiben. Én azt gondolom, hogy a gyakorlati segítség sokszor egészen apró dolgokon múlik. Például vannak már nagyon szuper balkezes ollók. A hagyományos ollóval szemben sok balkezes gyermek azért nem tud nyírni, vagy vág nehezebben, mert a pengéknek a kialakítása teljesen másképpen van a jobbkezesek, mint a balkezesek esetében. Azt hiszem, hogy elcsépelt téma az, hogy az iskolapadban célszerű úgy ültetni a gyereket, hogy a bal oldalán ne egy jobbkezes gyermek üljön, így, hogy írás közben ne zavarják egymást, és ne lögdösödjenek a könyökökkel, de mégis mind a mai napig tapasztalok olyat, hogy ezt meg kell említeni javaslatként. Ha részletesebben megnézzük, akkor a jobbkezesek kisebb arra döntik a lapot, hogyha írnak, a balkezeseknél pedig éppen ellenkező irányba, nekik a jobbkezes irány, vagy a oldalra döntött irány a kényelmesebb. Fontos akár az is, hogy a ceruzát ne túl közel fogja a hegyéhez, mert hogy így sokkal kevésbé látja azt, hogy mit ír. Viszonylag elég gyakran látom azt, hogy a balkezes gyermekek kampósan tartják a kezüket, amikor írnak. Ez főleg azért alakul ki, mert hogy így próbálják azt elkerülni, hogy ne kenjék el a leírt szöveget. Erre is ezért érdemes figyelni.
1: Szakemberként megkaptad-e többször azt a kérdést, hogy hogy lesz valaki balkezes, miért lesz valaki balkezes, milyen tudományos magyarázatokkal tudnál szolgálni e téren, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig az Artist Centrum gyógy és speciális pedagógusa válaszol.
2: Nagyon érdekes kérdés az, hogy miért lesz valaki balkezes. Ma annyit tudunk erről a témáról, hogy sok tényező játszik közre, és egyetlen tényezővel nem lehet megmagyarázni ezt a jelenséget. Lehet ennek genetikai háttere is, hogy a családban már előfordult balkezesség, de nem egyetlen gén dönti ezt el, szóval több tényező is közre játszik. Ha a környezeti tényezőket vesszük számításba, akkor az a legfontosabb gondolat ide, hogy hagyjuk a gyermeket természetesen, hogy kialakuljon a dominanciája. Nyilván felszokott merülni az emberekben az a kérdés, hogy jár-e valamiféle előnnyel az, hogy ha valaki balkezes. Bizonyos helyzetekben igen, például egyes sportágakban kifejezetten előnyös lehet, hogyha balkezes játékossal ritkábban találkozik akár az ellenfél, viszont fontos, hogy ne essünk a lónak a túloldalára, attól, hogy valaki balkezes nem feltétlenül jelenti azt, vagy nem automatikusan, hogy kreatívabb vagy intelligensebb emberrel állunk szemben. Szóval mondhatjuk, hogy akár ez egy hatalmas nagy tévhit, hogy minden balkezes ember kreatívabb, intelligensebb, vagy akár az is, hogy ügyetlenebb valamiben. Ezek nagyon népszerű tévhitek, de azt hiszem, hogy éppen ennek a napnak a kapcsán vagy apropóján szükséges ezeket a falakat ledöngetni. Szakmai körökben gyakran előfordul az a kérdés, hogyha balkezes tanulóval állunk szemben, mennyire szükséges az, hogy a pedagógus is tudjon jobb, illetve balkézzel is írni, illetve bemutatni az írás tanításnál az egyes betűket. Vannak már olyan országok, ahol bevezették a pedagógiai képzésbe azt, hogy mindkét kézzel szükséges megtanulni írni, mert ha balkezes tanulóval állnak szembe, akkor kellően tudjanak segíteni, illetve jobban értsék azt a kontextust, amiben a balkezes tanulók mozognak. Leginkább azt látom, hogy nem az a probléma sokszor, hogy balkezes valaki, hanem az, hogy a jobbkezesekre van úgymond kialakítva a környezet. Ha csak az ollóra gondolunk, gyermekkorban még könnyebb balkezes ollót találni, felnőtt korban ez kevésbé van így. Egy másik ilyen elgondolkodtató eset, amikor a konzervnyitásra kerül sor, nagyon jó példa arra a konzervnyitás, hogy mennyire észrevétlenül élünk jobbkezes világban. Sok hagyományos konzervnyitó kialakítása jobbkezes használathoz igazodik, és csak továbbá megemlítenék pár olyan hétköznapi tárgyat, aminél ugyanez a helyzet. Akár a spirálfüzet, egyes mérőeszközök, konyhai eszközök, kések, akár iskolai padok, számítógépes egerek, munkaeszközök, vagy akár bizonyos hangszereknél is ez szóba jöhet. Szóval összefoglalva talán csak annyit mondanék, hogy nem a balkezes emberek ügyetlenek, hanem csak az eszköz nem feltétlenül az ő használatukhoz lett tervezve. És ugyanúgy csak ismételgethetem magam, hogy az a legfontosabb, hogy mi a közvetlen környezetükben milyen segítséget, támogatást adunk számukra.
1: Tudsz esetleg konkrét példával is szolgálni?
2: Ha egy felnőtt állandóan kiveszi egy gyereknek a kezéből az eszközt, mert hogy rendesen rossz ránézni, vagy ne csináld így, mert rendesen rossz nézni, akkor a gyermekben könnyen kialakulhat az az érzés, hogy vele van valami baj. Ez pedig hatással lehet az önbizalmára, teljesítményére és arra is, hogy mennyire mer akár új dolgokat kipróbálni. Ezért szakemberként nem arra fókuszálunk, hogy a balkezességet megszüntessük, hanem azt, hogy a környezetet próbáljuk úgy alakítani, tanítgatni, hogy a gyermeknek sikerélménye legyen. Zárásként annyit mondanék, hogy egyszerűen nézzünk erre a balkezességre úgy rá, hogy az emberi sokféleségnek az egyik természetes megnyilvánulás. Ha ezt elfogadjuk, már is sokat tettünk azért, hogy a balkezes gyermekek magabiztosak legyenek, önazonosak és sikeresen fejlődhessenek.
1: Augusztus 13-a a Balkezesek Nemzetközi Világnapja. Ezt a jeles napot 1976 óta tartják, célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a balkezesek mindennapi nehézségeire. Sajnos sokáig nem csak különcnek, hanem egyenesen bántó, sértő kifejezéssel élve rossz kezűnek tartották azt, aki a bal kezét használta, pedig a világ népességének nagyjából 10%-a balkezes, és bár ma már természetesnek vesszük, hogy valaki balkézzel ír, eszik vagy dolgozik, a mindennapokban még mindig találkozhatunk olyan tárgyakkal és helyzetekkel, amelyeket elsősorban jobbkezesekre szabtak. Minek okán lesz valaki balkezes? Öröklött tulajdonságról van szó, vagy a környezeti szerepet játszik benne? És valóban vannak olyan képességek, amelyekben a balkezesek előnyt élveznek? Többek közt erről beszélgettünk Récsei Emőkével, az Artist Centrum gyógy és speciális pedagógusával. Összeállításunk végén nézzünk körül a hírességek között is, hiszen ha azt gondolnánk, hogy a balkezesség ritkasága miatt kevés ismert balkezes találunk, igencsak meglepődnénk. A névsor ugyanis hosszú, és a történelemtől a popkultúráig szinte minden területen találunk neves képviselőket. Balkezes például Julia Roberts, Paul McCartney, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso is szintén balkezes volt, Franz Kafka, Albert Einstein vagy pedig Marie Curie. A magyarok közül pedig érdemes megemlíteni Petőfi Sándor, Puskás Ferenc, Bródi János és Földes László Hobó nevét is. Ennyi érdekesség talán elég is ahhoz, hogy augusztus 13-án a Balkezesek Nemzetközi Világnapján egy kicsit más szemmel nézzünk azokra, akik a világot szó szerint is a másik oldalról közelítik meg.

0: Új rovatunk következik, ez pedig a stílus perceink. A táska talán az egyik legszemélyesebb darab a ruhatárunkban, mert hogy visszük magunkkal a munkába bevásárolni, nyaralni, és közben sokat elárul arról is, hogyan gondolkodunk a praktikumról, a divatról, és újabban arról is, hogy mit jelent számunkra tudatos vásárlói hozzáállás. A nyár folyamán abszolút aktuális ez a kérdés, mert hogy ilyenkor előkerülnek a könnyű vászontáskák, a fonott kosarak, a kisebb váltáskák, és persze az a bizonyos darab, amiben valahogy mindig minden belefér. Erről is szó lesz a soron következő percekben, mert hogy Pukkai Judit, szín- és stílustanácsadó ékszerkészítő mondja el nekünk, milyen divatot, trendet követünk akkor, ha a táskavásárlásra adjuk a fejünket. Pukkai Juditot hallják.
1: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megért a divat szakma, meg a divattaf trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd. Nagyon divat lett, hogyha formákat nézzük, amit én nagyon bírok, ezek az elcsúsztatott arányok, ami az öltözékben is megjelenik, voltak ezek a nagy, megint előjöttek ezek az óriási váltömések, megint jött ezek a csípőnadrágok, hogy le van tolva a derékvonal, ugye lejjebb, vagy pont a magasított derék, hogy ez följebb van csúsztatva. A táskákban is megjelentek ezek az vannak arány, ezek az arányoknak az eltolódásai. Bejöttek tavaly újra ezek a bagett táskák, ezek a nagyon keskeny, hosszú, ilyen kis hónajtatyóknak hívom ezeket. Ez tényleg onnan jött, hogy képzeljünk magunk elé egy párizsi utca jelenetet, amikor a párizsi hölgyek, ezek a nagyon divatos, elegánsak, a nagy, hosszú bagett kiflit viszik a hónuk alatt. Na nyilván nem ekkor, ennyire hosszúak azért ezek a táskák, de ilyenek voltak már a 90-es, 2000-es években is, és most visszajöttek ezek hosszúkás formába. Tehát ugyanezt képzeljük el, egy ilyen hosszú nyújtott téglalapot, csak hosszúkás formába. És ez lehet ilyen kis picikeik, ezek a kis esti, vagy ilyen kis tényleg ezeket a pici táskákat, én ilyen kis semmire kellőknek hívom, hogy alig fér bele van. Tehát ez lehet ilyen picibe is, de lehet a nagyba is, tehát az abszolút a munkába járós táska is. Lehet, gondoljuk azt, hogy például egy laptopot állítva lakunk egy táskába, vagy fektetve, de ettől sokkal jobban elnyúltva ezeket az arányokat. Akkor ugyanúgy divatok, ezek a nagyon merev struktúrák, tehát tényleg ilyen doboztáskák, például visszajöttek azok is, amik régen a vintage óriási divattáskákban is, és akkor nem csak a régiek, hanem a régire hasonlító formák is, amiket régen utazók használtak, ez a kozmetikai táskaink, ezek bőröndök, inkább így mondom, úgy képzeljük, ezek a kozmetikai bőröndök. Na most ez sima utcai táska. Szintjén visszajött, nagy divatházak is behozták, és ez szépen csorog lefele a anyagilag jobban elérhető kategóriába is, ami úgy néz ki, mint régen a tusfürdő, sampon, stb. Ezek voltak benne, meg hát még régebben a pipere, holmi, és akkor ez most abszolút utcai kis táskaként működik, kisebb, nagyobb, színes, klasszikus, akármi, azért, hogy ilyen merev formája van. Akkor ugyanúgy divat ezek a kis hordótáskák, ezek a ilyen, vagy ilyen kis zsákok, ilyen kis megkötősek, aminek sokkal, ugye mondtam, a merev formákat, pont az ellenkezője is igaz. Ez ilyen kis löttyet, ilyen szabadabb. Nyilván más a hatása, ugye más az üzenete, más az eszenciája ezeknek a táskáknak, ami merevebb szabású, ugyanúgy, mint egy kosztümnek, vagy egy nadrágnak, vagy egy blazernek, és ez a lazább, lezserebb, a táskákba is megjelenik. Nagyon fontos elmondanom, hogy óriási teret kap, és egyre nagyobbat a kézműves dolgok. A horgolt, a makramézott, a kötött, a szövött, a természetes anyagokból. Ugye nyáron a szalmatáska az szinte alap, csak az a probléma, hogy valódi szalmából készült szalmatáskát nagyon nehéz találni. Tehát, hát mert a műszából, meg a poliuretánból sokkal olcsóbb elkészíteni. Tehát úgy néz ki, mintha szalmából lenne, de nem az. Úgyhogy ez, és ugyanúgy a szalmakalap, ott is az a probléma, hogy nagyon kevés, ami ténylegesen szalmából készült. Vagy mű, az is, szinte ilyen gumiszerű is tud lenni, vagy pedig papírból van, raffiából van horgolva. Úgyhogy a táskákban is erre kell vigyázni, hogy ez ilyen maradjon. És hát ez a kötött, horgolt makramé, tehát ezért meg nem kell pénzt adni, itt a nyár, hajrá, lehet kézműveskedni, kipróbálni és megcsinálni a sajátunkat, és az tényleg egyedi lesz, és saját magunkra szabott lesz.
0: Judit, és mit tudnál elmondani az életkori táskás érdeklődésünkkel kapcsolatban? Milyen típusú táskákat hordanak például a kamaszok, a fiatal felnőttek, az érettebbek? Milyen típusú táskákba pakolják a holmiukat? Akár nyáron, akár télen, és meg azt is elmondhatod, hogy változik-e évszakonként a táskahordási szokásunk?
1: Nyilván változik, mindenkinek változik, hogyha most gyorsan mindenki így a hallgatók, és így végig pörgetik a saját életüket, életszakaszukat, tavalyi évet, 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, nyilván ez változik. Változik például az, hogy a diákok mibe hordják a tanszereiket. Ugye 20-30 évvel ezelőtt kifejezett iskolatáskák voltak, még kamaszoknak is, meg gimis korosztályba is voltak. Most már szinte ilyen retikülszerű, ilyen nagyobb tótbegeket hordanak a lányok, a fiúk, a sporthátizsákot. Ez mindig is lesz. Úgy általában véve elmondható ez a lazulás, ez a sportosabb viselet, ez nagyon bejött, ezt a Covid óta itt maradt a nyakunkon, öltözékbe is, meg kiegészítőkbe is, hogy ez a kényelem, ezt így nagyon gyorsan megszoktuk, hogy otthon abba vagyunk, amibe akarunk, ami kényelmes, és ez így maradt.
0: Ugye ez a home office üzemmód, tehát hogy ezt beékelem.
1: Abszolút, tehát felvidéken tudom mondani, hogy gyepi. Tehát, hogy ez így simán a mackónadrág, a kényelmes. Ebben most már eljárnak az emberek munkába is, irodai környezetbe is, iskolába is. És hát a kis vászontáska, hátizsák, sportos hátizsák ugyanúgy táska szintjén is megmaradt. Ez mindig is meg lesz, mert valakinek ez fontos. Ugye azon rajta van a sportszermárkáknak a márkajelzése, van, akinek ez fontos, legyen, hordja. Eleve azért nálunk ez az úgynevezett athleisure stílus, ez a nagyon sportos, tényleg ez a sportruházatban jár kimenni az utcára, ez még nálunk annyira nem elfogadott, mint mondjuk Nyugat-Európába, vagy pláne Amerikába. Tehát ugye ez az edzőcipőbe, edzőruhába, tehát akár a jóganadrág, vagy a fitness ruházatba kimenni utcára, fitness ruhához fölvenni egy blazert, és úgy elmenni munkába, nálunk azért ez még az emberek így félrehúzzák az orrukat, hogy de jó ég, miben vagy. Ez nyugaton most már teljesen elfogadott. És ez nyilván ez hozza maga utána a kiegészítőket is. Másrészt viszont ezek a sportmárkák is próbálnak alkalmazkodni, és az ő márka jelzésük, az ő stílusokban ugyanúgy megtalálható az irodába alkalmas, munkába járós táska például.
0: Milyen érdekes, és egy kicsit még visszakanyarodok oda, amit ugye az előbb is feszegettem. Ha tovább haladunk az életkorok tekintetében, mit tudnál elmondani, hogy említettük a diákokat, a fiatal felnőttekről, történetesen akár az egyetemistákról, vagy a fiatal munkavállalókról, mit tudnál elmondani így táska és egyéb pakolni való tekintetében?
1: Hát ők a nagy second hand rajongók. Ugye a mostani 20 év körüliek az már egy olyan generáció, akiknek nagyon fontos lett az, hogy mit viselnek, mit hordanak, milyen a hatása annak a dolognak, az elkészítésének, legyártásának a földre, a világra, és a többi. Tehát ők megnézik, hogy az az arckrém, amit használnak, milyen összetevőkből áll, hogy a samponban mennyi a... Tehát az összetevőknek a 80%-a csak azért van, hogy habosabb legyen a fejünk, de amúgy semmire se jó, akkor ők ezt ők már nagyon tudatosan tudják, és ugyanez érvényes az ő ruhavásárlási és a kiegészítő vásárlási szokásaikra is. Tehát ők az abszolút célközönségei a second handnek. A second handdel viszont most már az a baj, hogy a second hand is tele van a fast fashion darabokkal. Tehát most már nagyon nehéz találni second hand üzletekbe nagymamáról, nagypapáról cuccokat. Tehát ott is a fast fashion dolgok kerültek be, aminek a minősége megint csak ott lehet egy picit, hogy ha van egy 20 évvel ezelőtti fast fashion, azért egy picit lehet, hogy még mindig jobb minőségű, mint a mostani, de az is csak az. Úgyhogy nekik is már nagyon nehéz, és ez egyre nehezebb lesz, de abszolút ők, akik a padlásról le tudnak hozni ilyen dolgokat.
2: És a 30-asok, 40-esek, 50-esek, 60-asok, 70-esek tekintetében mit tudnál elmondani így a táska, retikül, kézipodgyász méretű, akármilyen hordóka esetében mi az, ami itt dominál? Tehát, hogy akár így, hogy gyorsan így ilyen 10-es léptékekben haladunk, mit lehet elmondani? Engem egyébként megdöbbentettél ezzel az infóval, hogy a 20-asok, a mai 20-asok egyébként a legnagyobb másodkézből vásárlók. Nem is gondoltam volna, és nem is feltételeztem volna, hogy ez érvényes egyébként a táska viselési, hordási szokásoknál. Jöjjenek a 30-asok, 40-esek.
1: A 30-as, 40-esek ugye azok már a stabil keresők. Tehát akik nem, egy stabil jövedelem, jó esetben, ugye stabil jövedelemmel rendelkeznek, kiforrott személyiségük van, tehát megvan a pénzük is, és megvan már az önismeretük is ahhoz, hogy tudják, hogy nekik mi való. Persze ott is vannak, ott is aztán, tehát nehéz ezt általánosítani, mert ott is van olyan, aki agybafőbe vásárol, és van, aki tudatosabb, de azért általánosságban elmondható, hogy ők azért már tudatosabbak. Tehát, és úgy gondolom, hogy, és úgy látom a környezetemben, hogy ahogy lépkedünk itt a tízesekkel földfele, hogy egyre inkább tudatosabbak. Biztos kell? Biztosan szükségem van rá? Ez egyre inkább, egyre gyakrabban fölteszik ezt a kérdést, és egyre tudatosabban vásárolnak. Másik viszont az, hogy azért, hogy egyre haladunk előrébb, ott a régebb volt a fiataloknál a másodkézből hordott viseld, az a levetett ruhadara volt, tehát ott ez egy ilyen eléggé hozza még az asszociációját a szegénységnek, hogy az idősebb testvérnek a ruháit hordjuk, stb. Tehát, hogy ott van azért még generáció, egyre idősebbek, akiknél ez még így bejön. Tehát ahol bejön ez a negatív felhangja ennek az egésznek, mert ők abból a nincs telenségbe. De ezek már azért nyilván ők a boomerek, egyre kevesebben vannak, akiket még a háború megcsapott, vagy egyszerűen az ő gyerekeik, mert ugye az ő szüleik viszont ebből az attitűdből nevelték őket. Úgyhogy még ez még mindig itt van, de

0: Akkor az ember így belegondol, hogy azokban az időben mik lehettek, és egyáltalán ez, hogy gondoljuk át, hogy nekem most kéne egy táska, teszem azt. Jön a nyár, és akkor kellene egy kis táska, ami ilyen kis szaladós. Végignézem a nyári outfitjeimet, hogy miket hordok, hogy az inkább romantikusabb, vagy inkább sportosabb, ahhoz milyen fog illeni, mekkora legyen, mi mindent akarok magammal hordani. Nyilván más táskára van szükség, hogyha lefutok a kutyát sétáltatni, vagy ha városnéző napot tervezek, és elindulok reggel és estig. Nyilván az ember akkor se akar sok mindent magával cipelni, de azért az a minimum, ami az beleférjen. Ezeket kell átgondolni, hogy mire akarom használni. És akkor mi mindennek kell beleférnie, ha a táskáknál maradunk. És akkor utána el tudunk indulni, hogy oké, akkor megvan a méret nagyjából. Például szeretem az egyterű dolgokat, hogy egy ilyen zsák, mindent beledobálok, vagy nekem szükségem van az egyik kis zseb, még kisebb zseb, még cipzáros, belecsúsztató zseb, kívül zseb, elején, hátulján, mert legyen külön a kulcs, a telefon, nem tudom. Megint csak egy döntés kérdése. És hogyha ezeket itt szépen végig vesszük, akkor ez így nagyon le fog szűkülni az, és nagyon tudatos lesz, és egyre inkább konkretizálódik az a kép a fejünkben, amit keresünk. És aztán lehet pörgetni az internetet, és akkor jönnek a majdnem jók, és akkor egyszer csak el fog jönni az, ami tényleg jó, ami az igazi.
1: Az elmúlt közel negyed órában Stílus perceink nevű rovatunkat hallották, melyben Pukkai Judit szín- és stílustanácsadó, valamint ékszerkészítő kifejtette bővebben is, hogy milyen szempontok alapján választunk táskákat 2026-ban. Kedves hallgatóink, csak remélni merem, hogy önök is örömüket lelték. Imént közvetített rovatunk első epizódjában.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az amerikai ügyvivővel tárgyalt Robert Fico. Európai igazságügyi szervezetek bírálják Trump intézkedéseit. Borult az ég, többfelé várható csapadék. Jó napot kívánok, Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A szlovák-amerikai kapcsolatokról és a tervezett új szlovákiai atomerőművi blokkról tárgyalt Robert Fico miniszterelnök Heather Rogers amerikai ügyvivővel. Fico szerint az új nukleáris energiaforrás megépítése az ország egyik legjelentősebb, több évtizedre szóló stratégiai beruházása lehet. A kormányfő hangsúlyozta, Szlovákia fejlődéséhez elengedhetetlen az energiabiztonság, a versenyképes áru, villamos energia és az erős ipar megőrzése. Fico az energetikai kérdésekről a Jászlóapát-Szent Mihály atomerőmű, a szlovák villamosművek és más szakmai szervezetek képviselőivel is tárgyal. Az ellenzéki SZSZ szerint Robert Fico kijelentései az új Jászlóapát-Szent Mihály atomerőművi blokk ügyében csupán politikai színjáték. A párt azt állítja, hogy éppen a jelenlegi kormány késlelteti évek óta a stratégiai beruházást. Az SZSZ szerint folytatni kellene az engedélyezési és kapacitás bővítési előkészületeket, de Fico és Denisa Szaková gazdasági miniszter már ne hozzon politikai döntéseket a projektről. A párt ellenzi a cseh CSZ részesedésének kivásárlását is a JEZ-ből, és vitatja azt az állítást, hogy az amerikai Westinghouse lenne az egyetlen reális technológiai partner. A szárazság már több 100 millió eurós károkat okozott a szlovák mezőgazdaságban. Az agrabiztosító igazgatója szerint az ország szinte valamennyi régióját érinti a csapadékhiány, amely jelentős terméskiesést és takarmányhiányt okoz. Egyes térségekben június közepe óta több mint 75%-kal kevesebb eső esett a 10 éves átlagnál, miközben rendkívül sok a 30 fok feletti nap. Különösen a kukorica, a burgonya, a cukorrépa, a szója és a tartós gyep területek szenvednek. A szakemberek szerint míg korábban körülbelül 10 évente fordult elő jelentős aszálykár, ma már 2-3 évente számolni kell vele. Az STVR és az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége az EBU együttműködéséről tárgyalt Pozsonyban a szlovák közmédia vezetése és az EBU képviselője. A találkozón szó volt az európai közszolgálati média helyzetéről, valamint a tagországok közös projektjeiről és tapasztalatcseréjéről. Az EBU jelenleg 115 közszolgálati média szervezetet tömörít, tagsága pedig nemzetközi hír, műsor és szakmai együttműködést tesz lehetővé. Az STVR tavaly 204 anyagot biztosított az EBU rendelkezésére, ezeket külföldi televíziók több mint 8000 alkalommal sugározták. Európai igazságügyi szervezetek közös nyilatkozatban bírálták Donald Trump amerikai elnök kormányának a Nemzetközi Büntetőbírósággal szembeni intézkedéseit. A szervezetek szerint az ICC munkája alapvető jelentőségű a népirtással, háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsított személyek felelősségre vonásában. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban vízumkorlátozásokat és további szankciókat helyezett kilátásba a bíróság és munkatársai ellen. Az európai szervezetek hangsúlyozták, a bíráknak külső befolyástól mentesen kell végezniük munkájukat, a bíróság működését akadályozó intézkedések pedig sértik a jogállamiság és a bírói függetlenség elveit. Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerint országa számára már nem prioritás az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Al Jazeera-nak adott interjújában azt mondta, Ankara ugyan nem zárta be az ajtót a tagság előtt, de szerinte az Európai Unió nem mutat hajlandóságot Törökország felvételére. Törökország 1999 óta tagjelölt, a 2005-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások azonban gyakorlatilag megrekedtek. Ennek hátterében elsősorban a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos uniós aggályok állnak. Ismét korlátozták a szicíliai Catania repülőterének a forgalmát az Etna vulkáni hamuja miatt. Óránként legfeljebb 5 járat szállhat le, az indulógépeket egyelőre nem korlátozzák. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális helyzetét a légitársaságoknál. Az Etna aktivitása vasárnap ismét felerősödött, a veszélyességi szintet pedig vörösre emelték. Az üzemeltető szerint a mostani kitörés az elmúlt 20 év legsúlyosabb fennakadásait okozta a repülőtéren.
0: Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, több helyen is várható eső, később zivatar is. 32 fokig melegszik a levegő, éjszaka 17 és 8 fok várható. Holnap marad a jobbára borult idő többfelé csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban nem járható a Lanfranconi híd Botanická felüli felhajtója, kerülni a Molonvölgyön át lehet, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Gyermekjogi témát veszünk elő a nyár kellős közepén, mert hogy a vakáció a gyerekek számára ugyan a szabadságról, a játékról és a gondtalan kikapcsolódásról szól, a jogaik azonban ilyenkor sem mennek szabadságra. A következő percekben folytatjuk korábbi beszélgetésünket, amelyet a gyermekjogi jelentésről folytattunk, Stálik Atával, a Hintalabon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetőjével. Nem csak magáról a jelentéstől beszélgetünk, hanem arról is, hogy milyen feladat hárul az iskolapszichológusokra szeptembertől egészen a tanév végéig. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg beszélgetésünket Stálik Ata pszichológussal. Ezen beszélgetésünket javaslom, hogy indítsuk onnét, hogy a kiskorú kollégák véleményéről ejtsünk néhány szót, és magáról a kiskorú kollégák jelenségről szólj kérlek néhány szót. Miért fontos bevonni a kiskorú kollégákat a ti munkátokba, az alapítvány tevékenységébe? Miért kap ennyire meghatározó szerepet a fiatal kollégák jelenléte?
1: A Hintalovonnál már a kezdetek óta, tehát 2016 óta vannak kiskorú kollégáink. A kiskorú kollégáink azok a fiatal, akik 13 éves koruktól jelentkezhetnek hozzánk, és egészen 18 éves korukig maradhatnak nálunk. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban ők önkéntes munkavállalói az alapítványnak is, az idejükhöz és a kapacitásaikhoz, és az érdeklődésükhöz mérten vesznek részt a velünk való munkában. Tehát mi kollégáknak tekintjük őket. Ez azt is jelenti, hogy a gyerekjogi jelentés elkészítésében vesznek részt. Ennek a módszertana általában úgy működik, hogy januárban elkezdjük a közös munkát, mi felnőtt munkatársak, és így a kiskorú kollégák is, nekik külön alkalmaik vannak arra, hogy átvegyék az év legfontosabb eseményeit, a 2025-ös év legfontosabb eseményeit, és ott különböző tématerületekre reflektáljanak, és mondják el, illetve írják le a véleményüket, hogy abból a, például az oktatás területén, vagy az egészségügy területén, vagy a mentális egészség területén, vagy bármi olyan dologban, ami őket érdekelte, vagy jobban odafigyeltek, vagy valahogy akár érintette, mondják el a véleményüket a 2025-ös évre. Így a jelentésben szövegszinten is megjelenik a kiskorú kollégák véleménye. És így abban is, hogy őket a politikai kampányok, vagy a propaganda mennyire érintette, vagy akár érinti, és ugye a jelentés időszaka egybeesett a választások időszakába, tehát azok a propagandák, azok a politika, a közbeszéd, a kampányok, a plakátok, és a médiában megjelenő üzenetek a gyerekeket ugyanúgy érintették, ahogy bennünket, felnőtteket érintett. A jelentésben fontosnak tartottuk azt megmutatni, hogy a gyerekeket ezek az üzenetek ugyanúgy érintették, mint ahogy bennünket, ők nem kívülállói a társadalmi folyamatnak, hiszen ők is látják ezeket a plakátokat, hallják a vitákat, meg hát bőven-bőven érzékelik azt a feszültséget, amit azt gondolom, hogy mi is érzékeltünk a tavaszi időszakban. Ezt az egyik kiskorú kolléga elég jól megfogalmazta, amikor arról beszélt, hogy a propaganda és a gyűlöletkeltő üzenetek nem csak a közéletre hatnak, hanem közvetlenül a családokra, közvetlenül a gyerekekre is, hiszen a gyerekek kérdeznek, megpróbálják megérteni, amit látnak, és ezek a kérdések sokszor konfliktusokat, feszültségeket hoznak felszínre a családokban, vagyis a közbeszéd hatása a gyerekek mindennapi életében is bőven megjelenik.
0: Egy korábbi beszélgetésünkben nem érintettük a gyermekjogi jelentésben foglalt egyik témakört, ez pedig a testi fenyítés kérdése, és annak a kérdése, miszerint a sportvilágában a sportoló gyerekek biztonságával kapcsolatban van egy érdekes átfedés. Beszéljünk erről is egy kicsit, mert nagyon-nagyon fontos kiemelni, hangsúlyozni, hogy miért nem megengedett a testi fenyítés jelensége sem a sportban, sem a sporton túl. Mit mond ezzel kapcsolatban Stálik Ata, a Hintalovon Alapítvány vezetője?
1: Bár 2025-ben nem készült átfogó kutatás a testi fenyítésről, azért az nem azt jelenti, hogy a probléma eltűnt volna. Tulajdonképpen éppen ellenkezőleg, hogyha a sportvilágát nézzük, akkor egyre több olyan ügy és beszámoló lát napvilágot, amelyek újra és újra ráirányítják a figyelmet arra, hogy a gyerekekkel szembeni erőszak nem csak a családban fordul elő, hanem minden olyan körülmények között, ahol a gyerekek közösségben vannak. A gyerekeket érő bántalmazás kapcsán ugye nem csak a felnőtt és a gyerek viszonylatában, hanem a kortárs bántalmazásról is kell beszélni. A sporton belül kifejezetten hangsúlyos és fontos probléma a kortárs bántalmazás, amiről nem beszélünk eleget, és nem is készül elég kutatás. Ha a sporton belüli kutatásokat nézzük, akkor a 2014-es UNICEF kutatás, illetve a 2022-es Hintalovon kutatás az, ami a bántalmazás, tehát a sporton belüli bántalmazásra irányítja rá a figyelmet, és abban próbál adatokra találni. Tehát a kutatás az alapvetően is egy fontos szempont kellene, hogy legyen, hiszen csak adatokból tudunk valamilyen problémára rávilágítani, és hogyha megvan, hogy mi a probléma, akkor abból kiindulva arra megoldási javaslatokat tenni. Talán fontos azt kiemelni, hogy mi hiányzik ma Magyarországon, hogyha így a testi fenyítést, vagy a sporton belüli bántalmazással kapcsolatos kutatásokra gondolunk, akkor például az, hogy nincs rendszeres és reprezentatív országos kutatás a gyerekekkel szembeni bántalmazás teljes előfordulásáról. Az is fontos, hogy nincs olyan vizsgálat, amely rendszeresen mérni a testi fenyítés családokban. Elég kevés az adat az elhanyagolásról, vagy az érzelmi bántalmazástól, vagy az érzelmi bántalmazásról, és ugye hát a legtöbb adat az csak az általában jéghegy csúcsa, hiszen csak azokról az esetekről van információnk, ami valahogy bekerült a rendszerbe, és tudjuk, hogy sokkal-sokkal több eset van, ami viszont nem került a látóterünkbe. Ebből a szempontból van nagyon fontos szerepe a közösségi gyerekvédelemnek. Tehát, hogy a közösség minden tagja felelős azért, hogy észrevegye, hogyha egy gyerek bajban van, és hogyha észreveszi, akkor viszont nagyon fontos azt is tudnia, hogy mit kell tennie. Ezzel kapcsolatban az alapítvány 2025 márciusában egy kampányt indított, ami most a honlapunkon is megnézhető, ez a Hogyan jelez nevű projektünk, ami pontosan ebben próbált segíteni nem csak a szakembereknek, hanem laikusoknak, szülőknek, hogyha gyermekbántalmazást gyanítunk, akkor hova és hogyan lehet fordulni.
0: Bár a nyári szünet hónapjaiban vagyunk, és talán mindenki egy kicsit pihen, lazul, hogy így egyszerűen is szóljak, miért fontos előrevetíteni azt, ami következik a nyári szünet után a tanév folyamán? Itt most elsősorban az iskola pszichológusok szerepére lennék kíváncsi, arról kérdeznélek téged, hogy miért van kiemelten fontos jelentősége és szerepe a gyermekvédelmi jelzőrendszer szempontjából az iskola pszichológusoknak, hogyan kell elképzelni az ő munkájukat, tevékenységüket szeptembertől egészen augusztus végéig, mi a szerepe az iskola pszichológusoknak a gyerekek jól léte szempontjából, ti ezzel kapcsolatban milyen tapasztalásokkal rendelkeztek a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál?
1: Az iskolapszichológusoknak kiemelkedően nagy szerepe van abban, hogy felismerjék a bántalmazásos eseteket, de nem csak abban, hogy felismerjék, hanem abban, hogy hozzájuk az adott közösségen belül, például iskolában, vagy az óvodapszichológusokat említve óvodában, a jelzőrendszer többi tagjai, tehát a tanárok, a gyógypedagógusok, a fejlesztőpedagógusok, vagy a pedagógiai asszisztensek, vagy bárki, aki ezekben az intézményekben van, hozzájuk szokott, én azt gondolom, fordulni sokszor olyan helyzetekben, amikor gyanít bántalmazást. Ezért kiemelt szerepe van az iskolapszichológusnak nem csak abban, hogy a már hozzá küldött gyerekekkel foglalkozik, hanem abban is, hogy a felnőtteknek tanácsot ad abban, hogy hogyan vehetik észre a bántalmazást. Miközben az iskolapszichológusok száma nagyon kevés, az egy intézményre kerülő iskolapszichológusok számáról pontos adatunk igazából nincs is. Fontos lenne átgondolni az egész rendszert abból a szempontból, hogy intézményeken belül, iskolákon belül úgynevezett gyermekvédelmi tímek kellene rendszeresíteni, hogy ne maradjon magára az iskolapszichológus ezekkel a kérdésekkel, hanem olyan gyermekvédelmi csoport dolgozzon együtt, akiknek nem csak akkor van szerepe meg feladata, amikor valami probléma van, tehát valamilyen bántalmazást valaki tapasztal, hanem ha rendszeresen üléseznének, és azért hozom be ezt, mert az iskolapszichológus ennek egy fontos tagja lenne, tehát hogy ez a gyermekvédelmi munkacsoport mondjuk egy jól működő intézményrendszerben havonta összejön, ülésezik és beszélget azokról a gyerekekről, akikben valamilyen aggodalmuk merül fel, vagy olyan családi körülményeik alakulnak, hogy feltételezhető, hogy esetleg egy kicsit rosszabb helyzetbe fog kerülni, szóval nyomon követik a gyerekeknek a helyzetét a családjukban, meg az intézményen belül is, hogyha a kortárs bántalmazás eseteire gondolunk. Ez lehetne egy olyan védőháló a gyerekek körül, ami nem csak akkor lesz aktív, amikor valami bántalmazás helyzet van, hanem akkor is aktív, amikor éppen nincs. Hogyha az a kérdés, hogy amúgy az iskolapszichológusok ma milyen feladatot látnak el, hát akkor nem azt látják el. Tehát a válasz az, hogy általában nem olyan feladatokat látnak el, amire az a kompetenciájuk megfelelő, vagy amire ők szerződnek. Nagyon sokszor fordul az elő, hogy bőven kompetenciájukon túli feladatokat kell ellátniuk, mert akár terápiás szolgáltatást nyújtanak, miközben az iskolapszichológusnak nem ez a feladata, hanem az, hogy felismerje a gyerek állapotát és a megfelelő szakrendelésre, vagy a megfelelő szakemberhez továbbítsa, de mivel annyira túlterhelt a szakellátás, vagy a szakrendelés, akár a klinikai szakpszichológusokat, akár a gyerekpszichiátereket nézzük, hogy ezek a gyerekek bent ragadnak az iskolapszichológusnál, szóval ez egy több szempontból is szorongató helyzet, szorongató a gyereknek is, hiszen nem a megfelelő segítséget kapja, és szorongató az iskolapszichológusoknak is, hiszen ő pedig nem erre kapott felhatalmazást, és nem erre lett képezve, hogy ilyen súlyosabb állapotban lévő gyerekekkel foglalkozzon. Szóval ez az a rész a rendszernek, amin nagyon sürgősen kellene sok változást bevezetni, de persze ezt a mondatot nagyon sok helyen el lehetne még mondani, nem csak az iskolapszichológusokra vonatkoztatva.
0: Mit vártok az elkövetkezendő egy évtől? Szerinted mi az, ami meg fog változni a jövőben gyermekjogok terén tekintetében? Mi az, ami jó iránynak számít? Mi az, ami szerinted kifejezetten káros, de társadalmi szinten akár lehet rajta változtatni? Milyen összefoglaló gondolatokkal búcsúznál hallgatóinktól?
1: Ha majd jövő ilyenkor beszélgetünk, és akkor már meg fog jelenni a 2026-os gyerekjogi jelentés az alapítványnak, akkor én azt hiszem, hogy a mostani fejemmel azt gondolom, hogy nagyon hasonló dolgok is lesznek benne, mint amit leírunk, csak reményeim szerint már azt is leírhatjuk, hogy milyen változások figyelhetők meg annak érdekében, hogy ez a tendencia, ami már nagyon régóta látható a gyerekek védelmével kapcsolatban, az megváltozzon, hogy elindulna olyan folyamatok, ami lassítja a folyamatot, vagy ami lassítja a sok területnek a hanyatlását, ami vagy esetleg meg is állítja. Sokan sokszor varázsütésre szeretnék megjavítani azokat a helyzeteket, amik 30 vagy 40 év alatt alakultak ki. Ez azért ilyen gyorsan nem fog megtörténni, tehát én azt hiszem, hogy ha jövő évi adatokat fogjuk elemezni, akkor ez az adatokban olyan nagyon nagy változások nem lesznek, akár a bántalmazott gyerekek, akár az elhanyagolt gyerekek, akár a szakellátásban lévő gyerekek helyzetéről, de az, hogy olyanokat is mellé tudunk tenni a képhez, meg a jelenségekhez, hogy mi mindenben indul el változás, hogy az oktatás területén milyen változások indulnak el, akár a szexuális neveléssel kapcsolatban, ami pedig szoros összefüggésben van a szexuális bántalmazással, akár az oktatás más területein, a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjával kapcsolatban, a gyerekek mentális jóllétével kapcsolatban, a szakellátásban ugye el fog indulni egy olyan diagnózis, ami felméri, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, hogy maguknak a szakembereknek mi a véleményük arról, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Én azt hiszem, ez is egy újdonság. Nagyon régen kérdezték meg a gyerekvédelem bármely területén dolgozó szakembereket arról, hogy ők mit tapasztalnak, hogy miben vannak, és mit látnak, hogy hogyan lehetne ezeken a helyzeteken változtatni. Miközben a leginkább információkkal ők rendelkeznek, és a legtöbb tapasztalattal is ők rendelkeznek abban, hogy milyen irányban kellene elmozdulni. Hogyha ezeket a hangokat a minisztériumok és a kormányzat meghallja, már pedig úgy tűnik, hogy szeretné ezeket meghallani, akkor én azt gondolom, hogy valóban van esély arra, hogy egy olyan irányba fejlődjön a gyerekek védelme, hogy legalább egy helyzetképet fogunk látni egy éven belül, és azokat az első vonalakat, hogy milyen irányban és hogyan kell változtatni ahhoz, hogy majd idővel stabilan és sokkal jobban működő gyerekvédelmi rendszer tudjon működni. Az, hogy ez egy éven belül mit lehet változtatni, arra mi is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk.
0: Az elmúlt percekben egy gyermekjogi témáról beszélgettünk Stáli Katával, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetőjével. Szót ejtettünk arról, hogy milyen feladat hárul az iskolapszichológusokra szeptembertől egészen a tanév végéig, de arra is kitértünk, hogy mit várnak az elkövetkezendő egy évtől gyermekjogok tekintetében. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

Kedves hallgatóink, az előző témához ugyan lazábban kötődik soron következő összeállításunk, mégis érdemes kellő figyelemmel és érdeklődéssel hallgatni, hogy mivel tehető szebbé, izgalmasabbá és meglehetősen tartalmassá nyár, elsősorban a gyerekek szempontjából. A már gyerekjogi téma is felmerült ebben az órában. Lássuk, mivel lehet kedvezni a gyerekeknek a nyári szünet hátralevő idejében. Hallgassák meg tehát összeállításunkat, melyből kiderül, hogy érdemes-e hagyni a gyerekeket unatkozni, ezáltal pedig a leleményességre nevelni őket. Jöjjenek tehát napra kész nyári tippeink!

És ha már az unatkozásnál tartunk, sokan félnek attól, hogy a gyerek unatkozik, pedig a pszichológusok szerint ez nem csak normális, de egyenesen szükséges jelenség is. Az unatkozás a kreativitás katalizátora. A Cambridge-i Egyetem egyik kutatása szerint, amelyet 2014-ben publikáltak, a strukturálatlan idő segíti a gyerekeket abban, hogy belső világuk felé forduljanak, saját ötleteket, történeteket, játékokat találjanak ki. Ez az igazi szellemi önállóság kezdete. És hogy összességében véve mit tehetnek a szülők? A pszichológusok szerint ahelyett, hogy a két véglet egyikébe esnénk, vagy minden percet szórakoztatással töltünk ki, vagy hagyjuk, hogy az unalom állandó legyen, a szülőknek az arany középutat kellene ebben is megtalálniuk. Erin Westgate, a Floridai Egyetem pszichológia adjunktusa például a Miért érdekes az unalom című tanulmányában hangsúlyozza, hogy a mérsékelt unalom értékes tanulási lehetőségeket nyújthat, amelyek elősegítik a kreativitást és a probléma megoldást. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a szülők ne várják el a gyerekektől, hogy ösztönösen tudják, hogyan kell kezelni az unalmat. Jobb, ha emlékeztetik gyermekeiket olyan tevékenységekre, amelyek szórakoztatóak vagy értelmesek. Így módon a szülők anélkül támogathatják gyermekeiket, hogy a kész megoldásokat tálcán kínálnák nekik.

nyári szünet kitűnő alkalmakat teremt arra, hogy kihasználjuk a nyári spontaneitást. Engedjük meg gyermekeinknek, hogy ők fizessenek például valamilyen üdítőért, lángosért, adjunk nekik apróbb feladatokat, amelyeket sikerélmény címszó alatt kényelmesen tudnak teljesíteni, vagy próbáljunk meg közösen olyan lehetőségek nyomába eredni, amelyek nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is szórakoztatják.

Érdemes lehet kitalálni napi kihívásokat, például építsünk közösen valamit, tanuljunk, olvassunk, találjunk ki saját társas játékot.

Kisebb gyerekek esetében egy doboz színes ceruza, kartondarab, néhány ruhaanyag is elegendő ahhoz, hogy alkossanak. Nem a végeredmény számít, hanem a folyamat, amikor a gyermek képzeletet és valóságot összeköt. Engedjük, hogy saját műhelyt alakítson ki, ahol elmerülhet saját világában.

Nem kell messzire menni ahhoz, hogy élményt adjunk. Egy közeli parkban eltöltött piknik, egy városi séta térképpel, vagy akár egy kincskereső nap is felejthetetlen élményeket jelenthet. Készítsünk akár közösen egy nyári élménylistát. Bizonyára a gyermekek imádni fogják ezt a tevékenységet.

Egy jó könyv, egy jó függőágy, és már is indulhat a fantázia. Nyáron kiváló alkalmak nyílnak arra, hogy a gyermekek olvasóvá váljanak. Ne kényszerítsük, inkább kínáljuk meg különféle műfajokkal, képregényektől, akár az állattörténetekig. Olvashatunk együtt, közösen, hangosan, csöndesen, pár percet naponta, vagy több oldalat, akár több órát. Ez nem csak a gyermek számára meghitt élmény, hanem a szülőnek is minden bizonnyal örömet okoz majd.

Végezetül pedig beemelném a Cambridge-i Egyetem kutatását, amelyben arról is szó van, hogy amikor a gyermekek nem kapnak folyamatosan programokat vagy irányítást, kénytelenek lesznek saját ötleteket kitalálni és alkalmazni. Ezáltal fejlődik az önálló probléma megoldás képessége és gazdagodik a képzeletük is. Éppen ezért is fontos, hogy ne töltsük meg túl zsúfoltan a nyári napokat, hanem hagyjunk időt a semmi tevésre is. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne kínálhatnánk változatos elfoglaltságokat. Egy doboz festék, egy csomag gyurma vagy pár egyszerű kézműves eszköz is csodákra képes. De még ennél is többet érhet, ha hagyjuk, hogy a gyermek maga döntse el, mit szeretne készíteni, vagy akár csak játszani a legkisebb dolgokkal, például a kavicsokkal, vagy pedig a falevelekkel. Jöjjön egy kis nyári zeneszám, kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, töltsük együtt a délelőttöt!

0: A 2000-es évek elején még nem voltak okostelefonok, nem léteztek közösségi oldalak, és senki sem készített több száz fotót egyetlen este alatt. A bulik hangulatát többnyire a klubok és zenei portálok fotósai örökítették meg, a képekre pedig sokszor napokat kellett várni. Amikor végre felkerültek az internetre, ezrek böngészték őket, hogy megtalálják magukat vagy az ismerőseiket. Ezek a felvételek ma már jóval többet jelentenek egyszerű emlékképeknél. Egy korszak hangulatát, a budapesti klubélet világát és a digitális fotózás hőskorát idézik fel. Ezt az időszakot állítja középpontba a Magyar Zeneháza új időszaki kiállítása, amely Vakuviharban a magyar partifotózás pixelrajzos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílt meg nemrégiben Budapesten. A szeptember közepéig ingyenesen látogatható tárlat a korszak meghatározó partifotóiból és online archívumaiból válogat, miközben azt is bemutatja, hogyan változtatta meg a digitális fényképezés és az internet a koncert és klubfotózást. A megnyitón Tamás Ákos kollégám járt.
1: A kiállítás több ezer felvételből válogat. A falakon a korszak legismertebb online felületeinek, köztük a Pulzárnak, a drumandbass.hu-nak és az Anthroposnak képei láthatóak, de külön hangsúlyt kapnak Glódi Balázs fotó is, amelyek már a 2000-es évek elején túlmutattak az egyszerű esemény dokumentáláson. És hogy miről is szól maga a kiállítás, arról Virágvölgy István, a tárlat kurátora számol be.
2: Tulajdonképpen 20 évvel ezelőtti, főleg budapesti magyarországi parti fotó kultúráról, ugye hát ezt ma már kicsit kell magyarázni, hogy ez mit jelent. Ebben az időszakban jöttek be az első komolyan vehető digitális fotógépek, akkor még nem voltak olyan jó okostelefonok, mint ma, és emiatt a buli fotókat azok profi fotósok csináltak, akik ezekkel a profi gépekkel, általában vakuval, ezért innen jön a cím, mert általában pofán vakuzott képeket láthatunk a kiállításon. Szóval, hogy bementek egy buliba, és végigfényképezték azt a rengeteg ember, több száz képet készítettek egy-egy estén, akik ott buliztak, és ezt utána felrakták az internetre, és ezt utána az ember otthon maga szörfölgetett, akkor már létezni kezdő szélessávú interneten nézegethette másnap.
1: De hogyan is született meg ennek a kiállításnak az ötlete?
2: A kiállítás az Independent Label Fair nevű bakelit lemez és független kiadóvásárnak a kísérő rendezvénye, és innen jött az ötlet, hogy valami ebből a világból hozzunk valamit, és így került ugye a Zeneházának az előcsarnokába, ahol ez a vásár maga is van szeptember 12-én, és igazából a képek nagy része az Glódi Balástól származik, aki akkor 20 éven át egy Fényérzékeny című blogot is vitt, amellett, hogy ő maga is partifotózott, és tulajdonképpen az ő képei a fő törzsanyag, tehát tőle van ki olyan 50 kép, és ezen kívül pedig további több száz egyébként még belógatva itt-ott, amiket egyébként még ma is létező partifotós honlapokról válogattunk, a tipikusabb, érdekesebb képeket próbáltuk megmutatni a korszakból. És ezen kívül pedig van még egy elem, ez pedig Vizi Ákos grafikusnak köszönhető, aki a 2000-es évek budapesti parti helyeit tette fel egy térképre, és a ma már nagyrészt nem létező zöld pardon kultiplex és társait lehet böngészgetni, hogy melyik buli hely az hol volt annak ide.
1: A kiállítás nem csupán fotókat mutat be, hanem egy olyan korszakot idéz fel, amely a budapesti éjszakai életet még nem a közösségi média, hanem a klubok, a zenei közösségek és a partifotósok határozták meg. 2000-es évek elején egy-egy buli után még napokat kellett várni, hogy felkerüljenek a képek az internetre, és sokan éppen ezért keresték fel újra és újra különböző online oldalakat, hát ha megtalálják magukat valamelyik felvételen. Ezt a világot idézi meg Vizi Ákos nagyméretű infografikus klubtérképe is, korszak legendás szórakozó helyét gyűjti össze.
3: Ezeket a buli térképeket 2020-21 folyamán kezdtem el készíteni, elsődlegesen a 90-es évek szórakozóhely térképét készítettem el, a budapesti szórakozóhelyeket, amelyik engem elsődlegesen érintett. A 80-as évek végétől 87-88-tól kezdtem el szórakozóhelyekre járni fiatal tínédzserként, és aztán 90-es évek volt az a boom, amit így végig kibulisztunk. Egy ilyen szerves folyamánya volt a 90-es évek, de igazából a helyek folyamatosan megszűntek, újabb helyek létesültek, egyre izgalmasabb és teljesen más környezetben, mint 90-es évek Budapestre volt. Az igazság, hogy én ennek körülbelül a 2004-ig voltam nagyjából aktív része, utána ugyanis külföldre távoztam, és így azóta is külföldön lakom. Igazából csak hazajárónként asszisztáltam végig a 2000-es évek első évtizedének a élményét, tehát ezt az egész élményt, ami akkor volt.
1: Vizi Ákos azt is elárulja, hogy mennyi szórakozó hely van feltüntetve a térképen.
3: Több mint 100 szórakozó hely van, de biztos, hogy hiányzik róla több olyan szórakozóhelyek, amik ilyen kisebb bárok, mondjuk kocsmák, ahol esetleg alkalmi szórakozóhelyek voltak, rövid ideig kis diszkók voltak, de körülbelül több mint 100 fent van, és ez változó. Tehát így szerintem nagyjából hasonló arányokat mutatnak 90-es években, a 2000-es években is. Tehát egy ilyen óriási gazdag választék volt. A zenei szcénák különbözőségének megfelelően, ezeknek megfelelően létesült rengeteg olyan klub, ami ahol felszívta ezt a rengeteg fiatalt, aki akkoriban kezdett el szórakozni, esetleg mondjuk a korabeli Budapest Korvintető, ami 2007 környékén nyit ki a Blahalújza téren. Ezen kívül például mondjuk a Csacsacsát, ami több helyszínen létezett. Első helyszíne a Kálvin téri aluljáró volt, képesztő hely volt, tehát így nehéz így szavakba fogalni azt az élményt, ami ott volt lent. Multiplex nyilván, ami a Kinizsi utcában a Blue Boxnak az utódja volt, a 2000-es években végig uralkodó underground koncerthelyszín és buli helyszín volt. Megnyitott az A38 a Dunán, ami alapvető koncert és parti helyszín lett.
1: A Vaku Viharban című kiállítás szeptember 13-áig ingyenesen látogatható a Magyar Zeneházában. A zárás előtti napon szeptember 12-én rendezik meg a jubileumi 10. Independent Label Fair-t is, amelyhez kapcsolódva Virágvölgyi István kurátori tálatvezetése mutatja be a kiállítás kulisszatitkait.
0: A 2000-es évek elején még nem voltak okostelefonok, nem léteztek közösségi oldalak, és senki sem készített több száz fotót egyetlen este alatt. A bulik hangulatát többnyire a klubok és zenei portálok fotósai örökítették meg, a képekre pedig sokszor napokat kellett várni. Amikor végre felkerültek az internetre, ezrek böngészték őket, hogy megtalálják magukat vagy az ismerőseiket. Ezek a felvételek ma már jóval többet jelentenek egyszerű emlékképeknél. Egy korszak hangulatát, a budapesti klubélet világát és a digitális fotózás hőskorát idézik fel. Ezt az időszakot állítja középpontba a Magyar Zeneháza új időszaki kiállítása, amely Vakuviharban a magyar partifotózás pixelrajzos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílt meg nemrégiben Budapesten. A szeptember közepéig ingyenesen látogatható tárlat a korszak meghatározó partifotóiból és online archívumaiból válogat, miközben azt is bemutatja, hogyan változtatta meg a digitális fényképezés és az internet a koncert és klubfotózást. Az elmúlt percekben Tamás Ákos kollégám összefoglalóját hallották.

az anyahálóinkben. Csak úgy érdeklődve

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Több százmilliós károkat okozott eddig a szárazság. Európai igazságügyi szervezetek bírálják Trump intézkedéseit. Borult az ég, többfelé várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A szlovák-amerikai kapcsolatokról és a tervezett új szlovákiai atomerőművi blokkról tárgyalt Robert Fico miniszterelnök Heather Rogers amerikai ügyvivővel. Fico szerint az új nukleáris energiaforrás megépítése az ország egyik legjelentősebb, több évtizedre szóló stratégiai beruházása lehet. A kormányfő hangsúlyozta, Szlovákia fejlődéséhez elengedhetetlen az energiabiztonság, a versenyképes áru, villamos energia és az erős ipar megőrzése. Fico az energetikai kérdésekről a Jászlóapát-Szent Mihály atomerőmű, a szlovák villamosművek és más szakmai szervezetek képviselőivel is tárgyal. Az ellenzéki SZSZ szerint Robert Fico kijelentései az új Jászlóapát-Szent Mihály atomerőművi blokk ügyében csupán politikai színjáték. A párt azt állítja, hogy éppen a jelenlegi kormány késlelteti évek óta a stratégiai beruházást. Az SZSZ szerint folytatni kellene az engedélyezési és kapacitás bővítési előkészületeket, de Fico és Denisa Szaková gazdasági miniszter már ne hozzon politikai döntéseket a projektről. A párt ellenzi a cseh CSZ részesedésének kivásárlását is a JEZ-ből, és vitatja azt az állítást, hogy az amerikai Westinghouse lenne az egyetlen reális technológiai partner. A szárazság már több százmillió eurós károkat okozott a szlovák mezőgazdaságban. Az agrabiztosító igazgatója szerint az ország szinte valamennyi régióját érinti a csapadékhiány, amely jelentős terméskiesést és takarmányhiányt okoz. Egyes térségekben június közepe óta több mint 75%-kal kevesebb eső esett a 10 éves átlagnál, miközben rendkívül sok a 30 fok feletti nap. Különösen a kukorica, a burgonya, a cukorrépa, a szója és a tartós gyep területek szenvednek. A szakemberek szerint míg korábban körülbelül 10 évente fordult elő jelentős aszálykár, ma már 2-3 évente számolni kell vele. Az STVR és az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége az EBU együttműködéséről tárgyalt Pozsonyban a szlovák közmédia vezetése és az EBU képviselője. A találkozón szó volt az európai közszolgálati média helyzetéről, valamint a tagországok közös projektjeiről és tapasztalatcseréjéről. Az EBU jelenleg 115 közszolgálati média szervezetet tömörít, tagsága pedig nemzetközi hír, műsor és szakmai együttműködést tesz lehetővé. Az STVR tavaly 204 anyagot biztosította az EBU rendelkezésére, ezeket külföldi televíziók több mint 8000 alkalommal sugározták. Európai igazságügyi szervezetek közös nyilatkozatban bírálták Donald Trump amerikai elnök kormányának a Nemzetközi Büntetőbírósággal szembeni intézkedéseit. A szervezetek szerint az ICC munkája alapvető jelentőségű a népirtással, háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsított személyek felelősségre vonásában. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban vízumkorlátozásokat és további szankciókat helyezett kilátásba a bíróság és munkatársai ellen. Az európai szervezetek hangsúlyozták, a bíráknak külső befolyástól mentesen kell végezniük munkájukat, a bíróság működését akadályozó intézkedések pedig sértik a jogállamiság és a bírói függetlenség elveit. Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerint országa számára már nem prioritás az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Al Jazeera-nak adott interjújában azt mondta, Ankara ugyan nem zárta be az ajtót a tagság előtt, de szerinte az Európai Unió nem mutat hajlandóságot Törökország felvételére. Törökország 1999 óta tagjelölt, a 2005-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások azonban gyakorlatilag megrekedtek. Ennek hátterében elsősorban a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos uniós aggályok állnak. Ismét korlátozták a szicíliai Catania repülőterének a forgalmát az Etna vulkáni hamuja miatt. Óránként legfeljebb 5 járat szállhat le, az indulógépeket egyelőre nem korlátozzák. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális helyzetét a légitársaságoknál. Az Etna aktivitása vasárnap ismét felerősödött, a veszélyességi szintet pedig vörösre emelték. Az üzemeltető szerint a mostani kitörés az elmúlt 20 év legsúlyosabb fennakadásait okozta a repülőtéren.
0: Időjárás.
1: Jobbára borult az ég, több helyen is várható eső, később zivatar is, 32 fokig melegszik a levegő, éjszaka 17 és 8 fok várható. Holnap marad a jobbára borult idő többfelé csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-esen Szenc után a Nagyszombat felé vezető oldalon, a bal sáv nem járható, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Most egy korábban sugárzott műsorunkat ismételjük meg.

0: A nő arcai Gasparik Majával.
1: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Legutóbb, amikor mai vendégemmel egyeztettünk, annyit írtam neki, most csak élvezd Párizst. Ő pedig éppen úton volt egy újabb városban, egy újabb csoporttal és egy újabb történettel. És ezen elgondolkodtam, vajon mit jelent annak az utazás, akinek az út nem egyszeri élmény, hanem életforma? Mit ad a világlátás, mit tanítanak a helyek, az emberek, a találkozások? És mit formál mindez azon a nőn, aki újra és újra útnak indul? Mai vendégem Rajci Adrien, idegenforgalmi szakember, ez író, aki országokba szeretett bele, és számtalan történetet gyűjtött össze az útjai során. De ma nem csak helyekről és utazásokról beszélgetünk, hanem arról is, hogy mit tanít az utazás önmagunkról. Van-e sajátos női tapasztalata az úton levésnek, és hogyan formálja a világjárást azt, ahogyan nőként jelen vagyunk a világban? Mert az utazás sokszor nem csak a világot mutatja meg nekünk, hanem önmagunkat is. Ez a mai beszélgetésünk a nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Adri, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szervusz Maja, üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat. Annyira magában ragadó volt a felkomp, hogy hirtelen elgondolkodtam, hogy ki a vendég, hogy biztos, hogy... Nagyon szépen köszönöm, jó volt így hallgatni, igen, jó volt hallani, és igen, most jöttem meg Párizsból.
1: Igen, Párizs, pontosan valahogy hiába akartam elkanyarodni ettől a témától, és úgy egy nagy szeletet kivenni a te világjárásodból, de valahogy itt megragadtam Párizsban, mert amikor ugye, ahogy a Felkomban is elhangzott, egyeztetésünkkor te éppen Párizsban voltál, és írtad is, hogy megnézed a noteszedet, ami éppen a buszon van, de te most éppen Párizsban vagy, és mondtam, hogy hagyd, most csak élvezd Párizst. Az, akinek, ahogy a Felkomban is elhangzott, tehát az utazás, az nem csak maga az út, hanem egy életforma. Mit jelent neked az, hogy igenis ott vagyok, jelen vagyok, és tudom csak úgy élvezni Párizst, miközben egy csoport, vagy több csoport ott van körülöttem, akikre figyelnem kell, akiknek át kell adnom valamit?
2: Ez egy másfajta küldetés, más perspektíva. Persze lehet úgy élvezni Párizst, mert mint idegenvezető, amikor kiviszek egy csoportot bárhova a világba, akkor tulajdonképpen én azt az országot képviselem. És nekem úgy kell bemutatni azt az országot, mintha az a saját szülőföldem lenne. Igen, és azt hiszem, hogy ez a titka, tehát ha büszkén mutatom be, akkor abszolút élvezem, és csodálom a környezetemet, és ugye az a mérce, hogy hogyan ülepszik ez le a kedves vendégeken, mennyire vagyok hiteles.
1: Amilyen magabiztossággal mondtad most azt, hogy bárhova a világban, most ha azt mondanád, hogy menjünk, komolyan mondom, ezt olyan határozottan mondtad, hogy elhinném neked, hogy most bárhova a világban veled, ha elmennénk, akkor te azt megmutatnád nekem. Ez a magabiztosság, ez a sok tapasztalat révén került hozzád, hogy tudod, tehát, hogyha most a vendégek, vagy a csoportok szempontjából, ha nézem, tehát, hogy kell nekik, hogy ott legyen egy magabiztos idegenvezető, aki őket viszi az úton, tényleg bárhova is menjenek a világba, de veled. Tehát, hogy ez a magabiztosság, ez honnan került beléd?
2: Hát kell valaki, aki összefogja a csoportot. Általában ugye olyan utaskörről beszélünk, aki vagy nyelvi problémákkal küzdik, vagy pedig nem mer egyedül utazni, tehát hogy kell valaki biztos pont, akiben megbízhatnak. Természetesen vannak olyan helyzetek is, amikor az utas mindent jobban tud, és megpróbálja átvenni a vezetést. Olyankor kell nagyon-nagyon szépen diplomatikusan, taktikusan visszadönteni azt a mérleg nyelvét, hogy azért ki az úr a háznál.
1: Mert ugye ilyen is, hogy amikor idézőjelben mondom, az esernyőt kivennék a kezedből, és akkor így átvennék azt a bizonyos stafétát.
2: Nem, azt én adom át, hogyha valaki előre megy, előttem megy, illetve ha valamit jobban tud, akkor tessék, akkor 5 percig át lehet venni a stafétát, és ki lehet próbálni ezt a szakmát. A gyerekek szoktak ilyenkor üvöltve menekülni előlem, mert természetesen szerepelni, okoskodni mindenki szeret, de szerepelni már nem. Meg ez egy jó játék, hogy akkor próbáljuk ki. Tehát tulajdonképpen egy egy csapat vagyunk egy vadidegen helyen, ahol egymásra vagyunk utalva, hogy ebből mit hozunk ki pozitívan, ez rajtunk áll. Természetesen lehet megnyomorodott is az út, de senkinek nem ez a célja. Tehát innentől kezdve, ha bíznak bennem, és ugye erre az első óra áll a rendelkezésemre, vagy azt mondom, hogy az első óra és az első nap közötti 23 óra, ami a rendelkezésükre jár, áll, hogy elfogadjanak, illetve hogy megbízzanak bennem. Ha ez megtörténik, ez a csettintés, ez a csoda, akkor utána minden rendben. Ha nem történik meg, akkor ott kell dolgozni rajta, hogy mindenki jól érezze magát.
3: Dolgozni, bizalom, önbizalom, határozottság. Mi az, amit tanított neked az emberekről ez a fajta világ?
2: Hú, hát ez jó kérdés, nagyon-nagyon sokat. Én minden csoportomtól úgy köszönök el, hogy ez egy óriási önismeret nekem, azaz 3 nap, 5 nap, 7 nap, 9 napos út. Általában ilyen intervallumokban viszek utakat. Türelmet tanít, alázatot tanít, megértést tanít, illetve egyre jobban tanítja azt, hogy hogyan tudok egy bizonyos létszámú vadidegen emberből egy egységet kovácsolni. Azt hiszem, hogy most ebben a szezonban ez lesz az én fő csapásom, hogy rendelkezésünkre áll pár nap, és nekem egy jó hangulatú csapattá kell gyúrnom a résztvevőket.
3: Volt már valaha két egyforma csoportot? Tehát helyszínek azok ismétlődhetnek. Maga az, hogy milyen lesz az utad, az is lehet hasonló. De a csoportdinamika, az lehet-e ugyanolyan?
2: Lehet. Igen, most megkísértem a lehetetlent, azt mondom, hogy talán lehet. Nagyon-nagyon sok függ az idegenvezetőnek a habitusától, illetve az idegi állapotától. És én hiszek benne, hogyha ugye ez az alapállapot jó irányt mutat, akkor meg lehet csinálni. Visszatérő mondatom az, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordoz, mert ez alatt a pár év alatt, amióta így a pályán vagyok, amit az idegenforgalomnak ezen a területén, nekem fantasztikus csoportjaim voltak. Tehát, hogy imádtak, szerettek, együttműködőek voltak, érdeklődők voltak, elfogadták a tudásomnak az esetleges hiányosságait, mert azért nem vagyunk enciklopédia. Jó volt velük jönni, menni, játszani, és az a szeretet, azt hiszem, hogy az a végén a pont, ami utána a mérce, amit kapok, az viszont leírhatatlan érzés, jó érzés.
3: És milyen jó, hogy ezt a játékot behoztad. Mennyire tud ez játék lenni, vagy mikortól tud játék lenni ez a fajta életforma?
2: Hát amikor a könyveimet kiosztom nyereményként, akkor ott nagyon vérre megy a játék, de az én útjaim ugye főleg az irodalom művészetek köré fűződnek. Tehát mindig megkeresem az adott helynek azt a regényét, vagy azt a festményét, ami ott van, vagy oda kötődik.
3: Keresed a romantikát?
2: Természetesen. Lehet, hogy így eléggé szögletesnek tűnök első. Tehát, hogy mikor ugye valaki találkozik velem, nem? Köszönöm. De igen, szeretem a csillagos eget bámulni, imádom a közhelyes naplementét, meg a napfelkeltét, sőt, ezeket így meg is mutatom. Én nagyon sokat tanulok a kollégáimtól, akik mindenféle őrültségekre vetemednek, és akkor én ezeket is ilyen bátortalanul kipróbálom. Most például az előző utamon, az olasz tengerparton megtornáztattam hajnal 6:30-kor a kedves kis közegemet, miközben jött föl a nap. Tehát ez milyen romantikus már, hogy nem a szállodai szobában ásítozunk, meg vakarózunk, hanem mi már frissen üdén kint vagyunk a tengerparton. Ami a játékosságot illeti, amennyire hagyják magukat, tehát hogy kvízjátékokat csinálok, tehát olyan kérdések kell, amit mindenki tudom, hogy tud, de ott abban a pillanatban nem jut az eszébe. És az egy óriási dolog, hogy na gyere, megengedem nekik, hogy csikarják ki a választ, és biztos megvan az, csak gondolkodni kéne, egy kicsit elengedni, és na. És akkor mindenki utána, hogy jé, tényleg ezt tudtam.
3: Minden szem rád szegeződik. Mi munka van ebben?
2: Igen, ez folyamatosan változik. Ugye azt ne felejtsük el, hogy én színpadról jövök. Tehát én színésznő voltam, nekem kell a taps. de hogyha nincs meg a szemkontaktus, nincs meg a visszajelzés, akkor én nagyon-nagyon szomorú vagyok, és akkor teljesen így begörcsök, mit csináltam rosszul.
3: De csak a végén, vagy pedig ezt menet közben is azért monitorozod, hogy igen, megvan még a figyelem, figyelnek rám, közben ugye még nincs fizikailag hallható taps, de hogy azért azt úgy látod, hogy a végén lesz.
2: Igen, én monitorozok, igen, ezt nem szabadna mondanom, de elmondom, tehát én háttal csinálom végig a több órás autóbuszutakat, mert ugye nézem, hogy ki figyel, ki nem. Sőt, én abból mérem föl, hogy az a téma, ami fele megyek, az érdekli-e a vendégeket, vagy pedig változtatnom kell. Tehát ennyi improvizáció kell az utazás során. Nem fogom adatokkal, fölösleges adatokkal terhelni a kedves vendéget, hogyha ő pihenni jött. Ha pedig ugye ott vagyunk a helyszínen, és ott tartok egy idegenvezetést, akkor úgyis megkapja. De ezek a hosszabb utak, ezek inkább szórakozással telnek.
3: Azért kérdeztem ezt a romantikát, mert ugye író is vagy, és szerintem egy művészem, mert tényleg mindig máshogy néz a körülötte levő tárgyakra, emberekre, ezt mennyire sejtem jól?
2: Most engem az összes művészettörténész barátom meg fog vetni, mert az a perverzitásom, hogy... Tehát amikor már x-edik galériát nézi az ember, és igen, vannak a nagy nevű festők, a ugye Giotto-tól kezdve, Veronese, Da Vinci, etc., etc., akkor vannak a futottak még kategória, és olyankor azt szoktam csinálni, hogy megnézem a Jézus ábrázolásokat. Tehát amikor még csecsemő a Jézus, nem tudom, hogy ki volt ezeknek a festőknek a modelljük, de borzalmas, amikor ilyen punk frizurával jelenítik meg a kis Jézust, vagy van, amikor ilyen 70 éves ember arca, egész életútja rajta van a kis Jézusnak az arcán. Ez érdemes majd így nézni, hogy melyik festőnek ki volt a Jézus modellje, mert teljesen különböző, nem egy hétköznapi kisgyerek arcokkal fogunk találkozni.
3: És akkor te ezekre amúgy fölhívod a figyelmet, vagy pedig hagyod azt, hogy igen, mondjuk Da Vinci-ban merengjenek el, ha ők éppen azt szeretnék észrevenni és nézni, vagy mivel te ezt már olyan sokszor látod, hogy te igenis megmutatod azt a pluszt?
2: Akkor szoktam megmutatni, amikor látom, hogy nem tud mit kezdeni a rengeteg képpel a falon. És akkor mondom, hogy na jó, akkor nem kell itt rögtön elemezni meg szakérteni egy Delacroix képet, hanem nézzük meg a nem tudom kinek a képeit részleteiben, és nyugodtan lehet nevetni, hogyha valami vicces.
3: Van olyan város, ahova szívesen visszatérsz?
2: Természetesen vannak. Az én szívem csücske az Menton, ugye Dél-Franciaországban. Párizsba természetesen mindig, akárhányszor. Most szeptemberben fogok menni legközelebb.
3: Hiányzik ilyenkor, hogyha egy számodra kedves városba, vagy helyszínen vagy éppen, hazajössz, és utána tudod, hogy csak néhány hónap múlva mész vissza legközelebb.
2: Nem, mert közben megyek Lengyelországba, megyek most Milánó, Garda, Komoito, Torino, Monaco és Nizza, ez az útvonal.
3: Ilyenkor nincs időd megélni azt a hiányt, amit mondjuk akár okozhatna is az, hogy azokon a helyszíneken most éppen nem vagy, vagy kitölti, és megadja egy másik helyszín ugyanazt az érzést.
2: Igen, talán az utóbbi, igen, hogy kitölti, hogy mindig ott érzem magam jól, ahol vagyok. Tehát, hogy az engem lelkileg megnyomorítana, hogyha folyton sóvárognék, vagy folyton vágyakoznék valahova. Tehát amikor a Covid alatt ugye otthon voltam, akkor azt kellett megtanulnom, megszeretni, és megtalálni azt a kis savaborsát az otthoni létnek, amitől én jól érzem magam otthon. Akkor írtam meg ugye a Mágikus Eszterháziak Turzó Boszorkányságok című könyvet, mert egy fantasztikus kutatómunka volt nyomozni, és hol lakhatott, és tényleg ott állt egy kastély, és tényleg, és akkor ebből ugye összegyúrtam egy történetet. És amikor pedig utazom. Na, azt mondom inkább, hogy az átmeneti idő az, ami egy kicsit megvisel, mert ugye ezekre az utakra fel kell készülni. Tehát már olyan helyszínekre készülök föl, ahol még nem vagyok ott, még ugye otthon vagyok, és akkor tehát azt úgy bememorizálni a helyszíneket, a mondani valót, az érdekességeket, mert ugye nem tudom, hogy ki lesz az a kis csapat, aki majd, mint a tyúkanyók körém gyűlik, mi lesz az érdeklődési köre. És úgy eljátszani, előre lepróbálni ezeket a helyzeteket, hogy fogalmam sincs, hogy jó irányba megyek-e, ez a legnehezebb.
3: Adri, én ott maradtam a buszon a Noteszedben. Én nekem ez a kép ez annyira Párizsban. Ez a kép ez olyan élénken megmaradt bennem, képzeld el, hogy tényleg, ahogy így egyeztettünk, és te ott vagy Párizsban, a Noteszed a buszon, az időpontunk, a beszélgetésre az benne maradt, és hogy egy kicsit akkor kutassunk Párizsban, vagy nyomozzunk Párizsban most, mert nagyon érdekel, hogy Párizshoz ugye kötünk szimbólumokat is, igaz? Mm. Tehát, hogy ha már a romantikát említettem, a szerelem városaként is hivatkozunk rá. Párizs, mint női szimbólum is lehet. Tehát, hogy a párizsi nő arca, a párizsi nőt milyenek?
2: Hát ugye ez abból adódhat, hogy ugye az Eiffel torony az öreg hölgy. Inkább a szimbólumai, ugye Marianne Franciaországnak, ugye a szabadság szimbóluma, ami minden közhivatalban ugye ott van ez a női arc, inkább a szimbólumai nőiek, nőiesek. Párizs nagyon összekeveredett. Rengeteg náció, rengeteg nemzetiség él Párizsban. Tehát úgy konkrétan, hogy láttam-e most az utolsó utazásomon múlt héten párizsi nőt, ugye mi turisztikai gócpontokra megyünk, ahol főleg turisták vannak a világ minden pontjáról. Ráadásul ugye ezek a világ leglátogatottabb helyei, a Louvre, a Versailles, az Eiffel-torony. Nem találkozunk párizsi nővel. Ugyanis a párizsi nő az pont abban az időszakban van kint az utcán, amikor mi valamelyik múzeumban vagyunk bent. Leírása a párizsi nőnek, hogy a párizsi nő kócos, de még mindig ki tudja fésülni a haját. Párizsi nő szereti az ízeket, de soha nem hízik. Lóg rajta a ruha, de egy Dior vagy egy Chanel. Azt is úgy tudja viselni, mint tehát még a turkálóból összeszedett ruhát is úgy tudja viselni, mint egy Diort vagy egy Chanelt.
3: Tehát ez az ösztönös elegancia. Talán?
2: Igen, és ezt ugye én annak a kornak tudom be, amikor van három szerelmem, első Ferenc, negyedik Henrik, és ugye első René, ő volt az első René, első Ferenc, negyedik Henrik. 14. Lajossal egy kicsit úgy állok, hogy ő csak tisztelem, amit fölépített.
3: Ő miért nem került be a szerelem kategóriába?
2: Hát ő már egy kicsit nem szeretett fürödni például, meg voltak ilyen kis manírjai, és az úgy nem. Nem volt annyira humánus, hogy megengedő király legyen. Tehát ott azért az egó keményen működött.
3: Mégiscsak a napkirály.
2: Mégiscsak a napkirály. De a lényeg az, hogy tehát ezek az udvarok, ezek mindig úgy alakultak ki, hogy ez a piperkőség, ez a nagyon-nagyon valamiben előjárni, akár a divatban, akár bármiben a világon, és az udvartartás, illetve a nép szerintem, tudod, amikor elkezdünk celebeket majmolni. Tehát körülbelül valahogy így. Mert ugye a történelmi regényem folyamán rájöttem arra, hogy nincs új a nap alatt. Mi nem vagyunk más emberek, mint az elődjeink. Sőt, a jövő generáció se lesz más. Csak mondjuk mi ezt technológiában éljük meg, ők meg még, mit tudom én, lovasszekerekben élték meg. És mindennek az alfája és omegája a francia forradalom, amikor ugye ott az arisztokráciát az teljesen kiirtották, aki ugye nem állt át a nép oldalára, és tehát a nép lett a polgárság, a nép lett a fölemelt, és onnantól kezdve, tehát lehet, hogy ez csak gondolkodásban, de én összekapcsolom a divattal is, hogy bátrabban kezdtek el öltözni, tehát adott esetben kifigurázták, ugye a pamflet, a karikatúra, ez mint Franciaországból ered. Ez egy hosszú gondolatmenet, ami most így a fejemben van, de igen, hogy miért tud így öltözködni, mert valahol benne van ez a kifigurázás is, de azért én francia vagyok, és büszkén viselem, és azért tudja a sárgát a fűzölddel felvenni, és azért nem fésülködik, mert megteheti.
3: Most lehet, hogy így nem fog beleilleni feltétlenül a mi mozaikunkba, de most így, ha ezt így ezt az átlagot említed, akkor így eszembe jutott most, meg egyébként is így Párizs kapcsán, meg ahogy így ott hagytál a Noteszedben engem, az Emily Párizsban sorozat, ahol mondjuk egy átlagos lányból lett végül egy igazi párizsi nő, egy igazi kis bohém párizsi nő.
2: Ez túlzás, és annyira kirív, amikor viszek utasokat Párizsba, és akkor mindenki hozza a kis barett, piros barett csapkáját, meg a kis kockás szoknya, és akkor valami ez a piros-fekete, vagy piros-kék, tehát hogy valami ez a piros és valamilyen kontraszt legyen. Tehát a párizsi nő nem így öltözködik, abszolút. Ugye a barett csapka az nem is párizsi, sőt nem is francia, hanem ugye ez a baszk sapkából lett maga. A franciák azok mindig jó marketinggel és jó PR-ral tudnak belőle valami óriásit csinálni, ugyanúgy a croissant se, ugye, francia.
3: Tehát, hogy ezt így fölnagyítják, ezt a párizsi nő képét?
2: Igen, igen, igen. Az tény is való, hogy a párizsi nő büszke, ő hordja a nadrágot.
3: Onnan indítottam a beszélgetésünk fő témáját, hogy a világlátott nő, illetve máshogy utazik-e egy nő. De azt mondtad erre, hogy nem biztos, hogy ez ma már annyira nem érvényes.
2: Igen, erre a kérdésre erre készültem, mert ugye én abba a korba léptem, amikor én láthatatlan lettem a társadalom számára, mint ugye a különböző munkaterületeken, illetve mint nőként is. Tehát nagyon sok helyen nem voltam még életemben. Nem is akarok, tehát én meg akarok ismerni helyeket, amiket kitalálok magam, kicsit ilyen krasznahorka is, ha már szabad így hozzá hasonlítanom magam. Tehát, hogy azért Dél-Franciaország még mindig nem ismertem meg. Hogy szeretnék egyszer egy 20 évessel beszélgetni, hogy ő hogy éli meg a nőként utazni, és nőként egyedül adott esetben bejárni a világot. Emberek vagyunk. Tehát én ezt érzékelem, hogy nincs különbség férfi utazó, illetve női utazó között. A WC-kben van a különbség. Egyiknek pizoárja van, a másiknak ülőkéje.
3: Tehát azt mondod, hogy egy bizonyos kor felett ez így elmosódik, ez a határ?
2: Én nem azt mondom, hogy bizonyos kor felett, én globálisan mondom, hogy elmosódik, tehát most már nem beszélünk női utazóról és férfi utazóról, mert én kerestem különbséget, de most már egészségügyi betétet is lehet kapni WC-kben. Barátnőmmel, aki egy újságíró, és vele vitattam meg ezt a kérdést, és akkor fölhozta az arab országokat. És én azt mondtam neki, hogy más, amit a sajtó leközvetít, hogy mit tudom is, konkrétan Iránról volt szó, persze oda most nem utazunk, de nagyon sok ismerős ment Iránba még a háború kitörése előtt, és rajongásig imádták a vidéki életet Iránban, hogy a világon a legbarátságosabb és legszeretetre méltóbb emberek Iránban laknak. És akkor előjött ez az újságíró barátnőm, hogy a sajtó azt írja, hogy a reptéren kapcsolnak le embereket, és bebörtönözik, és valahogy én még soha nem jártam Iránban, ezért kénytelen vagyok mérlegre venni a két oldalt. Tehát aki boldogan ment, illetve aki ugye azt mondja, hogy tilos, mert ott mindenki abuzálja a nőket. Meg hogy nagyon sok, hogy Indiát hoztam még föl példának, ahol hogy nagyon sok a nők elleni erőszak, amit elkövetnek.
3: Engem az is érdekel, hogy te, mint mondjuk világlátott nő, te máshogy látsz-e dolgokra, mérlegeled a dolgokat, mint hogyha otthon a számítógéped előtt ülve, vagy a telefonodat pörgetve néznél rá a világra, hogy hol mi történik, és mi az, amit így elhiszel a világból. Szóval, hogy engem ez is érdekel, hogy a világlátott nő hogyan utazik, hogyan néz az emberekre, hogyan lát egyes vagy bizonyos kultúrákat, és hogyan tapasztal a világból?
2: Mindenképpen alázat kell. Tehát az, hogyha én elmegyek egy másik országba, akkor tudnom kell az ottani kultúrát, tudnom kell, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok. Tehát én például nagyon-nagyon sokat beszélgetek helyiekkel, kézzel, lábbal, tehát a Tajvanon volt talán a legkatartikusabb utam, ahol tényleg még föliratok sincsenek, ugye a mi betűinkkel, hanem minden.
3: És ezt
2: a krikszkrakszokkal.
3: Hogy logisztikáztad ki akkor?
2: A számok azok a mi számaink voltak.
3: És a számok, a nagy számok és a kis számok törvénye mindent megoldott?
2: Hát majdnem, ott az embereknek a türelme az teljesen más zónában leledzik, mint a mi mint mi, a mi türelmünk. Ott például nem találtam egy szállást, és vonattal mentem A pontból B pontba, és ott megszólítottam szintén, aki leszállt a vonatról, hogy mutogató, tehát ilyenkor nagyon-nagyon kell tudni mutogatni, hogy ezt keresem, és akkor mondom magyarul, ezt keresem, meg mondom angolul is, hát ha tud angolul is, I am looking for this, és akkor néz, és akkor már tudja, mert krikszkrakszal van leírva, aha, és akkor neki is meg kéne keresni, de fogalma sincs, és 4 órát ült velem ott a lány, mire kinyomoztuk, hogy hol van a szállásom. És mondom, hogy de hát ez a te időd. Nem, te vendég vagy, neked meg kell találnod a szállásodat.
3: Ez neked mit tanít, amikor ilyen fajta türelmet tapasztalsz, érzékelsz, hogy ilyen szintű odaadást?
2: Hogy amikor hozzánk jön valaki Szlovákiába, vagy ugye amíg Magyarországon éltem Magyarországon, az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll.
3: És nőként kell-e bátorság, vagy kell-e plusz bátorság? Ugye azt mondtad, hogy te nem tapasztaltál különbséget nőként, utazóként, de úgy általánosan, hogyha akár azokat nézed, akik végül a csoportodba kerülnek, kell-e nekik, vagy a nőknek van-e szükségük több bátorságra? A nők azért mégiscsak egy bizonyos hátránnyal indultak a startvonaltól, így utazásban, világlátásban.
2: Nem hátránnyal indultak, hanem háttérbe voltak szorítva. Inkább így mondanám. A nő az mindig is egy nagyon okos, nagyon intelligens, nagyon sokrétű teremtménye a földnek, és ők csinálták volna, hát azért a csinálták volna az azt jelenti, hogy mentek volna, feltaláltak volna, lettek volna orvosok, lettek volna nem tudom milyen szakemberek, de ugye mindig volt egy réteg, és most nem akarom kifejezetten azt mondani, hogy a férfiak, mert ugye vagy a papság, vagy ugye valamilyen
3: intézmény,
2: igen, ami a háttérbe szorította, és azt mondta, hogy a nőknek ugye a konyhában van a helye, és ugye egyetlen dolguk, hogy szüljenek. És akkor voltak mindig kimagasló egyéniségek, akik így szembe mentek ezzel az elnyomással, és azt mondták, hogy puff, azt arra vágtak, és azt mondták, hogy én már pedig föl fogom találni a nem tudom milyen molekulát. És csinálták.
3: Idegenvezetői szemmel kérdezem, hogy amikor nézed bátorság szempontjából, hogy bátrak a nők?
2: Igen. Határozottan igen. Sokkal belevalóbbak, sokkal belevágóbbak, illetve sokkal nyitottabbak a nők. Tehát a nő nem kérdés, megyünk? Persze megyünk, de a férfi már, ő már elkezd túlbonyolítani. Miért? Merre? Minek? És biztos? Tehát a nő azért annyit nem kérdez vissza, de a férfi minden apró részletét akarja tudni.
3: Most egy olaszországi út vár majd rád. De mi az, amit tanulsz ezeken a helyszíneken?
2: Tehát én valakit mindig képviselek, amikor elutazom. Olyan szerteágazónak kell lenni a figyelemnek, hogy ott sok esetben, amikor 66 féle különböző jelzés érkezik, megmaradni nőnek. És ugye nem elengedni magam egy olyan tartással, vagy olyan, hogy megmaradjak végig annak a csodált lénynek, aki ott ugye kísérem végig a delikvenseket.
3: Mert hogy idegenvezető is vagy ilyenkor, de a női minőséged az mindig jelen kell, hogy legyen.
2: Én szeretem a nőiségemet, én szeretem azt, hogy női bőrbe bújtatott engem a teremtő. Én nem is tudom, hogy férfiként nem áll rá a mozdulataim semmi, tehát hogy biztos, hogy nem lennék jó férfi. Ezt a nőiséget szeretem, igen, és ezzel azért is, mert hogy ezzel is lehet játszani, tessék.
3: Megint csak a játék visszajött. Amikor hazajössz, vagy akár a vendégeidet, ha ilyenkor figyeld, úgyhogy itt mindkét oldal érdekel, hazajössz egy-egy útról, hazahozod magaddal a párizsi nőt, magaddal, vagy egy olasz nőt, akkor ez mennyire jön veled, vagy a vendégeiddel mennyire érkezik haza?
2: Én magyarországi vendégeket kísérek ezekre az utakra, és inkább a látvány az, ami ugye rengeteg fényképet készítenek, és ezeken az utakon azt hiszem, hogy arra nincs idő, hogy át is lényegüljenek bármennyire. Tudok természetesen morzsákat csipegetni, de azt hiszem, hogy ahhoz már túl érettek ezek a utasok, hogy ők valamilyen szinten változzanak. Viszik haza a sajtot, a különböző finom borokat, hogyha már Olaszország meg Franciaországról beszélünk természetesen. És azt hiszem, hogy a hat érzékből legalább négyet ugye át tudok közvetíteni, vagy haza tudok vitetni mindenkivel. De az érzelmi része az mindenkinek a saját befogadó képességén múlik.
3: Mi az, amit szerinted, vagy mi az, amit te szeretsz leginkább hazahozni ezekből az utazásokból?
2: Hát olívaolajat mindenképp.
3: Mert igen, pont ez érdekel, hogy tárgyi ajándék még, akkor ezek szerint ugyanúgy fontos.
2: De most egy iszonyatosan elgondolkodtattál, Maja kedves, mert hogy én itt nagy arccal mondom, hogy én az öt érzéken keresztül utaztatok, akár a könyveimben, akár a helyszíneken, és most én tényleg elgondolkodtam azon a hatodikon, az érzelmes hatodik érzéken, hogy ezt hogy a túróba tudom hazavitetni az emberekkel, mondjuk egy Párizs hangulatot, vagy egy Côte d'Azur hangulatot, vagy akár egy milánói hangulatot.
3: De közben amúgy kimondtad, hogy ez mindenkinek a sajátja.
2: Igen, de azért tudhatnék én is része lenni, csak ugye több mint valószínű, hogy eddig azért nem nyúltam a témához, mert ugye én egy szlovákiai magyar kislány vagyok, aki jó, hogy 5 évet élt folyamatában, plusz 3 évet a Côte d'Azur-ön, meg ott ugye azért kicsit így magamba ittam az ottani hangulatot. De hogy jövök én ahhoz, hogy egy született párizsi helyett azt mondjam, hogy akkor most ettől leszel egy picit párizsi. Azon kívül, hogy kiülünk a kis útmenti teraszra, ugye a kis kávézónak a teraszára is megisszuk a kis kávénkat, meg elolvassuk az újságunkat, vagy ezek azok az igazi párizsi jegyek.
3: Most átugrok egy kicsit Olaszországba, ha megengeded.
2: Jó.
3: Hogy ebbe azért szerintem a közösségi média sokat segít. Ha most itt maradunk ennél a turista vonalnál, mondd, melyik része miatt fogod most a fejed.
2: Most azért, hogy a közösségi média segít.
3: Nem segít?
2: Nem. Képzeld el, hogy van egy, én azt hiszem, hogy Olaszországban van egy szoros, és ennek van valami különlegessége, mindegy, a lényeg mi lényeg, hogy kirakott valaki egy képet, vagyis ilyen videós, tudod, amikor így hirtelen közelít, nem videó az, hanem ilyen közelítő, távolító, az egy statikus kép, csak úgy van megcsinálva, mint a videó lenne. És akkor odaírták, hogy ez a hely XY. És tényleg ott vért izzadtunk, hogy ez nem az a hely, ember, hát könyörgöm. És akkor közben mentek a többi komment is, hogy jaj, de gyönyörű, de csodálatos, de szép, jaj, imádni, jaj, de szeretnék oda eljutni. És közben mi ott vért izzadtunk, hogy de ezt nem úgy hívják azt a helyet, mert az máshol van. És nem tudod megreformálni a közösségi médiát, mert úgy dönt az admin, hogy ő ezt nem fogja megváltoztatni. Tehát bármi onnan a világból, mert ugye most tehát nem csak a saját kis közegünk bejegyzéseit nézzük, hanem Timbuktóból egész Honoluluig mindenkiét.
3: Ugye azt a bizonyos hatodik érzéket azt nagyon sokan szeretnék manapság megélni, és lehet, hogy másodlagos, és ő elhiszi azt, hogy az a hely amúgy nagyon szép, és lehet, hogy nem is az a neve, de ő inkább mondjuk egy kávét akar inni valamelyik kis olasz kávézóba, tehát hogy nem így tudjuk megélni igazán azt a hatodik érzéket? Vagy erre mennyire van igény?
2: Nagyon nagy igény van, egyre nagyobb igény van rá, hogy kicsit át tudja magát adni annak az érzésnek, hogy igen, ő ott ül és kávézik, vagy mit tudom én, vagy csak úgy sétál a sikátorok között, vagy vásárolgat a butikokban. Ez inkább nekem az, hogy ő egyedül szeretne. Tehát az ennek, hogy szabadidő. Mikor van már szabadidő? Ez egy óriási nagy feladat. Mindig szabadidőt adni ezeken a programokon. És nem adunk elég hangsúlyt a szabadidőknek, hogy ő egyedül ott kicsit eltévedhessen, hogy történhessen vele valami. Igen.
3: Ezt az olasz életérzést, ha most ugye Olaszországba készülsz, akkor most egy kicsit átmegyek ide, ezt így hogyan magunkba szippantani?
2: Ugye Párizs nagyon nagy város. Óriási. 2,5 millió lakosa van, és akkor az felduzza 10-valahány millióra a agglomerációval együtt. A Olaszországban azért sokkal jobban látsz tipikus olasz nőt, az a nagy kalap, ugye mély dekoltás, hatalmas nagy ékszerek, vörös rúzs, gyönyörű smink, tehát jobban találkozni tipikusságokkal, olasz tipikusságokkal.
3: Ha egy kicsit átvesszük azt a azt az életérzést, ahogy ők élik, akkor többet tudunk magunkkal hazahozni, nem?
2: Igen, csak attól, hogy én hazahozok egy szép látványt, egy jó érzést, attól még nem vezetik be a délutáni siestát Szlovákiában, tudod? Mert ugye pont a dinamikájuk, ami teljesen más a franciáknak is, az olaszoknak is. Az, hogy hogyan indulnak neki a napnak, hogy hogyan mennek dolgozni, mit jelent számukra a munka egész nap, hogy utána például, és ez egy óriási felfedezés volt számomra, Franciaországban én azt vallom, hogy sokkal többet dolgoznak az emberek meg a nyugati országokban, mint otthon nálunk, de úgy mennek haza, hogy a főnök nem hívhatja föl őket estek 8:30-kor, hogy hol van ez és ez a számla. Hogy teljesen más tud lenni a dinamikájuk, meg az életminőségük is, most konkrétan ugye Franciaországnak, a francia embereknek, mert letelik a munkaidejük 5-kor, 6-kor, 7-kor, teljesen mindegy, attól függ, hogy mikor kezdenek, és utána a főnök nem hívhatja őket föl telefonon, hogy hol a számla. Hétvégén se zaklathatja, szabadság alatt meg pláne nem hívhatja föl senki. Tehát a szabadság a szent és sérthetetlen. Sőt, ebből óriási probléma is lehet, hogyha valaki. Tehát nem stresszesek. Nem a munka miatt stresszes egy francia.
3: Hogyan legyünk jelen akkor a világban? Világunkban, bárhol is legyünk.
2: Ha elmegyünk nyaralni, és hogyha elutazunk valahova, akkor ott mindenképpen lazán legyünk, mert ugye az a szabadság, tehát a nevében is benne van, hogy hova mész Szabira, szabadságra, tehát szabadság legyen, és figyeljünk, minden csápunkat nyissuk ki, és figyeljük meg az embereket, figyeljük meg az életet, mert minden egyes kukásautó is óriási történeteket tud mesélni.
3: Ha már szabadság, ugye, és ez valahol kapcsolódik is ahhoz, amiről beszéltünk, hogy ugye, hogy mit hozzunk haza magunkkal, hogy itt nagyon sokan vannak szerintem, és ez lehet, hogy már neked is mondták olyanok, akikkel együtt utaztál, hogy ugye hazajönnek, és aztán utána érzik magukat fáradtnak, de nem azért, mert elfáradtak, hanem hogy nehéz utána visszatérni, és ez a szabadság érzet, amit mondjuk megélünk, ezt nem volna jó szerinted beépítenünk valahogy, hogy ne csak egy évben, nem tudom, 2-7 nap álljon rendelkezésünkre, amikor szabadságot élünk meg, hanem hogy az egy kicsit az életformánk része is legyen, és ha már olaszok, például ők ezt azért nagyon tudják élni.
2: Most saját szakmám ellen fogok beszélni, de az a baj magával a turizmussal, mint olyannal, hogy ugye elvisz embereket A pontból B pontba, és ott hirtelen mindent így a képébe vág, és van 3-5-7 napot, hogy mindent lássál. Ez most már ugye fejlődött annyira a világ, meg föl vagyunk rá készülve, nem okoz akkora kultúrsokkot, de tulajdonképpen valahol kultúrsok, amikor mindent hirtelen akarsz. Miközben éljük a kis hétköznapi életünket, és maximum az utcajtóval találkozunk meg a munkahely monitorjával, összetorlódik 3-5 napba ilyen rengeteg, nem elég, hogy információ, teljesen más közeg, adott esetben még az időjárás is más, tehát totál káosz, és ezt az agy, ezt képtelen földolgozni és fölfogni. Hát nem, ne csodálkozzunk, hogy elfáradunk. Amikor nekem is új desztináció van, akkor persze én is elfáradok.
3: Milyen érzés megérkezni?
2: Ha olyan helyre megyek, ahol már jártam, akkor hazajöttem. Tehát az egy ilyen megnyugtató érzés. De mivel, hogy ez mindig munka, ezért soha nem hagyhatom el magam úgy, mint otthon, hanem tehát ez egy 100%-os figyelmet igényel meg fókuszt, hogy mindig tudjam, hogy hol vagyok a térképen.
3: Van, amikor azt érzed, hogy te is idegenvezetőként elfáradtál?
2: Persze, természetesen. Igen. Hogyha nagyon nehéz összehozni a csapatot, hogyha nagyon nehezen kötnek alkut a résztvevők, és akkor egyenként kell mindenkivel leülni, és akkor mindenkinek van élettörténete, azt végig kell hallgatni, de hát ugye a kapacitás az ez a kis nem tudom hány köbcentiméter, amit van a nyakamon, abba úgy bele lehet fáradni. Igen, és hogyha ezt csinálod reggel 6-tól este 11-ig, és akkor rendelkezésedre áll 7 óra, ami az alvás, akkor ott nem tudsz regenerálódni. És ugye egyre idősebb ez a korosztály, aki utazik, és hogyha még délbe se kapod meg azt az 5-10-15 percet, amikor egy kávéra vagy egy gyors levesre el tud vonulni, mert igénylik a jelenlétedet, mert félnek, mert elveszve érzik magukat, akkor abba el lehet fáradni, igen.
3: Most ha az utazó csoportokat vesszük, tehát most így, aztán javíts ki, hogyha nem így van, de ugye vannak a diákok, akik utaznak idegenvezetővel, iskolából, bárhonnan. És aztán, hogy vannak azok, akik már megértek arra, hogy idegenvezetőtől tanuljanak, együtt menjenek, és hogy mi van a kettő között?
2: Kettő között van a különböző online foglalási rendszerekben mindent egyedül végrehajtó kör, vagy generáció, vagy nem tudom, minek nevezzem, akik önállóan el tudnak utazni. Tehát, hogy ők, különben érdekes, mert van egy-két út, ahova néha bekacsint egy-két

0: félszt mondanak, és hogy az emberekben így most már kialakulhatott egy félsz. Hogyan utazzunk?
1: Idegenforgalom az mindig egy nagyon-nagyon erős ipari ágazat lesz. Ettől én egyáltalán nem félek, de például egyre jobban szigorodnak a belétetési rendszerek. Például nekem naponta van telefonom, hogy itt állunk a Louvre előtt, vettünk ilyen bérletet, és hogyan ez volt a legutolsó, egy-két napja történt, és hogyan kell-e időpontot foglalnunk. Például. És ő individuális utas, tehát ő egyedül utazott ki, de ugye nem tudja ezeket az apróságokat, ezeket a adott esetben kellemetlen dolgokat.
0: De, hogyha utazunk, hogyan álljunk neki az utazásnak? És itt most a hatodik érzék szempontjából kérdezem.
1: Hát ha tőlem kérdezed, akkor természetesen nyitottan kell az utazáshoz állni, hisz ha mindig attól félnénk, hogy úristen, mi fog történni, úristen, ránk szakad az ég, leesik a fejemre a tégra, kitör a háború, akkor ki sem mozdulnánk otthonról. És hogyha egyre többen nyitottan nézzünk neki, és indulunk neki a világnak, akkor én ennek a jó erejében hiszek abszolút.
0: Mi a legnehezebb szerinted? Elindulni, vagy megtervezni, vagy jelen lenni mindebből?
1: Hát tőlem kérdezett 20 nem tudom hány év tervezés után, tehát nekem a legnehezebb a tervezés, mert egy kicsit kiégtem benne. Most már összepakolni körülbelül 3 perc alatt összepakolok a bőröndbe. Tehát a tervezés, tehát ugye a nekiindulással sincs gond, és az ott levés az mindig ez egy fókusz, hogyha teljesen le tudjuk tenni az otthonról hozott nyűgött bajt, problémát, akkor az lehet egy teljesen új dimenzió, ami feltölt.
0: És mit tud a világot látott ember?
1: Egy világot látott ember annyiban tud mást, mint aki soha nem mozdult ki a kis falujából vagy a városából, hogy mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Illetve, hogy lehet másként is csinálni egy csomó dolgot, ami mondjuk a beszűkült közegnek úgy egyértelmű, a világot látott embernek esetleg vannak más opciói is. És ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, főleg a mostani világunkra, amikor próbálunk más szakmájában okosabbak lenni, meg most már mindenki vélemény huszár, ugye a közösségi médiáknak köszönhetően, hogy egy-két olyan kaland idegenben, külföldön, ami esetleg megmutatja a másik oldalt, én hiszek abban, hogy meg lehet fordítani a nézeteket, illetve a különböző gondolatiságokat.
0: Vágysz a kalandra?
1: Én nagyon. Nagyon, mert azok is próbatételek, hogy én hogyan állok a kalandhoz. És teljesen mindegy, hogy milyen kaland. Ha higgadtan, és mindig az a cél, hogy higgadtan, barátsággal és jó érzésekkel viszonyulni a kalandokhoz, de azért mindig ott van egy kaland előtt az emberben egy ilyen kis gyomorgörcs, vagy egy ilyen, tudod, ilyen levegőbe.
0: Beszorul.
1: Beszorul, igen. Önismereti dolgok, hogy hogyan reagáljuk le, és hogyan kezeljük ezeket a kalandokat.
0: Mit vársz a következő utattól? És mindig a következő utattól mit vársz?
1: Elvárni semmit nem. Mit adok inkább így? Mit szeretnék adni? És akkor az alapján jön majd a vissza.
0: A kapok része.
1: A kapok része, igen. Hát mindenképpen én szórakoztatni szeretnék. Tehát én nekem az a célom minden egyes útnál, hogy én csak mosolygó arcokat akarok látni az útjaimon. Következő pedig, hogy szeressék meg azt a helyszínt, ahol éppen vagyunk. Lehet, hogy nem azzal a mondatommal, hogy 1624-ben itt ez és ez történt, de lehet, hogy mondok egy Goethe idézetet, amitől bele szeretnek. Tehát, hogy találja meg azt a mondatomat, ami mindenki ezzel ér. És ez lehet több mondat is.
0: És ugye Párizzsal indítottunk, akkor zárjunk most Párizzsal szerintem. Mi az, amit te most így a hallgatóknak átadnál Párizsból? Ami a legújabb tapasztalásod volt?
1: Hát én csak az egyik nagy szerelmemet tudom idézni, IV. Henriket. Párizs megér egy misét.
0: Hát legyen így, akkor ajánlod a hallgatóinknak, hogy Párizs.

0: Természetesen, és Notre Dame-ba el kell menni, ugye felújították gyönyörűen, oda el kell menni, meg kell látogatni, be kell menni ebbe a szentélybe, mert valami gyönyörűen olyan spirituális élmény, és annyira fenkölt az egész belső tér, hogy még a legelvakultabb hitetlent is megérinti.
1: És hát keressük a helyeknek a romantikáját.
0: A helynek a szellemét. A helynek a szellemét, igen. Nem biztos, hogy minden romantikus, mert azért mindegyik helyszínnek, az én kedvenc helyszínem Párizsban a Montmartre természetesen. Ezt nem bírom elégszer végigmászni, hogy ne találjak valami új történetet, vagy, és ott azért történtek csúnya történetek is a Montmartre-on a különböző időszakokban.
1: Hát én köszönöm szépen, hogy egy kicsit így utazhattunk veled. Megnézhettük a világnak egy szeletét veled idegenvezetőként, megnézhettük olyan szempontból, hogy egy nő hogyan látja a körülötte levő helyszíneket, úgyhogy sokszor tér oda-vissza, akinek tényleg az utazás, ahogy a bevezetőben is elmondtam, az egy életforma, és én ezt nagyon szépen köszönöm neked, Adri.
0: Én köszönöm szépen, Maja, az ismételt meghívást, hogy megint egy jót tudtunk beszélgetni. Én nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy a hallgatóknak is tudtam olyat mondani, ami érdekfeszítő és izgalmas.
2: Hogyan hazahozni magunkkal a hely szellemét? Városok, utak, találkozások, és talán közben egyre közelebb kerülünk önmagunkhoz is. Ma arról beszélgettünk, mit tanít az utazás a világról, önmagunkról, jelenlétről, és hogyan formálnak bennünket azok a helyek, ahol megfordulunk. A nő arcai vendége Rajci Adrien volt. Köszönöm önöknek a figyelmet, és bárhol is járjanak a világban, legyen idejük valóban megérkezni is. A legközelebbi viszont hallásra.
3: A nő arcai Gasparik Majával. Egy korábban sugárzott műsorunkat ismételtük meg.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei. Feltételezhetően emberek okozták a Nagyfátrában pusztító tüzet. Európai igazságügyi szervezetek bírálják Trump intézkedéseit. Borult az ég, többfelé várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A szlovák-amerikai kapcsolatokról és a tervezett új szlovákiai atomerőművi blokkról tárgyalt Robert Fico miniszterelnök Heather Rogers amerikai ügyvivővel. Fico szerint az új nukleáris energiaforrás megépítése az ország egyik legjelentősebb, több évtizedre szóló stratégiai beruházása lehet. A kormányfő hangsúlyozta, Szlovákia fejlődéséhez elengedhetetlen az energiabiztonság, a versenyképes áru, villamos energia és az erős ipar megőrzése. Fico az energetikai kérdésekről a Jászlóapát-Szent Mihály atomerőmű, a szlovák villamosművek és más szakmai szervezetek képviselőivel is tárgyal. Az ellenzéki SZL szerint Robert Fico kijelentései az új Jászlóapát-Szent Mihály atomerőművi blokk ügyében csupán politikai színjáték. A párt azt állítja, hogy éppen a jelenlegi kormány késlelteti évek óta a stratégiai beruházást. Az SZL szerint folytatni kellene az engedélyezési és kapacitás bővítési előkészületeket, de Fico és Denisa Szaková gazdasági miniszter már ne hozzon politikai döntéseket a projektről. A párt ellenzi a cseh CSZ részesedésének kívánságát. Vásárlását is a YES-ből, és vitatja azt az állítást, hogy az amerikai Westinghouse lenne az egyetlen reális technológiai partner. Feltételezhetően emberek okozták a Nagyfátrában pusztító tüzet. A tűznyomait a Skalna Alpa kilátó alatt találták meg, egy ötödik, vagyis legszigorúbb természetvédelmi fokozatú területen, ahová tilos belépni. Mintegy 3000 négyzetméteren ég a növényzet nehezen megközelíthető törpefenyves terepen. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vesznek, munkájukat drónok segítik. A Nemzeti Park arra kéri a turistákat, hogy kerüljék el a Smrekovica és a Skalna Alpa közötti területet, és a fokozott tűzveszély miatt szigorúan tartsák be a szabályokat. A szárazság már több 100 millió eurós károkat okozott a szlovák mezőgazdaságban. Az agrabiztosító igazgatója szerint az ország szinte valamennyi régióját érinti a csapadékhiány, amely jelentős terméskiesést és takarmányhiányt okoz. Egyes térségekben június közepe óta több mint 75%-kal kevesebb eső esett a 10 éves átlagnál, miközben rendkívül sok a 30 fok feletti nap. Különösen a kukorica, a burgonya, a cukorrépa, a szója és a tartós gyep terület szenvednek. A szakemberek szerint míg korábban körülbelül 10 évente fordult elő jelentős aszálykár, ma már 2-3 évente számolni kell vele. Az STVR és az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége az EBU együttműködéséről tárgyalt Pozsonyban a szlovák közmédia vezetése és az EBU képviselője. A találkozón szó volt az európai közszolgálati média helyzetéről, valamint a tagországok közös projektjeiről és tapasztalatcseréjéről. Az EBU jelenleg 115 közszolgálati média szervezetet tömörít, tagsága pedig nemzetközi hír, műsor és szakmai együttműködést tesz lehetővé. Az STVR tavaly 204 anyagot biztosította az EBU rendelkezésére, ezeket külföldi televíziók több mint 8000 alkalommal sugározták. Európai igazságügyi szervezetek közös nyilatkozatban bírálták Donald Trump amerikai elnök kormányának a Nemzetközi Büntetőbírósággal szembeni intézkedéseit. A szervezetek szerint az ICC munkája alapvető jelentőségű a népirtással, háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsított személyek felelősségre vonásában. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban vízumkorlátozásokat és további szankciókat helyezett kilátásba a bíróság és munkatársai ellen. Az európai szervezetek hangsúlyozták, a bíráknak külső befolyástól mentesen kell végezniük munkájukat, a bíróság működését akadályozó intézkedések pedig sértik a jogállamiság és a bírói függetlenség elveit. Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerint országa számára már nem prioritás az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Al Jazeera-nak adott interjújában azt mondta, Ankara ugyan nem zárta be az ajtót a tagság előtt, de szerinte az Európai Unió nem mutat hajlandóságot Törökország felvételére. Törökország 1999 óta tagjelölt, a 2005-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások azonban gyakorlatilag megrekedtek. Ennek hátterében elsősorban a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos uniós aggályok állnak.
1: Időjárás.
0: Jobbára borult az ég, több helyen is várható eső, később zivatar is, 32 fokig melegszik a levegő, éjszaka 17 és 8 fok várható. Holnap marad a jobbára borult idő többfelé csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D1-esen Szenc után a Nagyszombat felé vezető oldalon, a bal sáv nem járható, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: A szélerőmű parkok létrehozására eredetileg tervezett 8 övezetből csak egy fejlesztési területet hagy meg a Környezetvédelmi Minisztérium, ahol gyorsított beruházást lehet végrehajtani, így a csalók közben sem számolnak már ezekkel a beruházásokkal. A döntésnek különösen örülnek a szélerőművek ellenzői, de közben van egy másik oldal is. Szlovákiában nincs érdemi szélenergia termelés, miközben az ország vállalta a megújuló energiaforrások arányának növelését. Európa más országaiban pedig továbbra is gyors ütemben épülnek szélerőművek. Vajon mindenki más téved? Valóban nincs szüksége Szlovákiának a szélenergiára, vagy túl messzire megyünk, ha minden ilyen beruházást elutasítunk? A vonalban Nagy József volt környezetvédelmi miniszter, a Magyar Szövetség elnökségi tagja. Ön régóta ellenzi a szélerőműveket, kezdjük ezért egy nagyon egyszerű kérdéssel. Milyennek kellene lennie egy szélerőműnek Szlovákiában, hogy az ön számára mégis elfogadható legyen, vagy pedig elvi alapon ellenzi őket?
3: Hát amikor a szélerőművekről beszélek, akkor nem csak mint környezetvédő, vagy akár természetvédő, természet szerető, de azért mint közgazdász is gondolkodom, és ezek olyan alapvető számadatok, amiket fel lehet hozni a szélerőműveknek a kiépítése ellen, ami nem ilyen hitvita. Ugye én szerintem alapvetően jogos követelés az, és talán innen kezdeném a dolgot, hogy az érintett régióban élő embereknek legyen beleszólás abba, hogy legyen-e vagy ne legyen éppen szélturbina park a környékükön. Tehát én ezen oldalon kezdtem a dolgot, csak amikor az ember egy ilyen poszt alatt, amikor a szélturbina tagadók és ilyen fanatikus szélturbina hívők elkezdik egymást leostobázni, akkor belőlem inkább előbújik ez a racionális környezetvédő és közgazdász. Itt vitákat én nem fogok senkivel folytatni erről, tehát vannak itt olyan szempontok, amiket nem, tehát bizonyítható. Az, hogy más országokban offshore, vagy short, tehát tengerparton, vagy éppen a tengerparti sekélyvizekben felépítik, és ott 45-50%-os kapacitás kihasználása van egy szélturbinák, természetesen támogatom, de ott, ahol mint nálunk 12-15-17%-os kihasználtsága volna egy ilyen szélturbinának, nem véletlenül nem fektette be senki, tehát csak is támogatásból lehet ezeket a turbinákat felépíteni. Nem véletlenül itt 30 év alatt egy sem épült föl, bármilyen kormány is volt, vagy csak három, ugye abból is egyet lebontottak. Mert egyszerűen nem hatékony, hogy miért van most ez a nagy kampány, azt azért nem árt elmondani, tehát kell tudni, hogy Amerikában, tehát az Egyesült Államokban, de Kanadában is most már egyszerűen levette az állam a kezét a támogatásáról ennek a fajta energiának, és inkább mennek a törpe atomerőművek irányába, ami egy üzembiztos megoldás, és nem függ attól, hogy fújja vagy nem. És nem beszélve arról a óriási teherről, amiről itt még talán nem volt szó, és talán ezt kihasználnám most, hogy amellett, hogy amellett, hogy mi felépítünk egy szélturbinát, aminek mondjuk rá van akár 25%-os hatékonysága, kihasználása, még a maradék 75%-ot valahogyan be kell fedni. Na most egyáltalán nem érvényes az, hogy majd a napenergia, meg majd a vízenergia, meg nem tudom mi, tehát ott egyszerűen, ha tehát a világban is így van, a szélenergia mellé muszáj, és többnyire 90%-ban gázturbina erőműveket építenek. Tehát minden szélturbina mellé kell háromszor annyi minimum gázturbina. Most kérdezem én, mitől klímabarátságos egy ilyen irány az atomenergiával szembe, hogyha minden szélturbina háromszor annyi gázturbinát nem csak igényel, de üzemeltet is, mivel így fúj a szél. Tehát nem beszélve a gáz áráról, nem beszélve arról, hogy mennyire vagyunk függők a behozatalról, ugye, tehát azt sem mondhatjuk, hogy diverzifikáljuk, vagy éppen függetlenítjük az energiaellátásunkat. Úgyhogy most nem beszéltem környezetvédelemről, vagy hát részben igen, tehát a klímavédelemről is, amár azt a Covid is megmutatta, hogy nem sok ráhatásunk van egy ciklikus naprendszeri változáshoz, tehát egyszerűen vége a jégkorszaknak. Úgyhogy erre is már rájöttek, ezért is lazul ez a hurok. Viszont a cégek ugye fel vannak állva egy gyártási és disztribúciós hálózatra, ami igazából mindig is állami támogatásokon múlott, illetve a fenntartás és állami támogatás, tehát üzemeltetése és állami támogatást igényel.
2: Pillanatra félbeszakítom, mert még rengeteg kérdést szeretnék feltenni, és fogy az időnk. Ön említette, hogy tájainkon nem nagyon van értelme szélerőműveket építeni, de hát Ausztriában, közvetlenül a szlovák határ közelében is vannak olyan települések, ahol ugye nem csak hogy megépítették, hanem a lakosság ugye elfogadta, sőt támogatta a szélerőmű parkokat. És most olvasom, hogy Magyarországon is a komáromi, a győri, a mosonmagyaróvári járásokban is elfogadtak egy ilyen fejlesztési tervet. Miért működhet ez ott, nem messze tőlünk, hasonló földrajzi adottságok mellett, és miért olyan nehéz ezt megvalósítani Szlovákiában?
3: Tehát maradjunk a tényeknél. Tehát Ausztriában az a rész, egy szélcsatorna rész a két hegység között. Tehát az nem hozzánk fúj be, hál' Istennek, tehát nem itt szárítja annyira a területet, tehát nálunk sokkal rosszabbak ehhez a viszonyok. A másik dolog, tehát ez folytatódik Magyarország felé esetlegesen, tehát ott 10% különbség van állítólag minimum a hatékonyságnak. A második dolog, hogy bárhol is építik fel, tehát ha van egy olyan ország, aminek a politikája és a gazdasági lehetősége lehetővé teszik ezt a luxust, akkor tegye meg. Tehát én azt sem mondom, hogy Szlovákia ne tegye meg, én csak azt mondom, hogy kérdezzük meg az embereket. És hogyha már említettem Magyarországot, hát én először azt hittem, hogy csak egy rémhír, de ez egy valós hír, hogy Magyarországon most azt vezették be, hogy 30 nap környezeti hatástanulmány és 20 nap építkezési engedélyezési maximális határidővel fognak építeni 260 méteres turbánkat úgy, hogy nincs a lakosságnak, meg a intézményeknek se, tehát önkormányzatoknak se fellebezési lehetősége sem. És az egészet a budapesti járási kormányhivatal adja ki az engedélyezést, ilyen villámgyors eljárás. Tehát megkérdezem én, hogy ez nem a helyes út, tehát hogy az összes európai dokumentum arra irányul, hogy az embereknek legyen beleszólásuk a környezetükbe, hogy a környezetvédelemben vegyenek, alaposan meg kell vizsgálni a hatásokat, stb. Tehát ez egy teljesen ellenmegy. Abszolút látszik az, hogy mekkora hatalmuk van ezeknek a cégeknek, mekkora lobbierejük, és mennyi pénzt tudnak igazából kiszivattyúzni, és az ne ragudjon mindenki, ez nem egy európai pénz, ez egy kölcsön, amit majd Magyarország is, és Szlovákia is vissza fog fizetni. Tehát amennyit felépítünk be, azt vissza kell fizetni, de még azzal, hogy külön be kell biztosítanunk a hálózatot kiépíteni, ugye, mert ott nincsenek ezek a hálózatok, amik fölvegyék egyszer ezt a nagy mennyiségű szélenergiát, és be kell biztosítanunk a gázturbinákat mellé, hogy azok is legyenek, mert akkor nem tudják megint üzemeltetni, nem tudják eladni azt a villant, hogyha nincs állandó. Tehát, hogy ez olyan óriási teher, hogy azt mondom, hogy persze, hogyha egy ország lemond az atomenergiával, mint Ausztria, akkor valamiképpen kell helyettesíteni, de én nem szeretnék ezen úton menni, mert az abban időben mondtak le, és náluk ez egy ilyen axióma lett, hogy az atom azért nagyon veszélyes, lehet, hogy háborús időszak is volt, stb., de és nem tudnak ebből most kimászni, úgy, ahogy a magyarok a Dunavízi erőműből nem akarták, és máig nem akarják befejezni, tehát ezek ilyen politikai döntések, elhibázott politikai döntések, és én ezt nem mutatnám, mint valami mértéket, tehát hogyha ők csinálnak, akkor nálunk is ez biztos jó lenne. Miért nem nézzük úgy, hogy esetleg nálunk jobb?
2: Tehát akkor nézzük most Szlovákiát, jó? Ha Szlovákia valóban ennyire alkalmatlan lenne a szélenergia számára, akkor miért számol az ország saját hivatalos energetikai terve 2030-ra 750 megawattnyi szárazföldi szélenergiával? Most körülbelül 3 megawattnyi szélenergia kapacitás működik Szlovákiában. Tehát akkor az ország energetikai szakpolitikája ön szerint egyszerűen téves?
3: Hát nézze, szakértők is tévedhetnek, főleg, hogyha a szakértők valamiben érdekeltek. Tehát úgy, ahogy valaki nagyon érdekelt volt abban, hogy például 50 napos engedélyezés határidőt intézzen Magyarországon, vagy nálunk, ahol a követelmény, beiktatták követelménybe, igen, a szélerőmű parkoknak a fejlesztését, igen, beiktatta a megújulási alapba, ugye, beiktatták a követelményként azt, hogy itt is gyorsuljon fel az engedélyezés eljárás. Hát nyíltan nem mondták ki, de szerették volna, hogyha ebben nem lesz beleszólásuk önkormányzatoknak, és a minisztérium így is készítette ezt elő. Tehát de ez politikai döntés. Tehát ugyanúgy, hogy most politikai döntés, hála a jó Istennek, hogy a Taraba azt mondta, hogy akkor mégse, és akkor nem lesz 8 akcelerátorzóna, és az se volt véletlen, hogyha már kellett lenni, akkor miért pont a dél magyar lakta vidékre rakták jóformán az összeset, vagy pedig a határvidékre, tehát minél kisebb legyen impaktja.
2: Tehát akkor politikai döntés az is, hogy mégsem valós sülnek meg ezek a csalóközbe tervezett szélerőművek, vagy pedig ez a rész a szakdöntés?
3: Hát ez mind politikai döntés. Tehát a szakvélemények alapján mindig politikai döntés születik.
2: Ez a 165 oldalas dokumentum, amit most kiadott a minisztérium, hát ez rámutat, hogy a szélenergia kihasználása viszonylag kis közvetlen területfoglalással jár, pozitív hatással van a klímavédelmi és légszennyezés csökkentésre.
3: Hát erről mind lehet vitatkozni. Tehát, hogyha megnézzük például, hogy egy ilyen atomerőműnek a térfoglalása ugyanannyi kapacitásban ezerszerese körülbelül a térfoglalása a szélenergiának. Nem beszélve arról, hogy azokat a helyeket, ahol lehelyezték őket, tehát a csalló közben teljesen botrányos, ott, ahol egy kisebb ipari létesítményt nem szabad csinálni, egy 1000 köbméteres alapokat szerettek volna rakni, 1000 méterre a lakóházaktól, tehát teljesen bekerítették volna igazából az egyes községeket, fejlesztés nulla utána, ugye mivel a község szélig értek ezek a védőzónák. Eleve a védőzónát, hogy lecsökkentették nálunk 3 kilométerről 1 kilométerre, és ezt az egészségügyi hivatal adta ki 3 kilométert, de valakinek fontosabb volt. Ezek mind politikai döntés. Utána, hogy azt hogyan írják körbe, hogy hogyan magyarázzák meg, mit kell megmagyarázni, hogy ezt ismerjük, tehát azt aztán megrendelésre lehet így is írni, meg úgy is írni, tehát én azt mondom, hogy a végső politikai döntés, hogyha egyszerűen annak a garnitúrának, politikai garnitúrának érdekel, vagy nem érdekel. Az, hogy jutott bele pont a 750 megawatt, nem úgy, hogy az Ódor kormány kiszámított egy napos délután, hogy mennyi kellene, az biztos. Tehát nem hazai adatok, hanem egyszerűen aki ránézett a térképre, és azt mondta, hogy Szlovákiában nincsenek szélturbinát, tehát akkor tegyünk oda is valamennyit. Pláne, hogy nincs hol eladni máshol.
2: Ön politikai döntésekről beszél szakvélemények helyett. Mégis nekem úgy tűnik,
3: alapján.
2: Ön is politikai döntést szorgalmaz azzal, hogy a csalló közben ne épüljön szélerőmű, akkor mi a különbség?
3: De hát én azt mondtam, hogy politikai döntés szakvélemény alapján. Tehát szakértőknek is vannak különböző vélemények, szakértők is tévedhetnek. És a legfontosabb, amit szerintem itt figyelembe vettek, hogy az emberek nem akarják. Tehát talán kellene beleszólásuk.
2: Tehát az emberek se nem szakértők, se nem politikusok.
3: De lakosok. Tehát most azon csak nem kellene vitatkoznunk a demokráciában, és beleszólásuknak kell lenni abba, hogy mi történik a környezetükben.
2: Hogyha bebizonyosodna, hogy egy konkrét csalóközi projekt nem veszélyezteti a madárvilágot, megfelel a zajvédelmi előírásoknak, és hogy a helyiek többsége is támogatja, akkor ön is támogatná ezeket a szélerőműveket?
3: Én nekem nincs, tehát mindenkinek a vállalkozás, ugye én csak abban nem támogatom, hogy ugye, hogy a mások, ugye az én pénzem is benne van. Tehát az én adomból majd lesz ez támogatva, az helyett, hogy olcsóbban kapnánk azt energiát. Ilyen szempontból nem támogatom, de hogyha ez egyszerűen olyan kérdés lesz, hogy ha nem itt majd ott fogják megíteni, és a csalóközi község nagyon szeretné, ha tegye, tehát én nem fogok keresztbe függetlenül biztos, de attól még nem változtatom meg a véleményt arról, hogy ez nem egy ökológikus, tehát nem egy klímaváltozás, mivel nagyon sok gázkapacitás kell hozzá, és nem is gazdaságos, mert nem olcsó. Tehát ma az atomerőmű nálunk 30-40 euróért gyártja max 50-ét a megawattot, ezek németországi tengerparti területen is 90 euróért csinálják a szélturbinák. És akkor nem számolom a gázturbinát, ami 180 euróért csinálja megawattot, és abból kell háromszor annyi mellé. Tehát az átlagár körülbelül utána számoltam, a 130 euró per megawatt. Na most, hogyha nekem nem csak családi házam van például, de még vállalkozásom is, ahol nekem jön a villanyszámla, és az meg fog növekedni attól, mert dotálni kell ezt, tehát támogatni, meg kell vennünk ezt a drágább villanyt, és majd kikapcsolni esetleg az atomerőművet azért, hogy ezt lehessen eladni, akkor nem fogok tapsolni, és a többség nem tapsol.
2: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Nagy József korábbi környezetvédelmi miniszterrel, a Magyar Szövetség elnökségi tagjával beszélgetünk. Ön azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a lakosság megfelelően viszonyuljon ezekhez a projektekhez, de nem lehet, hogy a szélerőművek esetében néha összekeverjük a konkrét környezeti problémákat azzal az általános helyi lakossági érzéssel, hogy már pedig ide ne építsenek semmit a közelembe?
3: Hát én úgy gondolom, hogy ezeknek a fejlesztő cégeknek rengeteg eszközük van. Látszik, hogy a médiában mit tudnak elérni, tehát milyen pozitív hozzáállást például. Hát miért nem győzik meg a lakosságot erről? Tehát azzal, hogy fölkínálnak itt vagy ott 10-20 ezer eurós éves bevételt egy községnek, vagy akár 100 ezeret, miközben egy szélturbinára elvisznek 500 ezer eurós üzemeltetési, karbantartási kiadást. 500-460 ezer konkrétan, amiről tudok, tehát egy ilyen 7 megawattos turbinához, akkor szerintem elég méltántalan a kínálat. Tehát én azt gondolom, hogy ez ő dolguk. Nem a politikusok dolga meggyőzni az embereket arról, hogy a cégnek legyen belőle valami haszna. Azt győzze meg a cég. A politikusnak az a dolga, hogy tárja fel azokat a kockázatokat, amik, vagy előnytelenségeket, amivel a cég nem fog dicsekedni. Tehát mi ezt tesszük. És lehet, hogy ez valakinek úgy fog tűnni, hogy ez most ilyen populizmus, de hát nézze, az emberek oldalán vagyunk, és amellett magunknak se vagyunk az ellenségei. Tehát miért kellene nekem azt támogatnom, amiről meg vagyunk győződve, hogy a mi országunkban, a mi szélfeltételünk mellett előnytelen, de a mi költségvetésünkből fog kelleni kifizetni az árkülönbséget. De nem az Európai Unióból, hanem a miénkből. Mi nekünk kell visszaadni azt a kölcsönt, amit az Európai Unió felvett erre a célra. Tehát ez érint bennünket. Tehát mi úgy teszünk, hogy hisz az európai pénz le kell hozni, stb. De mondom, ennek ellenére, hogyha valamelyik község úgy dönt, csak én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogyha egy községben például úgy döntenek, hogy felépítik, jó, rendben van, mert érdekeltetették őket, és amúgy meg elteszik például a községnek a kataszter határára valahol máshova, és történetesen a kataszter határ túlsó oldalán pedig ott van egy másik község, aki nem szólhat bele, tehát ez nem fér, és ilyenek is voltak. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen népszavazáson kellene erről dönteni, és nem csak abba a községbe, aki kiadja az építkezési engedélyt, hanem az összes érintett községből. Dániában például jó példák vannak, ott a kompenzációt kap mindenki, aki rálát egy szélturbinára. És az biztos, hogy viszont, mert azért a többség nem tarolhassa le a kisebbséget, tehát hogyha most 52% a községnek mellette szavaz, akkor mi van a 48-at?
2: És elnézést, de ugyanezeket a feltételeket be kellene tartani például akkor is, hogyha egy napkollektor állomás épül mondjuk a falu mellett, vagy pedig azzal azzal nincs ilyen gond, ami ugye sokkal nagyobb területet foglal el.
3: Hát én nem érzékeltem azt, hogy napkollektor állomásokkal gondjai volnának a lakosoknak, de lehetséges természetesen. A másik dolog pedig az, hogy én a napkollektorokat nem is engedném egyáltalán a szántóföldekre. Annyi lapos tető van, annyi lakótömb blokknak a teteje, ami üres és föl lehet használni. Tehát én abszolút nem engedném például.
2: Szlovákiában van ön szerint megfelelő hely szélerőművek számára?
3: Én nem vagyok ebben szakértő, hogy hol van, tehát én nem azt kerestem, hogy hol van, én azt néztem meg, ahol akarták tenni, hogy az alkalmas rá. Tehát se Párkány mellett, se Érsekújvárnál, se nálunk nem volt alkalmas hely. Én nem néztem meg, hogy a Alacsonytátornak gerincein, vagy a Vihorlátban, vagy én nem tudom, bárhol, tehát hegygerinceken, ugye, hát most utazik az ember, látja Horvátországban, mindenhol a hegygerinceken vannak ezek a szélturbinák. Tehát én elfogadom a látványát, hogyha elég messze van, hogy így mondjam. Nincs ezzel nekem gondom, de szerintem egyszerűen ne én döntsem el. Tehát dönts el az, aki azt tényleg fogja nézni, fogja hallgatni a súgását, és az, hogy hol alkalmas, tehát úgy, amennyire Norvégia nem alkalmas napelemekre, úgy mi nem vagyunk erre alkalmas. Tehát oda tegyék a szélturbinákat, ahol fúj állandóan, nagyon gyakran a szél, és nem úgy, hogyha fúj, akkor meg úgy, hogy letépi, ugye, mert ez a tipikus, amikor szintén nem metnek a turbinák, és ez a jellemző, tehát, hogy ugye már hetek óta nincs szél, igaz? És ha van, akkor mindent visz, tehát valójában abszolút, és azt is beszámítják még a szélkapacitásba a vihart, miközben viharban nem tud működni. Tehát a realitás nagyon az, hogy egyszerűen gazdaságilag nem éri meg, és aki, tehát hogyha a saját pénzéből csinál ezt a cég, vagy egy bank majd ad rá kölcsön, akkor elhiszem azt, hogy annak van értelme.
2: Tehát akkor a gazdasági érvek nyomnak többet alattban, vagy pedig a környezetvédelmének? Mert ugye a környezetvédelmi
3: nincs, ellenérdek van, hogyha én most kiváltom, én amiatt becsukok egy atomerőművet, mert telerakom szélturbinákkal az országot, de melléjük kell háromszor annyi gázturbinát tennem, amik fognak is háromszor annyit üzemelni, akkor hova jutottam környezetvédelmileg? Tiszta mínuszba.
2: A vita tehát alig ha egyszerűen arról szól, hogy szélerőművek igen-e vagy nem, sokkal inkább arról, hogy hol lehet úgy megvalósítani ezeket a beruházásokat, hogy közben a természet, a táj és a helyi közösségek érdekei is érvényesüljenek, és arról is szól, hogy Szlovákia milyen energiaforrásokra akar támaszkodni a következő évtizedekben. Nagy József, korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Szövetség elnökségi tagját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Ukrajna hivatalosan is beszámolt az elmúlt több mint fél év egyik legjelentősebb katonai műveletének eredményeiről. Kijev szerint január óta több mint 200 települést sikerült visszafoglalni az ország délkeleti részén. Ez a 2022 végi herszoni felszabadítás óta Ukrajna legnagyobb területi sikere. Közben Oroszország mélyén is újabb távoli célpontokat támad az ukrán hadsereg, legutóbb például a Roszkozmosz egyik fontos üzemét is. Mit jelenthet mindez a háború menetében? Erről is kérdezem Kemény Jánost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát. Ukrajna 745 négyzetkilométernyi visszafoglalt területről és 26 felszabadított településről beszél. Ha katonai szempontból nézzük, mekkora sikerről van valójában szó?
4: Azt lehet mondani, hogy a konfliktus jelen állásában azért ez nem egy elhanyagolható eredmény, viszont ha a nagy képet nézzük, akkor nem döntő jelentőségű az egész művelet, viszont azt jól mutatja, hogy Ukrajna képes hatékony támadó műveleteket végrehajtani, hogyha úgy adódik a helyzet.
2: Ami különösen érdekes, hogy erről az ukrán hadműveletről hónapokon keresztül alig lehetett hallani. Mennyire vagy miért volt ennyire fontos az ukránoknak a titkosítás, illetve ez mennyiben járulhatott hozzá a sikerhez, hogy nem beszéltek róla?
4: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően a ukránok kommunikálgattak egyes elemeket, tehát főleg itt a év első felében lehetett hallani kisebb eredményeket, viszont alapvetően ugye a figyelem az valószínű már kevésbé övezi olyan mértékben ezeket az eredményeket, mint korábban. Most, hogy ugye ezt a 700 négyzetkilométert bejelentették, ennek volt egy ilyen nagyobb visszhangja, de összességében azt lehet mondani, hogy én szerintem a figyelem nyugaton már jóval kevésbé ezekre a területszerzési kérdésekre irányul. A háború kapcsán sokkal inkább a mélységi csapások, amikre a nyugati oldalról jóval több figyelem irányul.
2: Akkor irányuljon most a mi figyelmünk is ezekre a mélységi csapásokra. Egy a Roszkozmoszhoz tartozó fontos üzemet is támadás ért, mintegy 900 kilométerre az ukrán határtól. Említette, hogy ez fontos lépés volt, vagy fontos esemény volt katonailag, hiszen a mélységi csapások már valami másról szólnak, de mennyire befolyásolhatják ezek a mélységi csapások a háború kimenetelét? Hogy néz ki ez ebben a pillanatban?
4: Ezeknek a mélységi csapásoknak több célja van. Ugye mindkét oldalon egyfelől stratégiai üzemeket támadják, stratégiai fontosságú infrastruktúrát támadják. Ukrán oldalról pedig van egy olyan törekvés is, hogy az orosz társadalomban próbálják tudatosítani, hogy a háború az van, és ennek nagyon komoly ára van az ő mindennapi életükre nézve is, és valószínűleg például ugye a Wildberry nevű orosz ilyen internetes platform raktárainak, illetve létesítményének a támadása az ezzel is összefüggésbe hozható. Az orosz oldalról is az utóbbi időben elsősorban a ballisztikus és hiperszonikus rakétáknak a alkalmazásával próbálják a ukrán stratégiai infrastruktúrát támadni, itt ugye a gyártókapacitásoktól katonai és egyéb célpontokon át, sok esetben sajnos civil célpontokat is néha eltalálnak, míg ugye ukrán oldalról a saját gyártású mélységi csapásmérési képességek az utóbbi időben azért elég látványosan fejlődtek, és már úgy 1500-2000 kilométer mélységben is képesek voltak orosz célpontokat támadni. Itt is a katonai célpontoktól kezdve az említett, mondjuk azt, hogy kettős felhasználású célpontokig eléggé széles volt a célpontoknak a skálája.
2: Jelenti, vagy jelentheti ez azt is, hogy Ukrajna a következő hónapokban akár további területeket is visszafoglalhat Oroszországtól?
4: Ebben igen, gyakorlatban nagyon nehéz ezt megmondani, ez ugye egy elég sok tényezős történet, és ugye a fronton a mozgást azért nagyon nagy mértékben korlátozza az aknamezőknek, tüzérségnek és a drónoknak a széles körű használata. Azt mondhatjuk, hogy 22 óta azért nagyon lassú volt a front mozgása egyik vagy másik irányba, és itt ugye egy-két látványos kivétel volt, ugye még a háború elején a Harkivi offenzíva, vagy a Kurszki, ahol ugye oroszokat meg tudták vetni az ukránok, de egyébként itt a kilométerek azok elég lassan adódtak össze, és általában nagy veszteségek árán.
2: Oroszország ugye eddig azt az üzenetet próbálta fenntartani, hogy a háború lassan, de biztosan az ő javára dől el. Most ezek az ukrán területi sikerek mennyire változtathatják meg ezt a képet az orosz társadalomban is? Ugye a nemzetközi közvéleményben nyilván egy kicsit máshogy rezonálnak ezek a témák, de Oroszországon belül milyen hatással lehet ezeknek az ukrán sikereknek?
4: Ez egy nagyon komoly és fontos kérdés, ugyanakkor nagyon nehéz ezt megmondani. Ugye azt mondhatjuk, hogy az orosz társadalomnak a vélemény alakító tevékenysége az utóbbi időben azért erősen korlátozva lett. Itt ugye az orosz állam számos olyan törvényt és szabályozást fogadott el, ami korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, és ugye egyes források már azt is felvetették, hogy az őszi választások után a orosz oldal ismét egy korlátozott mobilizációnak az eszközéhez nyúlhat, ami valószínűleg nem lesz népszerű, hogyha bekövetkezik, de igazából ez lesz, ha valóban így lesz, egy nagyon érdekes vízválasztója az orosz társadalom reakciójának, mert meg fogjuk látni, hogy a politikai vezetés az mennyire tudja uralni a helyzetet ebben a tekintetben.
2: Ukrajna hivatalosan is beszámolt az elmúlt több mint fél év egyik legjelentősebb katonai műveletének eredményeiről. Mit jelenthet mindez a háború menetében? Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Kemény Jánost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát. Hallgatóink nevében is köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot kívánok!
4: Köszönöm a lehetőséget!
2: Gyanús kamerákkal akarta megfigyelni a belügyminiszter a forgalmat, a főügyész bűnelkövetési statisztikákról posztolt, és egyre valószínűbbnek tűnik egy Smer-Lasz Republika koalíció. Három téma, nagyjából 3-3 percben. Hétfő lévén a telefonvonalban állandó politikai kommentátorunk Szilvási József újságíró. Az elmúlt hét egyik legnagyobb belpolitikai botránya a körül kerekedett, hogy kiderült, orosz gyártmányú forgalomfigyelő kamerákat akar rendszeresíteni a belügyminiszter, vagy mégsem?
5: Hát ebben a pillanatban az a helyzet, hogy nem tudni, mi a pontos álláspontja a belügyminiszternek, de tény az, hogy ezúttal is sikerült a alkalmatlanságát igazolnia, mármint a tárcsavezetői alkalmatlanságát. Tudjuk, hogy Matus Utaestok nagyon sok botránba keveredett, a tűzoltókocsik gyanús beszerzése, aztán a Forma 1-nek, amikor Abu Dhabiban oda elment, és nem tudni, hogy kifizette a utat, aztán kiúszta őt a Samasztikából a barátnője, mert azt állította, hogy ő fizette be az összeget. Most pedig a kamerákról van szó. Első szinten úgy tudtuk, hogy 200 darab közútfigyelő kamerát, radarokat akar felállítani a belügyminisztérium, hogy javítsa a közlekedésnek a morálját. Már akkor a Progresszív Szlovákia figyelmeztetett arra, hogy a beszerző ismerve nem kizárt, hogy orosz alkatrészek is vannak ezekben a kamerákban. Először magabiztosan is, sőt, döntősen elutasította ezt a gyanút a tárcavezető, de aztán kiderült, hogy mégsem ez a helyzet, ugyanis annyit legalább megtett, hogy átküldte az egész dokumentációt a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, akik megállapították, hogy bizony van benne orosz alkatrész ezekbe a kamerákba. Ráadásul külső érdekelt is megfigyelheti adatokat, sőt, beléphet az egész rendszerbe. Ezt éppen tegnap a beszerző cég, a Solitron tagadta, és cáfolta, hogy ilyesmiről szó sincs, ám sokan azért mégiscsak a Nemzetbiztonsági Hivatalban bíznak, és jó lenne végül is tisztázni, hogy milyen helyzet. Két ilyen kamerát már felszereltek Pozsonyban, de további 200-ról nem tudjuk, mi lesz. Valószínű az a helyzet, hogy leszerelik ezt a kettőt is, mivel súlyos biztonsági kockázatot jelentenek ezek a kamerák. Egy nagyon szellemes kommentárt olvastam, hogy nem csak a kamerák jelentenek biztonsági kockázatot, hanem maga Matus Utaes, mert annyira alkalmatlan erre a posztra, hogy egymás után gyártja a különböző botrányokat. Most ez nem vicc, mert az oroszokkal valóban úgy van, hogy állítja a Nemzetbiztonsági Hivatal, már pedig miért tévedne. Akkor bizony veszélyre fordul a szlovákiai belpolitikai helyzet is, ugyanis nem beszélve arról, hogy megfigyelhetik a közutakat, tehát például a katonaságnak a mozgását és egyéb más adatokhoz is hozzányúlhatnak. Tehát a helyzet mindenképpen az, hogy jó lenne végre tisztázni és ennek megfelelően dönteni ebben az ügyben.
2: Ha már a büntettekről, illetve potenciális büntettekről szóltunk, tavaly nőtt a zsarolások és a veszélyes fenyegetések száma is, viszont kevesebb a felderített ügy. Erről számolt be a napokban Maros Zsilinka.
5: Így van, Maros Zsilinka minden évben elkészíti az előző évnek a évértékelés, mégpedig az ügyészség munkájának szempontjából most is ez történt, és kiderült a bűncselekmények elleni harcnak az adatai romoltak Szlovákiában, mégpedig úgy, hogy például a korrupció ellen 45 esetben indult tavaly bűnvádi eljárás, egy évvel korábban 134 volt ennek a száma. A másik pedig az, hogy adócsalásért 634 ügyben indult eljárás tavaly Szlovákiában, viszont egy évvel korábban 1446 ilyen bűncselekményt állítottak bíróság elé. Ez azt jelenti, hogy bizony lényegesen romlott a bűncselekmények elleni harc Szlovákiában. Maros Zsilinka azt állítja, hogy elsősorban azért, mert megváltozott a büntető törvénykönyv, csökkentették például az elévülési időt, módosították, és több minden más esetben is jóval enyhébb büntetéseket csapnak ki, hogyha egyáltalán bíróság elő kerül az ügy. Tipikus példája Tibor Gaspar, ugye mióta húzódik, és a többi gyanúsítottan hihet a vádornak a helyzet, az évek óta húzódik az ügy, és még mindig csak a tárgyalás elején vagyunk. Tehát ezt említettem Maros Zsilinka, hogy jó lenne ezt mindenképpen tisztázni, és jó lenne, ha a kormány végre sarkára állna. Csak hát az a helyzet, hogy ezt mindig a szőnyeg alá sötétett a dokumentációt. Egyetlen tényt említek, hogy még a 2024-es évértékelésen tárgyalta meg a parlament, mert Richard Rasi egyszerűen nem tűzi napirendre a kormánykoalíció számára nagyon kellemetlen adatokat.
2: És ha már a kormánykoalíciót említetted, egyre valószínűbb egy Smer Hlas Republika koalíció, annak ellenére, hogy folyamatosan csökken a Hlas népszerűsége, vagy talán éppen azért?
5: Valószínűleg. A helyzet az, hogy Robert Fico gyakran emlegeti, hogy őt nem érdeklik a közvéleménykutatások, tehát azok az adatok, amelyek a pártok népszerűségét, támogatottságát rögzítik, de azért nyilván mégis foglalkozik ezzel, és azért odafigyel ezekre az adatokra, és amiből az derül ki, hogy bizony a jelenlegi kormánykoalíciónak, ha most lennének a választások, akkor nem lenne többsége a parlamentben, mert az Smer ugyan stagnál, vagy kicsit csökken a támogatottsága, ha Laszé viszont zuhanó repülésben van, és bizony már lassan-lassan elérik a 5%-os parlamenti küszöböt, annyira csökkent a népszerűsége, ezt ugye Matus Sutaja a pártelnök, hát itt is igazolja, hogy nem túlságosan van a helyzet magasoltán. Egyetlen párt Szlovákiában, amelyik nem veszített a tagságából, sőt növelte a támogatóinak a támát, ez a Republika, amelyik valamikor Marian Kotleba mozgalmából alakult pártá, rendkívül szélsőséges nézeteket vallott. Augusztus 29-én mindig a fekete zászlót kitűzték Veszterce bányán, mert azt állították, hogy a szlovák nemzeti felkelés semmi más nem volt, mint kommunista pucs. Jelenleg azonban a Republika, hogy növekszik a támogatottsága, akkor iparkodnak olyan jobb középre lavírozni magukat, és már óvakodnak a szélsőséges megnyilvánulásoktól, és mindenképpen figyelembe méltó az, hogy kezdetben Beszlercsebánya megyében volt nagy a támogatottságok, most viszont a nagyvárosokban, Kassán, Eperjesen, Pozsonyban is lényegesen nőtt a támogatottságuk, és bizony jelenleg az a helyzet, hogy 13% fölött állnak majd, tehát úgy tűnik, hogy megkerülhetetlen lesz, hogy velük is tárgyaljanak. Ezt egyébként már felfedezték a Smernek a vezetői, mert Tibor Gaspar több esetben nagyon kedvezően nyilatkozott a Republikáról, és Robert Fico is iparkodik semmiféle konfliktusban nem kerülni a Republikával. Tehát elképzelhető az, hogy a szélsőségesek, akik jelenleg ugye már inkább jobb középpártnak mondják magukat, ott lesznek a koalíció alakításánál, mivel a Harc és a Szlovák Nemzeti Pártról már nem is szólva, annyira alacsony a támogatottságuk, mint említettem, hogy semmiképpen sem lehet, bár még van egy év a választáshoz, de nem tudom elképzelni, hogy annyira nőne főleg a Szlovák Nemzeti Pártnak a támogatottsága, hogy kormányzó képes legyen továbbra is a jelenlegi kormánykoalíció.
2: Ennyi fért hétfői hírelemzésünkbe. A múlt heti események között Szilvás József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával tallóztunk. Köszönöm szépen a hírmagyarázatot, Jóska, további szép napot kívánok.
5: Köszönöm szépen én is mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget.

0: Utazási kisokos Kisbartalos Évával.
1: Portugáliában beülünk egy hangulatos helyi étterembe, már a rendelés előtt egy kedves gesztussal találkozhatunk. A pincér gyakran letesz az asztalra egy kosár friss kenyeret, vajat, olívabogyót, esetleg némi helyi sajtot vagy pástétomot. Sok turista ilyenkor azt gondolja, hogy ez a vendéglátás része és a ház ajándéka. Valójában azonban ezek az úgynevezett kuvé részei, amelyekért fizetni kell, ha fogyasztunk belőlük. Az étteremtől függően egyesével vagy egyetlen tételként szerepelnek a számlán. Ha nem szeretnénk kifizetni őket, egyszerűen ne nyúljunk hozzájuk, vagy már az elején udvariasan kérjük meg a pincért, hogy vigye el őket az asztalról. Ez Portugáliában teljesen természetes, senki nem fog megsértődni. Arra viszont érdemes figyelni, hogy ha akár csak belekóstolunk valamelyik kihozott előételbe, például megeszünk egy olívabogyót, vagy letörünk egy szelet kenyeret, az adott ételt már felszámítják a számlán. A tudatos hozzáállással elkerülhetjük a fizetéskor jelentkező apró bosszúságokat, és valóban csak azért fizetünk, amit szándékosan rendeltünk meg.
2: Az amerikai ügyvívővel tárgyalt Robert Fico. Feltételezhetően emberek okozták a Nagyfátrában pusztító tüzet. Törökországnak nem prioritás az Európai Uniós tagság. Többfelé várható csapadék.
3: Napzárta. Csenger Ferenccel.
2: Részletes híreink. A szlovák-amerikai kapcsolatokról és a tervezett új szlovákiai atomerőművi blokkról tárgyalt Robert Fico miniszterelnök Heather Rogers amerikai ügyvívővel. Fico szerint az új nukleáris energiaforrás megépítése az ország egyik legjelentősebb, több évtizedre szóló stratégiai beruházása lehet. A kormányfő hangsúlyozta, Szlovákia fejlődéséhez elengedhetetlen az energiabiztonság, a versenyképes áru, villamos energia és az erős ipar megőrzése. Fico az energetikai kérdésekről a Jászlóapát-Szent Mihály atomerőmű, a szlovák villamosművek és más szakmai szervezetek képviselőivel is tárgyal. Az ellenzéki SZSZ szerint Robert Fico kijelentései az új Jászlóapát-Szent Mihály atomerőművi blokk ügyében csupán politikai színjáték. A párt azt állítja, hogy éppen a jelenlegi kormány késlelteti évek óta a stratégiai beruházást. Az SZSZ szerint folytatni kellene az engedélyezési és kapacitás bővítési előkészületeket, de Fico és Denisa Szaková gazdasági miniszter

0: Rendelkezésünkre álló és mára már a Nemzetbiztonsági Hivatal által is megerősített összes megállapítás alapján büntető feljelentést teszünk ebben az ügyben, és kérni fogjuk, hogy vizsgálják ki. Kérni fogjuk, hogy minden az ügyben érintett céget vizsgáljanak ki. Kérni fogjuk, hogy vizsgálják ki az összes olyan állami szervet, amelynek ehhez köze volt. Kérni fogjuk, hogy mindezt tegyék közzé, és ha szükséges, és ha főügyészség úgy ítéli meg, akkor kerüljön sor büntetőjogi felelősségre vonatkozó. Is, mondta Bátor. Simecska szerint Robert Ficónak állást kellene foglalnia a helyzet kapcsán, és el kellene azt ítélnie. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy erősítse meg, ez a belügyminiszter mulasztása volt, és hívja vissza őt. A mozgalom egyúttal azt is kérdezi a Szojtrom vállalattól, amely a kamerateszteket végezte a belügyminisztérium számára, hogy milyen adatbázisokat használtak. Rámutatott arra a kockázatra, hogy az orosz titkos szolgálatok hozzáférhettek a belügyi tárca adatbázisaihoz. Az MBU múlt pénteken nyilvános figyelmeztetést adott ki több eszközzel kapcsolatban, amelyek jelentős kiberbiztonsági veszélyt jelentenek. A kamerákkal a belügyminisztérium kérésére foglalkozott, miután a PS felhívta a figyelmet a problémára. Sutályestok azzal vádolta a Szojtrom vállalatot, hogy megtévesztette a minisztériumot, amikor azt állította, hogy a kamerák nem orosz eredetűek. A céggel megszüntette az együttműködést. A vállalat tiltakozott a vádak ellen, és kijelentette, hogy a minisztériumnak azokat az információkat szolgáltatta, amelyekkel abban a pillanatban rendelkezett. Az ügyet a bűnüldöző szervek is vizsgálják, már a Zsilinka főügyész utasította a pozsonyi ügyészséget, hogy vizsgálja ki az eseményeket.
1: Robert Fico miniszterelnök szerint két közúti radarkamera miatt nincs veszélyben Szlovákia biztonsága. A kormányfő úgy véli, lényegtelen melyik országból származnak a kamerák alkatrészei, hiszen az általuk rögzíthető információkat egy kémműhold is képes megszerezni. A Nemzetbiztonsági Hivatal ugyanakkor több ilyen berendezésre figyelmeztetést adott ki, mert jelentős kiberbiztonsági kockázatot jelenthetnek. A belügyminisztérium megszakította együttműködését a szállító Szojtrom céggel, az ügy körülményeit pedig már a bűnüldöző szervek is vizsgálják. A szlovák parlament képviselője Martina Bajo-Holecková hivatalosan is csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás párthoz. Másfél éve már a párt parlamenti frakciójának tagja volt, mostantól azonban a párt munkájában is aktívan részt vesz. Főként korrupcióellenes és szociális kérdésekkel szeretne foglalkozni. Branislav Gröling, az SZSZ vezetője szerint Holecková értékes erősítés a párt számára. A képviselő szerint csatlakozása a hosszú együttműködés természetes folytatása. A szárazság már több százmillió eurós károkat okozott a szlovák mezőgazdaságban. Az agrabiztosító igazgatója szerint az ország szinte valamennyi régióját érinti a csapadékhiány, amely jelentős terméskiesést és takarmányhiányt okoz. Egyes térségekben június közepe óta több mint 75%-kal kevesebb eső esett a 10 éves átlagnál, miközben rendkívül sok a 30 fok feletti nap. Különösen a kukorica, a burgonya, a cukorrépa, a szója és a tartós gyep területek szenvednek. A szakemberek szerint míg korábban körülbelül 10 évente fordult elő jelentős aszálykár, ma már 2-3 évente számolni kell vele. Az elmúlt 3 évben csaknem 240 ezer személy került Szlovákiában a második nyugdíjpillérbe. Az automatikus belépés azokra vonatkozik, akiknek 2023. május 1-e után keletkezett először járulékfizetési kötelezettségük. Mindössze körülbelül minden hetedik érintett választott saját maga nyugdíjkezelő társaságot, a többiek többségét a szociális biztosító sorolta be valamelyik szolgáltatóhoz. Az új belépők között a legnagyobb csoportot a diákmunkások, majd az alkalmazottak alkotják. Az STVR és az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége az EBU együttműködéséről tárgyalt Pozsonyban a szlovák közmédia vezetése és az EBU képviselője. A találkozón szó volt az európai közszolgálati média helyzetéről, valamint a tagországok közös projektjeiről és tapasztalatcseréjéről. Az EBU jelenleg 115 közszolgálati média szervezetet tömörít, tagsága pedig nemzetközi hír, műsor és szakmai együttműködést tesz lehetővé. Az STVR tavaly 204 anyagot biztosította az EBU rendelkezésére, ezeket külföldi televíziók több mint 8000 alkalommal sugározták. Feltételezhetően emberek okozták a nagy fátrában pusztító tüzet. A tűz nyomait a Skalna Alpa kilátó alatt találták meg, egy ötödik, vagyis legszigorúbb természetvédelmi fokozatú területen, ahová tilos belépni. Mintegy 3000 négyzetméteren ég a növényzet, nehezen megközelíthető.

0: közelíthető törpe fenyves terepen. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vesznek, munkájukat drónok segítik. A Nemzeti Park arra kéri a turistákat, hogy kerüljék el a Smrekovica és a Skalná Alpa közötti területet, és a fokozott tűzveszély miatt szigorúan tartsák be a szabályokat. Európai igazságügyi szervezetek közös nyilatkozatban bírálták Donald Trump amerikai elnök kormányának a Nemzetközi Büntetőbírósággal szembeni intézkedéseit. A szervezetek szerint az ICC munkája alapvető jelentőségű a népirtással, háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsított személyek felelősségre vonásában. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban vízumkorlátozásokat és további szankciókat helyezett kilátásba a bíróság és munkatársai ellen. Az európai szervezetek hangsúlyozták, a bíráknak külső befolyástól mentesen kell végezniük munkájukat, a bíróság működését akadályozó intézkedések pedig sértik a jogállamiság és a bírói függetlenség elveit. Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerint országa számára már nem prioritás az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Al Jazeera-nak adott interjújában azt mondta, Ankara ugyan nem zárta be az ajtót a tagság előtt, de szerinte az Európai Unió nem mutat hajlandóságot Törökország felvételére. Törökország 1999 óta tagjelölt, a 2005-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások azonban gyakorlatilag megrekedtek. Ennek hátterében elsősorban a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos uniós aggályok állnak. Ismét korlátozták a szicíliai Catania repülőterének a forgalmát az Etna vulkáni hamuja miatt. Óránként legfeljebb 5 járat szállhat le, az induló gépeket egyelőre nem korlátozzák. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális helyzetét a légitársaságoknál. Az Etna aktivitása vasárnap ismét felerősödött, a veszélyességi szintet pedig vörösre emelték. Az üzemeltető szerint a mostani kitörés az elmúlt 20 év legsúlyosabb fennakadásait okozta a repülőtéren.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóra.
2: Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a magyar úszó válogatott sikerének záloga egy fél évszázada jól működő rendszer, amelyben a világ élmezőnyébe tartozó edzők segítségével folyamatosan fejlődnek a sportolók, a munka pedig nem áll le, hiszen kevesebb mint 2 év múlva rendezik a Los Angeles-i olimpiát. A Párizsban vasárnap este befejeződött Európa-bajnokságon a medencés csapat 4-4 arany és ezüst, valamint 2 bronzéremmel zárt, ezzel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. 2 érmet, 1-1 aranyat és ezüstöt szerzett, valamint a legjobb 8 között összesen 14 helyezést ért el a magyar csapat a vasárnap zárult birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, ami Seidler Géza, a Magyar Szövetség sportszakmai igazgatója szerint messze felülmúlta előzetes várakozásaikat. A szlovákok 1 érmet harcoltak ki az EB-n, Emma Zapletalová aranyérmes lett 400 méteres gátfutásban. Molnár Attilát és Ján Volkót 6 évre beválasztották, az Európai Atlétikai Szövetség 8 tagú sportolói bizottságába. A labdarúgó NB1-ben most játsszák a 4. forduló zárómérkőzését, a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozót. 3 év után visszatér a Barcelona labdarúgó csapatához, a játékosként világ és Európa bajnok, 3-szoros BL győztes Sergio Busquets, aki a klub második csapatánál Juliano Belletti munkáját segíti. A Tour de France országúti kerékpáros körversenyen elszenvedett kulcson törése után ebben az évben már nem indul több versenyen a dán Jonas Vingegaard. Max Verstappen szerint a 2026-os erőforrások, energiagazdálkodási követelményei korlátozzák a versenyzőket abban, hogy saját teljesítményükkel valódi különbséget teremtsenek a nagy díjakon. A 4-szeres világbajnok úgy érzi, az erőforrások működése miatt a Forma 1-es pilótáknak nem szabad döntő különbséget kialakítaniuk a versenyeken.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 17 és 8 fok várható. Holnap marad a jobbára borult idő többfelé csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul. A napzártát hallották, hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Zsabka Levente nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra!